0: mondták azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
0: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

tego Dunaju.

0: én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campus of Volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.
2: A

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice. Például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít a szkavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlen.

Centraban a di képe, az asztalon flódni fantázia, a bonniban köves kálit hajt fel a művész úr fia. A Pirinszki közből elresielt egy nyugdíjas filmes,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: 94.2 Trend FM.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Tánc.
1: A hazai táncművészet legjelentősebb alkotóit és társulatait látja vendégül a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-e és 14-e között. A jubileumi fesztivál a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében valósul meg, és 5 napon át kínál változatos nagyszínpadi és kamaraszínházi előadásokat. A rendezvény szeptember 10-én a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával nyílik meg, majd Feledi János Cseresznyi és Kert című produkciója következik. Az est különlegessége, hogy a darab szereplőjeként ismét a pécsi közönség előtt lép színpadra Kulka János. Szeptember 11-én a Győri Balett a Halál is a lányka című előadását mutatja be, majd a Budapest Táncszínház Quattro Stagioni című produkciója várja a nézőket, amely a klasszikus zenei inspiráció és a kortárs mozgásvilág találkozását állítja középpontba. A fesztivál 3. napján a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadása érkezik a Nagyszínházba. A produkció a hagyományok megőrzése és a folyamatos megújulás kapcsolatát vizsgálja. Szeptember 16-án a Kulcsár Noémi Tellabor Magamadom című előadása és a PP2 Company Szeretők című darabja látható. Az est az emberi kapcsolatok, az identitás és az önfeltárás témáit járja körül, miközben a Magamadom a Quimby ismert dalaira épül. Az árónapon pedig az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy bolyongó lélek hanvai című előadása, valamint a PB2 Company Elveszett egész című produkciója kerül színre. A jubileumi találkozót az Enszabó Sándor teremben bemutatott Manga Ballet Play zárja, amelyben Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc különleges forma nyelvű előadása várja a közönséget. A színházi programok mellett idén is megrendezik a Tánc-Szín-Tér szabadtéri eseményeit a színház téren Pap Viktor vezetésével. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó így nem csak ünnepi visszatekintés a fesztivál 2 évtizedére, hanem átfogó bemutatója is a magyar táncművészet sokszínű és folyamatosan megújuló világának.
0: Kiállítás.
1: Kortárs magyar képző és iparművészetet bemutató nagyszabású kiállítás nyílt Krakkóban az Idő érintése címmel. A Magyar Művészeti Akadémia tárlata a művészetek palotájában várja a látogatókat július 26-áig, és átfogó képet ad a mai magyar vizuális művészet sokszínűségéről. Amint egy 800 négyzetméteres kiállítótérben több mint 100 alkotó munkái láthatók. Az MMA akadémikusai és köztestületi tagjai mellett a középgeneráció meghatározó művészei, valamint fiatal ösztöndíjas alkotók is bemutatkoznak. Így a tárlat a különböző művész generációk közötti párbeszédet is megjeleníti. A kiállítás műfaji határokat átlépő válogatása festményeket, szobrokat, grafikákat, ötvös, kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textilmunkákat, bútoris járműterveket, valamint építészeti víziókat is felvonultat. Az összművészeti szemléletnek köszönhetően a látogatók a kortárs magyar művészet rendkívül gazdag és változatos világával találkozhatnak. A tárlat egyik központi témája a lengyel és a magyar nép közös történelmi és kulturális öröksége. Különleges elemként jelenik meg a kiállításon Makovec Imre, Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális bemutatása is. Az Időérintése című tárlat nem csak a kortárs magyar művészet legfrissebb törekvéseibe enged betekintést, hanem a magyar és lengyel kulturális kapcsolatok élő hagyományát is ünnepli Krakkó egyik rangos kiállító helyén.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Téged is lenyűgöz az állatvilág? Szeretsz elmélázni a természet alkotta csodákon, megfigyelni az izgő mozgó élőlényeket? Mutatunk 5 olyan állati helyet, amely nem szokványos módon hozza közelebb hozzánk a természet csodás teremtményeit. Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb, mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz, biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovaskocsin is megteheted. A vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. A Velencei tó páratlan madárrezervátuma. A pihentető strandoláson túl bizony más izgalmas élménnyel is kecsegtet a Velencei tó. Ha ellátogatsz ide, kis szerencsével megpillanthatsz nagy kócsagokat, kanalas gémeket, búbos és kisvöcsköket, nyári és vetési ludakat, barna és kékes rétihéjákat és nádi énekeseket. Védett madárfajok és különleges kilátók a Tiszatavon. A fattyúszerkő és a bölömbika kilátó különlegessége, hogy lélegzetelállító panorámájukat csak is a vízről megközelítve élvezheted. A hiánypótló ötlet célja nem más, mint hogy a vízisportok szerelmesei egy-egy rövid pihenő alatt is testközelből élvezhessék a természet látványát. Így születtek meg ezek a csendes kilátók. A vadon szerencsés túlélői, bölények és vadlovak az őrségben. A bölények egyik alfaját, a kaukázusit az emberek teljesen kiirtották. Pontosabban csak azt hitték, ugyanis egyetlen szerencsés bika mégiscsak túlélte az évszázados vadászatokat. Ennek a bikának az utódai laknak most az őrségben, így tudott fennmaradni a hegyvidéki vérvonal. A bölények mellett van még egy faj, amely vonzza a kíváncsi természet szeretőket, az eurázsiai vadlovak. Medve otthon veres

0: természetes rangsort a falkában. Sőt, az ide látogatók mosómedvével, ormányos medvével és rénszarvasokkal is találkozhatnak. Ezek a helyszínek nem csak kiváló programokat kínálnak, hanem értékes tapasztalatot is adnak. Közelebb hozzák az emberhez a természetet és az állatokat, segítik a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítását, és remek élmény nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 22-e van, hétfő reggel, 6 óra, jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Németh László, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n a legfrissebb hírekkel. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló tervezetet. Az ülés 13 órakor kezdődik, egy órán keresztül interpellációk következnek, illetve utána az azonnali kérdések és válaszok órája. A Tiszapárt képviselői által kezdeményezett az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el a továbbiakban az, aki akadályozza az Országgyűlési Vizsgálóbizottság munkáját. Napirendben szerepel a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, illetve az egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben. Ezt közölték az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. A témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden elemével kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök még tegnap több figyelmeztető bejegyzést is közzétett internetes közösségi oldalán. Az egyikben arra szólította fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapásokat. Chicagóban 7 halálos áldozata van és több sebesültje a hétvégén a város több pontján történt lövöldözéseknek, ezt a nagyváros hatóságai közölték. Az összegzés szerint több mint 20 különböző incidens volt, ahol lövések is eldördültek péntek este és vasárnap reggel között. Tegnap hajnalban egy 21 éves fiatalt lőttek mellkason, ebbe belehalt ebbe a sérülésbe. A halottak között van 10 éves, és a sebesülésekkel 38 embert láttak el összesen. Az erőszakos cselekmények sora még péntek este kezdődött egy utcai ünnepség résztvevőire, egy személyautóból nyitott tüzet 2 fegyveres. Aztán volt egy lövöldözés, ahol 12 sebesültet vittek kórházba. Pénteken szövetségi ünnepnap volt az Egyesült Államokban, a rabszolgaság eltörlésére emlékeztek az amerikaiak. A Bundeswehr szükség esetén kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban. Ez Boris Pistorius, német védelmi miniszter közölte az ARD közszolgálati televízió egyik műsorában. A tárcavezető úgy fogalmazott, továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként jelentkezik majd a szolgálatra, de valószínűleg szerinte lesz egy bizonyos százalék, amelyet kötelezni kell.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6 tizedszázalékos csökkenéssel 137.626 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint volt, a MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintra, az OTP 1,9%-kal 43980 forintra csökkent, a Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 4,1%-kal emelkedett 11730 forintig. A londoni FTSE 4,1% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál is kisebb mértékű csökkenéssel zárt, a párizsi CAC 6,1%-kal gyengült, Milánó 3,1%-kal került feljebb, Madrid 3,1%-kal csökkent a kereskedési idő végére. Az Egyesült Államokban nem volt kereskedés, a részvénypiacok zárva tartottak. Nézzük, hogy mi a helyzet most Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 3,1%-os erősödésben van. A hongkongi Hang Seng 1%-kal csökken, a szingapúri börze 0,2%-kal, a Shanghai 0,2%, az indiai Sensex 0,5%-os erősödésben, a dél-koreai Kospi 1,2%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében gyengén felhős napos idő várható, a déli óráktól viszont erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 30-35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, június 22-én, hétfő reggel, fél hétkor, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Marad-e a kánikula?
3: Marad.
2: Meddig?
3: Nem tudom. Hát még egy pár napig biztos, úgy néz
2: tehát
3: ki.
2: Tehát aki most kezdi a szabadságot, az most jól döntött.
3: Én nem tudom, hogy ez mármint, mennyire jó.
2: Hát jó, mármint, hogy jó az idő. Igen,
3: ja, tehát, hogy jó az idő. Olyan szem, hát jó, hát nyár van, hát ehhez szokjunk már hozzá, ilyenkor süt a nap. Ez ugyanaz, mint hogy télen esik a hó. Hát most szeretjük, nem szeretjük, ez van. Nyáron ezek az adottságuk vannak, de hát legalább már megterem a pisztácia, az nagyon jó. Egyébként ma nagyon meleg lesz, 35 fok körül alakul a csúcsfőmérséklet, viszont délután lehetnek majd záporok, zivatarok, szóval kevésbé szép arcát mutatja a nyár.
2: Az nem baj, viszont ugye hőségriadót rendeltek el, erre mindenki figyelmét felhívjuk. Holnap éjfélig tart első körben, aztán meglátjuk, nyilván lehet ezt hosszabbítani. Tanácsok jönnek majd ezzel kapcsolatban, mert azért csúnyán ki tud magával faragni az ember, ha nem figyel oda alapvető szabályokra. Viszont elsőként jöjjenek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulónak napirendjén Genben.
3: Ezt az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump amerikai elnök tegnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán. Az egyikben arra szólította fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikaiak Irán ellen hajtanak végre katonai csapást.
2: Mintegy 40 milliárd dolláros kiadást jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború.
3: A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai háztartások is megérezték, a meredeken emelkedő üzemanyagárak és a három év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárdos keretébe.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 137.626 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma átlépte a 30 milliárd forintot.
3: A MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintig, az OTP 1,9%-kal csökkent 43980 forintra. A Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 4,1%-kal emelkedett 11730 forintig. London 4% mínusszal zárt, a frankfurti DAX 0,1%-nál is kisebb mértékkel csökkent, Párizsban a CAC40 6%-kal gyengült, Milánó 3%-kal erősödött, Madrid ugyanennyivel csökkent, az Egyesült Államokban pedig nem volt kereskedés szövetségi ünnepnap miatt.
2: Ázsiában viszont van, és vegyes a kép, a japán tőzsde az 1,8%-kal ugrott meg, Hongkong 1%-os mínuszban, a Shanghai Composite 2%-kal van feljebb éppen, hogy az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal 6% körüli pluszban, a dél-koreai index az 9%-kal tudott eddig emelkedni, Szingapur pedig 2%-os mínuszban. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot meg a hetet. Egy euróért most 352 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért 380 forintot kérnek. Az olajárak ellentétesen mozognak, a Brent mínuszban 1,5%-kal 79 dollár 30 centhez közelít. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI nagyon enyhe pluszban, 1% fölötti emelkedésben $76.70 áll. Az arany árfolyam 1,2%-kal lett olcsóbb, egy unciáért $4,194 kérnek. A többi fémára is esik, a palládium másfél, a platina 2,6, az ezüst is és a réz is 1% fölötti mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot, illetve a szója egy nagyon enyhe pluszban, a búza és a kukorica pedig egy 4-5%-os áresésben. Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előjelzés alapján másodfokú hőségriasztás rendelt el az ország egész területére holnap éjfélig.
3: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője azt mondta, a legmelegebb órákban délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzónapon, mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, és figyeljünk a környezetünkre is. Dóka Imrét hallják.
1: Figyeljünk oda környezetünkre, egy parkoló autóban, amikor több napon keresztül 30 fokon felüli hőmérséklet van, akár árnyékban is a belső utasztérben 70 Celsius fok alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy veszélyessé válik, éppen ezért gyereket, idős embert, sőt még házi állatot se hagyjunk a parkoló autóba bezárva. Ha valaki ilyet lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívószámon.
2: Az általános szabályokon túl a munkavilágában szigorúbbak ilyenkor az előírások és azok betartatása is.
3: Bogdán Roland munkavédelmi szakember szerint a nagy hőségben legalább három fontos dologra kell figyelniük a vállalkozásoknak, amelyekkel csökkenteni lehet a dolgozók egészségügyi kockázatait, függetlenül attól, hogy beltéri vagy kültéri munkavégzésről van szó.
4: Általában három dologra szoktak odafigyelni ilyenkor a munkáltatók: a védőital biztosítására, a megfelelő pihenőidő betartására, illetve a munkák átszervezésére. Ilyenkor a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy klimatizált helyen tudja tölteni óránként legalább 10-15 vagy akár 20 perces pihenőidejét a munkavállaló, ha ezt egy olyan munkakörnyezet miatt nem tudja biztosítani, mert nem áll rendelkezésre ilyen technológia, akkor viszont egy árnyékos helyet kell biztosítania, de mindenféleképpen magát a munka helyszínénél hűvösebb ilyen helységet kell kialakítani.
0: Időjárás jelentés.
3: 1943-ban ezen a napon született az ausztriai Badauszében Klaus Maria Brandauer.

0: A másik nevezetessége Brandauer művészszór mellett egy bizonyos Mercedes híd, amely a világ legnagyobb Mercedes csillag a két folyó találkozásánál van, és egészen fantasztikus érzés, ahogy ez a két folyó egymásba folyik, együtt folytatja az útját, és fölötte egy nagy-nagy-nagy csillagon tud az ember sétálni. Na, szóval ott most 16 fok van, nálunk 30 és 35 közötti csúcsokra számíthatunk. Erős, viharos széllökések is lehetnek, meg jégeső felhőszakadás, de csak délután addig süt a nap.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 6 óra 38 perc, most még úgy elviselhető a meleg, de már most érződik, hogy hideg ma nem lesz. Úgyhogy fontos szabályok önnek hőségriadó ügyben, egyrészt magánszemélyeknek, másrészt munkáltatóknak.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Az országos tiszti főorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzés alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére holnap éjfélig. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszuk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivő elmondta, délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, de figyeljünk a környezetünkre is, Dóka Imrét Lakatos László kérdezte.
2: Az ilyen nagyon meleg napokon, mint ami a hétvégén is várható, a katasztrófavédelemhez is rengeteg riasztás érkezik. Ön mire hívná föl a figyelmet a hőségriadó kapcsán?
3: Igen, a hőségnek nem csak egy hőségügyi hatása van, hanem ugye a környezetünkre is nagy terhet ró, éppen azért fontos, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, akár egy parkoló autóban, amikor több napon keresztül 30 fokon felüli hőmérséklet van, akár árnyékban is, a belső utasztérben 70 Celsius fok alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy veszélyessé válik, éppen ezért gyereket, idős embert, sőt még házi állatot se hagyjunk a parkoló autóba bezárva. Ha valaki ilyet lát, akkor mindenképpen jelezze a 112-es segélyhívó számon. A hőséggel kapcsolatban

0: sajátos, még azt is tudni, hogy jelen pillanatban is több területen van az országban tűzgyújtási tilalom elrendelve. Ez annyit jelent, hogy az erdők és azok 200 méteres körzetében ilyenkor még a kijelölt tűzrakóhelyen is tilos tüzet gyújtani. A kertünkben grillezhetünk, süthetünk, ugyanakkor legyen bekészítve oltóanyag. Ugyanez igaz egyébként azokra a munkálatokra, amely hő vagy szikra hatással járnak, akár egy flexelés, heggesztés. Itt is készítsünk be oltóanyagot, illetve tisztítsuk meg a munka elkezdése előtt a környezetet. Fontos az is, hogy a szénmonoxidos esetek ilyenkor megemelkednek, hiszen a gázüzemi vízmelegítők, a nyílt égésterű vízmelegítőknél ilyenkor a kémény húzat hatása lecsökkenhet, a készülék közvetlen környezetében pedig kialakulhat maga a szénmonoxid. A tavalyi évet, hogyha nézzük, akkor 27 napon át volt hőségriasztás elrendelve, ez alatt például 121 ilyen esethez kellett, hogy vonuljunk. Fontos az is, hogy ilyenkor a szomszédunkra, egyedül élőkre nagyobb hangsúlyt fektessünk, többször kérdezzük meg, hogy jól vannak-e, illetve a légkondicionált helységek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető, amelyet bárki igénybe vehet.
1: Az egyébként akkor elmondható, hogy nem is télen van több szénmonoxid mérgezéses eset, hanem nyáron, a hőségben?
0: A szénmonoxid egészében jelenlévő potenciális veszélyforrás, éppen ezért szoktuk javasolni, hogy mindenki, aki nyílt égésterű berendezést használ, legyen az fűtés vagy meleg vízellátására alkalmas készülék. Ilyenkor a nyári melegben is jelen van, hiszen a kémény húzat hatása, ha lecsökken, akkor az égéstermék, a távozó égéstermék nem tud eltávozni, illetve tökéletlen égés jön létre, ennek a mellékterméke, illetve a következménye maga a szénmonoxid kialakulása. Nagyon fontos az is, hogy ezek a gázüzemű, nyílt égésterű vízmelegítő berendezések elsősorban a lakás legkisebb helységében, a fürdőszobában találhatóak, amelyek ugyanúgy a levegő, a háztartás oxigénjét használják, és nagyon kicsi a helység, ezért nagyon hamar elfogy az a rendelkezésre álló oxigén, és mivel ugye szintelen szaktalan gázról beszélünk, ezért nehéz észrevenni, mert erre szolgálnak az érzékelők, a szénmonoxid érzékelők, és nagyon fontos az is, hogy összhatást kell végezni, ha valaki lakás átalakításba fog, és olyan berendezéseket épít be, amely szintén a háztartás levegőjét használja, legyen az akár egy szagelszívó ventilátor, egy páraelszívó, egy légkondicionáló, erről mindenképpen tájékoztassuk a kéményseprőt, amikor megérkezik az otthonunkba, hiszen ezek a berendezések teljesen felboríthatják a légháztartást, és a tragédiák elkerülése véget nem csak, hogy érzékelő, hanem amikor az ingyenes szolgáltatással megérkezik a kéményseprő, akkor erről mindenképpen tájékoztassuk, hogy ezt most építettük be.
1: Ilyenkor azt szokták javasolni, és a tiszti főorvos is azt javasolta, hogy főleg ha idősebbekről van szó, vagy akiknek labilisabb az egészsége, hogy vonuljanak, ha csak tudnak, légkondicionált helységekbe, és egyébként, hát akinek nincs légkondicionálója, az hova mehet?
0: Azok, akik nem rendelkeznek ilyen típusú hűtőkészülékkel, a légkondicionált helységek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, illetve még egy applikáció is segít abban, hogy a hőség idején is biztonságban legyünk. Ez a VÉS applikáció, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás. Ez mind Android, mind iOS rendszerű telefonokra letölthető, ingyenes alkalmazás, és akár a meteorológiai riasztásokról is kaphatunk értesítést. Még egy fontos van, hogyha a hőség idején esetleg vízpart, tópart közelébe tervezzük a előttünk álló napokat, akkor április elejétől október végéig a viharjelző rendszerek a magyarországi állóvizeken, tavak mentén működnek. Itt is a riasztási fokozatot vegyük komolyan, első és másodfokú riasztást különböztetünk meg. Jól látható helyeken, akár a Balatonhoz megyünk, akár a Fertőtóhoz, akár a Velencei tóhoz, vagy éppen a Tiszatóhoz, ezek mind-mind rendelkezésre állnak, és figyeljük azt is, hogy a strandot üzemeltető milyen közleményt ad ki, hiszen egy-egy zivatar is kialakulhat, vagy olyan felhőszakadás, amely veszélybe sodorhatja a vízparton tartózkodókat.
2: Az elmúlt percekben a katasztrófa védelmi főigazgatóság helyettes szóvivőjét, Dóka Imrét hallották. Az általános szabályokon túl a munkavilágában szigorúbbak az előírások és azok betartatása is. Bogdán Roland munkavédelmi szakember szerint a nagyhőségben legalább három fontos dologra kell figyelniük a vállalkozásoknak. Egyrészt a védőital biztosítására, a törvényes pihenőidő biztosítására és esetleges átszervezésekre, amelyekkel csökkenteni lehet a dolgozók egészségügyi kockázatát. Lakatos László interjúja.
1: Több dologra is felhívta a figyelmet az országos tisztifőorvos, amikor elrendelte a másodfokú hőségriasztást, például, hogy sok folyadékot igyunk, meg hogy lehetőleg ne tartózkodjunk a napsütésben. Munkavédelmi szakemberként mire kell önnek ügyelni, vagy mire kell felhívja a figyelmét a vállalkozásoknak?
3: Nyilván ilyenkor mérlegelni kell azt, hogy a munkavállaló hol és milyen módon végzi a munkatevékenységet. Itt két külön csoportra lehet ezt bontani. Azokat a munkavállalókat, akik kültéren végeznek fizikai munkát, illetve azokat a munkavállalókat, akik akár ugye zárt térben, de technológiai hőségben dolgoznak. Tehát egy olyan helyen dolgoznak, ahol a megfelelő hűtés az nem áll, vagy nem állhat rendelkezésre. Ebben az esetben is külön kell venni azokat a lehetőségeket, hogy a munkavállalók egészségügyi állapotát felmérjük, és ehhez kell igazítani a megelőző intézkedéseket. Nagyon fontos kiemelni, hogy általában három dologra szoktak odafigyelni ilyenkor a munkáltatók: a védőital biztosítására, a megfelelő pihenőidő betartására, illetve a munkák átszervezésére.
1: Na most valami hűtött pihenőszoba, az például előírás, mondjuk egy építkezésen, ahol ebben a hőségben mondjuk tetőt szigetelnek egész napot, ugye technológiai hőség is van, mert az ugye melegítéssel jár sok esetben. Szóval ilyenkor kell biztosítani egy ilyen hűtött szobát, vagy pedig, hát ez a legtöbb helyen nem kivitelezhető, ezért mondjuk egy árnyékos hely, egy ventilátorral, amit tudnak ilyenkor előírni.
3: Ilyenkor a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy klimatizált helyen tudja tölteni óránként legalább 10-15 vagy akár 20 perces pihenőidejét a munkavállaló. Ha ezt egy olyan munkakörnyezet miatt nem tudja biztosítani, mert nem áll rendelkezésre ilyen technológia, akkor viszont egy árnyékos helyet kell biztosítani, de mindenféleképpen magát a munka helyszínénél hűvösebb pihenő helységet kell kialakítani.
1: Gondolom, hogy mondjuk egy kohóban ez a történet még durvább, ott extrán ezen túl is kell biztosítani valamit, vagy végül is, ha van egy hűtött pihenő, meg megfelelő védőital, akkor ez elegendő?
3: Hát a kohó az pont egy olyan munkakörnyezet, ami ugye télen, nyáron is közel ugye azonos belső hőmérsékletet produkál, tehát itt már az épület kialakításánál, illetve a munkaszervezésnél ugye hosszú távon kell gondolkodni az intézkedések meghozatalakor, tehát ott alapból egy kialakított résznek kell lennie, nem csak abban az időszakban, amikor kiemelt hőmérséklet van kültéren.
1: Na most ugye nagyon sok egyéni vállalkozó, mikrovállalkozó, főleg az építőiparban tevékenykedő szakemberek, illetve segédmunkások ilyenkor hétvégén, és ugye most hétvégére esik ez a hőségriadó, legalábbis nagy részt, ilyenkor hétvégén is dolgoznak, és hát én azt látom, hogy még a legminimálisabb védőruhát sem szokták fölvenni ilyenkor. Nekik mit tud javasolni?
3: Ugye ebben az időszakban, amikor ugye ezek a hőségriadók elrendelésre kerülnek, akkor nem csak a magával a hőséggel kell foglalkozni, hanem ugye az UV védelemmel is. Ugye sok esetben ilyenkor az egész felső test szabadon van, és erős UV-sugárzás éri. Ebben az esetben azt tudnám javasolni, hogy ez nem csak a munkavállalónak a felelőssége, hanem a munkavezető is, ugye, aki a helyszínen koordinálja a csapatot. Ilyenkor az ő keze is benne van abban, hogy a munkavállalót akár esetleg ugye külső behatás által rosszulét éri. Ilyenkor jó ötletnek tűnhet az, hogy ezeket a felső ruházatokat ugye szervezési szempontjából eltávolítják magukról a munkavállalók, viszont így még nagyobb kockázatnak teszik ki magukat. Ilyenkor nagyobb pihenőidőket kell tartani, cserélni kell a nedves ruhát, frissíteni kell a testet, illetve a megfelelő folyadékpótlással lehet szabályozni a test hővisszadó képességét.
1: Na most ugye előírás a legtöbb építkezésen a munkavédelmi sisak, és az ugye elméletileg még a hő ellen is védhet, bár sokan nem szeretik. Ha munkavédelmi szempontból elő van írva egy ilyen sisak, ilyenkor mire van lehetősége egy munkavállalónak? Ez a munkavédelmi sisak, ez egyben a nap ellen is jól véd, vagy nem, és akkor ilyenkor lehet könnyítést kapni?
3: Ez nagyban függ munkajellegétől is. Nyilván szélsőséges esetekben ezeket újra lehet mérlegelni, viszont nálunk is volt példa arra, hogy összemértük a fekete, illetve a fehér sisaknak a felületi hőmérsékletét tetőn dolgozva, és igen nagy különbség volt abban az esetben, hogyha fehér sisakot hordott a munkavállaló, illetve akkor, hogyha feketét. Tehát nyilván a színtől, illetve a sisaknak a kialakításától függően lehet ezeket a körülményeket enyhíteni. Vannak olyan sisakok, amik szellőzőrácsokkal vannak ellátva, illetve anyagában is hőtaszító.
1: Ilyenkor, mikor hőségriadó van, nagyon sokan nyaralunk, de ezzel együtt ugye van egy csomó ember, aki ilyenkor dolgozik nagyon sokat, például a strandbüfékben, amelyek hát szintén a dupla hő hatásnak kitett munkahelyek, hiszen bent sül a lángos, meg a hek, kint tombol a nyári hőség. Ezeken a helyeken is ugyanazokat az előírásokat kellene betartani?
3: Az ilyen kis és mikrovállalkozásokkal az a legnagyobb probléma, hogy nehezen kontrollálható, és itt szinte teljes mértékben az ellenőrzésig csak a munkáltató kezében van az, hogy milyen megelőző, illetve fenntartható intézkedéseket hoz a munkavállalók érdekében. Erre szerintem egy nagyon jó példa. Néhány éve olvastam egy Facebook posztot, ahol egy balatoni lángosos írta ki, hogy a konyhai dolgozók is emberek, úgyhogy legyenek szívesek abban a negyed órában türelemmel várakozni, ameddig ők is megtartják a kötelező pihenőidőt. Tehát nyilván vannak ilyen munkáltatók, akik a munkavállalókért teljes körű felelősséget vállalnak, nyilván vannak olyanok, akik kevésbé, viszont a szabályok azok mindenkire vonatkoznak, és csak szigorítani lehet, enyhíteni nem.
1: És akkor tisztázzuk, mi tekinthető védőitalnak, és mi a legjobb védőital az előírások szerint?
3: Az előírások szerint a védőital hőmérséklet az 14 és 16 fok közé kell tenni, és minden esetben, vagyis legalábbis nagy százalékban kerülni kell a cukros, koffeines italokat, az energiaitalokat, mert ezek dehidratálják a szervezetet. Ilyenkor a nyári időszakban, akár mint egy aktív sportási tevékenységnél, az izzadással különböző elektrolitok, ásványi anyagok távoznak a szervezetből, és így a munka során is ezeket pótolni kell. Nyilván az ivóvízben ezek nem találhatóak meg, nem tudják kellő mértékben pótolni a kieső ásványi anyagokat, ezért az izotóniás italok nagyszerű helyettesíthetői lehetnek ilyenkor.
2: Bogdán Roland munkavédelmi szakembert hallották. Zenélünk, közlekedünk, 7 órakor friss hírekkel jövünk. Tudtok a

0: quando facciamo l'amore, tutto va bene. Quando facciamo
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünköst fürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Gyáli úton a határúttól. Lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.
7: A képviselők 13 órakor kezdik a munkát, napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Tárgyalják a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, illetve más kapcsolódó törvények módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítás egyebek mellett szigorítja a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hajott köreit.
6: Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégén a város több pontján történt lövöldözéseknek.
7: Az összegzés szerint több mint 20 különböző incidens volt, ahol lövések is eldördültek helyi idő szerint péntek este és vasárnap reggel között. A halottak között van 10 éves is. Pénteken az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap volt, Juneteenth ünnepe, amelyen a rabszolgasság eltörlésére emlékeznek, ilyenkor számos helyen tartanak összejöveteleket, utcabálokat. Brandon Johnson, Chicago polgármestere közleményben fejezte ki együttérzését és részvétét az erőszakos cselekmények érintettjei felé.
6: Idén a megytermés bánta jobban, a tavaszi fagy hidege ide szerencsére kisebb lett a kár a tavainál.
7: Simon Attila agrárszakértő azt mondta, fontos exporttermék a megy, hiszen Nyugat-Európában, különösen Németországban nagy piaca van a magyar gyümölcsnek, különösen a cukrászatok használják, de a megylé is kelendő. Az utóbbi években Lengyelország lett a konkurencia, ám az idei fagyok ott nagy pusztítást végeztek.
8: A megy folyamatosan közkedvelt, marad és lesz is, sokkal jobban, mint a szeretne. Ebből adódóan, hogy a 13-15 hektár közti területről, azon kívül belföld szívja a 40%-át, igen jelentős export mennyiségünk van, hiszen a klimatikus viszonyok, a tájfajtáink, a rengeteg egyedi fajta nagyon jól piacot talál a nyugat-európai piacon, illetve a legfontosabb komponens az pedig a megy sűrítmény, a megylé, ami olyan különleges színnel és aromával rendelkezik, amit nem tudom máshol megcsinálni.
1: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 137.626 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap több mint 30 milliárd forint volt.
7: A MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintig, az OTP 1,9%-kal 43980 forintra csökkent. A Magyar Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 0,4%-kal emelkedett 11730 forintig. A londoni FTSE 0,4% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál is kisebb mértékű csökkenéssel zárt. Párizsban a CAC 40 0,6%-kal gyengült, Milánó 0,3%-kal került feljebb, Madrid ugyanennyivel csökkent. Az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap miatt nem volt kereskedés, a piacok zárva tartottak.
6: Ázsiában viszont van, és Ázsiában vegyes a kép. A japán tőzsde 1,7%-os pluszban, Hongkong 1%-os mínuszban tartózkodik, a Shanghai Composite 2,1%-kal van feljebb, India 6,1%-os pluszban, a dél-koreai index 0,5%-kal ment lejjebb, Szingapur pedig 2,1%-kal. A forint kisebb gyengüléssel kezdett, de most mintha korrigálna is vissza. Egy euróért 352 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig kerek 380 forintot kérnek. Az olajárak ellentétesen mozognak, 1,7%-os mínuszban a Brent. $79.20 jegyzik. Az észak-amerikai könnyűolaj VTI enyhe 2,1%-os pluszban, $76.70 fölött. Az arany 1,2%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,196 kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,7, a platina 2,5, az ezüst és a réz 1,1%-kal kerül kevesebbe. Ahogy 0,5% körüli mínuszban mozog a búza, illetve a kukorica, a szójababi és a gyapot viszont pár centes pluszban tartózkodik. 10 amerikai vállalat számára tiltotta meg Kína a polgári és katonai felhasználásra alkalmas termékek exportját.
7: A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja Peking nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek védelme. A Reuters beszámolója szerint az intézkedés különösen a ritka földfémágazatban működő MP Materials és a USA Rare Earth vállalatokat érinti érzékenyen. Az MP üzemelteti az Egyesült Államok egyetlen működő ritka földfém bányáját, de mindkét cég részt vesz a bányászattól a mágnes gyártásig terjedő ellátási láncban. Washington június elején több nagy kínai vállalatot, köztük az Alibaba Group, a Baidu, valamint a BYD és a NIO autógyártókat is felvette arra a listára, amelyen az amerikai kormányzat szerint a kínai hadsereget támogató cégek szerepelnek.
6: Jelentősen bővült az év első 5 hónapjában a Németországban telepített akkumulátoros energiatárolók kapacitása.
7: Közben a napenergia hasznosítása az ágazati szövetség szerint egyre nagyobb gazdasági hasznot és energiabiztonsági előnyt biztosít az országnak. A Német Napenergia Gazdasági Szövetség a piaci törzsadat nyilvántartás adatai alapján közölte, hogy január és május között mintegy 225 ezer új energiatárolót helyeztek üzembe, összesen 3,4 gigawattóra kapacitással. Ez 70%-os bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bővülést elsősorban a nagyméretű tárolók telepítésének gyorsulása hajtotta. A szervezet számításai szerint a 2020 és 25 közötti időszakban a napelemes termelés mintegy 20 milliárd euró értékű fosszilis energiaimportot váltott ki.
6: Matematikai számítások is segíthetnek abban, hogy egy adott versenysorozat izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb legyen. A Húren kutatói a most zajló világbajnokságot vizsgálják.
7: Csató László, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusa elmondta, mind a sportszervezetek, mind a szurkolók számára hasznosak lehetnek az ilyen jellegű kutatások.
9: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
1: Időjárás jelentés.
7: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Graham Greene-nek, Kanada ajándékának, aki Grammy-díjas kanadai színész. Az első televíziós szerepe a Great Detective című sorozatban történt, aztán utána a leghíresebb filmszerepét 1990-ben a Farkasokkal táncoló című filmben játszotta, amiért Oscar-díj jelölést is kapott, de egyebek mellett feltűnt a Die Hard, az élet mindig drága című akciófilmben is, Bruce Willis és Samuel L. Jackson oldalán. Nos, Mr. Greene egy ontáriói kanadai kistelepülésen, Oshawakenen született, ahol most jelenleg 15 fok van, és nagyjából ilyen 20-22 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Hát nálunk ehhez képest teljesen nyárias lesz az idő, 30 és 35 fok közötti csúcsokkal. Délelőtt sütni fog a nap, délután viszont jön az eső.
1: Sporthírek a 94.2.
6: Egy-egy első, illetve második és két harmadik helyen zárt a magyar válogatott a Franciaország Antonyban rendezett vívó Európa-bajnokság élem táblázatán. Így a győzött egyébként címét megvédve a Szilágyi Áron, Szatmári András, Arab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi kardegyüttes. Ezüstérmet szerzett a Muhari Eszter, Bükkiléri, Nagy Blanka, Borsodi Emma alkotta női párbajtőrcsapat, illetve a dobogó alsó fokára állatott fel egyéniben Szatmári és Muhari. Folytatódtak a küzdelmek értelemszerűen a labdarúgó világbajnokságon. Hajnalban Uruguay 2-2-es döntetlent játszott az öltfoki köztársasággal, illetve Új-Zéland 3-1-re kikapott Egyiptomból. Tegnap este pedig ugye Belgium Irán egy 0-0-ás döntetlent ért el. Ma Argentina, Ausztria este 7-től, az nem lesz unalmas, és Finnország, Irak este 11 órától.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Egy kis zenével megyünk tovább, utána a cseresznyés megtermést fogjuk megvizsgálni.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc. Idén a megytermés bánta jobban a tavaszi fagy hidegeit, de szerencsére kisebb lett a kár a tavainál. Cseresznyéből is kevesebb lett, de nem sokkal. Még pár hét és vége a szezonnak, mondta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila elmondta, a megy fontos exporttermékünk, hiszen Nyugat-Európában, különösen Németországban nagy piaca van a magyar gyümölcsnek. Az érdekes, hogy más országokban, mint befőtet, nem nagyon eszik. Inkább a cukrászatok fontos alapanyaga. Az utóbbi években egyébként Lengyelország lett mennyben konkurenciánk, ám az idei fagyok ott nagy pusztítást végeztek. Simon Attilával beszélgettem.
2: Megjelent a cseresznye, hát olcsóbb nem lett tavalyhoz képest, sőt, de az minden évben elmondott, hogy a cseresznye valahogy nehezebben viseli a hideget tavasszal, már pedig most volt egy kis fagy, pont a legrosszabbkor. Emiatt drágult, vagy egyébként is drágább lenne?
3: Idén valamelyest nagyobb termés van, mint tavaly volt, és jó a minőség a cseresznyéknek. A fagykár inkább egy gyenge közepes termést lehet jellemezni a fagyok ellenére. Valahogy a fagy idén kevésbé fogta meg a fát, és a cseresznyés túlélte, nem úgy viszont a medgy, amit elég komoly károkat szenvedett.
2: Na most még a cseresznyére visszatérve, ott a szezon meddig tart, mert ugye sokféle, ott van korai termő, késői termő, kicsi, nagyszemű, mindenféle. Meddig tart a szezon? Mennyire lehet kihúzni?
3: Nagyon nem lehet húzni, mert igazából a fás terméseknél kevés tudunk játszani termelő szinten az érési időben. Minden fajtának megvan maga érési ideje. A Gelmenz-Dofi a standard érés, és attól számítanak mínusz egy hét, mínusz két hét, vagy plusz egy hét, plusz két hét. Most a plusz egy hétben vagyunk, tehát még durva az országból adódóan legyen 5-10 nap eltéréssel, de 10-15 napon belül befejeződik a cseresznyés szezon.
2: Mi a helyzet a meggyel, amiben viszont mi nagyon fontos ellátók voltunk, mert ugye a meggyet többnyire Európában nevezük fűszer gyümölcsnek használják, a cukrászat, meg ilyesmi. Nem szokás meggybe főtetenni más országokban, nem úgy itthon.
3: Ennek komoly tradíciói vannak a magyar kulináris szokásokban. Egyértelműen látszik, hogy ez a szokás nem változott meg, tehát mindenki viszi tovább a generációs örökségét, és a megy folyamatosan közkedvelt, marad és lesz is, sokkal jobban, mint a cseresznye. Ebből adódóan, hogy a 13-15 hektár közti területről, azon kívül belföld felszívja a 40-50%-át, igen jelentős export mennyiségünk van, hiszen a klimatikus viszonyok, a tájfajtáink, a rengeteg egyedi fajta nagyon jól piacot talál a nyugat-európai piacon, illetve a legfontosabb komponens az pedig a megy sűrítmény, a megylé, ami olyan különleges színnel és aromával rendelkezik, amit nem tudnak máshol megcsinálni.
2: Mik a legfőbb piacaink? Említett, hogy Nyugat-Európa, de azon belül lehet-e nevesíteni, hogy kik a legnagyobb felvásárlók?
3: Igen, Németország, Ausztria, Lengyország is nagy termelőlet most már, de főleg Németország az, ahol nagyon felszívja a magyar befőtt medgyet, illetve a lé medgyet is.
2: Említettük a fagyot, ami azért megtizedelte a medgyet, meg egy kicsit a cseresznyét is. Mi a helyzet a klimatikus viszonyokkal, ugye a meleggel, meg a szárassággal? Kell-e attól tartanunk, mint a málna esetében, hogy lassan eltűnnek? Kell-e tartanunk a cseresznyén és a medgynél ilyesmitől?
3: A medgynél igazából a klímaváltozást annyit okozott, hogy a korábbi nagy piacunk a Lengyelországban is elkezdték termelni. És utóbbi 10 évben egyik legfőbb konkurensünk lett az európai piacon a lengyel medgy. Idén nagyon komoly fagyot kaptak, április végén még havazás volt Varsó környéki medgyes területeken, úgyhogy idén váltóan keresni fogják a magyar medgyet. Úgy gondolom, hogy a medgy nem fog eltűnni, a málna sajnos eltűnt, vagy szinte minimális pár száz hektár valami üzemi szinten termelnek. Az is volt úgy Lengyelország környékére, de a medgy az mindig is a magyar konyha és a magyar termesztő kedvence lesz. Egy lényeg benne, hogy már június végén befejeződik a szedéssel, vagy július közepéig, és utána már nem kell vele babosgatni, mint az almát, amit áprilisban levirágzik, és októberben, novemberben szedjük le, ami még az jócskák kinnalszik júniustól szállunk a nagy 4 hónapig a határba, és érheti szél, vihar, jég, bármi más természeti akadály. Harmadik az pedig, hogy ha megyütetvény meg van öntözve és kellően el van táplálva tápanyaggal, akkor ez szép hozamot tudni, 10 tonna fölött is tud egy hektár hozni.
2: A cseresznyét megyet együtt összefoglalva, ugye a cseresznyére inkább az jellemző, hogy megesszük direktbe, a megynél azért talán ez kevesebb, ott inkább valóban a másodlagos felhasználás, befőtt, torta, mi egyéb, jellemző inkább. Mi a helyzet a mostani árakra? Mind a kettőt nézzük meg.
3: Nagy átbefolyásoló az export lenne, hogy mennyi ment fel az export a piacról. Ha igazán fölpörög az export piac, akkor még tovább fognak emelkedni az árak, de idén a tavaly át alatt konszolidált eljárnak 20-30%-on olcsóbbá próbálják felvásárolni a megy feldolgozó üzemek, így a termelők is felsőbbet kapnak, indoklás vasú euróár, illetve a kereslet szakaszossága.
2: Amikor folyékonyá válik, ugye az is tudám finom lenni. Igen. Pálinka fronton?
3: Pálinkások azok igazából mindig is keresték, külön tájfajta az újfehértói fűtősnek, külön van a cigánymegynek. Tehát a piac keresi a jó, illatos, könnyű pálinkákat, és ez a cigánymegy, illetve a vízfejlető fűtés, egy nagyon különleges, jó, tartós illattal, az aromával rendelkező pálinka. Karcsit nem fogja megelőzni, de a toplista második helyen áll a megy pálinkák, mert keresleti pozícióval vannak, és keresik az emberek, bár kevés pálinka főző nem főz le, nem akar főzni pálinkát, ezért más gyümölcs meg kevésbé lesz, mert a megy körték nagy kárt szenvedtek, a sárga barackot meg szinte felszippant a friss piaci fogyasztás, hiszen akkor igény van a sárga barack piacon.
2: A cseresznye pálinkáról nekem Kisvárda is a fekete címke jut eszembe. Csinálnak abból érdemi pálinkát, vagy az inkább felejtős?
3: Van, de igazából tripla annyi megy pálinka készül, mint cseresznye pálinka. Valahogy a fekete címke és cseresznye pálinkának a negatív hatásai miatt kevésbé keresett a cseresznye pálinka. Bár nagyon szép pálinkák készülnek a versenyekre, illetve magánfogyasztók is írhatnak, de a megy az mindent arról.
1: Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk egy kis érdekesé, majd közlekedési információk jönnek. Fél 8-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Kötelező és előzetes bejelentés nélküli drogteszteket rendelt el a francia minisztériumokban Sébastien Lecornu miniszterelnök a kormányzati alkalmazottak és magasrangú tisztviselők körében, ami élénk politikai vitát váltott ki az országban. Pozitív eredmény esetén a minisztériumoknak mérlegelniük kell a szükséges következményeket, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is. A dokumentum szerint az érintettek számára egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is fel kell ajánlani. A kormány álláspontja szerint az állam nem folytathat hiteles küzdelmet a kábítószer kereskedelem és annak társadalmi következményei ellen, ha a saját intézményeire nem alkalmazza ugyanazokat a követelményeket. Ennek jegyében 3 héttel ezelőtt váratlan drogellenőrzést tartottak a miniszterelnök hivatal székhelyén. A média szerint a vizsgálatok negatívak voltak. A drogtesztek elrendelése egy a kormány által kidolgozott, mintegy 50 intézkedést tartalmazó drogellenes akcióterv része, amelynek közzétételét egyelőre elhalasztották. A Le Echo napilap szerint a tesztek csupán egy elemét képezik a csomagnak. Franciaország évek óta fokozott erőfeszítéseket tesz a kábítószerkereskedelem visszaszorítására.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünköst fürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Gyáli úton a határúttól. Lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: A hormozi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai iráni tárgyalások napirendjén Genfben.
7: Ezt az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy az átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról. Donald Trump amerikai elnök még tegnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán. Az egyikben arra szólította fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.
6: Mint egy 40 milliárd dolláros kiadást jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború.
7: A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai európai háztartások is megérezték a meredeken emelkedő üzemanyagárak és a három év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárd dolláros keretében.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 137.626 ponton zárta a hetet pénteken. A részvénypiac forgalma a hét utolsó napján átlépte a 30 milliárd forintot.
7: A MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintra, az OTP 1,9%-kal csökkent 43980 forintig, a Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 4,1%-kal erősödött 11730 forintig. A londoni FTSE 4% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál kisebb mértékű csökkenéssel zárt, Párizsban a CAC 40 6%-kal gyengült, Milánó 3%-kal erősödött, Madrid 3%-kal csökkent a nap végén. Az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap miatt nem volt kereskedés, a részvénypiacok zárva tartottak.
6: Ázsiában van kereskedés, és ott a japán tőzsde 1,7%-kal lódult meg, Hongkong 7%-os mínuszban, a Shanghai Composite több mint 7%-os pluszban, India itt nyitás után nem sokkal 6%-kal van feljebb, a dél-koreai index az most 3%-os pluszban, és Szingapur 2%-kal van lejjebb, tehát vegyes a kép. A forint az reggel egy kicsit gyengült, azóta valamennyit volt, amivel szemben visszaerősödött. Egy euróért 351 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 307 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 380 forintot kérnek, 380 forint 10 fillért. Az olajárak azok most már egyformán mozognak, eddig ellentétes irányú mozgás volt. A Brent az eset majd 2%-os mínuszban 79 dolláron áll, az észak-amerikai könnyűolaj WT pedig 4%-kal lett olcsóbb, 76 dollár 30 cent a jegyzésen. Az arany árfolyama 1% körüli mínuszban, 4205 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára közül a palládium 1,4, a platina 2,3, az ezüst 8 tized, a rész pedig 1%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelői árak közül csökkent a búza és a kukoricára 5-6%-kal, a szója, a gyapot, illetve a rizs, az pedig egy pár centet drágult, de nem jelentős mértékben. Akár egy órával is tovább tartott az út a győri fővonalon, ha valaki vonatra szállna.
7: Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt teljesen leállt a közlekedés, egyes járatok kimaradhatnak, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.
6: Kubai törvényhozók jóváhagyták a gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat. Ezek között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet a birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, valamint megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban.
7: A Trend FM által megkérdezett Latin Amerika szakértő szerint ezek a reformok sokkal jelentősebbek, mint a korábbiak, de politikai változások nélkül nem hoznak enyhülést a Kuba elleni szankciókban. Fogel Dávidot hallják.
8: Megvan a keret, de meg kell hozni azt a jogszabályt, ami ugye azt lehetővé teszi, ami a 60-as évek óta nem volt, hogy magánbankok adjanak hitelt. Nyilván ez majd ugyanúgy, ahogy Magyarországon a Nemzeti Bank felügyelet fog működni, de eddig erre ugye nem volt lehetőség a 60-as évek, meg azért nem tegnap volt, tehát hogy bárki is értett hozzá, vagy csinált ilyet, ő már valószínűleg nem aktív. Tehát ezeket mind meg kell csinálni. Egyszerűbb intézkedés, például az általános bürokrácia karcsúsítás, meg hasonlók, azt szerintem talán gyorsabban meg tud valósulni, vagy az, hogy decentralizálnak döntéseket is levisz a havannai szintről mondjuk a helyi szintekre. Ezek szerintem könnyebben fognak menni, de az, hogy mondjuk a diaszpóra bekapcsolódhat gazdasági tevékenységbe, ott az már talán a diaszpóra visszafogottabb magatartása miatt is talán nem egyik napra a másikra fogja majd a hatását meghozni.
0: Időjárás jelentés.
7: 1653-ban ezen a napon Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonta nézeteit arról, hogy a Föld kering a nap körül, persze ez se a Földet, se a napot nem zavarta, és nem zavarja mai napig sem, hogy mit gondolnak róluk az emberek, kétségtelen tény, hogy ők a maguk fizikai törvényei szerint teszik a dolgukat. Például a nap ma erősen sütni fog itt a Föld nevű bolygón, legalábbis a Kárpát-medencében brutális meleg lesz, 30 és 35 fok között alakul majd a hőmérséklet, délelőtt még napsütéses időre számíthatunk, délután pedig jöhetnek az esők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: 7:41, bár a kubai törvényhozók által jóváhagyott átfogó gazdasági reformok sokkal jelentősebbek, mint a korábbiak, ám komoly politikai változások hiányában nem számít áttörésre, a megkérdezett Latin-Amerika szakértő. Vogel Dávid szerint a kubai lakosság is óvatos optimizmussal várja a változásokat, amelyek több más mellett engedélyezik a magánbankok működését, valamint megengedik a külföldi befektetéseket a magánszférában. Mivel az idegenforgalmi szektorban új üzleti lehetőségek megteremtését tervezi a kubai kormányzat, több olyan területen is, ahol a befektetéseket eddig szigorúan korlátozták, ám a tőkebevonzáshoz jogi garanciák és politikai változások is szükségesek. Vogel Dávidot Lakatos László kérdezte a részletekről.
2: Strukturális gazdasági reformcsomagot jelentett be a kubai elnök. Ennyire erősek voltak az amerikai szankciók, hogy ki erőszakolták ezt, vagy egyébként érzik, hogy erre szükség van? Vagy amiatt érzik, mert van nyomás?
3: Igen, valóban. Ugye a bejelentés az már múlt héten megtörtént. Azóta két ilyen aktus zajlott le. Szerdán volt a kommunista pártnak a vezetőszervének egy gyűlése, és tegnap pedig a parlament is megszavazta, tehát most már tényleg nem csak tervezett, hanem végig is futott a rendszeren. És ez azt is jelenti, hogy ekkora, hát igazából talán feneket is kerítettek neki, hogy volt rádiointerjú, meg rendes bevezetése a történetnek, mert tényleg nem csak technikai csinosítások és technikai módosítások vannak, hanem valóban egy nagyon karakteres átalakítás, amit a Szovjetunió összeomlása óta nem láttunk a kubai rendszerben. És hát nyilvánvalóan a kubai jelenlegi állapotokra a legnagyobb most hatást ugye a január óta bevezetett és egyre szigorodó szankciók és olajembargó és mindenféle amerikai beavatkozás egyelőre ugye milyen

0: soft power módszerekkel való beavatkozás miatt kellett, de egyébként, ahogy az interjúban elmondta maga az elnök és Díaz-Canel, belső problémák is voltak, és nem lehet mindent külső tényezőkre áthárítani. Ez is egy, szerintem egy fontos akkordja ennek az egész történetnek, hogy volt egy ilyen önreflexió is, hogy bizony megérett az átalakításra a kubai rendszer, úgyhogy összjátéka volt ennek szerintem a beismerés is, illetve hát nyilván az amerikai intézkedések meg ezt felgyorsították talán.
1: A kubaiak ezt hogy fogadták? Tehát mennyire várnak ettől csodát?
0: A helyzet az, hogy ugye rengeteg területét érinti, főleg a gazdasági életnek, kicsit a szociális dolgokra is kiterjed, de szóval általában gazdasági intézkedések, és ahogy említettem, ugye voltak már korábban, de azért nem ilyen léptékűek, és mivel legtöbbször most ebben a megtudott információkból ugye azt lehet leszűrni, hogy milyen tervek vannak, milyen feladatot szabott mondjuk az elnök szervezetek részére, minisztériumok részére, hogy vizsgáljanak meg lehetőségeket, stb. Tehát ez holnaptól még nem fog hatalmas változásokat indukálni. Szerintem egy kicsit a kubaiakban ez benne van, hogy hát lássuk meg, hogy mi fog történni, típusú hozzáállás. Egyrésztről, másrésztről pedig nyilván, ami mondjuk liberalizáció és a magánszektornak az erősödését, elősegítő intézkedést tervezetek, azoknak pedig örülnek, mert hát itt például a nálunk kis és közepes vállalkozásoknak, ugye KKV-knek hívják, ott még a mikrovállalkozásokat hozzácsapják egy ilyen MIPIMESZ nevű történetbe, az ő támogatásukra például hoznak döntéseket, vagy liberalizálták a piacot, és lesz több lehetőségük az embereknek. Tehát biztosan, aki például ilyen szférában dolgozik, és ott szeretne megélhetést megteremteni magának, ők örülnek neki. De én úgy gondolom, hogy a kubaiak már visszafogottabbak mindenféle reformmal kapcsolatban, és megvárják, amíg valóban elindulnak ezek, és nem csak a tervezetekről beszélnek.
1: Ez még csak egy bejelentett terv, vagy pedig a bejelentésben elhangzott az is, hogy aki tud, az már elkezdhet mondjuk együttműködni külföldi kubaiakkal, export-import és hasonló kérdésekben, vagy azért erre még nagyon sokat kell várni, mire akár az Egyesült Államok, vagy akár a többi ország is reagál arra, hogy akkor itt egyszer csak megindulnak a kubaiak.
0: Én úgy gondolom, hogy miután, ahogy említettem is, megtörtént 18-án egy parlamenti jóváhagyás, tehát ez a reformcsomag, ez átment a törvényhúzáson. Igazából valószínűleg az alsóbb jogszabályokat, meg ennek az apró pénzre bontását, mondjuk, ha lehet így mondani, ezeket meg kell alkotni. Tehát például engedélyezték a magánbankokat, vagy a magáningatlan fejlesztéseket, vagy hogy kivezessék az állami ilyen középső szereplőket, tehát hogy közvetlenül tudjanak mondjuk külkereskedelmet, export-import tevékenységet folytatni kubai cégek. Tehát ezeket nyilván apró pénzre kell váltani, és megvan a keret hozzá, de meg kell hozni azt a jogszabályt, ami ugye azt lehetővé teszi, ami a 60-as évek óta mondjuk nem volt, hogy magánbankok adjanak hitelt. Nyilván ez majd ugyanúgy, ahogy Magyarországon a Nemzeti Bank felügyelet fog működni, de eddig erre ugye nem volt lehetőség a 60-as évek, meg azért nem tegnap volt, tehát hogy ezt bárki is értett hozzá, vagy csinált ilyet, ő már valószínűleg nem aktív. Tehát, hogy ezeket mind meg kell csinálni. Egyszerűbb intézkedés például az általános mondjuk bürokrácia kartusítás meg hasonlók, azt szerintem talán gyorsabban meg tud valósulni, vagy az, hogy decentralizálnak döntéseket és leviszik a havannai szintről mondjuk a helyi szintekre. Ez is nagyon fontos szerintem, tehát hogy nem csak liberalizáció, hanem decentralizáció is. Ezek valószínűleg szerintem könnyebben fognak menni, de az, hogy mondjuk a diaszpóra például bekapcsolódhat gazdasági tevékenységbe, ott az már talán a diaszpóra kicsit ilyen visszafogottabb magatartása miatt is talán nem egyik napra a másikra fogja majd a hatását meghozni.
1: Hát igen, meg azért ahhoz, hogy ilyen kicsibe, vagy akár nagyba is lehessen űzni ezeket a történeteket, mondjuk egy kereskedelmet, vagy akár ugye stratégiai fókuszt kapott a turizmus, az mindig is nagyon fontos volt Kubában, de hát ahhoz viszont utazni kell. Tehát a kubaiaknak el kell tudni menni a partnerhez, a partnernek be kell tudni jutni a Kubába, sőt, onnan biztonságban haza is kell tudni jutnia, és hát ugye azért itt a diaszporában sokan vannak, akik mondjuk akár körözöttek Kubában, vagy legalábbis büntetés vár rájuk.
0: Tiszta sor, persze. Hát most ebben a szituációban, ha ezt mondjuk 2 évvel ezelőtt, ugye már Díaz-Canelnek voltak ilyen, hát a gazdasági élénkítés, és megcélzó döntései, vagy próbálkozásai, de nagyon kis léptékűek voltak. Tehát ha ez 2 évvel ezelőtt történik, akkor ez egy eszméletlen sikersztori jóval rövidebb idő alatt. Most, hogy alig járnak repülőjáratok Kubába, mert hogy ugye nincsen üzemanyagnak az újra töltésére lehetőség, meg hasonlók, tehát hogy nyilván sokkal lassabb lesz és vontatottabb, és akár akadályoztatva is lesz, pont emiatt is. Az, hogy egyes emberek mondjuk igen, a kubai rezsim mondjuk üldözi őket, körözi őket, vagy bármilyen atrocitás érheti őket, hogyha oda mennek, az nyilván bármikor, ez 2 évvel ezelőtt is ugyanez a helyzet lett volna. Ilyen dolgokról nem esett szó, és a politikai foglyok szabadon bocsátásáról sem semmi, tehát hogy ez csak a gazdasági szférára és nagyon kicsit a szociális szférára hat ki. Nyilván lesz rengeteg olyan dolog, amiben ez el tud botlani ez a történet. Én úgy gondolom, hogy azért van érdeklődés, tehát pont azok, akik már korábban is a turizmusba befektettek Kubában, akik érzik azt, hogy ide mennyien szeretnének menni. Még akkor is az amerikaiakat ugye nem engedték csak nagyon rövid ideig utazni, és csak most csak ilyen különleges esetekben mehetnek ugye a Szigetországba, de kanadaiak rengetegen, meg hát a világ többi része azért általában szerette Kubát, tehát nyilván ott befektetni a turizmusba. Egyetlen egy dolog van még, vagy hát nem egyetlen egy, de szóval egy, ami még egy ilyen nagyon nagy bökkenője ennek az egész történetnek, ez ugye a Helms-Burton törvény, ami lehetővé teszi amerikaiaknak most már a 3. országbeli befektetők ellen is pert indítani. Tehát az a cég, aki hotelt épített, és anno ez a texasi nagypapának volt a földje, akkor a texasi nagypapa beperelhet most már nem csak a kubaiakat, hanem akár ezt az ingatlan céget is mondjuk, aki ott ezt a hotelt felépítette. De ugyanígy kikötők kapcsán ugye rengetegen mennek oda hajóval, ezekkel a luxus hotelljárókkal, tehát hogy azért nem annyira egyszerű ez a sztori, de azért ezek fontos lépések, és úgy gondolom, hogy még a mostani helyzetben is van arra esély, hogy hát lassabban és döcögősebben, de esetleg elinduljon valami.
1: Az amerikaiak hogy reagáltak erre? Mert addig, amíg mondjuk üzemanyaghoz nem juthatnak a kubaiak, addig mondjuk a kereskedelem fejlődésére olyan nagyon nem lehet számítani.
0: Abszolút. Hát egyelőre, mivel ez egyrészt nagyon friss, meg hát elég sok minden, ahogy említettem, csak egy ilyen reformcsomag, egy kerettervezet van megadva, és nincsen apró pénzre lebontva, és nem igazán látják, vagy látjuk, hogy hogyan lesz ez ugye kivitelezhető, vagy hogyan tervezik kivitelezni. Ezért amerikai részről ilyen hú de nagy örömújongás ugye nem volt, mert ez ugye egyrészt csak az egyik része volt ennek a történetnek, de ugye ez csak egyetlen egy feltétele volt, a liberalizáció és az állami monopóliumoknak ugye a lebontása és gazdasági liberalizáció. Tehát ez egyetlen egy dolog volt a 4-5 között, ugye ez azért általában szokott változni, hogy mit szeretne az amerikai fél. Úgyhogy én ilyen nagyon hurrá optimista dolgokat nem láttam, és azért még annyira nem zárodott le ez az iráni fejezet, hogy nagyon ide koncentrálnának. Én úgy gondolom, hogy azért, ha nem is Rubio részéről, de ott legalább egy a nyugati féltekért felelős helyettes államtitkári szintről azért biztos lesz majd valami, de úgy gondolom, hogy pont azért, hogy a nyomást ne vegyék le a Szigetországról, nem hiszem, hogy ez egy ilyen eszméletlenül eltúlzott vagy túl erős támogatás lenne. Én úgy gondolom, mert hogy ennek mondjuk Trump nem örülne, vagy a washingtoni vezetés mondjuk magasabb szintje. Tehát én nem gondolom, hogy itt egy ilyen hatalmas nagy pozitív visszacsatolás lesz, de biztos, hogy örülnek otthon azért. Tehát, hogyha az amerikaiak előtt megnyílnak bizonyos piacok, amiben ugye mondjuk lehetőségeket látnak, és hát azért Trumpot ismerjük, mégiscsak egy ingatlan fejlesztő, és szeret befektetésekben gondolkodni, akkor szerintem ezt már pozitívan értelmezik, de nem hiszem, hogy ők is esetleg látják azt, hogy mi lesz mondjuk X idő múlva, rövid távon sem.
1: És mi a helyzet a többi országgal?
0: Az Európai Unió ugyanígy szankciókat vezetett be, mondjuk Diaz-Canel ellen, meg a Galsa ellen, ugye, amiről korábbi adásokban beszéltünk, ez a konglomerátum, ami többek között a turizmust is, meg a KKV-kat is felügyeli, és a katonai vezetés irányítása alatt működik. Tehát én úgy látom, hogy azért még mindig ezt a nyomást ezt megpróbálják tartani, az Európai Unió is nyilván próbál optimista lenni, de azért én úgy gondolom, hogy mivel politikailag nem történt semmiféle átalakulás, és a decentralizáció az nem politikai szinten ment végbe, hanem gazdasági szinten, tehát hogy a kommunista párt hatása az eseményekre, vagy a hatalom az események fölött ez nem gyengült, és nem fog átalakulni, és nem beszélünk szabad választások kiírásáról, stb. Tehát minden csak gazdasági, ezért mindenki visszafogottabb. Nyilván a politikai térfélnek ezen az oldalán. Ugyanezt gondolom Washingtonról is, aki még talán szkeptikusabb is, mint mondjuk az Európai Unió. Nyilvánvalóan Kína mondjuk, vagy akik korábban is támogatták, vagy elítélték a gazdasági szankciókat az USA részéről, mert a humanitárius helyzetnek az eszkalációját látták ugye benne, hogy egyre rosszabbak a körülmények, és erről ugye beszéltünk. Korábban ők meg nyilván örülnek ennek, és további támogatásról biztosították, de nem volt semmi olyan áttörő lelkesedés, hogy nem tudom én, Kínából bárki is az asztalra csapott volna, hogy jó, akkor holnap mi megyünk és szállodafejlesztésekbe fogunk kezdeni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki egy kicsit azért ismeri ezt a latino temperamentumot is, meg azért a kubai rendszernek is ezt a fajta, hát ilyen lassú lépéseit, még akkor is, hogyha van már valamilyen döntés, tehát egyik pillanatra a másikra ott ne várjunk csodát, még akkor sem, ha mondjuk akár a régi országai, mondjuk Mexikót ugye szoktuk említeni, mint régi történelmi partnere vagy támogatója a Szigetországnak. Mindenki próbál inkább a humanitárius dolgok miatt reményteljesebben hozzáállni a helyzethez, és kihozni belőle a maximumot, mert ez ugye holnap nem fogja megoldani azoknak az embereknek a sorsát, akik műtéti várólistákon vannak, vagy nem tudnak enni, vagy nem tudnak feltölteni dolgokat, mert nincsen elektromos áram, tehát hogy nyilván ez sajnos nem lesz túl gyors.
1: És arra te mennyi esélyt látsz, hogy egyszer csak azt is bejelentik, hogy mondjuk a politikai foglyokat szabadon engedik, sőt, egy ilyen általános amnestiát hirdetnek a politikai üldözöttekkel szemben, és mondjuk még akár egy választásokat is kiírnak. Mert valószínű, ez aztán rendesen megtámogatná a gazdasági szabadságot, vagy a gazdasági teret külföld felé.
0: Ez biztosan így van. Már az is szerintem hatalmas lépés, hogy olyan alapköveket mondjuk átalakítottak, hogy a külkereskedelmi állami monopóliumot mondjuk meglazították, vagy kivezették az általános terméktámogatást, és most már célzottan embereket, vagy ilyen közösségeket, csoportokat fognak támogatni. Ez is egyik a szociális alapköve volt a rendszernek. Az, hogy politikai szinten ilyen változások legyenek, én nem látom. Tehát ha teljesen sarokba és a falig vannak szorítva, akkor sem feltétlenül gondolom, hogy ezt egy nagyobb külső beavatkozás nélkül megtennék. Tehát, hogy most sem volt róla szó, konkrétan korábban már kijelentésben is ugye deklarálták, hogy a kommunizmus és a párt és ezeknek a 60-as évek óta hát szentírásként vett dolgoknak a kőbe vésett állapotán nem fognak változtatni.
1: Hiszen ez a bejelentéshez is Raúl Castro jóváhagyása kellett.
0: Támogatta, igen, ezt elfelejtettem említeni. Valóban, tehát ő támogatta ezt a reformcsomagot, de ez a reformcsomag, ez végigment a kommunista Kínába, Vietnámba is, ott is szocializmus van, tervgazdálkodás, tehát hogy ez egy olyan dolog, amit ezek a rendszerek is le tudtak nyelni, már pedig ott a pártnak megkérdőjelezhetetlen hatalma van. Ők inkább ebbe az irányba próbálnak elmozdulni, amit már egyébként Raúl Castro kapcsán is emlegettek, amikor ő ugye átvette Fideltől a hatalmat, mert hogy ő neki nagyon jó kapcsolatai voltak Vietnámmal. Ez egy teljesen megkésett dolog. Az önreflexió is nagyon megkésett Díaz-Canel részéről, de én úgy gondolom, hogy politikai szinten, hát a foglyok szabadon bocsátása kapcsán is ők ezt elmondták, hogy olyan biztos nem lesz. Tehát ők engedtek el foglyokat, ugye most már több mint 2000-et, főleg vatikáni közvetítéssel, de politikai, konkrétan olyan politikai foglyokat, akiket akár név szerint is kért mondjuk Washington, tehát ilyesmiről nincsen szó, és elizárkoznak ettől. Tehát én nem gondolom, hogy a közeljövőben ilyen lenne, ha csak nincsen valami olyan tényleg brutális beavatkozás Washington részéről, és nyilván nem más részéről várható ez, én nem gondolom ezt. Tehát nincsenek erre utaló jelek. Ugye vádat emeltek Raúl Castro ellen, konkrétan most már családtagoknál is, nem csak a Castro családból, hanem Díaz-Canel ellen is, ugye már mindenféle szankciók vannak, és még így sem történt semmi kubai részről, hogy jelét adták volna annak, hogy akkor jó, hogy nem indulnak a választásokon többet, és átadják a hatalmat. Én úgy gondolom, hogy talán a kubaiak gondolkodnak abban, hogy a venezuelai modellt egy picit, nyilván nem az elnök elrablásával, de ezt leszámítva megpróbálják egy kicsit leutánozni. Tehát a rendszer az ugyanúgy megmaradt Venezuelában, valamennyi politikai foglyot szabadon bocsátottak valóban, tehát ott van egy kis különbség, de egyébként ugyanazok az emberek vannak, ugyanaz az alelnök, aki Maduroval indult a választáson, ugyanaz a Diosdado Cabello, aki 92 óta ott volt Chávez mellett, és mindenben részt vett, és mindenről tud, és vastagon benne van, és igazából az a rendszer az ugyanúgy megvan. De gazdaságilag liberalizálták, az amerikai cégek mehetnek, vihetik az olajat, befektethetnek, vannak már repülőjártok, szerintem egy kicsit erre játszanak, plusz a kubai rendszer nagyon sok amerikai adminisztrációt túlél. Tehát arra próbálnak játszani szerintem, hogy az is benne lehet, hogy azért a Trump mandátumának is vége lesz egyszer. Más problémák is vannak, nem mindig tud annyira idefigyelni. Ha adunk olyan lehetőségeket, amivel esetleg kedvezünk neki, mert ő szeret befektetni meg az amerikai befektetések előtt, hogyha megnyílik mondjuk a Szigetország, akkor hát, ha ez már nem egy win-win szituáció, mert az USA nem éri el azt, amit szeretne, és nyilván Marco Rubio teljes tabularázát szeretne, és a kommunista párt száműzését, de szerintem úgy gondolják, hogy elégséges lehet ahhoz, hogy ezt a nagy nyomást levegyék róluk. És hát, ha akkor az olajembargó megszűnik, és akkor lehet egy kicsit az országban jobb állapotokat teremteni.
2: Az elmúlt percben Bogár Dávid Latin-Amerika szakértőt hallották. Nem sokára 8 óra előtte közlekedünk, majd jövünk a friss hírekkel. 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szélkálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.
6: A képviselők 13 órakor kezdik a munkát, napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követne el az, aki az Országgyűlési Vizsgálóbizottság munkáját akadályozza. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről, illetve egyes beruházási szabályok módosításáról. Tárgyalják a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt is. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit Részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda.
2: Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégén a város több pontján történt lövöldözésnek.
6: Az összegzés szerint több mint 20 különböző incidens volt, ahol lövések is eldördültek helyi idő szerint péntek este és vasárnap reggel között, a halottak között van 10 éves is. Pénteken az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap volt, Juneteenth ünnepe, amelyen a rabszolgaság eltörlésére emlékeznek. Ilyenkor számos helyen tartanak összejöveteleket, utcabálokat. Brandon Johnson, Chicago polgármestere közleményben fejezte ki együttérzését és részvétét az erőszakos cselekmények érintettjei felé.
2: Thank you. 10 amerikai vállalat számára tiltotta meg Kína a polgári és katonai felhasználásra alkalmas termékek exportját.
6: A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja Peking nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek védelme. A Reuters beszámolója szerint az intézkedés különösen a ritka földfémágazatban működő MP Materials és a USA Rare Earth vállalatokat érinti érzékenyen. Az MP üzemelteti az Egyesült Államok egyetlen működő ritka földfém bányáját, de mindkét cég részt vesz a bányászattól a mágnesgyártásig terjedő ellátási láncban. Washington június elején több nagy kínai vállalatot, köztük az Alibabát, a Baidut, valamint a BYD-t és a NIO autógyártókat is felvette arra a listára, amelyen az amerikai kormányzat szerint a kínai hadsereget támogató cégek szerepelnek.
2: Egyre szofisztikáltabb, mesterséges intelligencia alapú szoftverek segítik a kereskedők munkáját, és már túl a nyelvi megoldásokon, a döntések előkészítésében, az adatok feldolgozásában is hatalmas előnyt jelentenek, mondja a Laura fejlesztő cég ügyvezetője.
6: Bessenyei Attila szerint az ember nem megkerülhető a rendszerben, de nem is ez lenne a cél.
7: A rendszer arra lesz képes, hogy mondjuk egy rendelés esetén, ha látja, hogy fogyóban vannak bizonyos cikkek, akkor gyakorlatilag tesz egy javaslatot, és megmondja, hogy ezt máig meg kell rendelned, vagy ma 10 óráig meg kell rendelned, hogy ideér, nem tudom, holnap utára, hogy ne fogjon ki az a készlet. De ahhoz mindenképp meg kell egy humán jóváhagyás. Nyilván magas megbízhatósággal rendelkező javaslatok esetén lehet majd úgy állítani a rendszert, hogy bizonyos döntéseket saját maga rendezze le, de ennek is meg kell lenni a maga auditálható folyamatának és visszaelemezhető folyamatának, hogy biztonságos legyen.
3: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 6%-os mínuszban 137.626 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma aznap több mint 30 milliárd forint volt.
6: A MOL 1,2%-kal erősödött 3.790 forintig, az OTP 1,9%-kal csökkent 43.980 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-kal nőtt 2.754 forintra, a Richter 0,4%-kal emelkedett 11.730 forintra. Londonban a FTSE 0,4% mínusszal, Frankfurtban a DAX 0,1%-nál is kisebb mértékű csökkenéssel zárt, a párizsi CAC-on 6,1%-kal gyengült, Milánó 3,1%-kal erősödött, Madrid ugyanennyivel csökkent a nap végén. Az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap miatt nem volt kereskedés, a részvénypiacok zárva tartottak.
2: Ázsiában viszont van, és vegyes a kép. Japán 1,6%-kal van följebb, Hongkong 9,1%-os pluszban, 9%-os mínuszban, a Shanghai Composite van 9%-kal följebb, India 6%-kal, a Dél-Koreai Index pedig pillanatok az állás előtt 0,5%-os pluszban, Szingapur pár pontos mínuszban tartózkodik. A forint reggel gyengült, azóta ez szépen elsimult, vagy kisimulni látszik, még egy picit talán a dollár ellenében tartja magát. Egy euróért 351 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért 380 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszban, 2% körüli esésben a Brent beesett 79 dollár alá. Az észak-amerikai kőolaj a WTI 4%-kal lett olcsóbb, 76 dollár 30 centen áll. Az arany 7%-os mínuszban 4214 dollárat ér egy unci arany. A többi fémára is esik, de nem ilyen mértékben, sőt egyre kevésbé. A palládium már csak 6%-kal van lejjebb, a platina 1,7-tel, a réz 6%-kal és az ezüst közben emelkedésbe fordult 4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelő árak közül a búza és a kukorica 5-6%-kal olcsóbb, a gyapot, a szója, illetve a rizs pedig egy pár centtel tudott eddig drágulni. Történelmi léptékű fellendülést produkál az európai logisztika ingatlanpiaca a korábbi mélypont után.
6: A Gestor befektetési ZRT elemzése szerint a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról csaknem 20%-os növekedéssel 41,5 milliárd euróra ugrott, amivel a járvány időszakot leszámítva valaha volt legerősebb évet produkálta. A vezérigazgató, a cég vezérigazgatója elmondta, a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs nyomás közepette az intézményi tőke is felfedezte a logisztikai ingatlan befektetést. Gerő Andrást hallják.
8: Nagyon sok intézményi befektető jelent meg, olyan típusú intézményi befektetők, alapok, európai alapok, tehát nem csak magyar alapokra kell gondolni, akik ilyen típusú ingatlanokba fektetnek, és ezekben az alapokban magánpénzek vannak, tehát a 10-20-50-100 ezer eurós befektetők is megjelennek, nem közvetlenül, hanem közvetett módon a pénzüket ezekben az alapokba fektetik, akik azt gondolják, hogy ez fenntartható, stabil, hosszú távon bőven infláció fölött teljesítő, tehát ugye a magyar infláció 3,5-4% körül van, a spanyol infláció mondjuk 3,5, portugál infláció inkább a 3-hoz közel. Ezek lényegesen fölötte vannak, és fenntartható módon vannak fölötte. Tehát nem csak ad-hoc módon, hanem folyamatosan. És ez ad egyfajta biztonságot.
2: Hatalmas robbanás volt tegnap este Katarban egy gázmező melletti ipartelepen.
6: Összesen 54 sérültet és 18 eltűntet regisztráltak a hatóságok, további részletek egyelőre nem ismeretesek, az eltünteket folyamatosan keresik.
3: Időjárás jelentés.
6: 1941-ben ezen a napon indult meg a Barbarossa hadművelet, a harmadik birodalom és szövetségesei 3,5 millió katonával támadt rá a Szovjetunióra, és nagyjából az év végére a hatalmas ország európai területeinek nagy részét elfoglalták. 1 millió 300 ezer négyzetkilométerről beszélünk, ennyi ilyen területen tudtak előre nyomulni. Kétségtelen, hogy hatalmas veszteségeket okoztak a Szovjetuniónak, a szovjet hadseregnek, de sem Moszkvát, a fővárost, sem pedig Leningrádot, a mai Szentpétervárt nem sikerült elfoglalniuk. Moszkvában 24, Szentpéterváron 21 fok a levegő hőmérséklete, és nagyjából pár fokkal mozdulnak majd felfelé, alapvetően náluk közép-európai szemszögből nézve tavaszi időjárás van. Nálunk azért berobban a nyár elég keményen, 30 és 35 fok közötti csúcsokra lehet számítani, délelőtt még süt majd a nap, délután viszont eshet az eső.
3: Sporthírek a 94.2.
2: Egy-egy első, illetve második és két harmadik helyen harmadikként végzett a magyar válogatott a franciaországi Antonyban rendezett vívó Európa-bajnokság érem táblázatán. Győzött, címét megvédve a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi kardegyüttes. Ezüstérmes lett a Muhari Eszter, Bükki Lili, Nagy Blanka, Borsodi Emma alkott a női párbajtőr csapat, illetve a dobogó alsófokára állatott fel egyéniben Szatmári András, illetve Muhari Eszter. Folytatódott természetesen a világbajnokság, csak kimondom. A tegnap, vagyis este az esti meccsen Belgium Irak 0-0, hajnalban Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a zöldfoki köztársasággal, Egyiptom pedig 3-1-re verte Új-Zélandot. Ma este 7-től Argentina-Ausztria, illetve este 11-től Franciaország-Irak mérkőzésekkel folytatódik a világbajnokság.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 8 óra 10 percek, zenével megyünk tovább, majd arról lesz szó, hogyan mesterséges intelligencia hogyan tud segíteni a kereskedelemben.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 13 perc. Egyre szofisztikáltabb, mesterséges intelligencia alapú szoftverek segítik a kereskedők munkáját, és már túl a nyelvi megoldásokon, a döntés előkészítésekben, az adatok feldolgozásában jelentenek hatalmas előnyt, mondja a Laurel fejlesztő cég ügyvezetője. Besenyei Attila szerint az ember nem kikerülhető a rendszerből, de nem is ez a cél. Lehetnek olyan mindennapos döntések, amiket idővel a mesterséges intelligenciára lehet bízni, de ez még odébb van. A fizetési módok már nagyon fejlettek, de van olyan terület, ahol még van lehetőség a folyamat gyorsítására. Ilyen például a közületi vásárlás, amikor valaki áfásszámlát kér a sorban, ismerős helyzet gondolom. A jövőben akár egy kattintás is lehet, úgyhogy lerövidül majd. Besenyei Attilával beszélgettem a részletekről. A mesterséges intelligenciát számtalan formában használjuk, leginkább információszerzésre, de előbb-utóbb nyilván a döntéshozatalba is bejön, adatfeldolgozásba, és hát egyik alkalmazási mód a kereskedelem. Az AI hogyan tud segíteni több terméket eladni, vagy kiszolgálni a vásárlókat így vagy úgy?
2: Szerintem mind a kettőbe tud segíteni. Ugye a lényeg az, hogy a kereskedelemben rengeteg adat keletkezik, akár nyugta, vagy blokkszinten, készletszinten, amit sok esetben a boltvezetőknek, vagy akár ha több boltos tulajdonosról beszélünk, központban dolgozó kollégáknak nagyon nehéz átlátnia. És hogy ezeknek az összefüggéseknek a feltárásában akár a készlethiány várhatóan kieső készlet vagy túlkészleteknek, vagy rosszul árazott termékeknek a detekciójában egyébként nagyon sokat tud segíteni maga az AI.
1: Na most maga az AI magában, vagy egy olyan rendszer, ami az AI-ra épül, és kifejezetten mondjuk kereskedőknek készült szoftver, igen, vagy valamilyen fajta szolgáltatás?
2: Jelen esetünkben nem általános nagynyelvi modellekről beszélünk, hanem célrendszerről, célrendszerekről, ami egyrészt adatkezelésre egy zárt biztonságos és közvetlenül ráül a kereskedőknek, vagy rácsatlakozik a kereskedőknek az adataira, tudja azt értelmezni, hogy mi a készlet, mi a választék, mi egy termék, mi egy beszállító, azoknak milyen adatai vannak, hogy kéne, hogy viselkedjenek, és gyakorlatilag proaktívan tudja elemezni, monitorozni ezeket az adatokat, anomáliákat detektálni, sőt abban javaslatokat gyártani, hogy mit kéne csinálni az adott beragadt árukészlettel, vagy rendelési javaslatot mondjuk tenni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy dedikált program, ami rácsatlakozik, vagy egy ilyen kiegészítője tud lenni a kereskedelmi rendszernek, és mind a mellett egyébként a nyelvi modellekből megszokott párbeszédeket is lehet folytatni gyakorlatilag a saját üzletünk, üzleteinknek, vagy termékeinknek a adataival, fogyásaival, akár egy akciótervelő készítésével.
1: Hogyan lehet arra tanítani, hogy termék és termék között van különbség? Nyilván meg lehet fel lehet címkézni, hogy ez nem tudom, tartós fogyasztási cikk, ez napi szükséglet, élelmiszer, de hogy preferencia sorrendet azt mégis meg kell vele tanítani, nem ahhoz, hogy tudja segíteni a kereskedőt, hogy na ebből most rendelni kell.
2: Ha megnézzük logikailag a kereskedelemben ugye a választék, ami egy boltban van, ugye az álcikkekből, azok valamilyen szinten kategorizálják. Ahogy a bolton belül is vannak termékkategóriák, hogy nem tudom, hogy tészták, üdítők, tejtermékek, az az informatikai rendszerekben és a törzsben úgymond ilyen cikkcsoportosításként leképződnek. És ezeknek a cikkcsoportoknak egyébként már maga az AI tud, de tehát egyrészt a historikus, tehát a történelmi adatok alapján visszanézni, hogy milyen dinamikával rendelkeznek, milyen szezonalitásuk van, illetve árazásban, árérzékenységben, egyebekben is rendelkeznek tulajdonságokkal. Ezeket kigyűjti a rendszer, és gyakorlatilag kategorizálja, és a megadott válaszoknál ezeket a kontextusokat gyakorlatilag figyelembe veszi, illetve maga az internetről, illetve az általános nyelvi modellekben található tudásbázissal kiegészíti, hogyha válaszokat ad, vagy nézi, hogy kell mondjuk egy termékkörnek reagálnia, vagy hogy kellene reagálnia.
1: Magyarországon a kereskedők használnak ilyet egyébként?
2: Nagyon friss termékről van szó. Nagyjából 4 hónapja kezdtük el az első teszteket, tehát van olyan 16 boltos budapesti hálózat, aki ezt már használja az alapfunkcióival, illetve most van több olyan kisebb hazai lánc, vagy ügyfél, vagy valamelyik nagy jobb láncnak a franchise tagja, akivel indítunk teszteket.
1: Mi volt a legkomolyabb kihívás így a fejlesztés során? Mert magától értetődőnek tűnne, hogy Nem olyan bonyolult ez, de én tartok tőle, nem egyszerű.
2: Annyira nem egyszerű. 4 éve foglalkozunk egyébként a témakörrel, tehát egyrészt, hogy itt maga a nyelvi modelleknek is volt egy evolúciója, illetve azoknak, tehát itt nem egy-egy nyelvi modellt rakunk rá, hanem több gyakorlatilag modell meg technológia van itt szép magyarosan orkesztrálva vagy vezényelve, és ezeknek a harmonizált környezetének a létrehozása, illetve hogy hogyan, milyen térben hagyjuk működni ezeket a rendszereket, ennek a leszabályzása, az adatvédelmi rész, hogy ne kerüljenek ki a kereskedőknek az adatai, vagy szenzitív adatok, csak maszkolva menjenek el mondjuk egy nyelvi modell szolgáltató felé, ahonnan az indoklást várjuk, de ne legyen mondjuk adatszivárgás, tehát hogy biztonságos legyen az adatvagyonra, oda legyen figyelve, illetve hogy harmóniában pontos válaszokat tudjon adni a hallucináció nélkül a saját adatainkra. Ez volt a legnehezebb lépés egyébként, meg ehhez kellett az a technikai evolúció is, ami mondjuk az elmúlt 3/4 évben ment végbe így a nagyvilágba.
1: De a döntést az még ember hozza, az AI csak segít ennek eldöntésében, jól értem?
2: Igen, tehát mindenképpen ez az angol terminológia, ez a human in the loop, ez megvan, tehát az ember dönt, az emberi döntés kell. Ugye az abban tud segíteni, hogy egyrészt kérdezhetünk és döntést tud támogatni, illetve az ilyen anomália detekciónál vagy javaslattételnél összegezni tudja azt a top 3-5-10 dolgot, amire mindenképpen kell figyelni az embernek, és abból tud cselekedni. Jelenleg még nincs összekötve a úgymond kereskedelmi vagy készletvezetési rendszerre, de egy pár hónapon belül ennek meg lesz a lefele csatornája, tehát maga ezen a rendszeren keresztül is, hogyha valaki át akar árazni valamit, vagy akar indítani mondjuk egy szállítói rendelést, amit már maga a rendszer rakott össze, akkor az automatikusan végig tud futni, de nyilván az emberi jóváhagyással. Tehát a rendszer arra lesz képes, hogy mondjuk egy rendelés esetén, ha látja, hogy fogyóban vannak bizonyos cikkek, akkor gyakorlatilag tesz egy javaslatot, és megmondja, hogy ezt máig meg kell rendelned, vagy ma 10 óráig meg kell rendelned, hogy ideér, nem tudom, holnap utára, hogy ne fogjon ki az a készlet. De ahhoz mindenképpen kell egy humán jóváhagyás. Nyilván magas megbízhatósággal rendelkező javaslatok esetén lehet majd úgy állítani a rendszert, hogy bizonyos döntéseket saját maga rendezze le, de ennek is meg kell lenni a maga auditálható folyamatának és visszaelemezhető folyamatának, hogy biztonságos legyen.
1: Fizetési megoldás. Adások ügyében is sokan gondolkodnak sokfélét. Bennem az merült fel, hogy hova lehet még egyszerűsíteni a fizetést a boltokban?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, ami relatív újdonság, illetve ugye online fizetéseknél, meg bankközöknél, ugye az azonnali fizetés, meg a Trip nevű platform, ugye eljött már a közéletben, illetve online fizetéseknél is egyébként egy egész jó penetrációja kezd lenni. Ilyen jellegű integrációkat pénztárgépekhez, ez egy jó egyébként tartalékterv is lehet, hogyha mondjuk leáll éppen a bankterminál szolgáltatás, vagy az adott banki rendszer, és tud egy jó alternatíva lenni. Illetve ugye hamarosan jönnek ugye az elnyugtaképes pénztárgépek. Ugye annak az összekötésével egyébként lehet majd úgy egyszerűsíteni a folyamatot, hogy mondjuk a törzsvásárlói kártyával összekötve, hogy ott a banki azonosítónkat, vagy másodlagos azonosítónkat megadjuk, és mondjuk a nyugtatárnak az azonosítója is benne van, tehát gyakorlatilag, amit most a pénztárnál 3-4 lépésben csináljuk, hogy oda megyünk, törzsvásárlói kártyát bemutatjuk, kérünk egy nyugtát, kérünk áfás számlát, fizetünk, ezeket gyakorlatilag egy applikáción keresztül egy érintésre lehet mutatni a kassza felé, és onnantól gyakorlatilag ez végig tud futni, illetve csak egy jóváhagyást fog visszakérni telefonon, tehát hogy ilyen jellegű egyszerűsödés egyébként várható lesz a következő, szerintem egy másfél évben.
1: Akkor a közületi vásárlásokat fogja felgyorsítani, mert egy magánszemélynél ennél gyorsabban már nem tud fizetni, hogy órával, telefonnal, kártyával, mobillal, bármivel, viszont ha valaki számlát kér, az még le tudja akasztani a rendszer.
2: Azzal igen, illetve mondom, ott lehet esetleg előnye, hogyha mondjuk használnak bizonyos törzsvásárlói programokat adott láncoknál, hogy ha az össze van kötve ezzel az elnyugta azonosítóval, vagy a fizetési azonosítóval, ott ez a 2-3 érintéspont tud egyébként egyé válni, nehogy Isten mondjuk a kereskedő motiválja valahogy néhány plusz ponttal, vagy törzsvásárlóval mondjuk a vevőket, hogy efele menjenek. Tehát ott lehet még egy egyszerűsödés, meg egyébként egy kisebb hatékonyság a kasszák terén. Nemzetközileg is van több olyan ország, ahol egyébként ez a bankszámláról bankszámlára történő azonnali fizetés egyébként elég szép részesedéssel rendelkezik már a normál kártyás vásárlások mellett, és úgy, hogy gyakorlatilag B2C-be, tehát hogy a normál vevők és ugye a bolti tulajdonosok között.
1: Az elmúlt percben a Laurel fejlesztő cég ügyvezetőjét, Bessenyei Attilát hallották. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 8:30-kor rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Két csúcsot is megdöntött a holland válogatott, miután 5-1-re legyőzte Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság F csoportjában. A svédek elleni sikerrel a háromszoros ezüstérmes a rendes játékidőt tekintve már 14 egymás követő VB mérkőzésen nem kapott ki, ez rekord a tortánk történetében. Az elveszített 2010-es döntő után 4 évvel, 5 győzelemmel és 2 döntetlennel zártak, még a 4 évvel ezelőtti VB-n 3 győzelem és 2 döntetlen volt a mérleg. Jelenleg pedig egy-egy sikernél és döntetlennél tartanak. Kizárólag a csoportmérkőzések eredmény sorát figyelembe véve, a német alföldi együttes 18 veretlen találkozónál tart, ami ugyancsak a legjobb teljesítménynek számít. Legutóbb a belgáktól kaptak ki még 1994-ben. Egyébként a holland csapat legutóbb 2006-ban kapott ki világbajnokságon a rendes játékidőben, akkor a németországi tornán Portugália jelentette számukra a végállomást a nyolcaddöntőben. Mostani utolsó csoportmeccsük péntek éjjel egykor lesz Tunézia ellen.
0: Ez a reggeli monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szélkálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc múlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozat tisztázásra is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások napirendjén Genfben.
5: Ezt az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump amerikai elnök még tegnap több figyelmeztető bejegyzést is közzétett internetes közösségi oldalán. Az egyikben arra szólította fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai hadsereg Irán ellen hajt végre katonai csapást.
1: Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen.
5: A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kíséret biztosítása, vagy akár a hajók aláoknázása. A DPA hírügynökség értesülései szerint a francia-német parlamenti közgyűlés határozat tervezete azt javasolja, hogy az Európai Unió fokozza a diplomáciai nyomást azokra az államokra, amelyek lobogói alatt az orosz kötődésű hajók közlekednek. A kezdeményezést a német konzervatívok, a szociáldemokraták és a zöldek is egyöntetően támogatják. A dokumentum szerint az orosz árnyékflotta súlyos környezeti és biztonsági kockázatot jelent, mivel a járművek többsége elavult és elhanyagolt állapotú.
0: Tőzsdehírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 137.626 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma a hét utolsó napján átlépte a 30 milliárd forintot.
5: A MOL 1,2%-kal erősödött 3790 forintig, az OTP 1,9%-kal csökkent 43980 forintra. A Telekom 0,5%-kal nőtt 2754 forintra, a Richter 4,1%-kal emelkedett 11730 forintig. A londoni FTSE 4,1% mínusszal, a frankfurti DAX 0,1%-nál kisebb mértékű csökkenéssel zárt, a párizsi CAC 6,1%-kal gyengült. Milánó 3,1%-kal került feljebb, Madrid ugyanennyivel csökkent. Az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap miatt nem volt kereskedés, a részvénypiacok zárva tartottak.
1: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde 0,5% fölötti pluszban pillanatok az zárás előtt. Hongkong 0,5%-a van lejjebb, a Shanghai Composite 0,5%-os pluszban ugyancsak. India 6,1%-a tudott eddig erősödni, csak úgy, mint a dél-koreai tőzsde, ami már zárt is. Szingapúr pedig 1,1%-os mínuszban. A forint reggel gyengült, most azonban elkezdett erősödni, olyannyira, hogy 351 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 379 forint alatt pár fillért kérnek. Az olajárak azok lefelé indultak, a Brent az már 2,1% fölötti mínuszban, $78.80 környékén, az észak-amerikai könnyűolaja VTI 4,1%-kal lett olcsóbb, $76.30-en áll. Az arany az 7%-os mínuszban, egy unciáért $4,216 kell adni. A többi fémára közül a palládium pár centes pluszban, a platina 1,4%-kal olcsóbb, a réz 0,5%-kal drágább, az ezüst 0,5%-kal drágább, a réz pedig 6%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak közül a búza és a kukorica ez ilyen 0,5-6%-os mínuszban, a szója és a gyapot pedig pár centes pluszban, csak úgy, mint a rizsde szinte elenyésző forgalom mellett. Nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 8%-os plusz mutat, 42 euró 40 eurócenten áll július végi szállítással. Alig egy órával is tovább tarthat az út a győri fővonalon, ha valaki vonatra szállna.
5: Biatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt teljesen leállt a közlekedés, egyes járatok kimaradhatnak, az utasokat pótlóbuszokkal viszik. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig közlekednek, onnan indulnak vissza Győr felé, Tatabánya és Kelenföld között pedig express pótlóbuszok járnak. A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.
1: Matematikai számítások is segíthetnek abban, hogy egy adott versenysorozat izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb legyen. A Huren kutatói a most zajló világbajnokságot vizsgálják.
5: Csató László, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusa elmondta, mind a sportszervezetek, mind a szurkolók számára hasznosak lehetnek az ilyen jellegű kutatások.
2: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
0: Időjárás jelentés.
5: Aki esetleg ma a hazai álló vagy folyóvizek felé venné az irányt, alapvetően a Dunánál 20 és 24 fok közötti hőmérsékleti értékekkel találkozhat, mármint a vízben és a Tisza is hasonló értékek között alakul. A Balaton vize 25 fokos, a Velencei tó 26, a Tisza tó pedig 24 fokos, és a tengereken is hasonló a helyzet, a földközi tenger és az Adria egy kicsit hidegebb, 23 és 24 fok között váltakoznak az értékek. Idehaza délelőtt még sütni fog a nap, délután azonban jöhet az eső, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Mégpedig egy kis zenével, és a zene után matek és világbajnokság, ez lesz a téma.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 40 perc, matematikai számítások is segíthetnek abban, hogy egy adott versenysorozat izgalmasabb és kiszámíthatatlanabb legyen. A Huren kutatója mozzajló világbajnokságot vizsgálják. Csató László, a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusa Gyimesi András kollégájával úgy kalkulált, hogy lehet, hogy kevésbé lesz izgalmas a csoport körutolsó fordulója. Ez persze majd utólag kiderül, hiszen ha még matematikai esélye van egy csapatnak, akkor az ellenfelével egy kvázi kikimeccset játszik az utolsó fordulóban, vagyis a győztes tovább lép, mintha egyenes kiesés lenne. Minden esetre Érdfalvi András beszélgetett a kutatás indokairól Csató Lászlóval.
2: Szerintem ilyenkor, amikor futball
3: VB van,
2: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
4: Az önök kutatása, a Hurenstaki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek száma, A. B. A holtversenyszabály megöli az izgalmakat, C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
2: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
4: Gyimesi András és Csató László, a Hurenstaki kutatói. Hogy jött az ötlet, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
2: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára
4: is. És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
2: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
4: Hát nem, azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1-et is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsiak ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, mennyi bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
2: Az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain Stuttgart meccs,

0: ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Bruges csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
1: Ezek X-elnek.
0: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonul be a történelembe.
1: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, de ebben nem is akarok be. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. Meg. Nem tudom aztán, hogy mi történt a
0: ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
1: Valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester álmos.
0: Igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul elő, de hogyha véletlen úgy adódik, akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
1: Pénz. Jó, igen, nem.
0: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból igen, háromféle ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztik el, amikor többet nyernek a tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark. Hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelemmel.
1: Ilyet láttunk már itthon is.
0: Hát ugye a sokan. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, 6 kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyiküknek sincs ösztönző.
1: Mind a kettőnek van.
0: Mind a kettőnek van. A legideálisabb helyzet az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
1: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46, 48 csapat van, ugye ez is változtat, ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
0: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
1: Hú, de rajta vagyok most ezen. Igen. Igen.
0: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
1: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem,
0: igen.
1: Nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
0: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott, ki és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut. Tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
1: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
0: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 igen. csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább igen. jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
1: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye 0-0, gratulálok.
0: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
1: 32-ben nem jutottak volna.
0: Valószínűleg nem jutottak volna, igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát is azt találtuk, hogy például ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagában ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
1: ezért
0: tudja.
1: Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
0: Így van, tehát hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
1: mert nem számít
0: a különbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás ellen eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért
1: már lefutott.
0: Ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
1: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
0: Ezek lesznek most is szerintem.
1: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
0: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így kevesebb gondolkodás, igen, vagy igen. Kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már két forduló után.
2: Csató Lászlót a Pécsi Tudományegyetem közgazdász adjunktusát hallották. Zene, közlekedés, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos pályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. június 22-én pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Német László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.
5: A képviselők 13 órakor kezdik a munkát, napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről, illetve egyes beruházási szabályok módosításáról. Tárgyalják a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt is. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda.
4: A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások napirendjén Genfben.
5: Ezt az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump amerikai elnök tegnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.
4: A kubai törvényhozók jóváhagyták a gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat. Ezek között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet birtokukban, engedélyezik magánbankok működését és megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban.
5: A megkérdezett Latin Amerika szakértő szerint bár ezek a reformok sokkal jelentősebbek, mint a korábbiak, de politikai változások nélkül nem hoznak enyhülést a Kuba elleni szankciókban. Fogel Dávidot hallják.
6: Megvan a keret, de meg kell hozni azt a jogszabályt, ami ugye azt lehetővé teszi, ami a 60-as évek óta nem volt, hogy magánbankok adjanak hitelt. Nyilván ez majd ugyanúgy, ahogy Magyarországon a Nemzeti Bank felügyelet fog működni, de eddig erre ugye nem volt lehetőség a 60-as évek, meg azért nem tegnap volt, tehát hogy bárki is értett hozzá, vagy csinált ilyet, ő már valószínűleg nem aktív. Tehát ezeket mind meg kell csinálni. Egyszerűbb intézkedés például az általános bürokrácia kartusítás, meg hasonlók, azt szerintem talán gyorsabban meg tud valósulni, vagy az, hogy decentralizálnak döntéseket is leviszik a havannai szintről mondjuk a helyi szintekre. Ezek szerintem könnyebben fognak menni, de az, hogy mondjuk a diaszpóra bekapcsolódhat gazdasági tevékenységbe, ott az már talán a diaszpóra visszafogottabb magatartása miatt is talán nem egyik napra a másikra fogja majd a hatását meghozni.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Nos, a Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,1% fölötti pluszban, 138.015 ponton az index, a forgalom néhány 100 millió forint. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 0,5%-os pluszban 3808 forinton, az OTP 9,1%-kal tudott erősödni, 44.380 forinton kezdett, a Richter 1%-os mínuszban nyitott, 11.610 forinton, a Telekom 0,5%-kal jött lejjebb, 2746 forinton. A forint tovább erősödik, 1 euróért 351 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 306 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 379 forint 20 fillért kérnek. Ázsiában egyébként a vezető indexek azok vegyesen mozogtak, a japán tőzsde az például 1,6% körüli pluszban zárta a kereskedést. A többiek közül Hongkong 1%-kal van lejjebb, vagyis mire kimondtam, ez már nem igaz, mert már csak 0,5% körüli mínuszban, de előtte komolyabb mínuszt láthattunk. Shanghai 2,1%-os pluszban. Az indiai tőzsde 0,5%-os emelkedésben a kereskedés feléhez közeledve, a dél-koreai index 3,1%-os pluszban zárt, Szingapúr pedig 1,1%-kal van lejjebb. Az olajárak azok megint ellentétesen mozognak, a Brent az mínuszban 1,8%-kal 79 dollár 10 centtel jegyzik, az észak-amerikai könnyűolaja VTI az meg gyakorlatilag egy pár centes pluszban 76 dollár 60 centen. Az arany 6,1%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4221 dollárt kell adni. A palládium enyhe pluszban 0,5%-kal, a platina 9,1%-kal olcsóbb, a rész 0,5%-kal kerül kevesebbe, az ezüst viszont 0,7%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a búza és a kukorica 0,5%-kal olcsóbb, a szójabab az 6,1%-kal, a gyapot pedig egy pár centre kerül többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az egy picit feljebb kúszott, 1,3%-os pluszban, 42 euró 60 euró centen áll július végi szállítással. Idén a megytermés bánta jobban a tavaszi fagy hidegei, de szerencsére kisebb lett a kár a tavainál.
5: Simon Attila agrárszakértő azt mondja, hogy a megy fontos exporttermék, hiszen Nyugat-Európában, különösen Németországban nagy piaca van a magyar gyümölcsnek, különösen a cukrászatok használják, de a megylé is kelendő. Az utóbbi években Lengyelország lett a konkurencia, ám az idei fagyok ott nagy pusztítást végeztek.
7: A megy folyamatosan közkedvelt, marad és lesz is, sokkal jobban, mint a szeretne. Ebből adódóan, hogy a 13-15 hektár közti területről azon kívül beeszőt felszívja a 40-50%-át. Igen jelentős export mennyiségünk van, hiszen a klimatikus viszonyok, a tájfajtáink, a rengeteg egyedi fajta nagyon jól piacot talál a nyugat-európai piacon, illetve a legfontosabb komponens az pedig a megy sűrítmény, a megylé, ami olyan különleges színnel és aromával rendelkezik, amit nem tudnak máshol megcsinálni.
4: 10 amerikai vállalat számára tiltotta meg Kína a polgári és katonai felhasználásra alkalmas termékek exportját.
5: A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja Peking nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek védelme. A Reuters beszámolója szerint az intézkedés különösen a ritka földfémágazatban működő MP Materials és a USA Rare Earth vállalatokat érinti érzékenyen. Az MP üzemelteti az Egyesült Államok egyetlen működő ritka földfém bányáját, de mindkét cég részt vesz a bányászattól a mágnes gyártásig terjedő ellátási láncban. Washington június elején több nagy kínai vállalatot, köztük az Alibabát, a Baidut, valamint a BYD és a NIO autógyártókat is felvette arra a listára, amelyen az amerikai kormányzat szerint a kínai hadsereget támogató cégek szerepelnek.
4: Már az idén több mint 200 millió euró értékű növekedést hozhat a mesterséges intelligencia alkalmazása a Santander spanyol nagybank számára, a pénzintézet várakozásai szerint.
5: A társaság az MI-t eddig 40 ezer munkavállalónak engedte használni, de most a teljes 185 ezer fős dolgozói állományra kiterjesztik a hozzáférést. A pénzintézet tavaly tűzte ki célul, hogy adat és AI alapú szervezetté alakul át, és az első negyedében már 35 millió eurónyi hasznot produkáltak, így a bank reálisnak tartja a 200 millió eurós éves célt.
4: Európa jelentős részén súlyos hőhullám tombol, amely a következő napokban tovább erősödhet.
5: Franciaországban a 96 szárazföldi megye közül 49-ben adtak ki vörös riasztást a hétvégi 35-höz képest. Csaknem 900 iskola bezárását rendelték el, és további 1800 intézményben a szokásosnál korábban engedték haza a diákokat. Az ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 fokot, ami júniusban rendkívüli értéknek számít. Franciaország és Belgium egyaránt korlátozta a vasúti közlekedést. Spanyolországban rendkívül magas hőmérsékletre figyelmeztetnek a szakemberek, egyes területeken akár 44 fokot is mutathatnak a hőmérők. Madridban a rendkívüli hőség miatt elmaradt a Spanyolország Szaúd-Arábia elleni VB mérkőzés óriás kivetítős közvetítése. Nagy-Britanniában a Királyi Meteorológiai Társaság vezetője szerint a júniusi hőmérsékleti rekordok teljesen megdőlhetnek, mivel akár 38-39 fokos csúcsértékek is várhatók.
0: Időjárás jelentés.
5: 1978-ban ezen a napon június 22-én fedezte fel James W. Christie csillagász a Charont, amely a Plutó legnagyobb holdja, miközben a Plutóról készült fényképeket tanulmányozta, megfigyelte, hogy időnként egy dudor jelenik meg a bolygó szélén, és a jelenséget évekre visszamenőleg ki lehetett mutatni, így nyilvánvalóvá vált, hogy ez csak egy hold lehet. A Charon nevet egyébként 1985-ben kapta az alvilág révészéről, Charonról, aki a lelkeket a Styx folyón szállítja át egyik partról a másikra, és hát aki nem tud fizetni, annak még 100 évig bolyongania kell az egyik parton. Amíg egyébként fel nem fedezték a holdat, addig többen úgy gondolták a tudósok közül, hogy a Plutó a Neptunusz egyik holdja. Na, ennyit a bolygókról, és akkor jöjjünk egy kicsit a földbolygóhoz közelebb. 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk idehaza. Délelőtt sütni fog a nap, délután eshet az eső.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Egy-egy első, illetve második és két harmadik helyen összességében harmadikként végzett a magyar válogatott a franciaországi Antonyban rendezett vívó Európa-bajnokságon. Győzött, címét megvédve a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású férfi kardegyüttes. Ezüstérmet szerzett a Muhari Eszter Bükkilini Nagy Blanka Borsodi Emma alkotta női párbajtott csapat, és a dobogó alsó fokára álltott fel egyénében Szatmári és Muhari. Egyébként folytatódtak a küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon. Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2, Új-Zéland, Egyiptom 1-3, ma este 7-től Argentina, Ausztrália, illetve 11-től Franciaország, Irak mérkőzések lennek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: 9 óra 11 perc, zene után nyitjuk a tőzsdét, és vendégem lesz Imre Lőrinc is.

0: a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 9 óra 15 perc a telefonban Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgató. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Enyhe pluszban kezdett a Bux, egy negyed órával ezelőtt a papírok akkor még vegyesen mozogtak. Na, és eltelt negyed óra, mi változott, hogy állunk most?
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, szervusz, és valóban így van, egy picit javult a helyzet. A Bux 138.300 ponton van, ez 669 pontnyi emelkedést jelent, és ez mint egy 0,5%-os összesített erősödést vetít előre. Alapvetően pozitív hangulatban vannak a blue chipjeink, egyedül a Telekom az, ami 8 forinttal csökken, de minden más a blue chipek közül emelkedik, illetve a Richter az, ami óvatosabban ugyan. Az OTP 44.380 forinton 400 forinttal emelkedik, ez közel 1%-os emelkedést jelent. A MOL 3.814 forinton 24 forintos emelkedéssel 63%-os emelkedést mutat. A Richter 11.730 ponton állomásozik, ugye itt ez azt jelenti, hogy a múlt két pénteki záráshoz képest igazából nagyon nem mozdult el jelen pillanatban, talán most 20 forinttal ő is megindult, emelkedni kezdett. De a Magyar Telekom az, aki egyébként szintén 2 forinttal 2756 forinton, inkább a plusz nullát közelítve várakozik a hét eseményeire. Alapvetően mindenütt globálisan pozitívan indult a nyitás, egyelőre jó hangulatban. Azt gondolom, hogy az iráni események, a geopolitikai események csökkenése, vagy a feszültség oldódása az, ami mindenhol jó hatott, illetve egyébként is Ázsiában viszonylag jó eredmények vannak. A hét makro szempontból csendesebbnek ígérkezik, ugyan lesz Amerikából negyedéves GDP, illetve Európából több helyről, itt főként a német PMI adatokra, flash PMI adatokra fogunk számítani, hogy ez a beszerzési kérdéseket és a gazdaság állapotáról a véleményeket fogja tükrözni egy kicsit, de magyar viszonylatban viszont a holnapi jegybanki döntés az, ami meghatározó lehet, és ez mind a forintra, mint pedig egyébként minden más magyar eszközre jelentős hatást gyakorolhat.
1: Akkor gondolom egy kicsit gyengülünk forintilag?
2: Igen, várakozások szerint, hogyha valamekkor nem gondolnám, hogy lényeges változás következhet azért be, a forint is, meg az eszközök is forgalom szempontjából az egész piacon úgy néz ki, hogy várakozó állásponton oldalazásban vannak. Viszont hogyha megnézzük azt, hogy múlt héten már volt a dollár erősödésnek, illetve a kamatoknak, a dollár kamatoknak az emelésének egy ilyen elszívó hatása, ez egy picit előre is jelezte azt, hogy a forint azért képes gyengülni a nagy devizákkal szembe. De én azt gondolom, hogy valójában a forintnak a mostani kamatdöntése igazából szükséges már, és nyilván az, hogy ez most milyen mértékű lesz, és hogy mennyire ismétlődik, ez egy komoly dilemma a jegybank részéről, de mindenféleképpen egy fontos iránymutatás lesz a folytatáshoz. Lényeges gyengülést azért nem várnék tőle, vagy nem gondolom azt, hogy bekövetkezik, de természetesen azért az sem igaz, hogy nem fogja megmozgatni a forint árát, tehát valamekkora ahhoz a viszonylag nagy erőhöz, amit eddig mutatott a forint, egy picit visszafogottabb hangulat fog kialakulni körülötte.
1: Nagyon szépen köszönöm. Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 00:30-tól 10:30-ig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Imre Rőnic, az mfortprivatbankár.hu újságíró.
3: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Széchenyi kártya rendszer, ugye módosulások előtt a rendszer, ami egyébként nyilván nagyon sokat számított, ugye ráadásul 20 éves.
3: Igen, ezen én is amúgy meglepődtem, még 2002-ben indult, tehát több mint 20 éves, 24 éves, 25 éves, igen.
1: Tehát Igen, ugye az ember úgy régről...
3: Igen, mert ugye az elmúlt időszakban lett ez nagyon felkapva azáltal, hogy ugye még már a leköszönt Orbán kormány ugye folyamatosan csökkentette a kamatokat, először a beruházási célúakét, aztán egységesítette fix 3-ra a likviditási célúakét is hozzávéve, ugye a turisztikai hitel kamata is 3%-ra mérséklődött, hát és akkor átadnám a szót, mert hogy ez vagy mostanáig. Igen.
1: De igen, csak hogy most megmódosul a program, hogyan, mit lehet tudni?
3: Igen, igen, hát pontosan, hogy módosul a program, ugye július közepétől. Pontosan a likviditási célú, Széchenyi likviditási hitel Max Plus, Széchenyi folyószámla hitel Max Plus, és a Széchenyi turisztikai kártya Max Plus, ez a hivatalos elnevezés, tehát a turisztikai hitel és a likviditási célú hitelek kamata eddig 3% volt, fix 3 illeszkedve a beruházásihoz, ez eltörlődik, ez a kamatplafon, és hozzá kötik a 3 havi mozgó buborhoz, aminek a mértéke most 5,89%. Effektíve történik itt tehát egy kamat emelés, ez már a Tisza kormánynak a döntése, de hát ez ugye számos új lehetőségeket nyit, és ugye kedden a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntőülés az példának okáért ebből a szempontból is nagyon fontos lesz. Nyilván az MNB alapkamat meghatározza a bank közi kamatokat, vagyis a bubornak a mértékét. Szóval igazából ez a döntés most gazdaság filozófiailag nézve abba az irányba halad, hogy kevesebb állami kamattámogatás, ami ugyebár a költségvetést hát elég súlyos 100 milliárdokkal terheli meg, több piaci kamatozás, elmozdulás a piaci kamatok irányába, az már persze egy nagyon jó kérdés, hogy amit említettem, ez az 5,89%.
1: Erre ráciztam, tehát ez igaz.
3: Köszönöm a megelőlegezett bizalmat, szóval hogy ez nagy kérdés, hogy persze ez a típusú hitel már eléggé vonzó-e a vállalatoknak, de sokrétű a kérdés, mert ugyebár itt csak a likviditási célú hitelekről van szó, tehát nem a beruházásiakról, igen.
1: Oké, tehát ezt értem, ez körülbelül úgy néz ki, mint a kártyáknál, mint a Erzsébet kártyánál, hogy különböző fülek vannak, és akkor
3: tehát igen.
1: Nem minden egyes konstrukcióra van külön kártya, hanem van egy kártya, amögött
3: pontosan
1: adott esetben 3 alszámla szám, a turisztika, vagy
3: egyéb. Igen, kötött jó? Felhasználásokkal, igen.
1: Na most,
3: igen.
1: Hogyha holnap ugye azt mondják az elemzők, hogy azt olvastam, hogy minimum a 25 bázispont, de van, aki ennél meredekebbet is el tud képzelni, az hogyan áll majd ez a döntés, mennyire egy komolyabb kamatcsökkentés, akkor gondolom ezt a kamatot is befolyásolja.
3: Ez így van. Ugye van a bankközi kamat, ami ugye azt határozza meg, hogy egyes bank egy másik banknak milyen kamat mellett ad kölcsönös forintot, egyébként rövid távra, tehát 1 hónapra, 3 hónapra, 6 hónapra és 12 hónapra, és akkor ugye erre jön még egy kamat felár, ami nyilván a banknak a nyereségét tudja igazából még inkább garantálni, és akkor ugye ez határozza meg az ügyfelek felé kiközvetített kamatoknak a mértékét, és hát hogyha jön egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, nyilván nem egy az egybe épül be ez a buborba, de hogy és valószínűleg a 25 bázispont az még nem is jelent majd egy olyan nagy léptékű kamatcsökkentést a buborban, az 50 már egy érdekesebb lesz, és amit én itt nagyon érdekesnek tartok, és egyébként ilyen módon egyetértek ezzel a kormányzati döntéssel, hogy itt kifejezetten csak a likviditási célú, tehát ezt mondjuk fel lehet használni ugye munkaerő fizetésére, rezsiköltségek fedezésére, akár valamilyen forgóeszköz hitel célokra is, csak hogy azt mondta a minisztérium, azzal indokolt, hogy amúgy nagyon sok esetben felvették ezt az olcsó finanszírozást a vállalkozások, de nem azért mondjuk, hogy bért fejlesztenek belőle, hanem azért, hogy mondjuk azt befektessék jóval magasabb kamatozású állampapírba. Ilyen alapon, jó persze, ezt lehet mondani, hogy biztos van ilyen, tudod, mindig, amikor jön valami konstrukció, mindig vannak ezek az ügyeskedők, akik a pénzt ide-oda tologatják, de az a lényeg, hogy makro szempontból nem tűnik úgy, hogy nagyon indokolt volt ez a 3%-ra csökkentett folyószámlahitel kamat, viszont a beruházási hitelé abszolút indokolt a 3%, mert hogy a jelenlegi piaci körülmények között eleve nincs nagyon beruházás Magyarországon, és amúgy ehhez nem is nyúlt hozzá a kormány, szóval ha beruházni akar egy cég, fejleszteni akar egy cég, akkor továbbra is eléri a kedvezményes 3%-os kamatozású hitelterméket a Széchenyi kártyában.
1: Az nem kamu, hogy átrakták állampapírba, hát nem csak ők.
3: Nem, ja, csak nem kamu, cégek. Nyilván nem kamu.
1: Hát csak a magánszemélyek másfél-két évvel ezelőtt volt egy év,
3: Igen, igen, hát nem kamu, meg
1: amikor,
3: persze.
1: Amikor igen. Hitelre megérte felvenni pénzt, és azt berakni az állampapírba.
3: Igen, csak hát nyilván csak nem ez volt a jogalkotónak a célja.
1: Nyilván,
3: igen,
1: nyilván,
3: igen.
1: De ugye akkor minden törvényes volt, és egy évig, aki azzal tudott élni, mert aztán utána már nyilván nem érte meg.
3: Megnéztem egyébként, hogy a mostani kvázi Széchenyi kártya kamatemelésre hogyan reagáltak a különböző gazdasági szervezetek, és hát egyikőjük sem fogalmazott meg egyébként kritikát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is egyébként kiemeli, hogy még a likviditási célunál továbbra is amúgy megmarad az az előny a piaci kamatozáshoz képest. Nyilván ez szűkül, de hogy még mindig ez kedvezőbb, mint amit a piacon folyószámlahitelként fel tudnának venni, és hát ugye az MKIK is kiemeli, hogy elsősorban ne a támogatott hitelkonstrukciók alacsony kamatszintje, hanem az általános gazdasági piaci környezet, alacsony inflációs, alacsony kamat környezet sarkalja, meg a bizalom sarkalja a vállalkozásokat arra, hogy hiteleket vegyenek fel, és ne a, tényleg a támogatás. És egyébként érdekes, hogy ebből a szempontból az uniós források tekintetében is van amúgy egy veszély, mert az sem egy egészséges működés feltétlenül, hogy ugye a vállalkozások várnak arra, hogy na most akkor jön a kedvezményes, akár a 3%-os kamatozásunál jóval kedvezményesebb uniós hiteltermék, és akkor azt megvárom, hogy az kiírják, és akkor arra pályázzak. Tehát most ilyen alapon én nem tennék különbséget, hogy ez most uniós forrás, vagy hazai költségvetési kamattámogatás. Nyilván az lenne az egészséges, hogyha piaci alapon úgy gondolnák a vállalkozások, hogy megéri felvenni hitelt, megéri fejleszteni, beruházni, stb. Stb.
1: Innen folytatjuk majd Imre Lőrinccel, most egy kis zene, azután rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött pedig M. Szűcs Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat.
4: Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak.
3: A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra 33 ponton emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok 47%-a optimistán ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbbnek látják.
4: A K&H közleménye szerint a cégek majdnem kétharmada vár javulást. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű magyarországi társas vállalkozások körében végzett felmérés szerint a cégek 42%-a számít arra, hogy saját kilátásai valamelyest, 5%-uk pedig arra, hogy jelentősen javulni fognak. Különösen a saját szektorukban magukat vezető innovátornak tekintendő cégek körében nagy az optimizmus. Az ilyen vállalatok 56%-a szerint jobbak lesznek saját kilátásaik, 6%-uk pedig jelentős javulást vár.
3: Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére holnap éjfélig. Az általános szabályokon túl a munkavilágában szigorúbbak az előírások és azok betartatása is.
4: Bogdán Roland munkavédelmi szakember szerint a nagy hőségben legalább három fontos dologra kell figyelniük a vállalkozásoknak, amelyekkel csökkenteni lehet a dolgozók egészségügyi kockázatát, függetlenül attól, hogy beltéri vagy kültéri munkavégzésről van szó.
5: Általában három dologra szoktak odafigyelni ilyenkor a munkáltatók: a védőital biztosítására, a megfelelő pihenőidő betartására, illetve a munkák átszervezésére. Ilyenkor a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy klimatizált helyen tudja tölteni óránként legalább 10-15 vagy akár 20 perces pihenőidejét a munkavállaló, ha ezt egy olyan munkakörnyezet miatt nem tudja biztosítani, mert nem állt rendelkezésre ilyen technológia, akkor viszont egy árnyékos helyet kell biztosítania, de mindenféleképpen magát a munka helyszínénél hűvösebb pihenő helységet kell kialakítani.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsdeindexe a BUX 0,7%-os pluszban 138.571 ponton az index. A forgalom közelíti a 900 millió forintot. A vezető papírok közül a MOL 1% fölötti pluszban 3.830 forinton, az OTP 1,2%-kal drágult 44.500 forintra, a Richter 1%-kal 11.740 forintra emelkedett, a Telekom 2%-os mínuszban 2.748 forinton. A forint az erősödött reggelhez képest, visszaerősödött egész pontosan. Egy euróért 351 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 10 fillért kell adni. Egy svájci frankért 379 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok ellentétesen mozognak. 1,7%-kal csökkent a Brent jegyzésára $79.20. Az észak-amerikai könnyűolaj a WTI pedig egy pár centes pluszban $76.60 áll. Az aranyárfolyama 7%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,216 kell adni. A többi fémárak közül, amit érdemes kiemelni, a platina 1,3%-kal, a réz 3%-kal olcsóbb, az ezüst viszont 0,5%-kal drágább. A mezőgazdasági termelői árak közül a búza 7%, a kukorica 0,5% fölötti mínuszban a világpiacon, a szójavab viszont 6%-kal drágult. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,2%-kal ment feljebb, 42,60 €/centen áll. 10 amerikai vállalat számára tiltotta meg Kína a polgári és katonai felhasználásra alkalmas termékek exportját.
4: A kínai kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja a Peking nemzetbiztonsági és nemzeti érdekeinek védelme. A Reuters beszámolója alapján az intézkedés különösen a ritka földfémágazatban működő MP Materials és a USA Rare Earth vállalatokat érinti érzékenyen. Az MP üzemelteti az Egyesült Államok egyetlen működő ritka földfém bányáját, de mindkét cég részt vesz a bányászattól a mágnesgyártásig terjedő ellátási láncban. Washington június elején több nagy kínai vállalatot, többek között az Alibabát, a Baidut, valamint a BYD és a NIO autógyártókat is felvette arra a listára, amelyen az amerikai kormányzat szerint a kínai hadsereget támogató cégek szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
4: 1961-ben létrejött az akkori Európa egyik legabszurdabb építménye, a berlini fal, illetve a kelet-német oldalról fasiszta ellenes védősáncnak nevezett megoldás, amely gyakorlatilag azt volt hivatott megakadályozni, hogy Kelet-Németország lakossága tömegesen távozzon Nyugat-Németországba, mert egy ekkor már több százezer migránsnál tartottunk, akik gyakorlatilag országon belül vándoroltak a jobb élet reményében. 1990-ben ezen a napon bontották le a híres Checkpoint Charlie-t, június 22-én, mert hogy okafogyottá vált a működése a szovjet és az amerikai szektor határán működő amerikai ellenőrzőpont. Annyira komolyan vették egyébként, hogy a Friedrichstrasse sarkán volt egy kávéház, ahonnan nem lehetett kihajolni az ablakon, mert az már kelet-német terület volt. Na, a német fővárosban, Berlinben a hőmérséklet most 24 fokos, és olyan 28-ig megy majd föl körülbelül. Nálunk ehhez képest tombol a kánikula, 30 és 35 közötti csúcsokra számíthatunk, délelőtt süt a nap, délután esik az eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, utána folytatjuk a beszélgetést Imre Lőrinccel, a Enfor Privátbankár.hu újságírójával.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdium vendége Imre Lőrinc, az m4privatbankár.hu újságírója. És már az első részben egy picit érintettük a jegybanki alakulását, ez jövő héten kedden. Akarom mondani,
2: hát jövő héten kedden. Már most, igen.
1: Igen, csak pénteken szerkesztettem már, igen, és akkor egy kicsit eltévedtem itt az időben. Szóval, hogy holnap délután akkor kamatdöntés jegybank. Múlt héten volt kamatdöntés Egyesült Államok. Ugye ott meglepetésre emeltek a kamaton. 25 bázispontot.
2: Nem, az USA-ban változatlanul hagyták, ja, viszont jelen, a kommunikációban igen, tehát hogy abszolút igazott a kommunikáció, egy olyan szintű fordulatot hozott. Hát,
1: ami meglepő.
2: Igen, mert amúgy nagyon nem megnyugtató ott a helyzet, mert mint az amerikai infláció az nagyon makacsnak ígérkezik, és nagyon nem akar a Fed 2%-os célszintjének igazán a közelébe, vagy hát akár az alá egy kicsit süllyedni, csak akár időszakosan is. Úgyhogy, és főleg azok után érdekes, hogy Kevin Warsh személyében jött az új jegybankelnök, akitől mindenki azt várta, meg volt is egy piaci félelem, hogy masszív kamatcsökkentési periódus indulhat, ugye ez mondjuk Trump igényeit is jobban kielégítené, de hát ugye erről szó sincs, és ugye az LKB meg egyenesen emelt a kamatokon.
1: Hát ugye, mert hogy megmondták azért az a tengeren túlon, hogy volt azért olyan üzenet, még mielőtt ugye jelölte őt, hogy azért a Fed az Fed.
2: Igen.
1: És hogyha a piaci helyzet úgy indokolja, akkor azért ez nem egy kézivezérelt török jegybank.
2: Nem egy git egylet, igen.
1: Ahol ott is próbáltak sokáig ellenállni, csak aztán nem sikerült. Szóval itt meglepő volt valóban, hogy Donald Trump támogatottja azt mondja, hogy állj, és akkor lehető kamatemelés, aztán pedig csökkentés, miközben valóban a főnök ugye ezért toporzékolt jó sokáig. De és akkor is megmondták neki, hogy ez nem úgy működik, hogy
2: hát
1: kívánság műsor.
2: Igen, abszolút. Ez nyilván monetáris politikai, vagy gazdasági szempontból egy abszolút indokolt és örömteli pozitúra, amit most felvett a Fed új elnöke. Az Európai Központi Bank kamatot emelt ugye múlt héten, a Cseh egy bank kamatot emelt. Ebben a környezetben nagyon fura tényleg, hogy...
1: Jó, csak ők más szinten mozogtak kamatügyben.
2: Igen.
1: Mert ugye nálunk azért még mindig nálunk ezekhez képest magas a kamat.
2: Hát igen, a cseh kéthetes repó kamat most 3,75. Az érezzük, hogy még óriási differencia van a magyar 6,25-höz képest, úgyhogy igen, valóban nagyon furának tűnhet, hogy miközben a világ jegybankjai emelnek, mi egyértelműen csökkentünk, csak a mérték a kérdéses, de valójában az, hogy mi milyen magas szintről indulunk, az úgy...
1: Most érjük utol őket, vagy próbáljuk meg utolérni őket.
2: Igen, és az imént, amikor beszélgettél Zakár Tivadarral tőzsdenyitás alkalmából, akkor ugye ő utalt arra, hogy azért egy nagyon enyhe forint gyengülés jöhet, és de valamennyire azért nyitva hagyta, én úgy éreztem a kaput, hogy itt azért akár egy számottevő forint gyengülés is benne van a pakliban. Szerintem nincs nagyon. Tehát 25 bázispontnál szerintem nagyjából változatlan marad az árfolyam.
1: Igen, csak többen felvetették, hogy nem 25 lesz az, hanem
2: igen,
1: inkább 50.
2: 50-nél benne van, hogy ilyen 360-as hát szint

0: egyengülhet maximum. Igen.
1: De az nem is olyan nagy lenne nagy baj, mondják az exportőrök.
0: Hát pontosan. Ugye most a hírekben is elmondtátok, hogy elég erős elkötelezettsége van a pénzügyminisztériumnak az euróbevezetés mellett. Biztos vagyok benne, hogy ez a sztori fogja támogatni a forintot a következő években nagyjából, és a Magyar Nemzeti Bank mozgástere, monetáris mozgástere pedig nagyon meg fog nyílni. Hát mert eddig gyakorlatilag, ugye az első blogban is beszélgettünk a támogatott hitelekről, most majdhogy nem édes mindegy volt, hogy milyen kamatot tart fenn a hitelezés szempontjából az MNB, mert hogy úgy is jöttek ezek a támogatott konstrukciók, teljesen át fog alakulni a gazdaság szerkezet. Eddig az MNB alapkamat abból a szempontból volt fontos, hogy nyilván a forintot támasztotta, nyilván az infláció szempontjából volt nagyon fontos, de a gazdaság élénkítés hitelezés szempontjából majd nem irreleváns volt, azt a költségvetés pótolta ki és próbálta lélegeztetőgépen tartani, és teljesen át fog rajzolódni a kép. A költségvetésnek nem kell ennyit költeni a gazdaság támogatásra, vagy hitelezés támogatásra.
1: Azért oda érkezik az unióból is pénz.
0: Igen. Úgyhogy tényleg egy másfajta perspektíva fog megnyílni.
1: Amit persze direktben nem lehet költeni rá, de egy csomó infrastruktúrális beruházást meg lehet valósítani, ami meg kell ahhoz, hogy legyen gazdasági fejlődés, nem?
0: Igen, abszolút. A Magyar Nemzeti Banktól egyébként mindig a sajtótájékoztatókon megkérdeztem Varga Mihályt, már lehet, hogy ő is unta, hogy mennyire örülne igazából annak, hogyha visszatérhetne a jegybanknak pont ez a régi mozgástere, hogy tudod, amikor még volt tétje annak, hogy mennyi az alapkamat, mert akkor az alapján mozognak most a piaci vállalati kamatok, lakáshitelkamatok, stb. És akkor mindig mondta, hogy hát igen, ő is nagyon örülne neki, már a legutóbbi kamat döntés alkalmából még erőteljesebben jelezte, hogy hát remélem, hogy a mostani gazdaságpolitikusok majd egy kicsit jobban értenek a gazdasági folyamatokhoz, mint az előzőek, ez ilyen kis burkolt célzás volt, de igen, ez most egy új éra jön szerintem.
1: Ugye olyan szempontból, hogy mi a átlagpolgár, az igenis megérezte, mert a hitelkamatok, most hagyjuk az ilyen,
0: hát otthon start azért a lakossági piacon is voltak.
1: Volt, igen, de igen. Mondjuk ha a személykölcsönt akartál felvenni, ott az abszolút a piaci viszonyok.
0: Ott igen.
1: Mozdultak. Nyilván a támogatott lakáshiteleknél ez nem állt. És ugyanez volt a vállalkozóknál, ugye egy időben könyörögtek, hogy vegyél fel hitelt. Ez nem most volt, az igaz, de ugye csak azért, mert hogy most lehet felvenni hitelt, azért nem vesz fel egy céghitelt.
0: Hát igen.
1: Ha nem látja, hogy van értelme a beruházásának, akkor miért is tenni.
0: Egyébként nagyon
1: érdekes, most változhat.
0: Igen, egyébként nagyon érdekes, most megnéztem a KSH vonatkozó adatsorát. Hát legutóbb negyedéves alapon, tehát egy 3 hónapos periódusban, és akkor azt az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva, legutóbb 2023 első negyedévében 3 éve volt némi plusz a vállalati beruházások területén, 0,3, tehát gyakorlatilag stagnálás volt ott is, érdemibb beruházási növekedés pedig 2022 harmadik negyedévében volt legutóbb, több mint 2%-os plusz. Azóta folyamatosan zsugorodnak a beruházások. Most itt a legfrissebb adat, a 2026 első negyedévi, ott 0,3%-os, de még mindig mínusz. Ugye itt az elemzők elmondják, hogy most már akkor nagyon, nagyon viszont már itt lesz a fordulat, itt vagyunk a fordulat kapujában. Hát meglátjuk, hogy hogyan működik ez igazából piaci alapon, hogyan fog ez működni. Én nem vagyok meggyőződve amúgy arról, hogy a kamat szint a legfontosabb egy vállalati beruházás előtt, mert nyilván én nem vagyok vállalkozó, de valahogy úgy gondolom, vagy egy vállalkozó fejével, hogyha gondolkodom, hogy ha szüksége van egy fejlesztésre, van egy nagyon erőteljes ötlete, nagyon terjeszkedni akar, akkor jó, nyilván 10%-on nem vesz fel, ott utána már majdhogy nem irreleváns, hogy most 6 vagy 5%-os az a kamat. Nem tudom, lehet, hogy ezzel most rögtön megcáfol egy vállalkozó hallgató, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legeslegperdöntőbb
1: más oldalról is hitelt felvenni, lehet, hogy akkor devizába veszít, és akkor abba be tudja magát biztosítani.
0: Igen. Úgyhogy úgy gondolom,
1: tehát,
0: hogy...
1: Ne legyen árfolyam kockázat, vagy legalábbis minél kevesebb, erre azért vannak konstrukciók. Szóval igen, hogyha valaki látja maga előtt, hogy most nekem piacon fog bővülni, el tudom adni a terméket egyre több helyen, akkor bátrabban lép nyilván. Ha nem, akkor se fog felvenni hitelt, hogyha ingyen adják, mert egyrészt ingyen nincs, igen. Kettő meg minek is, tehát hogy akkor nem adósodik.
0: Hát igen, és akkor itt a keddi MNB kamat döntésre kitérve, nyilván szinte csak amellett vannak érvek, hogy jön a kamat csökkentés, véleményem szerint abszolút benne van az 50 bázispontos lépés is, egyébként az M4 elemzői konszenzus, amit készítettünk, ott azért a 25 bázispont a többség, aha, amit mondanak a megkérdezett elemzők, de hát nagyon érdekes, csak egy valamit emelnék ki, hogy még a legutóbbi májusi kamatdöntülés óta is 40 bázispontot csökkent a 10 éves magyar államkötvény hozama, kockázati megítélésünk folyamatosan javul és javul, a külföldi intézményi befektetők vásárolják a magyar államkötvényeket, 5,2%-os most a 10 éves magyarnak a kamata, hát ez nincs sokkal fentebb, mint az amerikai 10 évesi, amilyen 4,5% körül van. Nyilván ezt így kimondva, hogy egy kockázati besorolás alá tartozunk az Egyesült Államokkal, eléggé fura, és nyilván nem a teljes képet fedi le, de ezen a soron majdhogy nem az amerikaiak szintjén vagyunk, igen.
1: Jaj, nincsen olyan távol.
0: Igen.
1: Na, köszönöm szépen. Imre Lőrinc, az mforprivatbankár.hu újságírója volt a vendégünk.
0: Köszönöm.
1: Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedünk, 10 órakor friss hírek itt a Tendapában.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: 160 éve 1866. július 23-án halt meg Pesten Adam Clark, vagyis ahogy mi ismerjük, Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1811. augusztus 14-én született Edinburgh-ban. Szülei fiatalon Londonba küldték, ahol egy gépgyárban kezdett dolgozni, később hídépítésekben is részt vett. A mérnöki tudományokat a gyakorlatban sajátította el, diplomát nem szerzett. Az angliai tanulmányúton tartózkodó gróf Széchenyi István 1834-ben ellátogatott abba a vasontödébe, ahol az ifjú Clark dolgozott, és az Altona szabályozása az megvásárolt mederkotró gőzhajó összeszerelésével és működtetésével bízta meg. Clark még abban az évben Magyarországra utazott, munkája során kiváló kapcsolatot alakított ki Széchenyivel, ám mivel új feladatot nem kapott, így hazatért. Közben ide az országgyűlés 1836-ban gondoskodott a Lánchíd megépítetéséről. Az alapozási munkák során az első cölöpöt 1840. július 28-án verték le. Az alapkövet a Pesti hídfő alapgödrében pedig 1842. augusztus 24-én tette le ünnepélyes keretek között József nádor. Végül a hidet 1849. november 20-án avatták fel. Clark Ádám irányította az alagút építését is, ami 1853. februárjában kezdődött. A két irányból indított furatok 1853. október 25-én pontosan találkoztak. A 350 méter hosszú és 9,5 méter széles alagutat 1857. április 30-án adták át. Clark Ádám 1866. júniusában tüdőbajban halt meg. Koporsóját a brit lobogó borította, temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Sírja a Fiumei úti sírkertben található, Budapesten pedig nevét viseli a két főműve, a Lánchíd és az Alagút közötti tér.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Szépjuhászné úton a Nagykovácsi út közelében, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Blahalújza tér előtt. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárják. Lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták az 5. kerületben a Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között, megfordult a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá vált a Szarka utca és a Vámház körút között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és Hemszűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat.
6: Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, és hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak.
5: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.
6: A képviselők 13 órakor kezdik a munkát, napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről, illetve egyes beruházási szabályok módosításáról. Tárgyalják a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt is. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda.
5: A K&H innovációs indexe nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok majd 50%-a optimistának ítélte meg saját kilátásait. Az országét még kedvezőbbnek látják.
6: A K&H közleménye szerint a cégek majdnem kétharmada vár javulást. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű hazai társas vállalkozások körében végzett felmérés szerint a cégek 42%-a számít arra, hogy saját kilátásai valamelyest, 5%-uk pedig arra, hogy jelentősen javulnak majd. Különösen a saját szektorukban magukat vezető innovátornak tekintő cégek körében nagy az optimizmus. Az ilyen vállalatok 56%-a szerint jobbak lesznek majd a saját kilátásaik, 6%-uk jelentős javulást vár.
5: Történelmi léptékű fellendülést produkál az európai logisztika ingatlanpiaca a korábbi mélypont után.
6: A Gestor befektetési ZRT elemzése szerint a szektor befektetési értéke a korábbi 34,8 milliárd euróról 19,5%-os növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva valaha volt legerősebb évet produkálta. A cég vezérigazgatója azt mondta, a tartósan magas kamatkörnyezet, a geopolitikai feszültségek és a megújult inflációs nyomás közepette az intézményi tőke is felfedezte a logisztikai ingatlan befektetést. Gerő Andrást hallják.
7: Nagyon sok intézményi befektető jelent meg, olyan típusú intézményi befektetők, alapok, európai alapok, tehát nem csak magyar alapokra kell gondolni, akik ilyen típusú ingatlanokba fektetnek, és ezekben az alapokban magánpénzek vannak, tehát a 10-20-50-100 ezer eurós befektetők is megjelennek, nem közvetlenül, hanem közvetett módon a pénzüket ezekben az alapokba fektetik, akik azt gondolják, hogy ez fenntartható, stabil, hosszú távon bőven infláció fölött teljesítő, tehát ugye a magyar infláció 3,5-4% körül van, a spanyol infláció mondjuk 3,5, portugál infláció inkább a 3-hoz közel. Ezek lényegesen fölötte vannak, és fenntartható módon vannak fölötte. Tehát nem csak adhok módon, hanem folyamatosan. És ez ad egyfajta biztonságot.
1: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX immár 0,8%-os pluszban, 138.709 ponton az index. A forgalom közelíti az 1,9 milliárd forintot. A vezető papírok többsége pluszban, a MOL 1,6%-kal 3852 forintra drágult, az OTP 1,2%-os pluszban 44.490 forinton, a Richter 1,1%-kal 11.740 forintra erősödött, a Telekom viszont 2,1%-os mínuszban 2748 forinton. A forint az reggel erősödött, vagy délelőtt erősödött, most egy picit begyengült, de csak egy pár fillért a dollárral különösen. Egy euróért 351 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 40 fillért kell adni, egy svájci franknál 380 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége az mínuszban, London csak egy pár pontos esést mutat, Párizs 2,1%-a van lejjebb, az olasz tőzsde 0,3-del. Ezzel szemben a DAX Index egy pár pontos pluszban, a spanyol 2,1%-kal tudott erősödni. Ázsiában a japán tőzsde az 1,4% fölötti pluszban zárta a napot, Hongkong pedig egy pár tizedszázalékkal, 0,6%-kal mínuszban zárta a kereskedést. A többiek közül a Shanghai Composite az viszont meglódult a kereskedés végére, és 1,8%-os pluszban zárt. A többiek közül, amit még érdemes kiemelni, az indiai tőzsde, ami 0,5%-os pluszban a kereskedés felén túl, a dél-koreai index az pedig végül egy 0,7%-os pluszban tudott zárni. Egyébként ott volt azért mozgás, napközben volt komoly cikcak, és ez Szingapúrra is igaz, aki végül is próbálkozott áttörni a tegnapi záróértéket, de végül 2,1%-os mínuszban áll, nem sokkal zárás előtt. Az olajárak azok ellentétesen mozognak, 1%-os mínuszban a Brent, $79.70-en áll, ez azt jelenti, hogy pár centet drágult, az észak-amerikai könnyűolaj VTI az 0,8%-kal ment feljebb, $77.20-en. Az aranyár folyama 0,9%-kal lett olcsóbb, egy unciáját $4,208 kérnek. A többi fém közül a platinát érdemes kiemelni, ez 1,9%-kal olcsóbb, a palládium is a rész 0,5% fölötti mínuszban, az ezüst nem nagyon mozog. A mezőgazdasági termelő árak közül enyhe pluszban a cukor, illetve a szója és a búza 0,7%, a kukorica 0,5%-kal kerül kevesebb a világpiacon. A holland tőzsdézett gáz árfolyama kicsit emelkedett, 1,7%-os pluszban, 42,80 eurócenten a július végi szállítással. Egyre szofisztikáltabb mesterséges intelligencia alapú szoftverek segítik a kereskedők munkáját, és már túl a nyelvi megoldásokon, a döntés előkészítésben, az adatok feldolgozásában hatalmas előnyt jelent, mondja a Laurel fejlesztő cég ügyvezetője.
6: Besenyei Attila szerint az ember nem megkerülhető a rendszerben, de nem is ez a cél.
8: A rendszer arra lesz képes, hogy mondjuk egy rendelés esetén, ha látja, hogy fogyóban vannak bizonyos cikkek, akkor gyakorlatilag tesz egy javaslatot, és megmondja, hogy ezt máig meg kell rendelned, vagy ma 10 óráig meg kell rendelned, hogy ideér, nem tudom, holnap utára, hogy ne fogyjon ki az a készlet. De ahhoz mindenképp meg kell egy humán jóváhagyás. Nyilván magas megbízhatósággal rendelkező javaslatok esetén lehet majd úgy állítani a rendszert, hogy bizonyos döntéseket saját maga rendezzen le, de ennek is meg kell lenni a maga auditálható folyamatának és visszaelemezhető folyamatának, hogy biztonságos legyen.
5: A hormozi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások napirendjén Genfben.
6: Ezt az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak, és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump amerikai elnök tegnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé internetes közösségi oldalán. Az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.
5: Egyre inkább luxusnak tűnik a fagyizás a horvátoknak a saját tengerpartjukon.
6: A fővárosban Zágrábban kevéssel 2 euró felett alakulnak az árak, az Adria partján azonban 2,5, illetve 4 euró közötti árakkal kell számolni, egyes helyeken még ennél is többet kérnek. A Croatia Week összefoglalója szerint a közösségi médiában látható hozzászólások többsége szerint egy gombóc fagylaltnak legfeljebb 1 euróba kellene kerülnie, sokan az 50 centes árat is méltányosnak tartanák. A vitában résztvevők jelentős része az euró bevezetése óta tapasztalt általános áremelkedésre hivatkozott, kiemelve, hogy számos mindennapi termék és szolgáltatás érezhetően drágább lett.
9: Időjárás jelentés.
6: És akkor még mindig Horvátország, ugye azban biztosak lehetünk, hogy horvát barátaink egy rendkívül harcos nép tagjai, az antifasiszta harc emléknapja van ma, horvát antifasiszta partizánok felkelése indult meg a mai napon a német és az olasz megszálló erők ellen a II. Világháború alatt, és ezt ünneplik Horvátország szerte. Egyébként érdekesség, hogy a legkisebb településen van legalább egy Josip Broz Tito tér vagy utca, illetve hát a másik nagy kedvenc Jelasicsbán, ő sem maradhat ki a szórásból, minden településen jelen van valamilyen közterületen. Egyébként, hogyha a horvát tengerpartot nézzük, akkor 23 fok körül alakul a vízhőmérséklete, szóval egyre kellemesebb és fürdőzésre csábít. Nálunk idehaza tombol a kánikula, 30 és 35 fok között alakul majd a hőmérséklet. Délelőtt még süt a nap, délután viszont már eshet az eső.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 10 óra 11 perc. A 2023-as mélypontról látványosan visszapattant az európai logisztikai ingatlanpiac. A szektor befektetés értéke a korábbi mintegy 35 milliárd euróról, majd 20%-os növekedéssel 41,6 milliárd euróra ugrott, amivel a járványidőszakot leszámítva a valaha volt legerősebb évet produkálta. A Gestor befektetési ZRT vezérigazgatója szerint a tartósan magas kamatkörnyezet a geopolitikai feszültségek, valamint a megújult inflációs nyomás közepette, az intézményi tőke a logisztikai szektorban keres menedéket. Gerő Andrást Lakatos László kérdezte a részletekről.
10: A hírek szerint a korábbi mélypont után történelmi léptékű fellendülést produkál az európai logisztikai ingatlanpiac. Milyen tényezők állnak a fellendülés mögött, miközben ugye maguk a logisztikai cégek nem feltétlenül a legjobb időszakukat élik?
7: Ugye ingatlanpiaci szempontból érdekes ezt nézni, sok egyéb szegmens is létezik, de a logisztikáról azért azt lehet tudni, hogy alapvetően ez nem egy ciklikus piac, hanem ez azért elég strukturálisan jól működő piac. Ugye az utóbbi időben nyilván Covid óta meg pláne az elkereskedelem az egészen elképesztő térnyerésen van túl, és az ellátási láncok közelsége is nagyon fontos lett, és emiatt is kialakultak ezek az úgynevezett last mile raktárok, logisztikai központok. Tehát igazából azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, folyamatosan növekvő piacról beszélünk, ha a logisztikáról beszélünk.
10: Ha a logisztika kerül szóba, úgy általában az iparág, akkor az ember nem tudja kikerülni azt, hogy most folyik egy háború, a Hormuzi szorost lezárta Irán, ugye megemelkedtek a szállítási költségek jelentősen, illetve a határidők is. Ez is mind-mind pozitívan hatott a logisztikai ingatlanpiacra.
7: Tipikusan például ez a Hormuzi szoros lezárása, aztán ugye most pont a napokban az újranyitása, ez ugye pont azt mutatja meg, hogy alapvetően ezek a globális ellátási láncok azok mennyire sérülékenyek, és valójában az látszik, hogy egészen fontossá vált tényleg a logisztikai cégeknél az, hogy pontosan hol helyezkednek el ezek a logisztikai központok, és ezek az ellátási láncok ugye Európa számára kifejezetten fontossá vált, hogy ne kelljen mindent feltétlenül nagyon messziről beszerezni, és tényleg pont ez a közelsége a logisztikai központoknak fogja meghatározni azt, hogy mennyire fontos az, hogy ne messziről hozzák ezeket a várukat Európába. Nyilván az olajár kérdése, az energia kérdése az ugyanígy nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az energiaköltségek normalizálódása az alapvetően jót tesz a reálgazdaságnak, fogyasztói bizalomnak, és támogatja a logisztikai keresletet is.
10: A befektetők hihetetlen bizalommal fordultak a logisztikai ingatlanpiac irányába. Az egyéb befektetési lehetőségek pénztermelő képessége gyengébb, vagy kifejezetten attraktívak a logisztikai ingatlan befektetések?
7: Alapvetően a hozamot nézik, azt nézik, hogy az egyes piaci szegmenseken belül milyen hozamok elérhetők, és milyen fenntartható módon elérhető hozamokat találnak az egyes piacokon. De nagyon mindegy, hogy az ember logisztikai projektbe fektet, hospitality, tehát szállodai projektekbe fektet, ezen belül is ugye sokféle variáció van, irodapiacba fektet. A logisztikából azért pont azért, mert van egy relatíve stabil, fenntartható kereslet a cégek oldaláról, ezért ez az, ami tipikusan a befektetőknek biztonságot ad. Tehát mi is ugye úgy építettük ki a saját Magyarország és Spanyolország, illetve a portugál ingatlan befektetési portfóliónkat, hogy egy jelentős részét logisztikai projektekbe fektettük. Tehát a hozam és a stabilitás az, ami ezt megadja, de nyilván az egyes országoknak az adott elkereskedelme, ezek a nearshoring ellátási láncai és az egyes városok körüli ilyen last mile logisztikai központoknak a hiánya, a megléte, az, ami izgalmasá teszi, hogy hova érdemes megnyitni a fektetést.
10: Na most például a spanyol ingatlan piacról, amúgy is a szállodától, az irodán keresztül nagyon sokat hallani, hogy akár csak a kisbefektetők például ingatlanba fektetnek Spanyolországba. A három piac közül melyik a legattraktívabb? Most persze méretét tekintve valószínű, hogy a magyarországi nem tud olyan jelentős lenni, de mégis az európai piacon hol helyezkedik el a magyar piac?
7: Mi három piacon vagyunk jelen, magyar, spanyol, portugál piacon. Nyilván a spanyol piac egy elképesztő likvid piac, és általában elmondható, hogy ugye azért nagyon nagy a belső fogyasztás, folyamatosan növekszik a demográfia, növekvő GDP adatai vannak, tehát egy nagyon, nagyon erős, nagyon nagy piac. Portugál-magyar méretében egyébként hasonló, de ugye ami igazán mozgatja az, hogy főleg a logisztikai ipari ingatlan piacot, hogy erős tartós kereslet van, relatíve szűkös a modern kínálat, emelkedő bérleti díjak mellett, tehát összehasonlítani a hármat, leginkább azt gondolom, hogy a mérete, illetve a hozamok alapján lehet. a portugál, spanyol hozamok azért lényegesen alatta vannak a magyar hozamoknak. Ugye azért nagyjából itt mindent euróba lehet kimutatni, tehát lehet azt mondani, hogy persze Magyarországon forint van, de alapvetően ezek a bérleti díjak euróba vannak meghatározva, és a tranzakciók is azért euróhoz kötöttek az ilyen logisztikai parkoknál. Még mindig jóval magasabb, tehát közel 8%, 7,5-8% magasságában lehet akvizíciót lebonyolítani Magyarországon, tehát tranzaktálni, ennél jóval alacsonyabb Madrid, Barcelona, vagy akár Lisszabon, Porto környékén az ilyen logisztikai projekt, tehát inkább az 5-6% környéke az, ami reális, tehát alacsonyabb hozab, azaz magasabb áron történnek ezek a tranzakciók. A bérleti díja egyébként ezeknél a logisztikai központoknál helye közel azonos. Tehát a magyar bérleti díj picit alatta van, de nem lényegesen alatta van ennek a két országnak a bérleti díjának.
10: A logisztikai ingatlan piac átalakulása milyen lehetőségeket tartogat a befektetőknek? Ugye említette a különböző kihívásokra képes, akár automatizált központokat. Ezek további jó befektetéseket tartogatnak, vagy egyébként a meglévő központok menet közbeni fejlesztése tulajdonképpen megadja a legtöbb kihívásra a megoldást?
7: Ezek a logisztikai központok, úgy általában igaz az ipari ingatlanoknál, ugye nagyon szükséges ezeknél az ingatlanoknál az, hogy automatizált legyen, modern legyen, energiahatékony legyen. Láthatóan azért az a trend, hogy a végfelhasználók, tehát akik ezekben az ingatlanokban működnek, azok erre érzékenyek, de ők maguk ezeket a beruházásokat nem vagy kevéssé képesek végrehajtani. Tehát a trend az az, hogy ezeknél az ingatlanoknál a lehető legnagyobb mértékben a tulajdonos, tehát a befektető az, aki elvégzi az energiahatékonysággal járó és az automatizálással járó beruházásokat, és a végfelhasználó az, aki használja és aki élvezi ezeket a tulajdonos által elkészített befektetéseket. Ugye megmosta a befektetéseket. Én azt gondolom, hogy nem lesz azért a jövőben trend az, hogy a végfelhasználó saját maga tulajdonolja és működteti ezeket a központokat, tehát mindenki azt gondolom, hogy a saját üzletére fog koncentrálni, azt a hozamot maximalizálni szeretné a végfelhasználó, amit a saját üzletében végre tud hajtani. Tehát nyilván ez 5-6-7% az egy alacsony hozam egy termelő cégnek, tehát nem fog azzal babrálni, hogy ő maga tulajdonolja, és egyébként rengeteg tőkét köt le a tulajdoni ezeket az ingatlanokat, úgyhogy leginkább profi ingatlan befektetőkre fogja bízni magát, és olyan lokációkban fog bérelni, ahol ezek a automatizált rendszerek, energiahatékony épületek vannak, tehát nem ő maga fogja ezeket megcsinálni.
10: Tehát akkor lesznek itt a befektetőknek további lehetőségeik, hiszen igény az folyamatosan lesz.
7: Így van, tehát a befektetőknek, tehát a magyar befektető, amikor arra gondol, hogy mondjuk Spanyolországba szeretne ingatlan vásárolni, akkor mindig arra gondol, hogy ő most vesz egy nyaralót, vagy egy házat, vagy ez egy lakást, amit kiad. De nyilván abban az esetben, hogyha egy picit nagyobb tőkét szeretne lekötni, akkor egy teljesen logikus alternatíva olyan kereskedelmi ingatlant választani, ahol hosszú bérleti szerződéseket, tehát nem egy évre, két évre, hanem 10-15 évre bérel valaki. Adott esetben elvégzi a teljes üzemeltetési feladatot, tehát nem biztos, hogy egy Mercedes azt szeretné, hogyha bárki más üzemeltetné neki azt az ingatlant, amiben van, tehát ő kibérli, és ő intézi teljes körülön az üzemeltetését a gyárának. Pont egy ilyen ingatlant vásárolt meg a cégünk Barcelona mellett. Nem volt kérdés az, hogy az üzemeltetést ők végzik. Tehát az a befektető, aki Spanyolországban, Portugália vagy Magyarországon szeretne ingatlant vásárolni, az a hozamot fogja nézni, azt a befektetés mértékét, amit erre szánna, és nyilván egy alternatíva lehet a lakáskiadás mellett kereskedelmi ingatlanokba fektetni, hogyha van egy nagyon megfelelő tőkéje hozzá. Tehát igenis vonza a tőkét az ilyen típusú befektetés. Nagyon sok intézményi befektető jelent meg, olyan típusú intézményi befektetők, alapok, európai alapok, tehát nem csak magyar alapokra kell gondolni, akik ilyen típusú ingatlanokba fektetnek, és ezekben az alapokban magánpénzek vannak, tehát a 10-20-50-100 000 eurós befektetők is megjelennek, nem közvetlenül, hanem közvetett módon a pénzüket ezekben az alapokba fektetik, akik ilyen típusú ingatlanokat vásárolnak, mert ők azt gondolják, hogy ez fenntartható, stabil, hosszú távon bőven infláció fölött teljesítő. Tehát ugye a magyar infláció 3,5-4% körül van, a spanyol infláció mondjuk 3,5, portugál infláció inkább a 3-hoz közel. ezek lényegesen fölötte vannak, és fenntartható módon vannak fölötte. Tehát nem csak ad-hoc módon, hanem folyamatosan. És ez ad egyfajta biztonságot. Azok a cégek, akik ezeket az ingatlanokat bérlik, azok jól működő, struktúrált piaci jelenléttel rendelkező cégek, tehát ott a bérleti szerződés is maga egy nagy érték. A cégnek a működése az, ami biztosítja azt a fenntartható jövedelmet, amit az ilyen típusú logisztikai ipari ingatlanok biztosítanak a befektetőknek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez egy abszolút reális és jó irány, megadva azt a biztonságot, amit az ingatlan piac tud adni.
5: Az elmúlt percekben a Gestor befektetési ZRT vezérigazgatóját, Gerő Andrást hallották. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.
9: 94.2. Trend FM.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter, jövök a friss hírekkel. Az egyik a közlekedést illeti, a dél-balatoni vonalon hosszabb menetidőre kell számítani azoknak, akik vonattal közlekednek, ugyanis Balaton Lelle felső és Balaton Bognár között váltóiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Ezt a MÁV Inform közölte. A hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek, egyébként tegnap is váltóiban nehezítette a forgalmat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstopot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy ténylegesen rászorulók kapjanak valódi segítséget. A K&H Innovációs Index nem csak történelmi csúcsra, 33 pontra emelkedett, de a közepes és nagyvállalati szektorból válaszadó vállalatok majd 50%-a optimistának ítélte saját kilátásait, az országét pedig még kedvezőbbnek látják. A K&H-ban közleménye szerint a cégek majdnem kétharmada vár javulást. A nettó 300 millió forint feletti árbevételű hazai társas cégek körében végzett felmérés szerint a cégek 42%-a számít arra, hogy saját kilátásai valamelyest, 5%-uk pedig arra, hogy jelentősen javulni fognak. Mint egy 40 milliárd dolláros kiadás jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború. A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai háztartások is megérezték, a meredeken emelkedő üzemanyagárak és a 3 év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárd dolláros keretébe. A háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indítottak útnak Irán a Hormuzi szoroson keresztül. A Bloomberg összefoglalója szerint 3 óriás tartályhajó kelt át a területen, mintegy 6 millió hordónyi energiahordozóval. Mindhárom jármű Szingapúr felé megy, ahol az iráni kőolaj más tartályhajókra kerül. Az olaj végső úti célja általában Kína.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX az 0,5%-os pluszban, 138.340 ponton az index. A forgalom a 2,2 milliárd forintot most közelíti. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 1,4%-kal drágult 3.844 forintra. Az OTP 9%-kal ment feljebb 44.370 forinton. A Richter 0,5%-kal olcsóbb 11.670 forintot ér. A Telekom 4%-kal jött lejjebb 2.744 forinton áll. A forint egy kicsit gyengült a dollárral szemben, a többiekkel, meg a svájci frankkal szemben is minimális mértékben. Egy euróért 352 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 307 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 380 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok ellentétesen mozognak, a Brent mínuszban 1,1%-kal 79 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaja VT 7%-kal 77 dollár 20 centhez közelít. Az aranyár folyama 8%-os mínuszban, egy unciáért 4210 dollárt kérnek, 8%-kal kerül kevesebb a palládium, 1,9%-kal a platina, 4%-kal az ezüst, 7%-kal a réz. A mezőgazdasági termelő árak közül a kávé 1,1% fölötti mínuszban, a búza 7%-kal, a kukorica 6%-kal kerül kevesebbe, a szója is a rizs drágult viszont. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az most 1,8%-kal 92,90 eurócent közelébe emelkedett július végi szállítással. Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen. A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kísérletek biztosítása, vagy akár a hajók aláknázása. A DPI hírügynökség értesülései szerint a francia-német parlamenti közgyűlés határozat tervezete azt javasolja, az Unió fokozza a diplomáciai nyomást azokra az államokra, amelyek lobogója alatt az orosz kötődésű hajók közlekednek. A kezdeményezést a német konzervatívok, a szociáldemokraták és a zöldek is egyöntetően támogatják.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap első felében még általában gyengén felhős napos idő várható. A déli óráktól egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhők képződés, több helyen valószínű zápor, zivatar. Ahol esni fog, ott viszont viharos szélökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet egyébként 30-35 fok között alakul, késő este 20 és 28 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották, egykor találkozunk, kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, addig is viszont jó küzdenék jönnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. I'm 100% sensitive to get you to the only heaven there is, a planet out there.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Tizenegy óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tette arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valóban segítséget kapnak. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők 13 órakor kezdik a munkát. Napi renden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is. Tárgyalják a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. Mintegy 40 milliárd dolláros kiadást jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború. A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai háztartások is megérezték, a meredeken emelkedő üzemanyagárak és a 3 év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. A Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tudományok Központja hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárd dolláros keretébe. A háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak Irán a Hormuzi szoroson keresztül. A Bloomberg összefoglalója szerint 3 óriás tartályhajó kelt át a területen, mintegy 6 millió hordónyi energiahordozóval. Mindhárom jármű Szingapúr felé megy, ahol az iráni kőolaj más tartályhajókra kerül. Az olaj végső úti célja általában Kína. Német és francia törvényhozók az eddiginél jóval határozottabb fellépést sürgetnek az orosz árnyékflotta ellen. A képviselők szigorúbb ellenőrzéseket és az olajszankciókat kijátszó tankerek feltartóztatását követelik, miközben Moszkva már olyan ellenintézkedésekkel fenyegetőzik, mint a katonai kíséret biztosítása vagy a hajók aláaknázása. A DPA hírügynökség értesülései szerint a francia-német parlamenti közgyűlés határozat tervezete azt javasolja, hogy az Európai Unió fokozza a diplomáciai nyomást azokon az államokon, amelyek lobogója alatt az orosz kötődésű hajók közlekednek. A kezdeményezést valamennyi német nagy párt támogatja. A dokumentum szerint az osztrák árnyékflotta súlyos környezeti és biztonsági kockázatot jelent, mivel a járművek többsége elavult és elhanyagolt állapotú.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 7%-os erősödés mellett 138.486 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,3%-kal erősödött 3.838 forintra, az OTP 1,1%-os pluszban 44.450 forinton, a Richter 2%-kal csökkent 11.710 forintig, a Magyar Telekom 2%-kal került lejjebb 2.748 forintra. A Bitcoin jelenleg 4%-kal erősödik, 63.100 dollárnál és 81 centnél tart a kurzus, az Ethereumot 1.704 dollárért és 16 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forint és 89 fillér, egy amerikai dollár 307 forint és 12 fillér, egy svájci frank 380 forint és 37 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 43 fillér, a cseh koronáé 14 forint 55 fillér, egy angol font 405 forintba és 92 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2/10, Párizs 0,5%-kal csökken, a milánói börze 0,6%-kal áll a negatív tartományban, a madridi IBEX 0,2%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap első felében gyengén felhős napos idő várható, aztán később záporokra, zivatarokra számíthatunk, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében megtudjuk, hogy idén milyen attrakciókkal várja a közönséget a Művészetek Völgye Fesztivál. Előtte bemutatkozik az idei év legjobb pálinkás bombonja. Fél óra múlva pedig a fővárosi állatkert főigazgatója mutatja be a hamarosan nyíló biodómot. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A tanév végéhez közeledve hamarosan megkezdődik a vakáció, ezzel együtt pedig a fővárosi strand szezon is. A Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT fürdői műszakilag felkészülten, valamint kulturális szórakoztató és egészségügyi programokkal várják a vendégeket a nyári időszakban, mint ez egyébként egy héttel ezelőtti beszélgetésből kiderült. Viszont vannak új hírek. A társaság az idei strandszezont a Palatinus fürdő ikonikus elemének felújításával indítja, megújult a hullámmedencét működtető, csaknem 100 éves hullámgép. A hagyományos, dugattyús rendszerű szerkezetből ma már csak néhány található az országban, Budapesten a Palatinuson és a Gellértben működik ilyen berendezés. A Palatinus hullámgépének próba üzeme sikeresen lezajlott, így a fürdő ismét a tengert idéző hullámokkal várja a vendégeket. Csillaghegytől Pest Erzsébetig a nyár elejére a hullámmedencék és a csúszdák is üzembe állnak, a csak nyáron működő strandok közül a római strandfürdő már június 14-én megnyílt, a pünkösfürdői strandfürdő pedig június 26-án fogadta az első vendégeket. A Széchenyi fürdőben idén nyáron is folytatódik a Cine Spa. Neked vetítünk programsorozat. A vetítéseket júniusban és júliusban pénteken esténként 3:49-es kezdéssel tartják a fürdő kültéri élménymedencéjében. A budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 21 órától 50%-os kedvezménnyel válthatnak fürdőz és moziz jegyet. Július 1-én Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi dolgozók és a Magyarországi Mentő Dolgozók Szövetségének munkatársai 50%-os kedvezménnyel látogathatják a kedvezményezéshez csatlakozó gyógy- és élményfürdőket. 10 évvel ezelőtt épült meg a Pascal fürdő mai formája. Ekkor alakították ki a beltéri részt, amelynek köszönhetően a létesítmény télen-nyáron működő fürdőhelyé vált. Az évfordulót július 25-én a Strandok éjszakája keretében ünneplik meg. A Magyar Fürdőszövetség másik nyári kezdeményezése az országos vízipisztoly csata, amely már az első évben népszerűvé vált. Az idei program időpontja augusztus 8-a, szombat. Az akcióhoz országszerte számos fürdő csatlakozik, Budapesten a helyszín immár hagyományosan a Margit-szigeti Palatinus fürdő strandmedencéje lesz. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt, adta hírül az MTI. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket. A foglalások alapján a családok 54%-a napközis tábort választ a gyermekének, míg 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Közölték azt is, hogy az idei szezonban egy egyhetes napközis tábor átlagos ára 61 000 forint, míg egy ott alvós táborért átlagosan 102 000 forintot kell fizetni. Ugyancsak az MTI számolt be arról, hogy kiváló a vízminőség a hazai természetes fürdőhelyeken. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak, mint a Balaton, a Tiszató, a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége továbbra is kiváló besorolású, a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az elmúlt években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján. Közölték, a nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 225-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó, 8 pedig tűrhető minősítést kapott, mindössze 4 kifogásolt minősítést kapott, ezek a Nádastó Park, a Maros Kaland Park, a Deseda Strand és a Faddombori 2. A vízminőségi kategóriákban nem besorolható 21 üzemelő fürdőhely többsége olyan új strand, amely még nem rendelkezik a minősítéshez szükséges 4 éves adatsorral, de a vízminőségét a szakemberek ettől függetlenül folyamatosan ellenőrzik. A tavalyi szezonban 5 új fürdőhely létesült, közölte az NNGK. A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok rendszeresen vizsgálják, a fürdési idény előtt egyszer, majd a szezon során havonta legalább egy-egy alkalommal mintát vesznek. A laboratóriumi vizsgálatok mellett a szakemberek a helyszínen ellenőrzik az esetleges látható szennyeződéseket, valamint figyelemmel kísérik a vízvirágzás kialakulásának jeleit is, az egyre melegebb nyarak következtében a sekélyebb álló vizek gyakran fordulhat elő cianobaktériumok tömeges elszaporodása. A természetes fürdővizek minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok előfordulása alapján történik, 4 év, legalább 16 eredménye alapján. A kiváló és jó minősítésű fürdővizek esetében a szennyeződés kockázata rendkívül alacsony, míg a kifogásolt minősítésű helyszíneken gyakrabban fordulnak elő olyan vízminőségi problémák, amelyek növelik az egészségügyi kockázatokat. Felhívták a figyelmet, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nem ellenőrzött vagy kifogásolt vízminőségű helyszíneken nagyobb a gyomor, bélrendszeri megbetegedések, valamint a szem- és fülgyulladások kialakulásának kockázata. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről az NNGK honlapján, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturális közterület használatért. A Siófok vigyáz rád, te is vigyázz rá címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval, köztük a Plázs Nyár Kft.-vel. Siófok több mint egy nyári úti cél, egyszerre otthon, közösségi tér, találkozási pont és a Balaton egyik legfontosabb kapuja. Hívták fel a figyelmet. Közös felelősségnek nevezték, hogy tiszták, biztonságosak és élhetőek maradjanak a város közterei, sétányai, parkjai, strandjai és más közösségi helyszínek. A város külön megszólítja a fiatalokat, arra kérve őket, hogy használják a Siófok On biztonságosan jelölést és készítsenek tartalmakat, amivel példát mutatnak a követőiknek. Felhívják a figyelmet, hogy a közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. A szabályszegőkkel szemben figyelmeztetést, helyszíni intézkedést, bírságot vagy hivatalos hatósági eljárást is kezdeményezhetnek, hát azonban a cél elsőlegesen nem a büntetés, hanem az, hogy Siófok továbbra is olyan hely maradjon, ahol jó élni, találkozni, kikapcsolódni és feltöltődni, áll az önkormányzat közleményében. És még mindig Balaton, de már fagyi! A Balatonnál évről évre visszatérő jelenség a negatív hírek szezonja. A lángos és a fagylalt áraival való riogatás szinte hagyománnyá vált, minden évben megjelennek olyan cikkek, amelyek a legdrágább példákat kiragadva próbálnak általános képest festeni a balatoni árakról. Eközben gyakran háttérbe szorulnak azok az információk, amelyek valóban segítenék az utazókat a tájékozódásban. Az elmúlt napokban több megyei lap is arról írt, hogy a Balatonnál már 1200-1500 forintba kerül egyetlen gombóc fagylalt. Személyes tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy én ilyen árakkal a régióban nem találkoztam, mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Némelyik cikk úgy festi le a Balatont, mintha csak itt emelkedtek volna az árak. Ugyanakkor a fagylalt drágulása nem csupán balatoni jelenség, hanem országos tendencia. Ezt erősítette meg a Magyar Cukrász Ipartestület, amely már áprilisban felhívta a figyelmet arra, hogy a cukrászokat és fagylalt készítőket továbbra is jelentős költségnövekedés sújtja. Az alapanyagok ára emelkedett, drágább lett az energia, növekedtek a bérköltségek, ezek a hatások pedig az ország valamennyi régiójában érezhetők. A szakmai szervezet nyilatkozatai alapján a minőségi fagylaltok esetében jellemzően 550 és 850 forint közötti árakkal lehet találkozni, ami jelentősen eltér attól a képtől, amelyet egyes sajtóhírek most sugallnak. És akkor íme 15 Balaton környéki ismert cukrászda fagyi árai per gombóc. Amaretto fagyizó Balatonalmádi 700 forint. Bagaméri fagylaltozó Balatonfüred ugyancsak 700 forint. Erzsike fagylaltozó Tihanyban 700 forint. Dinasztia cukrászda Siófok 695 forint. Szöszi cukrászda Alsóörs 650 forint. Bergman cukrászda Balatonfüreden ugyancsak 700 forint, mint a Móni Süti Gyenes Diáson is 700 forint, sőt a Florida fagyizó Balaton Mária fürdőn is 700 forintot kér egy gombóc fagyért. Mestercukrászda Marcali 690 forint, Margaréta fagyizó Balatonszemes 700 forint, mint a Bringa tanyában Gyenes Diáson, a Galetta cukrászda Balatonlellén 650 forintot kér, a Tejvirág fagyizó Balatonbogláron 700 forintot, ugyancsak a Promenád Balatongyörökön is 700 forintot, a Sziszi kézműves fajlaltozó, ami Balatonakaratján található, 700 és 750 forintot kér, viszont itt nem gombóccal, hanem kanállal mérik a fagylaltot, és így a súlyra kell fizetni. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, péntektől elindult az új generációs kerékpáros tesztelése, közölt a Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit. Karácsony Gergely közölte, az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. A társaság közölte azt is, hogy a szolgáltatás névadó és stratégiai partnere továbbra is a MOL, míg az új digitalizációs partnerként a Mastercard csatlakozott a rendszerhez. Jó hír, hogy idén nyáron is közlekedik az Adria Intercity, amely közvetlen vasúti összeköttetést biztosít Budapest és Split között. A járat indulása azonban sokáig bizonytalan volt, miután a Dudakeszi járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő légkondicionált hálókocsi. Vitézi Dávid a közösségi oldalán közölte, hogy a problémát a MÁV-val együttműködve sikerült megoldani, így bérelt kocsikkal elindulhat a szolgáltatás. Az Adria Intercity az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi vasúti járatává vált Magyarországon, a nyári szezonban közlekedő éjszakai vonat lehetővé teszi, hogy az utasok este Budapestről induljanak, és másnap reggel már a horvát tengerparton, Splitben ébredjenek. A járat július 3-a és október 2-a között fog közlekedni. Új, a vasúttal összhangban volán menetrend lépett életbe június 20-ától a Mátra térségében sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között. Salgótarján és Eger között 2 óránként 2 külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti interrégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik és indul busz. A turizmus.com számolt be arról, hogy idén nyáron a magyarok számára ismét a tengerpart a legvonzóbb úti cél. A repjegy.hu legfrissebb foglalási adatai alapján a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra utazók száma az előző év azonos időszakához képest. A nyári szezon egyik legizgalmasabb fordulata, hogy a kereslet nem csak a klasszikus mediterrán sláger desztinációk felé nőtt, az adatok alapján ugyanis ebben az évben látványosan felértékelődtek azok a tengerparti úticélok is, amelyeket sokan korábban autóval közelítettek meg. Korábban nem tapasztalt mértékben nőtt a foglalások száma a következő országokban. Albánia plusz 260%, Horvátország plusz 150% és Bulgária plusz 100%. A top úti célok között is igazi meglepetés Tirana, amely a listán a 24-ről a 7. helyre ugrott, és 260%-os utasszám növekedést mutat. Tiranába két fapados légitársaság, a Wizz Air és a Ryanair is rendszeresen indít járatokat, ami hozzájárulhatott a látványos felfutáshoz. Horvátországnál a növekedés különösen érdekes a kínálat bővülése miatt. Dubrovnik esetében 330%-os emelkedés látszik, ahová idén először indult járat több szolgáltatónál. Zadar esetében pedig 90%-os növekedés mérhető, és itt is bővül a kínálat. Ezen a nyáron a top európai úticélok többségénél csökkent az átlagos repülőjegy ára tavalyi évhez képest, néhány példa a legnépszerűbb desztinációk közül. Róma 50 000-ről 44 000-re. Bári 68 000-ről 53 000-re, Párizs 102 000-ről 87 000-re, Tirana 77 000-ről 64 000-re és Alicante 113 000-ről 95 000-re. A tengeren túli úti céloknál ugyanakkor vegyesebb a kép, a foglalások összességében csökkentek, miközben New York átlagára az adatok szerint 221.094 forintról 299.275 forintra nőtt, ez mintegy 35%-os emelkedés. A tengerparti desztinációknál a főszezon után szeptemberben több úti célnál érezhetően kedvezőbb átlagárak jelennek meg, ez nem csak a pénztárcának jó hír, sokak számára a nyaralás kényelmesebb is lett, ha a csúcs időszakon kívül utaznak. Néhány példa a repjegy.hu által mért átlagárakról, ezek oda-vissza árak budapesti indulással. Mallorca augusztusban 138 000 forint, szeptemberben 60 000 forint. Korfu júliusban 108 000 forint, szeptemberben 65 000 forint. Zakynthos augusztusban 120 000, szeptemberben 72 000 forint, és Antalya júliusban 112 000, míg szeptemberben csupán 72 000 forintot kóstál. Most muzsikálunk, a hírek után pedig a fővárosi állatkert főigazgatója lesz a vendégem, aki bemutatja nekünk a hamarosan nyíló biodómot. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
7: Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődéssé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészségturizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tette arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket. A miniszterelnök napi rendelést előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése idehaza. A képviselők 13 órakor kezdik a munkát. Napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követel az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, illetve a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról. Átalakul a közmédia szervezete, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak Irán a Hormuzi szoroson keresztül. A Bloomberg összefoglalója szerint 3 óriás tartályhajó kelt át a területen, mintegy 6 millió hordónyi energiahordozóval. Mindhárom jármű Szingapúr felé megy, ahol az iráni kőolaj más tartályhajókra kerül. Az olaj végső úti célja általában Kína. Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mindegy 5 hete tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede meghalt, 100-an felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük 2-en vesztették életüket. Akár egy órával is tovább tarthat az út a győri fővonalon, ha valaki vonatra száll. Biatorbány és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt teljesen leállt a közlekedés. Egyes járatok kimaradhatnak, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Közben a dél-balatoni vonalon is hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonlelle felső és Balatonboglár között váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekednek a vonatok.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,7%-os erősödés mellett 136.423 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,4%-kal erősödött 3.844 forintra, az OTP 1,1%-kal került feljebb, és 44.450 forintnál jár. A Richter 3%-kal csökkent 11.690 forintra, a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2.752 forinton áll. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 351 forint és 80 fillér, egy amerikai dollár 307 forint 2 fillér, egy svájci frank 380 forint és 24 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, a párizsi CAC 4%-kal, a milánói bőrze 6%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 3%-kal növekszik.
0: Időjárás jelentés.
8: Általában gyengén felhős napos idő várható, délutántól viszont záporok, zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllökések kíséretében a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Be kell kapcsolni a mikrofont. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Éppen azon gondolkodtam, hogy valójában azért nem szeretek a beszélgetés előtt beszélgetni a beszélgető társammal, ráadásul hosszan, mert rengeteg olyan téma vetődik föl, amit mind át kellene beszélni, és akkor dobhatom a sútba az előre elképzelt dolgaimat, és akkor mindig van valami érdekes. Hát most pont ugyanígy jártam. Az apropó egyébként a beszélgetésnek az, hogy július 1-én nyílik a Biodóm, és éppen ezért vendégem a stúdióban dr. Sós Endre főigazgató. Szervusz Endre, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: De aztán, amikor elkezdtünk beszélgetni, annyi mindent mondtál, hogy nem is akarok belemenni, de majd találunk rá megfelelő megoldást. Viszont akkor kezdjük azzal, hogy ugye július 1-én nyílik a Biodóm, ami mondjuk így kimondva nem igaz, hiszen már a Biodóm üzemel, viszont van egy új része, ami majd július 1-én meg fog nyílni. Jól tudom?
2: Hát úgy igaz, hogy a Biodóm az már több programnak volt az otthona, több programot itt lebonyolítottunk, de úgy, hogy ez folyamatosan nyitva van, és a nagy közönség meglátogathatja, ez valóban július 1-e, és hát úgysem igaz, hogy a teljes Biodóm nyílik, a Biodóm nagy része nyílik meg, ez egy részleges nyitás.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ez folyamatos fejlődési állomás, egyik állomás?
2: Igen, ugye ez egy 1,7 hektáros épület, és abból kb. 1 hektárnyi területet nyitunk meg. A korábbi rendezvények volt itt mondjuk Fénydom vagy Dino kiállítás, azok erre az épületrészre vonatkoztak, de ezek általában maximum néhány hetes hosszúságúak voltak.
1: Projektek voltak.
2: Projektek voltak, ilyen is lehet mondani, és most ez egy egészen más jellegű nyitás. Itt programot és sok-sok egyéb látványosságot tettünk magába bele az épületbe.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy az eddig ilyen projekt jellegű 2-3 hetes események azok el is fognak költözni, hiszen már nem lesz hely, vagy lesz helyük, hogy esetleg visszaköszönjenek?
2: A Biodómnak van egy fogadótere, egy aulának nevezett rész, amit eredetileg arra terveztek, hogyha a teljes program megnyílik, akkor igazából itt jönnek majd be a látogatók. Ez külön fog funkcionálni, ez eddig is rengeteg rendezvénynek volt az otthona, volt itt mondjuk Varázslatos Magyarország fotókiállítás, vagy WordPress fotókiállítás. Ilyen rendezvények, például a WordPress szintén lesz itt, majd ősszel, úgyhogy ez külön funkcionál, de maga az az épületrész, ami igazából az állat és növénykerti funkciót látja el, az most külön megnyílik, és a normál belépőjegyel látogatható lesz.
1: Na, akkor el is jutottunk oda. Mi a Biodóm? Mi a küldetése? Mi a célja?
2: A Biodóm, hát most itt azt mondod, hogy limitált idő áll rendelkezésre, úgyhogy megpróbálok azért úgy beszélni, hogy érthető legyen. Ugye egy nagy trópusi, szubtrópusi csarnokról beszélünk, ami a méretét tekintve Európában is a legnagyobb méretűek közé tartozik. A célja az hasonló, mint az egész állatkertnek, egy olyan közösségi tér, ahol az emberek tartalmasan eltöltetik az idejüket, tanulhatnak, okulhatnak az élővilágról, de közben az itt bemutatott növények, állatok, elsősorban állatok, azok különböző természetvédelmi programoknak a részesei, olyan tenyészprogramokat üzemeltetünk itt, ahol az itt tartott állatok adott esetben a saját fajuknak a fennmaradását szolgálhatják. Nagyjából ennyi, de ugye a legtöbb látogató azért jön be, mert valami különlegeset, valami felethetetlen szeretne látni, és azt gondolom, hogy a Biodóm ilyen szempontból is egy különleges

0: hogy megválaszoljam. Alapvetően az állatkertek, azok nem, vannak persze ilyen állatkertek is, de mondjuk a budapesti vagy a magyarországi állatkertek, azok nem a profit miatt működnek, hanem nagyon sok olyan küldetésük, közfeladatuk van, amit ellátnak, a Budapest is ilyen, és az viszont szintén egy fontos dolog, hogy emellett nyilvánvalóan bevételt kell termelni, hiszen rengeteg költség adódik, az állatokat jól kell tartanunk, és ezért nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólunk, és hány látogató jön be. És valóban az is igaz, hogy nagyon sokszor ennek az alapja a megújulás. Hát a biodóm az egy olyan megújulás, ami szerintem itt azért 100 éves távlatban nem nagyon volt az állatkert életében, ráadásul úgy, hogy idén 160 évesek vagyunk, tehát óriási léptékű maga az épület is, ez a terület is, amit most belakunk. De
1: hát 1,7 hektár.
0: Igen, és ugye az egész állatkert, a jelenleg működő állatkert, az 11 plusz 1 hektár, a 11 volt az eredeti, és a történeti állatkert, és ehhez a biodóm külső kifutóit hozzáadva, aminek egy része már látogatható körülbelül nem egészen 2 éve, az pedig újabb 1 hektár volt, tehát 12 hektáron működünk jelenleg, és ehhez hozzájön, ez igazából arányaiban sem kevés, de hogyha megnézzük azt, amit kérdeztél, visszatérve az eredeti kérdésedre, igazából ez változó, mert vannak olyan állatkertek, amik nagyon jól működnek, úgyhogy különösebben nem újulnak meg, uh-huh. hanem egyáltalán az a közeg, az élmény, amit adnak, az visszatérő vendégeket vonz magához, de azért általában az a jellemző, hogy mindenhol szükség van az újításra, mindenhol szükség van arra, hogy új trendeket, új látásmódot vigyünk be abba, hogy a látogatók eljönnek hozzánk.
1: Azt említetted, hogy Európában ez a legnagyobb biodóm, ilyen jellegű építmény?
0: Most már talán nem a legnagyobb. Amikor épült, akkor egy picivel ez volt a legnagyobb. A legnagyobb az Lipcsében a Gondwana Land, és amikor a tervek születtek, akkor egy icipicit annál nagyobbnak tervezték, de nagyságrendileg egyébként azzal azonos, és most Belgiumban, Paridázában nyílt egy, ami egy picikét nagyobb. Szerintem egyébként nem ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt is szokták így méregetni. Itt a tartalom az, hogy mire szolgál az épület, mennyire sikerül ezt a funkciót megtalálni, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy amit mi is ugye mondunk, hogy az állatkert az lokális és globális természetvédelem, ezt kell szolgálnia a biodómnak.
1: Egy biodóm mindig trópikusságot küld, vagy mutat? Tehát mindig, amikor azt mondjuk, hogy egy biodóm, akkor a trópusokat kell elképzelnünk?
0: Nem, abszolút nem. Ugye vannak olyan biodómok is, amelyek mondjuk egy ugyanúgy klimatizálni kell, és mondjuk egy sarkvidéki élővilágot mutatnak be, vagy hogyha a biodómokat egyébként az egész, hogy születtek biodómok, a legelső biodóm az Montrealban született, ahol egy olimpiai bicikli versenyzésre használt épületet alakítottak át, és ebben én voltam néhány évvel ezelőtt, ott például ez az épület.
1: Egy ovális körterem? Tehát...
0: Körterem, nyilván átalakították, és abban például Kanadának a legjellemzőbb élőhely típusait mutatják be, tehát abszolút nem trópusi élőhelyeket, és nagyon érdekes, és továbbra is fenntartja a magas látogató számot.
1: Van egy közös többszörösünk, ez pedig a szingapúri ilyen jellegű. Én sok-sok évvel ezelőtt, szerintem 15-20 évvel ezelőtt voltam egyszer, te viszont most voltál egy évvel ezelőtt, és említetted, hogy a beszélgetésünk során kiderült, hogy teljesen megváltozott, teljesen kicserélődött. Milyen most? És az mondjuk egy nagy, ilyen jellegű intézmény a szingapúri?
0: Igen, amiről beszéltünk, a madárpark, az madárpark. Nem elsősorban biodóm része van, bár ott is vannak fedett csarnokok, hanem óriási röpdék. Igen, van egy ilyen irány is, hogy hatalmas léptékű épületek vagy kifutók, de nem feltétlenül. Tehát vannak olyan nagyon jól működő állatkertek, amelyek nem feltétlenül ilyen nagy beruházásokban gondolkoznak. Ez mindig itt a helyi viszonyok alapján kell megnézni. Ugye a budapestinek azért az a különlegessége, hogy van egy műemléki környezet, egy különleges történeti örökség, és most van egy új terület, ahol viszont a modern állattartás is, ez a modern vonal, ami megújult, vagy ami kialakításra került. És egyébként erre vannak Európában is példák, nem csak a lipcsei, hanem például Lengyelországban van, és ezek már a budapesti kialakításánál is fontos példák voltak. 2 olyan hely, az egyik Wroclawban, ahol egy úgynevezett afrikáriumot építettek, a másik pedig Vucsban, ahol pedig egy orientáriumot, a nevekből jön, hogy az egyik nyilván afrikai élővilágát, a másik, másik pedig ugye a távol-kelet élővilágát, illetve a dél-kelet-ázsiai élővilágát mutatja elsősorban, és ezek nagy tematikus trópusi épületek, de ahogy mondtam, nem feltétlenül kell trópusi vagy szubtrópusi háznak lenni egy biodómnak.
1: Az a lényeg, hogy nagyon sok fajta van, és ebből a világon is nagyon sok fajtát föl lehet lelni. Mire fókuszál a budapesti?
0: A budapestinél egy fajta

0: A paradigmaváltáson mentünk keresztül, mert az eredeti terv, az eredeti tervezés, aminek ugye Persányi Miklós volt igazából az ötletnek a kigondolója, az úgynevezett miocén Magyarország volt az eredeti ötlet, ami azt mutatta volna be, hogy Magyarország ebben az időszakban egy trópusi éghajlat volt, és olyan állatok éltek, amelyek leginkább a mai Afrikában és Ázsiában élnek, ehhez hasonló állatok, és ezeket próbálta volna bemutatni. És amikor én átvettem az állatkert irányítását, és nyilván leültünk a kollégákkal, akkor elkezdtünk alaposabban gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt az egész koncepciót megváltoztatni, mert hogy nehézkesnek gondoltuk, hogy ez az épület, ez ikonikus, de egy modern épület, picit egyesek szerint akár egy űrközpontra is emlékeztet. Tehát ez nehéz azzal összehozni, hogy egy olyan időszakot akarunk bemutatni, amikor még nem élt ember a Földön. És azt gondoltuk, hogy viszont a modern épület az adja azt, hogy ezt össze lehet hozni azzal, hogy mennyire fontos a világon ember és természetnek az együttélése. És hogy egy picit a jövő mutatva, hogy igazából talán van remény, hogy az ember és a természet együtt tud élni, és a természet fent tud maradni, és ebbe az irányba próbáljuk elvinni, de ugyanúgy az afrikai, ázsiai élővilág, ami az itt bemutatott fajoknak majd a gerincét adja.
1: Ugye egy-két szám már elhangzott, például az 1,7 hektár. Milyen számok vannak még, amit mindenképpen érdemesnek tartasz elmondani?
0: Hát ugye itt mindig azt szokták mondani, itt a bekerülési költségre szoktak rákérdezni, illetve... Magyar,
1: igen, elsősorban nem az jutott eszembe.
0: Igen, bekerülési költségre szoktak rákérdezni, meg,
1: sok,
0: a, meg, a, meg
1: az energia. Mehetünk tovább.
0: Igen, de hogy alapvetően ezt is ugye próbáljuk racionalizálni, és ami szerintem fontos, hogy most egy szakaszos megnyitásról beszélünk, és az a mondjuk pénzösszeg, ami, mert ugye ezt nagyon sokszor megkérdezték, és tartottunk egyébként két sajtóeseményt is, ahol először egy sajtóregél, után pedig bemutattuk az épülő biodómot, ott ezek a kérdések felmerültek, és a jelenlegi program az egy kb. 350 millió forintos program, ami nyilván sokkal kisebb annál, ami a teljes biodóm befejezéséhez kell, de azt gondoljuk, hogy értelmezhető, és ezt mi városi oázisnak neveztük el. Városi oázisnak, mert itt a növényeken lesz a hangsúly, persze állatok is bekerülnek, és egy olyan téren, amibe az egész évbe igazából el lehet jönni, és az ember jól érezheti magát, akár hosszú órákat el tud tölteni, igazából egy kiszámítható környezet, hogyha mondjuk novemberben esik az eső, és nincs kedvünk parkba menni a városba, ide akkor is el lehet jönni, és tartalmasan eltölthetjük az időnket.
1: 350 millió?
0: Hát ugye itt azért óriási épületről beszélünk, és hogyha arányában nézzük azért, meg mondjuk a budapesti ingatlárakat, azt gondolom, hogy itt azért megfeszítve dolgozik a
1: lábkerti csapat. Pontosan azért akadt fel a szemem öldöke, ha van ilyen szó összetétele vagy szó, mert hogy a mai számok röpködésének a tükrében ez az összeg, ez annyira elenyészően kicsi, hogy nem is tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ebből bármit is fejleszteni.
0: Hát úgy lehet fejleszteni, hogy ez a biodóm azért az elmúlt években, ahogy mondtad, működött, csak a nagy közönség nem láthatta, vagy csak időszakosan láthatta, tehát egy csomó minden azért ott kész volt és funkcionális. Emellett, aminek igazából költsége volt, azok a különböző dekorációk, azok a látogatókat is szolgáló dolgok, hogy mondjuk milyen útvonalon menjenek, milyen információs rendszerek legyenek, de például a növények esetében, itt ugye rengeteg kérdezte a számokat, kb. 14 ezer növény fog bekerülni körülbelül, és a 14 ezer növénynek a nagy része az például adományból származik, mert hogy az emberek várják ezt a projektet, és folyamatosan érdeklődnek, hogy mikor nézhetik meg. A 14 ezer növény az olyan termőközegbe került beültetésre, ami kb. 60 kamionnyi ilyen termőközeget kellett a biodómba bevinni. Tehát ezek azok egyébként jelentős költségek, amelyek mondjuk kiteszik elsősorban.
1: Mi az, hogy adományból?
0: Hát az, hogy felajánlanak az emberek.
1: Tudom, hogy mit jelent a szó, igen.
0: Felajánlanak az emberek nagy...
1: Honnan? A világból?
0: Nem, elsősorban azért Magyarország.
1: Magyarországról.
0: Igen. De mondjuk vannak olyan nagyméretű pálmáink, amelyek egy filmforgatásra, a biodómot próbáltuk hasznosítani az elmúlt években, és volt itt több hollywoodi produkció, és egyik hollywoodi produkció azt mondta, hogy nekünk nem kényelmes, hogyha elviszük ezeket az óriási pálmákat, kellene nektek, persze, hogy kellett, úgyhogy ilyen módon is összeáll, de azért nyilván az is fontos, hogy nem tudunk minden növényt befogadni, fontosak mondjuk akár növényegészségügyi szempontok, szóval egy komoly csapat dolgozik.
1: Pont ezen. Azt akartam kérdezni, melyik a macerásabb, a növény vagy a madár?
0: Hát azért az állat, de mondjuk igazából azt is el kell mondani, hogy a növények azért nem értek, mert vannak nagyon jó kollégáim, én állatorvos vagyok, az állatoknál van sok tapasztalatom, hogy hogyan kell egy állatot leszűrni, vagy karanténozni, a növényeknél...
1: Most bocsáss meg, abból a szempontból kérdeztem, hogy ugye a helynek a kialakítása, amiben majd ezek a növények és ezek az állatok tovább élnek, úgyhogy egyébként nem sínylik meg, mert az élet szükségleteiknek megfelelő hőmérséklet, páratartalom, szóval minden van. Ebből a szempontból kérdeztem.
0: Mind a kettő kívásos. Ugye a növény az nem tudja megváltoztatni a helyét, és az épületnek kell azokat a paramétereket tudnia. Itt van egy hőmérsékleti tartomány, amit egyébként szintén szoktak kérdezni, ugye néha olyanok is vannak, hogy hát persze majd 60-70 fokos lesz az épület, nem. A növényeknél ugye a maximális felső hőmérséklet az egy 28 fokos tartomány, és ez egy olyan 2 fokkal eltérhet, mert valóban már túl sok lenne a növényeknek, és az alsó tartomány az is ugye 14 fok alá nem mehet le a hőmérséklet, uh-huh. még akkor sem, csak így mínusz 25 fok van. Tehát a növényeknek ilyen szempontból van egy elég szűk tűréshatár, amiben élnek és virulnak. Nagyon különleges maga az a tetőszerkezet, a fólia, ami átereszti az UV-t, és ez egyébként a beruházásnak egy jelentős költsége volt, hogy ez a fólia, ez igazából hosszú távon fenntartsa uh-huh. azokat a körülményeket.
1: Azt a védelmet
0: Azt a védelmet, és az, hogy gyakorlatilag a növények azok olyanok, mintha kint lennének egy külső területen, és életben tudnak maradni. Ugye ez egy nagyon lényeges szempont. Az állatoknál ott más szempontokat kell figyelembe venni. Az állatoknál is nyilvánvalóan attól függ, hogy ugye ott ugyanúgy tervezni kell, hogy milyen fajokat, a növények esetében is milyen fajok, amelyek ezeket a körülményeket jól viselik, vagy ideálisak a számukra. Az állatoknál ott egyéb szempontokat figyelembe kell venni, az, hogy mondjuk egy társas állatról van szó, vagy sem. Szintén nyilván a hőmérséklet, páratartalom, búvóhelyek, adott esetben biztonsági szempontok egy majomnál, hogy ne az egész biodomot lakja, hanem csak a kifutójában legyen. Szóval, hogy mindegyik más szempontból kihívásos. A növényeknél azt gondolom, hogy ott picikét nehezebb, mert az egész ház szempontjából kell gondolkozni, hogy mi az, amit majd betelepítek, mi az, ami látványos lesz, ami hosszú távon ott marad, mekkorára fog nőni, hogyan gondozom, uh-huh. hogyan jutok fel mondjuk egy magasan lévő növényágyásba. Az állatoknál ott egy picit szabadabb kezünk van, ott is nagyon jól össze kell állítani, hogy milyen fajokat hozunk be, amelyek látványosak, természetvédelmi szempontból megfelelnek az igényeinknek, és hosszú távon is értelmezhető, hogy ott vannak a biodomban.
1: Különleges állat, amelyik először nyitja ki a szemét majd.
0: Igen, kereszted a számokat. Most viszonylag állatok szempontjából kis számot tudok mondani, mert körülbelül 10 fajnak 30 egyedre fog bekerülni, de lesz olyan különleges állat, mint mondjuk a hulmánok, ez egy langurféle, ami Ázsiában él. És
1: bocsánat, egyik mind a kettőt magyaráz meg? Tehát igen?
0: Igen.
1: Langurfélékkel szoktam találkozni, de hogy elmegyünk egymás
0: mellett. Ja, értem, jó. Szóval egy olyan viszonylag nagy testű majomról van szó, egyébként nagyon különleges megjelenése van, egy ilyen krémszínű bundája és feketés pofia, viszonylag nagy méretű.
1: Nagyon fotogén egyébként, állat. Sokszor lehet látni őket.
0: Egyébként tényleg fotogénak. És ugye ők most érkeztek, még a karanténhelyiségünkben, a karanténépületünkben vannak, 2 Lengyelországból, 1 Szófiából jött, és most szoktatjuk őket össze. Ők például hosszú ideje nem voltak a budapesti állatkertben. Biztos, hogy az elmúlt 30-40 évben nem voltak. Nem emlékszem, hogy mikor volt pontosan, de több évtizede nem. De vannak olyan fajok, amelyek, hogyha tovább megy a biodom koncepció, mert ugye ez mondjuk az első fázis, ez a városi fázis, ahol az állatoknak van szerepe, de még kisebb, akkor olyan fajokat is terveztünk, amelyek soha nem voltak még Budapesten, ilyenek például a törpe csimpánzok, a bonobók, ami egyébként egy óriási szakmai siker, és mutatja azt, hogy az épület mennyire komolyan meg van tervezve, és milyen méretű, hogy egyáltalán szóba állt velünk a tenyészprogram, mert régebben az volt jellemző a törpe csimpánzra, hogy ezt 10 állatkert tarthatta Európában, és mivel viszonylag limitált volt, hogy mennyien vannak, ezért ez a 10 állatkert az állatoknak a mozgatását megoldotta maga között, és ez a klub, ez bővült 2 állatkert, és ebbe bekerült a Budapest is.
1: Ami egy bizonyára egy elismerés, még a majmok szempontjából is, mert legalább most Budapestet is láthatják. Szóval július 1-én nyílik a biodomnak azon része, amelyikről most egy picit bővebben hallhattunk. sok sikert, sok látogatót. Egyébként nagyon szép számokat produkált már eddig is a biodom látogatottság szempontjából, az állatkert is. Hát itt van a szezon. Lesz valami csinnadratta? Elefántok fognak fújni trombitát?
0: Köszönjük, az elefántok sok mindent tudnak, mert nagyon jól tréningezik őket az állatkertben. Lesz, igen, tehát igazából három esemény fog ehhez kötődni. Lesz a sajtó számára egy megnyitó, lesz a saját kollégáink számára, akik majd megnézhetik számukra is, ez egy óriási léptékű fejlesztés, és lesz nyilván a nagy közönségnek is. Úgyhogy nagyjából azért ez a néhány nap arról fog szólni, hogy megnyitjuk a biodomot.
1: Gazdag programos nyár lesz. Köszönöm az információt, dr. Sós Endre, az állatkert főigazgatója volt a vendégem. Köszönöm.
0: Köszönöm és a meghívást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szakítok veled,
4: úgy sem mered, szakítok veled,
3: úgy sem mered, szakítok veled,
4: úgy sem mered,
3: szakítok veled.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Európa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődésé válik. Hotel Európa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. A lemondás pontos okairól és körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastricht kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstopot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők 13 órakor kezdik a munkát, napirenden szerepel az a törvényjavaslat, amelynek alapján vétséget követel az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját. A parlament tárgyal a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, illetve a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról. Átalakul a közmédia szervezete, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. 43,5 milliárd forint többlettel zárt májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere, szemben az előző évi azonos hónapjában elért 129,5 milliárd forintos többlettel. Az első 5 hónapban az államháztartás központi alrendszere elérte az éves hiánycél 90%-át. Már az idén több mint 200 millió euró értékű növekedést hozhat a mesterséges intelligencia alkalmazása a Santander spanyol nagybank számára. A pénzintézet várakozásai szerint a társaság az EMMI-t eddig 40 ezer munkavállalónak engedte használni, de most a teljes 185 ezer fős dolgozói állományra kiterjesztik a hozzáférést. A pénzintézet tavaly tűzte ki célul, hogy adat és AI alapú szervezetté alakul át, és az első negyedében már 35 millió eurónyi hasznot produkáltak. Így a bank reálisnak tartja a 200 millió eurós éves célt. Egyre inkább luxusnak tűnik a fagyizás a horvátoknak a saját tengerpartjukon. A fővárosban Zágrábban kevéssel 2 euró felett alakulnak az árak, az Adria partján azonban 2,5 és 4 euró közötti árakkal kell számolni. Egyes helyeken még ennél is többet kérnek az édességért. A Croatia Week összefoglalója szerint a közösségi médiában látható hozzászólások többsége alapján egy gombóc fagylaltnak legfeljebb 1 euróba kellene kerülnie. Sokan az 50 centes árat tartanak méltányosnak. A vitában résztvevők jelentős része az euró bevezetése óta tapasztalt általános áremelkedésre hivatkozott, kiemelve, hogy számos mindennapi termék és szolgáltatás érzékelhetően drágább lett.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 8,1%-os erősödés mellett 138.687 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött 3.836 forintra. Az OTP 1,3%-os pluszban 44.550 forinton áll. A Richter 2%-kal jött feljebb 11.750 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2.752 forintig. A kriptodevizák piacán a bitcoin 1,4%-kal erősödött 64.141 dollárra és 53 centre. Az ethereumot 2,4%-os pluszban 1745 dolláron és 92 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 352 forintba és 28 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 307 forintot és 14 fillért, egy svájci frankért 380 forintot és 65 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 49 fillér, a cseh koronáért 14 forint 56 fillér, egy angol font 406 forint és 51 fillér a bankközi devizapiacon idehaza. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 3/10, a párizsi CAC40 6%-kal csökken, Milánó 0,5%-kal teszi ugyanezt, a madridi IBEX 2%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában gyengén felhős napos idő várható, később erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, esőkre, záporokra, zivatarokra számíthatunk, megélénkülő széllel. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A Gyulai Pálinka Fesztiválon az év pálinkás bombonja elismerést érdemelte ki a My Csoki Manufaktúra pálinkás bombonja, de az országos bombonversenyen is átvehették az abszolút nagy díjat, sőt, a legnevesebb szakmai zsűri döntése alapján 12 bombonnal 16 elismerést kaptak a termékeik. Gratulálunk a stúdióban a két érintett, Makrai Edina és Ványa Vivien, akik egyébként ezt az egészet kitalálták, és az egész bingizik és viszik tovább. Szervusztok, hölgyek!
2: Szia, köszönjük szépen, szia!
1: Gratulálunk, hogy azért az első kérdés óhatatlanul az, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra. Tehát az oké, hogy van egy pálinka verseny, de legyen sok pálinka verseny. Minden faluban legyen pálinka verseny, mint hogy borverseny van. És akkor hogyan jön az, hogy akkor most egy bombon pálinka, bár ez okafogyottá vált ez a kérdésem abban a pillanatban, amikor a konyakos megy eszembe jut.
2: Igen, vannak még ilyen csokoládés kombinációk, mint a konyakmegy, a diannász cukor, ugye vannak ezek a rumos, kókuszos csokoládés történetek, tehát hogy azért az emberek nagyon szeretik az alkoholos csokoládékat, és hát a magyarok meg aztán kivált kép.
1: De ez felkérés ilyenkor? Vagy ez a két verseny az egymás mellett halad szépen, válvetve, kézen fogva?
2: Igen, hát a Gyulai Pálinka Fesztiválnak most már több mint 20 éves múltja van.
3: 25 szerintem, 25.
2: Tehát 20 év fölötti az az évszám, amióta megrendezik ezt a pálinka versenyt és a pálinka fesztivált magát, és 4 éve indítottak egy kvázi betét futamot, ahol Magyarország első saját rendezésű bombon versenyét csinálták meg, mert ugye cukrászati versenyek vannak, országtortája, országcukormentes tortája, fagylaltvonalon is rengeteg szép verseny van, és ez lett az első csokis verseny.
1: Amelyik aztán ugye debütált akkor itt a Gyulain. Azt, hogy ti mióta foglalkoztok bombonkészítéssel?
3: Hát elég régóta, körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdődött a sztori. Végülis a lényeg az, hogy a saját cégünk partnerei számára készítettünk pár bombonkát.
1: Kell valami karácsonyra?
3: Igen, igen, és nem szerettünk volna tollat vagy naptárat adni a partnernek.
1: Mondjuk nehezebben is ehető.
3: Igen, és úgy gondoltuk, hogy az édesség az mindig jó alap arra, hogy mosolyogjanak az emberek, és jól fogadják az ajándékot.
1: És volt nektek csokis múltatok?
3: Nem különösebben, mint hogy annyi volt csak, hogy részben hobbiként egyetemi évek alatt a párom csokizást tanult Belgiumban, de az elfelejtődött. Tehát mindegyikünknek volt rendes.
2: Maradt.
3: Igen, mindegyiknek volt rendes szakmája, jó állásunk volt. Csak mondom, eljött ez a pillanat, hogy a saját cégben szerettünk volna adni valami ajándékot, valami egyedit, valami különleges dolgot.
2: És ez meg lehet olyan sikeresre sikerült.
3: Igen, tudom.
1: Ha már Belgiumot említetted, bombon nagyhatalomnak ki lehet kiáltani a belgákat, vagy a svájciakat?
3: Szerintem még mindig tartja magát a legjobb.
1: Melyik? Mert ugye kettőt citáltam ide.
3: Én a belgát tartom jónak.
2: Szerintem is egyébként Belgium az egyik legismertebb, hogyha bárkit megkérdezünk, akkor a svájci a második helyen van, de az abszolút csoki az Belgium.
1: És akkor, amikor ti az innováció nemes mezeire léptek, és kitaláltok különféle dolgokat, akkor megvan az a trendfigyelés, hogy egyébként hogy állnak a belgák, hogy állnak a svájciak, mi van a világban? Természetesen, igen. Hiszen másként nem lehetne dolgozni.
3: Abszolút,
1: szóval hogy megy ez nálatok?
3: Mi folyamatosan bújjuk a netet, próbálunk új újdonságokat, új technikákat, új formákat, új festési technológiát kutatni. Az tény, erről beszélgettünk, hogy 15 évvel ezelőtt a naturális színek domináltak, a naturális ízek.
1: Az mit jelent, hogy naturális színek? Bombon esetében,
2: az, mert nekem amikor semmilyen festés nincsen, az étcsokoládé sötét színű, a tejcsoki egy világosabb barna, és a fehér csokoládé pedig legyen krémszínű, ez volt a minőségnek a védjegye, hogy a csokoládénak a valós színe látszott.
1: Most hát ráadásul, bocsánat, ennek megvan az a könnyítése is, hogyha ránézek egy festetlen bombonra, akkor tudom, hogy az étcsokiból, és igen, amennyiben én mondjuk valamelyiket jobban szeretem, vagy valamelyiket kevésbé szeretem, akkor ahhoz nyúlok. Itt most már eléggé át vagyunk vágva, ismerve a ti bombonjaitokat is, mert most már úgy néz ki, mint hogyha elmehetnétek akár körömfestőnek, igen, is, vagy bármi másnak. Szóval, és ez a festés technológia, az mióta trendi?
2: Szerintem az elmúlt 5-6 évben elkezdett bekúszni a köztudatba, és azok lettek a keresettek, azok lettek a
1: ez
2: népszerűek.
1: Ez is belga?
2: Maga a festési technika nem egyébként. A világ számos pontján nagyon jó csokoládémesterek vannak, és a japánok is nagyon elő vannak egyébként ebben az egész csokoládé kultúrában, és irdatlan innovációkat hoznak, de Amerikában is vannak jó csokisok, én ott is szoktam látni, és természetesen igen, a belgák is irányadóak. Mondjuk a legutóbbi világmegváltó trend az ugye a dubai csoki volt, egyértelműen.
1: Hát de a dubai csoki gondolom nem csak bombomban, vagy lehet, hogy bombomban is megjelent, nem jelent meg?
3: Megjelent
1: persze, minden másban megjelent.
3: Megjelent nálunk kis táblásban, óriás táblásban, az azt jelenti, hogy 250 gramm, tehát a maga tábla. Az, igen, tehát, hogy ez nagyon veszélyes méret volt, de vitték azt is.
1: Na most, ahhoz, hogy ugye áttekintettük egy picit a nemzetközi helyzetet, ahhoz, hogy egy gyulai pálinka fesztiválon évekkel ezelőtt elinduljon egy bombon verseny, az azt feltételezi, hogy Magyarországon is sok ilyen jellegű mesterkészítő van.
3: Igen.
1: Milyen a magyar piac, vagy a magyar helyzetkép?
2: Jelenleg szerintem telített, bár évekkel ezelőtthöz képest azért tisztult a piac. Nagyon alacsony a piacra lépési korlát, Isten igazából, ha valaki csokit szeretne készíteni. Pár százezer forintból megugorható az, hogy elinduljon egy manufaktúra, az engedélyeket leszámítva értelemszerűen, de hogy márványlapra van szüksége, pár rozsdamentes élelmiszeriparban használható eszközre, keverőtára, polikarbonát formákra, és ezzel el tud indulni. Na igen, nem csak hát ugye a receptúrák, a vevői kör és minden más a kélekítésen az, ami a hosszadalmasabb és nehezebb feladat. Most azért tisztult a Covid óta, szerintem, az nagyon-nagyon sok manufaktúrát hát hazavágott, mondjam ezt.
1: Mondhatod azt.
2: Igen. Igen, és azok, akik nem voltak jók a szakmában, ők azért szépen lassan kikoptak, de még mindig rengeteg jó manufaktúra van szerintem Magyarországon, és sok olyan szakmabeli, aki a szívét, lelkét beleteszi ugyanúgy a csokoládé készítésbe, mint ahogy mi is.
1: Ugye egy bombonnak eleve nagyon fontos küldetése az, amikor ránézünk, akkor hogy néz ki? Ugye mondtuk, hogy igen, vannak a naturális igen, bombonok, igen. Ugye a sötét színű, a kicsit világosabb barna, meg a fehér színű, és egyből tudom, én például meg tudom állapítani, hogy körülbelül milyen csokoládé lehet. Az, hogy ez a festés technológia elkészült, és ugye arról is beszéltünk, hogy ez jó pár éve már trend, akkor induljunk el a bombon külcsinéből.
2: Jó.
1: Hogyan, mi ez a festés technológia? Mi az, ami rákerül arra csokoládéra, aminek aztán van beltartalma és belbecse is? Szóval mivel festetek?
2: Mi természetes alapú ételfestékeket használunk, és ezt keverjük bele kakaóvajba. A kakaóvajat pedig ugyanúgy, mint a csokoládét letemperáljuk, és ezzel festjük magát a bombonnak a felszínét. Még mielőtt csokoládé érni magát a formát. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy mintha felülről egy házat, a tetőtől kezdenénk el építeni.
1: Oké, akkor egy picit álljunk meg a növésben. Egy bombon nagysága, az mindenki el tudja képzelni, a ti átlag bombonjaitok akkorák, amekkorák, tehát nem olyan 8-10 gramm. És ugye azért ebből nagyon-nagyon sok fajtát készítetek. Igen, a festés az egy automatizált technológia, tehát bekülditek egy Jöhet a válasz.
2: Minden kézzel. Tehát, hogy mi nem ikreket csinálunk, mi csak testvéreket készítünk, és minden egyes bombon egy kicsikét másként néz ki, mert ugye a gyártás során is, így a festés során is kézzel dolgozunk. Mi megmaradtunk abszolút a kézműves gyártásnál, és ezt sem gépesítjük, úgyhogy használjuk a kezünket, használunk airbrush-t, használunk különböző ecseteket a festéthez. Igen.
3: Újra festünk.
2: Igen, vannak különböző saját készítésű pecséteink, amivel lehet magát a festékeket pecsételni, ezáltal ugye különböző mintákat ráhelyezni a forma belsejére, és amikor megvagyunk és elégedettek vagyunk, ez lehet akár egy rétegben, de van olyan bombolunk, ahol 4 réteg különböző festék kerül lehelet vékonyan, tehát ez 10 mm vastagságban, csak utána jön a temperált csokoládé bele, és utána töltjük majd meg a bombont különböző töltelékekkel, majd lezárjuk az egészet csokival.
1: Hát igen, ugye még nem tartunk ott, hogy hogyan készül el a bombon, azt majd el fogjátok mesélni, mert most még csak látjuk a bombont.
2: Igen.
1: De ugye az miután elhatároztátok, hogy letakarjátok a bombont, és én nagyon nehezen jövök rá, hogy milyen típus csokoládéból van, az például egy festésnek küldetése, hogy valamilyen módon azért sugallja azt, hogy abban a bombonban mi van. Mondjatok színeket és kombinációkat, ízkombinációkat.
2: A muskotályos szőlő az egyik kedvencem.
1: A sárga.
2: Sárga és zöldes, igen.
3: Sárga és zöld. A hibiszkusznál használjuk a rózsaszint például. Minden szint egyedileg keverünk ki. Tehát, hogy nem tudom, pont most számoltam össze hétvégén, hogy 30-40 féle szint kevertünk már ki, és mindegyik tégelyre rá van írva, hogy mire használjuk, melyik formánál használjuk.
4: Igen, tojáslikősága, akkor ott van a banánnak
1: a sárgája. Oké, és akkor hogyha pálinka, mert akkor kanyarodjunk vissza ugye az első ponthoz.
4: A gyümölcsnek a színére próbáltunk reflektálni, mint például ott is a...
3: Volt a sárga virmos körte, ő egy nagyon szép citrom, nem citrom, nagyon kellemes sárga szint kapott, a Deep Málna párlat pedig adta a málnának adta vissza a színét.
1: Pedig aztán, ha azt megnézzük, az ugyanolyan vízszínű a Deep Málna párlat.
4: Igen, tehát de itt magának a gyümölcsnek az eredeti gyümölcs színe volt a cél. Jó.
3: Ami fontos, és elfelejtük mondani, és a múltkor is beszéltünk róla, hogy a polikarbonát formákkal dolgozunk.
1: Igen, az miért fontos egyébként? Ugye most jöttünk volna el a technológiához, mert annyit már én is értek a bombon készítéshez, hogy először is fejtetőre van fordítva, aztán ugyan bekerülnek a különféle rétegek, aztán azt lezárjátok, és utána megfordítjátok, és akkor festitek le, akkor jön ugye a külső szín. Szóval, hogy készül egy bombon?
4: Hát a bombon onnan indul, hogy ugye először a formát, a polikarbonát formákat azért használjuk, mivel hogyha jól van temperálva a csokoládé, akkor a hűtés hatására, ahogy elkezd kialakulni a kristályszerkezet, 10 millimétereket zsugorodik. Viszont a polikarbonát formában teljesen légtől, tehát mindenféle nedvességtől, ugye a levegőnek is van nedvességtartalma, a nedvességtartalom és páratartalom nélkül kvázi légmentesen tud megszilárdulni a csokoládé, akkor lesz egy ilyen gyönyörű, szép, fényes felszíne. Nem kell hozzá lakkot használni, nem kell hozzá bármilyen extra technikát használni, csak az a lényeg, hogy jó legyen temperálva a csokoládé, mert a temperált csokoládé tudja ezt hozni. A polikarbonát formákat ugye először megfestjük a kakaóvajas festékkel. Itt is azért fontos a temperálása.
1: Most csak azért, hogy jól értsem, tehát most negatív dolgokról beszélünk. Tehát igen. Van egy look.
4: Egy táblában.
1: És akkor azt a polikarbonát formát festitek meg.
4: Először festés.
1: Először. De ez még nem az a festés lesz, amit egyébként a bombon a végén...
4: De ezt azt fogod festite? Látni. Tehát mi inverse-be festünk. Igen. Tehát ki kell találnunk azt, hogy hogy nézzem visszafele.
1: Már elveszítettem a fotót, de figyelek.
4: Ne haragudj.
1: Igen.
4: Tehát akkor inverse-be festetek. Legyen egy igen, egyszerű, igen. Legyen csak napsárga a bombon. Először akkor a kis lukat kifestjük igen. sárgával. Utána az megszilárdul. Utána kiöntjük temperált csokoládéval.
1: Kérdésem van.
4: Igen.
1: Ugye jégkockát szoktam készíteni, teleöntöm a jégkockatartót vízzel, aztán kész kiöntöm az egészet. Hogyan tartja meg tehát amikor elkészül
4: a falvastagság?
1: Hogy lesz benne a luk középen?
4: Tehát, a luk igen, az úgy igen. lesz benne, ez a rutin meg az évek, mert amikor színültig öntött csokoládéval, utána várnod kell egy picit, amíg elkezd a külső része megszilárdulni. Ugye meleg a csokoládé, tehát nem fog az egész blokkba kötni. És amikor te már látod, ahogy forgatod a formát, mozgatod, hogy milyen vastag lesz ez a fal, akkor fejre fordítod az egész formát, kifolyik a lukból a csokoládé, letisztítod szépen a formát, és gyorsan berakod a hűtőbe, hogy teljesen meg tudjon szilárdulni a csoki.
1: Hát erre mondanák, így könnyű.
4: Hát persze, hát ez így a több ezredik, több milliomodik után és egyszerű.
1: Akkor, amikor kvázi, én csak úgy hívom, hogy a váz elkészül, igen. ami aztán ugye majd a teteje lesz, akkor ezt ugye behűtitek, és utána jön az innovációnak egy következő része, hogy mi vel kell ezt megtölteni. Vagyis pontosan. A népek mit akarnak majd bombonilag enni.
4: Igen. Nálunk rengetegféle opció van, pont azért, tehát az a rengetegféle szám szerint több mint 200 féle ízvariációval rendelkezünk. És azért van ennyiféle csokoládé.
1: Ezek valami ízbankba vannak levédve, vagyis elrakva?
4: Kvázi igen. Családi receptúrák, és hát a háború is béke vastagságával vetekszik a receptgyűjtemény. És azért van ennyiféle csokoládé, mert emberek vagyunk, és különbözőek, és mindenkinek más az ízlése, és más szeret, és amit én szeretek, valószínűleg lehet, hogy más, amiért a világból kiszaladna. Úgyhogy a recepteket folyamatosan fejlesztjük, újakat találunk ki, mert minden, amihez hozzáérünk, és megszagolunk, és megkóstolunk, az előbb-utóbb bombomban fog végződni.
1: Hát voltak éppen ti olyanok vagytok, mint a pálinka főzők, mert ugye pálinkát mindenből is lehet csinálni, ti pedig mindenből is csináltok bombont.
4: Így van.
3: Sőt, nagyon sokszor volt olyan, hogy úgy született egy új íz, hogy ismerősöktől, barátoktól vagy cégektől kaptunk egy felkérést, hogy az lenne az ötletük, hogy... És akkor először azt mondtuk, hogy megnézzük, majd végül megcsináltuk.
1: Maradjunk még mindig ugye a pálinkás bomboloknál, hiszen ott volt a nagydíj. Hogyan kollaboráltok a pálinka főzdékkel? Kik azok, akiket kerestek? Mi a ti elvárásotok feléjük? Nekik mi az elvárásuk felétek? Mert ez egy nagyon összetett kérdés tud lenni.
3: Ugye említette Vivi, hogy negyedik éve van ez a pálinkás bombonverseny, és mostanra elértük azt, hogy bennünket keresnek a pálinka főzdék, és felkínálják azt a terméket, amikkel úgy gondolják, hogy nagyon szép bombon készíthető, és sikert tudunk elérni. Így került be a képbe már, nem tudom, Hanyadgyár a Sápputcai pálinka főzde.
4: Dolgoztunk együtt a Luncerékkel is.
3: A Luncer pálinka házzal dolgoztunk együtt.
4: Idén újra.
1: És az, hogy melyik fajta pálinkával dolgoztok, azt már ti döntitek el, hogy mondjuk az málna legyen, körte legyen, vagy ajánlás alapján?
3: Ajánlás alapján, mert a pálinka főzdéknek is van évről évre új termékük.
1: Ez így van.
3: Ez az egyik.
1: És tehát mindig más, mert a gyümölcs
3: azt
1: mindig
3: szeretnék,
1: más.
3: Szeretnék, igen.
4: Ő is az ásztó sajáját hozza. Másrészt
3: pedig, hogy a pálinka verseny, a gyulai pálinka versenybizottság mindig kijelöli az év pálinkáját. És idén a Vilmos körte volt, azt nem határozták meg, hogy sárga vagy piros, de Vilmos körte. Tehát mi elkezdtünk dolgozni a Sápputcai pálinka főztének a piros, illetve a sárga Vilmos körte pálinkájával is, meg még sok minden más.
1: Akkor, amikor a számba veszek egy pálinkás bombont, és ráharapok, akkor nekem az az érzés kell, hogy kifolyik belőle valami pálinka lé, vagy...
4: Mi annyira nem rajongunk a folyékony töltelékes verziókért, és ezek a bombonok, amik erre a versenyre készültek, náluk az volt a cél, hogy történetet meséljenek el, és emlékeket ébresztenek az ízeken és az illatokon át. Mindegyik bombonunk, ami készült, szilárd töltelékes, megfelelő jó sok alkohollal benne, tehát nem kell attól félni, hogy nem lesz elég intenzív az íze, viszont azért nem szeretjük, vagy nem szerettük volna a folyékony tölteléket használni, mivel ott telíteni kell magát az alkohol, túlteríteni cukoroldattal, azért, hogy ne oldja be az alkohol a csokoládéban, a burokban lévő cukrot, mert különben szétfolyik a bombonunk.
1: Hát hiszen, hogyha egy olyan bombon teszünk, aminek kvázi már lejárt a szavatosság, és beleharapunk, akkor ott pontosan ki.
4: Igen, igen, és pont a pálinkának.
1: Hogy szerettem azokat is.
3: Régi emléke.
4: De pont a pálinkának a különleges jegyeit veszi el azzal az ember, hogyha túlcukrozza. És ezért nem emellett döntöttünk. Ezek a bombonok nem azok az alkoholos bombonok, mint egy konyak megy, hogy szájba vágóan erős alkohol van bennük, hanem pont az volt a lényeg, hogy egyértelműen lehessen érezni, hogy alkohol tartalmaznak, azért ne vezessen utána az ember, vagy ha igen, akkor inkább mégse. És mellette jelenjen meg sok minden más is, ami ezt az alkoholt kiemeli, azt, hogy milyen különleges ízjegyei vannak, akár elsődleges, másodlagos, harmadlagos ízjegyei is, és így próbáltunk meg kvázi ízeket komponálni.
1: Hát ez már a ti innovációtok és a ti kreativitásotoknak a következménye. Mennyit is mondtál? Több mint 200 íz? 300
4: igen,
1: íz?
4: Igen, több
1: és
4: mint 200,
1: gondolom nincs megállás, mert még azért majd még ki fogtok találni új ízeket.
4: Valószínűsíteni.
1: Hölgyeim, köszönöm. Gratulálok egyébként ugye ehhez a díjhoz. A szezon az most indul, vagy most épp egy picit tudtok pihenni? Mert mondjuk a szezon az ősztél.
3: Őszre tervezzük ősztél. Majd, igen.
1: Akkor addig gyertek föl.
3: Köszönjük szépen, addig pihenünk.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok. Makrai Edina és Ványa Vivien volt a vendégem, és a My Csoki a manufaktúra pálinkás bombonjából indultunk, aztán persze minden egyéb mást is átbeszéltünk, és én nekem azért támadt megvilágosodásom, hogy hogyan készül egy bombon. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük a meghívást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia minden hétfőn 11 és 13 óra között. A műsor támogatója a 4 csillagos Hévízi Hotel Europa Fit Superior. Wellness és saját magánegészségügyi centrum egy helyen, ahol a pihenés valódi törődéssé válik. Hotel Europa Fit Hévíz. A jövő egészség turizmusa.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. Lemondott a brit miniszterelnök Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, a Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfőjelöltek között van West Streeting volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnham-mel szemben indul-e az utódválasztási versengésben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig. Hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valódi segítséget kapjanak. $43,5 milliárd forint többlettel zárt májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere, szemben az előző év azonos hónapjában elért 129,5 milliárd forintos többlettel. Az első 5 hónapban az államháztartás központi alrendszere elérte az éves hiánycél 90%-át. Tavaly 2024-hez képest 14%-kal kevesebb tranzakció keretében 16,5%-kal kisebb termőföldterület cserélt gazdát Magyarországon. Az OTP termőföld értéktérkép szerint a tranzakciószám 34 ezerre, az értékesített földek összterülete 38 ezer hektárra csökkent. A közlemény szerint termőföldvásárláshoz kedvezményes hitelprogramok csak korlátozottan érhetők el, a kínálat szűkös, különösen a jobb földekből. Mérsékli a forgalmat az is, hogy a növénytermesztés jövedelmezősége az időjárási szélsőségek és a kedvezőtlen piaci okok miatt bizonytalan, és számolni kell a munkaerő hiánnyal is az agráriumban.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödés mellett 138.797 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-os pluszban 3.836 forintnál jár. Az OTP 1,4%-kal erősödött 44.580 forintra. A Richter fél százalékos pluszban 11.790 forinton. A Magyar Telekom 2750 forintnál jár 2%-os csökkenéssel. A bitcoin 1,4%-os pluszban 64.102 dolláron és 10 centen áll, az Ethereumot 2,5%-os pluszban jegyzik 1747 dolláron és 98 centen. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2,1%, a párizsi CAC 0,8%-kal csökken, Milánó 0,5%-kal áll a negatív tartományban, a madridi IBEX 0,4%-kal növekszik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,5%-os pluszban 77 dolláron áll hordonként, a Brent jegyzési ára 1,6%-os mínuszban 79 dollár 27 centen. Egy uncia aranyért 0,4%-os csökkenés mellett 4230 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A délutáni óráktól kezdve a napsütés mellett gomoly felhő képződésre, illetve csapadékra is számíthatunk, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, Művészetek Völgye, Kapolcs július 24-től augusztus 2-ig, ez 10 nap, ráadásul a 35-dik. A stúdióban a vendégem Oszkó Jakab Natália fesztivál igazgató, szervusz Nati.
2: Szia, és sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük az elsőtől. Mármint ugye a 35-dik.
2: Hát ugye 89-ben Istvánék meghaladva korukat egy fenntarthatósági akció keretein belül indították a kapolcsi művészeti napokat, hiszen a patakból elfogyott a víz, valahogy rosszul szabályozták, meg munkások kellettek hozzá, hogy rendbe hozzák a nagy bajt, hiszen ez a malmok völgye is egyben, egyébként ez a művészetek völgye, és hát mit tudtak a művészek csinálni? Hát csináltak egy fesztivált, így gyűjtöttek pénzt, és hát utána évről évre malmokat hoztak helyre, a csigaházat, meg temetőket takarítottunk, de most is folytatjuk ezzel az új csapattal ezt a hagyományt, parkot építünk, vagy tavaly például egy járdát építettünk, és közös fejlesztési célokat határozunk meg.
1: Persze korán sem fogjuk végigbeszélni mind a 35 alkalmat, de én emlékszem rá, hogy 89-ben, amikor a Művészetek Völgye elindult, és akkor oda zarándokoltak azok, akiket érdekelt, hogy kiszakadni a városból, lemenni valahova a chillbe, ahol egyébként az ég adta világon semmi nem történik, holott minden történik, mert olyan programokkal, olyan művészekkel, olyan művészeti ágakkal lehetett találkozni, amik addig talán nem is voltak úgy összeszórva. Lehetett azt gondolni, hogy erről is gondoltam, arra is gondoltam, ez is legyen, az is legyen, viszont volt egy olyan közege annak az egész kapolcsi résznek, amelyiknek volt egy olyan bája, amit én mindig csak azt mondom, hogyha ezt meg tudjátok tartani, és ezeket fönntudjátok tartani, és a fenntarthatóságról is szóltál, akkor ez már egy küldetés, egy teljesített küldetés. De ha már a fenntarthatóságról beszéltél, akkor azzal is akartam kezdeni, hogy egy nagy díjat zsebeltetek be.
2: Igen, a Flash Award díját is a Magyar Rendezvényszervezők Szövetségétől, illetve egy nemzetközi minősítést is az

0: Érkezik hozzánk évi 200 ezer ember, megpróbáljuk ugye a repoharakkal, lebomló eszközökkel, sőt most helyszíni komposztálással is javítani a mutatóinkat. Mindenhol lehet helyi étkekből is válogatni, a kapolcsi és egyéb kékabroszos helyeknél, sőt ugye jövőre már a kékabroszos paradicsomok valószínűleg az idei lekomposztált szemétből is fognak kinőni, és egyébként, úgyhogy azon kívül, hogy zöldítünk folyamatosan, és kutatjuk a nemzetközi módszereket, emellett természetesen egész évben megpróbálunk egy kulturális központot, a Művészvölgy Kúriát is a helyi közösségnek biztosítani, és nagyon sok egyébként egyéb programmal színesítjük, és hozzáférhetővé tesszük a völgyet azon számára, akik valamilyen korláttal élnek, és hát mindezt egyébként egy ESG jelentéssel is megkoronázzuk. Mindez persze úgy, hogy helyben te ne érezd az Excel táblázatokat, ne érezd
1: csak
0: ezeket,
1: az ízeket, hanem és az illatokat.
0: Ugyanazt a hippi hangulatot, chillt, amit mondtál, hiszen pont az a lényege, hogy valahol városi műfajokat, komoly zenét teszünk be a Kapolcsi templomba, vagy a Vigánt Petendi templomba, például a budafoki Dohnányi zenekarral is találkozhatunk, vagy nemzetközi egyébként formációkkal, barokk spanyol együttessel, vagy a finnekkel is, illetve színház színpadunkat is kihelyezzük templomba, műfházba, illetve atipikus környezetekbe, és hát a Panoráma nagy színpadunk az egyébként egész évben bocilegelő, akik egyébként, bár pénteken nyitunk, még szerdán azért ott szoktak bóklászni
1: tudom,
0: a színpad ne, körül.
1: Tudom, hogyha nem verem az asztalt, akkor nem jutok szóhoz, mert mondod Nepestig, de elhangzott, és pont azon gondolkodtam, amikor elhangzott az a szó, hogy a hippi hangulat. És azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos feladat a generációváltásokat is megélni. 89-ben azok a lányok és fiúk, akik oda elmentek az első fesztiválra, azok nagy valószínűséggel tiszacipőbe, alföldi papucsba, hosszú festett nadrágokba, szoknyákba, befonott hajjal, a fiúkon szalmakalap a fejükön.
0: Hallgatták
1: a hobót 35 évvel ezelőtt. Aztán nekik megszülettek a gyerekeik, akik egyébként...
0: Akik most hallgatják a Kárszonkómet.
1: Pontosan, akik egyébként most mondjuk lehetnek 20 évesek, ha mondjuk várunk egy kis is időt tolunk, 20-25 évesek, akik ugyanúgy megjelennek és hallgatják a Kárszonkómet. Akkor, amikor ti egy fesztivált ilyen hosszú ideig hoztok létre, vagy az Istvánék, akkor ez hogyan tud a fejetekben összeállni, hogy ezeket a generációváltásokat valamilyen módon zökkenőmentesen át lehessen vinni? Mert Kapolcs, Kapolcs, az ott marad, ez mindig úgy van.
0: Ez az, hogy nem váltásokban gondolkodunk, hanem ilyen hagymahészerűen megtartjuk mindig az eredeti értékeket, és teszik hozzá az újabb előadókat, újabb művészeti csoportokat, gondolatokat. Hobó most is velünk tart, sőt van Kaláka versudvar is, de beköltöztek hozzá olyanok, mint Lackfi, vagy a Szabó Balázs bandája, a Szirdü Tókert, ugye a új cirkuszra alapszik, igen. Ami Istvánék idejében még nem volt egy ilyen menő műfaj, az ugye később szivárgott be. Most pedig van új cirkuszi társulatunk, Ilzé, vagy a Duda Éváék is egyébként egy egyveleget hoznak, de ott lép föl majd Zorán és Konz Zsuzsa is, és megjegyzem azért Zoránra van, hogy egyébként a szülőkkel tartanak a gyerekek is, hiszen ugyan a Panoráma színpadon ott van a Bagosi Brothers Company, az Elefánt, Queen Bee, Au Revoir, Jude Law, de lehet, hogy egyébként pont most valami olyanra vágynak, amit együtt tudnak meghallgatni.
1: Azt hiszem, hogy most soroltad a fellépőket, és persze ezek nekem is le vannak írva, ez pontosan ez adja a Művészetek Völgyének ezt a hagymahéj szerkezetét, hogy nagyon széles az a paletta, az a színskála, amivel a különféle művészeti ágak meg tudnak jelenni. Legyen Zolán, legyen Kárszonkómet, Jude Law, de egyébként az előadásokban legyenek színházi előadások, legyen opera előadás például, ugye a Donizettinek a Csengő című operáját fogják előadni, amelyik egyébként a Művészetek Völgyének ezt a küldetését teljesítik. Mindenki összeállt, már megvan minden?
0: Igen, hiszen egyébként mi már októberben a programon dolgozunk, ezért tudunk már így decemberben is mondani első neveket, és áprilisra teljesen összeáll a 4200 program, ami idén egyébként 48 helyszínen megjelenik, és már le is szerződjük őket, ott van honlapon is,

0: Kész a műsorfüzet, májustól ezt a 100 oldalas műsorfüzetet lehet bátran forgatni. Nyilván egy-egy lemondás esetleg
1: persze,
0: van, hogy
1: előfordul,
0: 4200 programnál ez megengedett, de alapvetően a nagy része az abszolút kőbe van vésve, és persze így még adott is nekünk ahhoz lehetőséget, hogy a gástyaárokba hirtelen ötlettől felindulva, hiszen a bánkító csapattal összetalálkoztunk.
1: Na, ezt akartam kérdezni, miért volt nektek fontos az, hogy fölkaroljátok a bánkító fesztivált?
0: Nagyon szeretjük a Bánki Tavas csapatot, és szeretjük azt, amit csinálnak. Láttuk, hogy nehéz helyzetbe kerültek, és akkor az egész ősszel, télen elkezdtünk közösen gondolkodni. Ennek tavaszra lett vége ennek a közös gondolkodásnak, úgyhogy már jelzésértékkel olyan előadókkal, mint a Galaxisok, Mörk, akik többször voltak a Bánkitón, megcsináltunk egy gástyaárok színpadot, ami ott van a panoráma színpad mellett, és itt lesznek ugyanúgy közéleti beszélgetéseink, Kultúrtó az árokban címszó alatt, ami egyébként ugyancsak eszenciája a bánkitónak. És a jövőre megpróbáljuk akkor közösen a saját helyszínén.
1: Ők egyébként miért nem tudtak tovább gurulni?
0: Több szempontból érdekes az ő sztoriuk, ott is van, aki esetleg már idősebb lett, és esetleg már kifelé tartott amúgy is a történetből. Nagyon a budapestiekre alapozott a fesztivál, ugye a Művészek Völgyénél kb. 40% csak a budapesti, a többiek az ország minden szegletéből érkeznek. És azt látjuk, akár a Colorado-t is, a Bánkitavat, ha nézzük, a nagyon budapesti látogatók, épülő fesztiváloknak most azért megrezgett a léc, úgyhogy megpróbáljuk közösen azt is egy ilyen országos látogatottságúvá tenni, hiszen ugye azóta annyi változott, hogy ha belegondoltok, a Covid előtt régebben kiürült a város, július-augusztusra, most meg egész végig minden nap 2-3 nagy koncertből is válogathatsz, tehát külföldiből is, meg magyarból is, tehát több emblematikus helyszín is, meg stadionok is megnyíltak, ami egész nyáron, július-augusztusban is megtelik élettel.
1: Hát ez volt is a küldetése a budapesti koncertszervezőknek, hogy egy olyan folyamatos programot állítsanak, Budapest Park tényleg, vagy különféle nagy koncertek, ahol ide kötik azokat a pestieket, akik nem akarnak lemenni. De én azt gondolom, hogy azok, akik a Művészetek Völgyét választják, és választották eddig, azok pontosan tudnak, hogy miért mennek oda, mit várnak, és bízom benne, hogy azt kapják, amit várnak. Mit várnak? Mit kapnak?
0: Szerintem kicsit kiszakadni a valóságból, találkozni, sok meglepő találkozásról számolnak be egyébként a látogatók, hiszen ugyanúgy hagymahéjszerűen próbáljuk a nagyon hasonszőrűeket behívni az országba, és lehet, hogy egy Békés Csabai meg egy Soproni összetalálkozik, és két mondaton belül egyébként a Pocket udvarban Vecsei Mikit nézve találnak közös témát, vagy a Kenderkertben a tábortűz mellett. Szeretik együtt a világzenét, és mindezt egyébként egy kis falusi, nagyon lelassult tempójú környezetben láthatják és élvezhetik.
1: Ha már a falusi környezetet említetted, hogyan viszonyul Kapolcs és a környező falvak ehhez, amit most már egyébként 35. éve rájuk tolt az élet?
0: Az az igazság, hogy itt is generációk nőttek föl, nagyon sokan büszkék, hogy a saját kertjükben lép föl José González, vagy vannak egyébként nagy előadók, illetve nyilván itt ugye a három település nagyságrendje között is van különbség, mindenkivel megbeszéltük azt, hogy mire vágynak, évközben falufórumjaink vannak, és úgy próbálunk közösen haladni, meg közösen szerkesztjük egy picit a programot is.
1: Ezek között, a falvak között van valamilyen olyan megoszlás, hogy az egyik erre fókuszál, a másik arra fókuszál, akár zeneileg, akár gasztronómiailag?
0: Hát az az igazság, hogy például Talján Dörögd, ahova egyébként most idén a 35. jubileum miatt a Klastrom is visszatér fényfestésekkel, illetve a Cube meg Temesi Blanka meglepetés koncertekkel, ott alakult ki egyébként három vallási helyszín. Eddig is volt evangélikus udvarunk, református udvarunk, de lett Csipkebokor katolikus udvarunk is. Szőke András ugye ott él, úgyhogy neki az ősök házában rezidál rendszeres program rendszere, program struktúrája van.
1: Már 35 éve ott él.
0: Így van, a színház színpadnak is ott találtunk helyet, tehát ott egy nagyobb könnyűzenei színpad van, a Lőtér, és inkább a csendesebb műfajoké egyébként az a település, hiszen az a legnagyobb a három közül, és ott eleve nagyon sokan laknak is, illetve nagyon sok látogató ott talál szállásra. Úgyhogy Harcsa Veronikához és a jazzhez is, hogyha valaki vonzódik, akkor ott találja őket, illetve a világzenével is ott találkozhat.
1: Azt például látjátok-e az elmúlt években, hogy említetted a falusiak generációváltását is. Tehát valószínű, hogy már voltak a régi nagy öregek, akiknek a gyerekei vagy az unokái most látnak abba a fantáziát, hogy maradtak a házba, beköltöztek a házba, felújították azt a falusi házat, hiszen egy évben egyszer mégiscsak valami módja van, hogy azt ki lehet adni, pénzt lehet belőle keresni, de egyébként a környék amúgy is alkalmas arra, hogy ne csak a művészetek völgyén fogadjanak a turistákat. Ezt is látjátok, hogy van egy ilyen nekibuzdulás?
0: Igen, abszolút azt is látjuk, hogy ez a fesztivál, és egyébként emiatt is lett az alapítványunknak Művészetek a vidék fejlesztéséről alapítványa neve. Ez a fesztivál a térképre tette ezt a három kis települést, és alakultak itt ki panziók, van egy fantasztikus hazai Provence panzió, vagy ha mi is például együttműködünk az Aktív Kalandorral, akkor a digitális vándor ösvényt azt úgy alakítjuk ki, hogy egész évben lehessen az applikáción keresztül használni, vagy a sédányt is úgy alakítjuk ki, és megpróbáljuk az egész éves ott lévő dolgokra is felhívni a figyelmet, termelőkre, mint a kapolcsikum szörp, és egyebekre, akiket egyébként a fesztiválon kívül is megtalálhatnak. Úgyhogy emiatt ez szerintem egy nagyon jó vállalkozási tereppé is vált, és azzal, hogy a Művészvölgy Kúriával heti 4-5 egyébként ringató programtól angol tanfolyamon, drámapedagógia, kis kárszonkoma koncerten át minden ott található, szerintem egy nagyon jó élettéré is vált.
1: Ha minden klappol, akkor egy nap körülbelül mennyi vendéget bír el ez a három falu?
0: Érdekes, mert még lehetne ezt tágítani, ugye mindig gyakorlatilag...
1: Negyediket bevenni.
0: Hát valamikor hat településes volt, azért van, nekem, igen. Mint második fesztiváligazgató, gyakorlatilag mindenkinek az az első kérdése hozzám, hogy most akkor csak három település? Igen, valamikor hat volt. Tehát, hogy nyilván ez a tér ad lehetőséget arra, hogy tovább tágítsuk. Mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogyha azt látjuk, hogy akár a Malom-szigetnél alakult ki már egyébként Covid előtt egy akkora tumultus, hogy megfeleztük, és csak az egyik oldalra tettük az árusokat, és inkább szétosztottuk őket kis udvarok között. Megpróbáljuk ezt egy olyan környezetté varázsolni, hogy ahol tömeg alakult ki, akkor azt szétszedjük a következő évre, és kicsit tehermentesítjük azt a környezetet. Vigántvetenden még rengeteg udvar lehetőség van egyébként, úgyhogy azt próbáljuk belakni. Ugye lett ott egy roma udvar is, a Petendi pajta, és sokan mások is oda költöztek. Nem hiába tettük át oda a Kaláka versudvart, hiszen Kapolcson már egyszerűen folyamatosan le kellett zárni, mert annyira sokan voltak, és akkor egy nagyobb életteret kaptak ők is. Úgyhogy én azért úgy érzem, hogy ez a napi 15-20 ezer ember, ez tud ott úgy megjelenni, hogy nem érzed magad a tömegben, és tudunk még variálni akár csak a három településen belül is úgy, hogy ez megmaradhasson. Aztán ki tudja, lehetnek itt ugye további települések még is, majd 10 év múlva.
1: Így van.
0: És ugye mindenhova jár a csigabusz, amúgy is, amit applikáción keresztül 5 percenként
1: gyalog meg biciklivel, ugyanúgy stoppolni, persze.
0: Hiszen hogy nagyon jó fejek a többiek.
1: Mindennel.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, Művészetek Völgye, tehát Kapolcson a 35. lesz, július 24-e és augusztus 2-a között. Oszkó Jakab Natália fesztivál igazgató adott egy kicsi kedvet ahhoz, hogy menjünk és csillezzünk egy jót ott lent azon a gyönyörű vidéken. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Én is köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről, a felek megállapodtak egy kerettervezetben, ennek alapján megkezdődnek a részletes technikai jellegű egyeztetések. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tett arra, mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfő jelöltek között van West Reading volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul az utódválasztási versengésben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstopot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. 43,5 milliárd forint többlettel zárt májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi rendszere, szemben az előző év azonos hónapjában elért mintegy 130 milliárd forintos többlettel. Az első 5 hónapban az államháztartás központi rendszere elért az éves hiánycél 90%-át. Már a bankkártyás vásárlások harmada mobillal vagy okos órával történik Magyarországon. A biztosdöntés.hu vezető elemzője szerint a technológia gyors terjedését, főként a kényelmes használat és a biztonság magyarázza, hiszen a telefon vagy az óra sok esetben védettebb fizetést tesz lehetővé, mint a plastikkártya. Tóth Leventét hallják.
3: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlás soknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. Tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okosórával történik. Tehát hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedési ütem egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlás
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde index a BUX 1%-os pluszban 138.993 ponton a mutató. A forgalom viszonylag alacsony, nem értük el 3,8 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével pluszban, a MOL 1,2%-kal emelkedett 3.836 forintra, az OTP 1,5%-kal erősödött 44.650 forintig, a Richter 0,8%-kal ment feljebb 11.820 forintot ér a papír, a Telekom pár pontos csökkenésben 2.752 forinton. A forint reggel erősödött, utána ez gyengült, utána visszaerősödött, most egy picit megint a gyengülő oldalon áll. 1 euróért 352 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 307 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 380 forint 60 fillért kérnek. Európában a vegyes a kép, a londoni tőzsde az 2,1%-os pluszban, a DAX 3,1%-kal van lejjebb, Párizs 0,7-del, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol index 4,1%-os pluszban. Ázsiában Japán végül 1,6% körüli pluszban zárt, Hongkong 7% körüli mínuszban zárt a napot, a Shanghai Composite 1,8%-os pluszban zárt, India 4%-kal tudott erősödni, a dél-koreai tőzsde 7%-kal ment feljebb, Szingapur 2,1%-os pluszban zárt a napot. Az olajárak ellentétesen mozognak, az észak-amerikai könnyű olaj a VT enyhe pluszban, 0,5%-kal kerek 77 dolláron áll, a Brent 1,7%-os mínuszban 79 dollár 20 centen. Az arany árfolyama 0,5%-kal olcsóbb lett, ez azt jelenti, hogy legalábbis drágább lett, ugye, mert reggel ennél komolyabb mínuszt is láttunk, 4225 dolláron áll egy uncia arany árfolyama. A palladium 9%-kal, a platina 1,4%-kal lett olcsóbb, az ezüst enyhe 1-2 centes pluszban, a rész pedig igazából nem mozog. A mezőgazdasági termelő árak közül, amit mindenképpen ki kell emelni, a kakaó 3,5%-os rallia, a kávé 2,2%-os szakadása, annyivel olcsóbb. A többiek közül még a búzát érdemes kiemelni, ami 9%-kal lett olcsóbb a világpiacon, és a többiek pedig vegyesen mozognak pár centes elmozdulással. A holland tőzsdéhelyezett gáz árfolyama 1%-os plusz mutat, ez délelőtthöz képest ár csökken, és 42,50 eurócent közelében áll július végi szállítással. Tavaly 2024-hez képest 14%-kal kevesebb tranzakció keretében 16,5%-kal kevesebb termőföldterület cserélt gazdát idehaza. Az OTP termőföld értéktérkép szerint a tranzakció szám 34 000-re, az értékesített földek összterülete 38 ezer hektára csökkent. A közlemény szerint termőföld vásárláshoz kedvezményes hitelprogramok csak korlátozottan érhetők el, a kínálat pedig szűkös, különösen a jobb földekből. Mérsékli a forgalmat az is, hogy a növénytermesztés jövedelmezősége, az időjárási szélsőségek és a kedvezőtlen piaci okok miatt bizonytalan, és számolni kell a munkahőhiányjal is az agráriumban. A Covid utáni hajópiaci lendület mára jelentősen visszaesett, de a Balatonon a szezon elején egyre több vízjármű jelenik meg. A Balatonkenese és Balatonföldvár egy kikötők üzemeltetője szerint a keftelési célú hajózás továbbra is magasabb árkategóriás szabadidős forma, ugyanakkor a bérlés már sokkal szélesebb közszámára elérhető lehetőség. Viszkei Andrást hallják.
4: Nyilvánvalóan így a nyári szezon elején azok a hajótulajdonosok, azok a csónaktulajdonosok lejönnek végre a Balatonra, elkezdik használni a hajóikat, a vízijárműveiket, a csónakjaikat. Kint a vízen, hál' Istennek, egyre többeket lehet látni. Ha mondjuk összehasonlítani akarunk a jóval korábbi, vagy néhány évvel korábbi állapotokhoz képest, akkor azért egy kicsit mondjuk azt, hogy meggyengült a lendület. A Covid éveihez képest, amikor szárnyalt Magyarországon a hajó eladás, sőt nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ahhoz képest azért mostanában jelentős visszaesés tapasztalható, hogy ez minek tudható be, az európai helyzetnek, a magyarországi helyzetnek, ezt nehéz lenne megmondani, de igazándiból most azért sokkal gyengébben muzsikál a piac, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
2: Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol 5-et tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede halt meg, százan viszont felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 esetet regisztráltak, közülük eddig 2-en vesztették életüket. Egyre inkább luxinek számít a fagyizás a horvátoknak a saját tengerpartjukon. A fővárosban, Zágrábban kevéssel 2 euró felett alakulnak az árak, ám az Adria partján 2 euró 50 euró cent és 4 euró közötti árakkal kell számolni, egyes helyeken pedig még ennél is többet kérnek. A Croatia Week összefoglalója alapján a közösségi médiában látható hozzászólások többsége szerint egy gombóc fagyinak legfeljebb 1 euróba kellene kerülnie, sőt, sokan az 50 centes árat tartanák méltányosnak. A vitában résztvevők jelentős része az euró bevezetése óta tapasztalt általános áremelkedésre hivatkozott, kiemelve számos mindennapi termék és szolgáltatás érezhetően drágább lett. Hát euró nélkül is lehet drága fagyit enni. Jöjjenek csak Budapestre.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap első felében még általában gyengén felhős napos idő várható. A déli óráktól egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több helyen valószínű zápor, zivatar. Az intenzív csapadék gócokat, felhőszakadás, sőt viharos szélök és akár jég is jellemezheti. Egyébként nincs hideg, 30-35 fok között alakul a hőmérséklet, kés este 20 és 28 fok közé hűlne majd a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Kucsovics Márton visszalépett a majorkai 613 ezer euró összdíjazású füvespályás férfi tenisztornától. Egyébként a 76. a világranglistán 76. játékos a nyitó körben a 6. helyen kiemelt francia Corentin Moutet-val találkozott volna, aki ellen egyébként 2-2 a mérleg, 2 győzelem, 2 vereség. Délután folyamán a spanyol szigeten bemutatkozik Marozsán Fábián, aki 62. és a szlovák Alex Molcannal csap össze, ő 102. ez kora délután kezdődik. Egyébként Marozsán Fábián, Udvari Panna, Bondár Anna és Gálfi Dalma rontott, Kucsovics Márton pozíciója viszont változatlan maradt a teniszezők világranglistáján. Ugye Marozsán a 62. Kucsovics a 76. helyen, egyébként Marozsán egy helyet rontott, a Piros Zsombor 3 helyet javítva a 172. A nőknél Udvardi a legjobb magyar, aki 3 helyet visszacsúszva a 71. Bondnál 75. egy helyet lépett hátra, és Gálfi pedig egy helyen lejjebb kerül a 115. Egyre többen bírálják egyébként az ivószünetet a világbajnokságon, erről érkeztek hírek. Van egy edző, aki azt mondta, hogy ezzel is segítenek a gyengébb csapatoknak, mert így jobban nyerhetnek akár. Ez Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya volt, illetve bírálják a lehetséges döntő helyszínének a gyepét, mégpedig egyre többen panaszkodnak, hogy a East Stratfordi stadion gyepszőnyege nem tökéletes minőségű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 12 perc, a híreben hallották, hogy már a bankkártyás vásárlások harmada a mobillal vagy okosórával történik ide az a pár év, és lehet, hogy ez nem harmada, hanem a fele lesz, mondja a Biztos Döntési Útpú vezető elemzője. Tóth Leventét mindenről Kecső Rihát kérdezte.
5: Egyre többen használják a mobilokba digitalizált kártyás fizetés lehetőségét. Ugye azért ez az elmúlt években jócskán nagy trendé vált, hogy előkapjuk igazából a telefonunkat, az okosóránkat például, és oda csipantjuk a terminálokhoz. Mennyire növekedett, vagy mennyire erősödött ennek a mobiltárcás vásárlásoknak a száma?
3: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlásoknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. Tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okosórával történik. Tehát hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedés üteme egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlásoknak ilyen lehet. Nyilván azért is, mert ez borzasztóan praktikus. Ez persze nem jelenti azt, hogy okvetlenül otthon hagyjuk a plastik kártyát, hiszen sokan azért magukkal viszik a plastik kártyát is, de vannak olyanok, akik már csak a mobilt használják, és minden tekintetben praktikus is, és ráadásul biztonságos is. Tehát olyan biztonsági elemek is vannak a digitálisan használt kártyáknál, amit a plastik kártyáknál azért nem lehet megtenni.
5: Mennyire nevezhetjük ezt természetes technológiai átállásnak, ezt az egész folyamatot?
3: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a magyarok milyen gyorsan rászoktak, akkor ez mindenképpen egy természetes, organikus átállás, hiszen az emberek azért használják ezt, mert praktikus. Egyrészt könnyű digitalizálni a kártyát a mobilokba, másrészt pedig, mivel úgyis ott van a kezükben a mobil, természetesen praktikus, hogy nem kell még külön elővenni egy kártyát. tehát egyértelműen ez a jövő útja, és én biztos vagyok benne, hogy ami most egy harmad, az néhány éven belül akár ennek a duplája is lehet, és szépen lassan el is búcsúzhatunk a fizikai kártyától. Ez persze nem már a holnapra fog megtörténni, de annyira elterjedt már a mobil használat, hogy mindenképpen akár egy olyan felhasználónak is, aki azért nincs annyira otthon ezen a területen, annak is egyszerű, még hogyha esetleg önmagában a digitalizáláshoz segítséget is kér, utána már, amikor a mobiltelefonjában benne van ez a kártya, akkor már ő is egyszerűen tudja használni. Tehát olyanok is be fognak lépni ebbe a digitalizált kártya használatba, akik maguk esetleg tartanak attól, hogy ezt meg tudják-e oldani, vagy sem. De onnantól ez, ha már benne van, akkor ez számukra is legalább annyira egyszerű, mint a fizikai kártyát használni. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz az a technológia, ami teljesen elterjed, és egyre hátrébb fog szorulni a fizikális plasztik kártya, ami természetesen nem is baj, hiszen hogyha ezzel is lehet fizetni, vagy így is lehet fizetni, akkor ez nem okozhat problémát. Nyilván ehhez ugye az kell, hogy meglegyen a megfelelő kapcsolat, a digitális kapcsolat, de hogyha mondjuk probléma van a boltban, akkor az ugyanúgy probléma lehet a plasztiknál is. Tehát ugyan lehetnek ezzel vásárlási problémák, de jellemzően, amikor ez problémás, akkor a plasztik kártyával is lehetnek gondok.
5: A számok alapján már több mint 3 millió bankkártyát regisztráltak mobiltárcába Magyarországon. Van itt még lehetőség a növekedésre, vagy azért már ez is egy elég nagy számnak számít?
3: Én biztos vagyok benne, hogy ez is tovább fog növekedni. Tehát sokkal több kártya van Magyarországon használatban, mint amennyit digitalizáltak. És ezért is látszik az, hogy ha már valaki digitalizálja a kártyáját, akkor utána nagyon erőteljesen digitálisan használja, tehát onnantól visszaszorul a plasztik kártya használat. Így valójában az igazi motorját ennek a bővülésnek az jelenti, hogy egyre több kártyát digitalizálnak. Tehát ez, hogy most átlépte 3 milliót a mobiltárcákban lévő magyar bankkártyáknak a száma, ez is egy mérföldkő, és nyilvánvalóan, ahogy egyre több kártya fog digitalizálódni, és itt is nagyon meredek az emelkedés, természetesen automatikusan a forgalomban is jelentkezik. Tehát ha valakinek már egyszer a mobiljában van a kártyája, akkor onnantól marginálissá válik az, hogy ő plasztikot használjon, hiszen minek tenni otthon a kezében a mobil. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a szám, tehát a mobilokba, okos eszközökbe digitalizált kártyáknak a száma is meredeken fog emelkedni az elkövetkezendő időszakban.
5: Kik használják leginkább most a mobilos fizetést? Azért itt a fiatalabb generációk ellenben vannak, vagy az idősebb korosztály is azért használgatja?
3: Azt hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor már egy idősebb korosztálynál is ott van a mobilban a digitalizált kártya, tehát megismerkedik ennek a lehetőségével, még hogyha segítséget kér is esetleg a digitalizáláshoz, akkor onnantól már nagyon alacsony a belépési küszöb, tehát nagyon egyszerű használni. Tehát itt inkább az lehet a probléma esetleg a korosztályosan, hogy tart attól, vagy nem ismeri ennek a módszerét. De hogyha a családtagja segít neki, és a mobiljába beteszi a kártyát, akkor onnantól annyira egyszerű a használat, hogy is elkezdi. Aztán nyilvánvalóan lehetnek olyanok, akik ragaszkodnak a plasztikhoz, tartanak esetleg a mobilos fizetésről, vagy nem tudják megoldani ezt, de úgy gondolom, hogy az idősebb korosztálynál is egyre inkább elterjed ez a mobilos fizetés, hiszen ők is érzik azt, hogy ez mennyire praktikus, tehát aki az idősebb korosztályban mobiltelefont használ, okostelefont használ, az gyakorlatilag már potenciálisan használhat a digitális kártyát is, tehát hogyha ez a digitális készsége megvan, az okostelefon használat, akkor gyakorlatilag kijelenthető, hogy a digitális kártya használati készsége is megvan, tehát csak egy lépés az, hogy ő maga vagy egy családtagja segítségével ezt megtegye, és utána, ha már kipróbálta és átesik ezen a mobil használat, most fizetésen, akkor utána szerintem ő is inkább ezt fogja használni.
2: A biztosdöntés.hu vezető elemzőjét, Tóth Leventét hallották az elmúlt percekben.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Ma még felfelé csak alacsony a forgalom. 1%-os pluszban a BUX 138.972 ponton. A forgalom azonban most lépte át csak a 4 milliárd forintot. A MOL 1,2%-kal drágult 3.834 forintra, az OTP 1,5%-kal van feljebb 44.630 forinton, a Richter 9%-kal 11.830 forinton, a Telekom pedig egy pár pontos mínuszban 2.752 forinton. A forint reggel gyengült, majd erősödött, most egy picit visszagyengült, 352 forint 20 filléren áll az euróval szemben, egy dollárért 307 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 380 forint 50 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott a vezető indexek többségében mínuszban inkább. London 4%-kal van feljebb, a DAX index 2%-os mínuszban, 0,5%-kal esett vissza Párizs, valamint az olasz tőzsde, a spanyol 0,5%-os pluszban tartózkodik. Ázsiában egyedül Hongkong volt, aki mínuszban zárt, majd 0,7%-kal, Japán 1,6%, Shanghai 1,8%, India 4%, a dél-koreai index 0,7%, Szingapur 0,2%-os pluszban zárt. Az olajárak most elindultak mindkenten lefelé, 0,8%-kal 76 dollárra esett vissza az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI, a Brent 1,9-del 79 dolláron. Az arany 4%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4227 dollárt kell adni. A többi fém közül a palládium, az arany egy 5-6%-os mínuszban, az ezüst 0,5%-kal drágult. A mezőgazdasági termelő árak közül 3,9%-kal ralizik a kakaó, 2,6%-kal szakad be a kávé, a búza 1,1%, a kukorica 0,8%-kal olcsóbb, ami drágult még a rizs, de csak kismértében, és a szójababra is igaz ez. A holland tőzsdéhelyzet gáz árfolyama pedig 0,7%-os pluszban elindult lefelé, 42 euró 40 euró centen áll július végi szállítással. Idén a megytermés bánta jobban a tavaszi fagy hidegeit, de szerencsére kisebb lett a kár a tavainál. Cseresznyéből is kevesebb lett, de nem sokkal, még pár hét is vége a szezonnak, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról, hogy a megy fontos exporttermékünk. Nyugat-Európában, különösen Németországban nagy a piaca a magyar gyümölcsnek. Az érdekes, hogy más országokban mind befőttet, idehaza, mint idehaza nem nagyon eszik. Inkább a cukrászatok fontos alapanyaga. Az utóbbi években Lengyelország lett megyben konkurenciák, ám az idei fagyok ott nagy pusztítást végeztek. Simon Attilával beszélgettem. Megjelent a cseresznye, hát olcsóbb nem lett tavalyhoz képest, sőt, de az minden évben elmondott, hogy a cseresznye valahogy nehezebben viseli a hideget tavasszal, már pedig most volt egy kis fagy, pont a legrosszabbkor. Emiatt drágult, vagy egyébként is drágább lenne?
6: Idén valamelyest nagyobb termés, mint tavaly volt, és jó a minőség a cseresznyének. A fagykár inkább egy gyenge közepes termést lehet jellemezni a fagyok ellenére. Valahogy a fagy idén kevésbé fogta meg a fát, és a cseresznyé is túlélte, nem úgy viszont a medgy, amit elég komoly károkat szenvedett.
2: Na most még a cseresznyére visszatérve, ott a szezon meddig tart, mert ugye sokféle, ott van korai termő, késői termő, kicsi, nagyszemű, mindenféle. Meddig tart a szezon? Mennyire lehet kihúzni?
6: Nagyon nem lehet húzni, mert igazából a fás terméseknek kevésbé tudunk játszani termelő szinten az érési időben. Minden fajtának megvan maga érési ideje. A Gelmensdorf a standard érés, és attól számítanak mínusz egy hét, mínusz két hét, vagy plusz egy hét, plusz két hét. Most a plusz egy hétben vagyunk, tehát még durva az országból adódóan egy ilyen 5-10 nap eltéréssel, de 10-15 napon belül befejeződik a cseresznyés szezon.
2: Mi a helyzet a meggyel, amiben viszont mi nagyon fontos ellátók voltunk, mert ugye a meggyet többnyire Európában nevezük fűszer gyümölcsnek használják, a cukrászat, meg ilyesmi. Nem szokás meggybe főtetenni más országokban, nem úgy itthon.
6: Ennek komoly tradíciói vannak a magyar kulináris szokásokban. Egyértelműen látszik, hogy ez a szokás nem változott meg, tehát mindenki viszi tovább a generációs örökségét, és a megy folyamatosan közkedvelt, marad és lesz is, sokkal jobban, mint a cseresznye. Ebből adódóan, hogy a 13-15 hektár közti területről, azon kívül belföld felszívja a 40-50%-át, igen jelentős export mennyiségünk van, hiszen a klimatikus viszonyok, a tájfajtáink, a rengeteg egyedi fajta nagyon jól piacot talál a nyugat-európai piacon, illetve a legfontosabb komponens az pedig a mesűrítmény, a medlé, ami olyan különleges színnel és aromával rendelkezik, amit nem tudnak máshol megcsinálni.
2: Mik a legfőbb piacaink? Említett, hogy Nyugat-Európa, de azon belül lehet-e nevesíteni, hogy kik a legnagyobb felvásárlók?
6: Igen, Németország, Ausztria, Lengyelország is nagy termelőlet most már, de főleg Németország az, ahol nagyon szívja a magyar befőtt medgyet, illetve a lémedgyet is.
2: Említettük a fagyot, ami azért megtizedelte a medgyet, meg egy kicsit a cseresznyét is. Mi a helyzet a klimatikus viszonyokkal, ugye a meleggel, meg a szárassággal? Kell-e attól tartanunk, mint a málna esetében, hogy lassan eltűnnek? Kell-e tartanunk a cseresznyén és a medgynél ilyesmitől?
6: A medgynél igazából a klímaváltozást annyit okozott, hogy a korábbi nagy piacunk a Lengyelországban is elkezdték termelni. És utóbbi 10 évben még legfőbb konkurensünk lett az európai piacon a lengyel medgy. Idén nagyon komoly fagyot kaptak, április végén még havazás volt Varsó környéki medgyes területeken, úgyhogy idén váltóan keresni fogják a magyar medgyet. Úgy gondolom, hogy a medgy nem fog eltűnni, a málna sajnos eltűnt, vagy szinte minimális pár száz hektár valami üzemi szinten termelnek. Az is volt múlva Lengyelország környékére, de a medgy az mindig is a magyar fonya, és a magyar termesztő kedvence lesz. Egy lényeg benne, hogy már június végén befejeződik a szedéssel, vagy július közepéig, és utána már nem kell vele babosgatni, mint az almát, amit áprilisban levirágzik, és októberben, novemberben szedjük le, ami még az jócskák így nászik júniustól szállunk a nagy 4 hónapig a határba, és érheti szél, vihar, jég, bármi más természeti akadály. Harmadik az pedig, hogy ha megy ütetvény meg van öntözve és kellően el van táplálva tápanyaggal, akkor ez szép hozamot tudni, 10 tonna fölött is tud egy hektár
2: hozni. A cseresznyét medgyet együtt összefoglalva, ugye a cseresznyére inkább az jellemző, hogy megesszük direktbe, a medgynél azért talán ez kevesebb, ott inkább a valóban a másodlagos felhasználás befőtt, torta, mi egyéb, jellemző inkább. Mi a helyzet a mostani árakra? Mind a kettőt nézzük meg.
6: Nagy átbefolyásoló az export lenne, hogy mennyi viszel az export a piacról. Ha igazán fölpörög az export piac, akkor még tovább fognak emelkedni az árak, de idén a tavalyi ár a konszolidált eljelennek 20-30%-on olcsóbbá próbálják fölvásárolni a megy feldolgozó üzemek. Ugye a termelők is elsőbbet kapnak, indoklás lassan euróár, illetve a kereslet szakaszossága.
2: Amikor folyékonyá válik, ugye az is tudám finom lenni.
6: Igen.
2: Pálinka fronton?
6: Pálinkások azok igazából mindig is keresték, külön tájfajta az újfehértói fűtösnek, külön van a cigánymedgynek, tehát a piac keresi a jó, illatos, könnyű pálinkákat, és ez a cigánymedgy, illetve a újfehértói fűtös nagyon különleges, jó, tartós illattal, az aromával rendelkező pálinka. Karcsit nem fogja megelőzni, de a top listán második helynál a megypálinkák, mert keresleti pozíció vannak, és keresik az emberek, bár kevés pálinka főző nem főz le, nem akar főzni pálinkát, ezért más gyümölcs meg kevésbé lesz, mert a megy körték nagy kárt szenvedtek, a sárga barackot meg szinte főcippant a friss piaci fogyasztás, hiszen akkor igény van a sárga barack piacon.
2: A cseresznye pálinkáról nekem Kisvárda is a fekete címke jut eszembe. Csinálnak abból érdemi pálinkát, vagy az inkább felejtős?
6: Van, de hát igazából tripla annyi megy pálinka készül, mint cseresznye pálinka. Valahogy a fekete címke és cseresznye pálinkanak a negatív hatásai miatt kevésbé keresett a cseresznye pálinka. Bár nagyon szép pálinkák készülnek a versenyekre, illetve magánfogyasztók is ihatnak, de a megy az mindent arról.
2: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották, az elmúlt fél órában M. Szűcs Pétert. Megköszönöm figyelmüket, nem sokára 1:30 jönnek a friss hírek, mi meg péntek hajnalban találkozunk.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó napot kívánok, 13:30 van, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. A Hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások napirendjén Genfben. Ezt az egyeztetéseken résztvevő amerikai diplomaták közölték. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban vannak és a tárgyalások folytatódnak. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump amerikai elnök több figyelmeztető bejegyzést tett közé internetes közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Bunharmert, Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfőjelöltek között van Wes Streeting, volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnham-mal szemben elindul-e az utódválasztási versengésben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstopot október elejéig, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy ténylegesen a rászorulók valós segítséget kapjanak. Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégén a város több pontján történt lövöldözéseknek. Az összegzés szerint több mint 20 különböző incidens volt, ahol lövések is eldördültek helyi idő szerint péntek este és vasárnap reggel között. A halottak között van 10 éves is. Pénteken az Egyesült Államokban szövetségi ünnepnap volt, Juneteenth ünnepe, amelyben a rabszolgaság eltörlésére emlékeznek. Ilyenkor számos helyen tartanak összejöveteleket, utcabálokat. Brandon Johnson Chicago polgármestere közleményben fejezte ki együttérzését és részvétét az erőszakos cselekmények érintettjei felé. Tavaly 2024-hez képest 14%-kal kevesebb tranzakció keretében 16,5%-kal kisebb termőföldterület cserélt gazdát Magyarországon. Az OTP termőföld érték térkép szerint a tranzakciószám 34 000-re, az értékesített földek összterülete 38 ezer hektárra csökkent. A közlemény szerint a termőföldvásárláshoz kezdeményes hitelprogramok csak korlátozottan érhetők el, a kínálat pedig szűkös, különösen a jobb földekből. Mérsékli a forgalmat az is, hogy a növénytermesztés jövedelmezőség az időjárási szélsőségek és a kedvezőtlen piaci okok miatt bizonytalan, és számolni kell a munkaerőhiánnyal is az agráriumban.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 138.965 ponton jár, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 4 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,1%-ot erősödik 3834 forintra, az OTP 1,5%-kal kerül feljebb 44640 forinton, a Richter 0,1%-os pluszban 11830 forinton, a Forage pedig 3%-ot esik 1900 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 307 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 380 forintot. Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 4%-kal kerül feljebb, a frankfurti DAX index 1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,5%-kal megy lefelé, a milánói börze szintén 0,5%-kal gyengül, míg a madridi IBEX 0,5%-ot erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 3%-os drágulás mellett 76 dollár 90 centen, a Brent típusú kőolaj jegyzésára pedig 79 dollár.
0: Időjárás jelentés.
9: Folytatódik a kánikula, délután a Duna vonalában előfordulhat intenzív esőzés. A csapadék gócokat felhőszakadási égeső, valamint erős viharos széllökés is kísérheti. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
10: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Tánc.
10: A hazai táncművészet legjelentősebb alkotóit és társulatait látja vendégül a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-e és 14-e között. A jubileumi fesztivál a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében valósul meg, és 5 napon át kínál változatos nagyszínpadi és kamaraszínházi előadásokat. A rendezvény szeptember 10-én a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával nyílik meg, majd Feledi János Cseresznyés Kert című produkciója következik. Az est különlegessége, hogy a darab szereplőjeként ismét a pécsi közönség előtt lép színpadra Kulka János. Szeptember 11-én a Győri Balett a Halál is a lányka című előadását mutatja be, majd a Budapest Táncszínház Quattro Stagioni című produkciója várja a nézőket, amely a klasszikus zenei inspiráció és a kortárs mozgásvilág találkozását állítja középpontba. A fesztivál harmadik napján a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadása érkezik a Nagyszínházba. A produkció a hagyományok megőrzése és a folyamatos megújulás kapcsolatát vizsgálja. Szeptember 16-án a Kulcsár Noémi Tellabor Magamadom című előadása és a PP2 Company Szeretők című darabja látható. Az est az emberi kapcsolatok, az identitás és az önfeltárás témáit járja körül, miközben a Magamadom a Quimby ismert dalaira épül. Az árónapon pedig az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy bolyongó lélek hamvai című előadása, valamint a PB2 Company Elveszett egész című produkciója kerül színre. A jubileumi találkozót az Enszabó Sándor teremben bemutatott Manga Ballet Play zárja, amelyben Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc különleges forma nyelvű előadása várja a közönséget. A színházi programok mellett idén is megrendezik a Tánc-Szín-Tér szabadtéri eseményeit a színháztéren Pap Viktor vezetésével. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó így nem csak ünnepi visszatekintés a fesztivál 2 évtizedére, hanem átfogó bemutatója is a magyar táncművészet sokszínű és folyamatosan megújuló világának.
0: Kiállítás.
10: Kortárs magyar képző és iparművészetet bemutató nagyszabású kiállítás nyílt Krakkóban az Idő érintése címmel. A Magyar Művészeti Akadémia tárlata a Művészetek Palotájában várja a látogatókat július 26-áig, és átfogó képet ad a mai magyar vizuális művészet sokszínűségéről. Amint egy 800 négyzetméteres kiállítótérben több mint 100 alkotó munkái láthatók. Az MMA akadémikusai és köztestületi tagjai mellett a középgeneráció meghatározó művészei, valamint fiatal ösztöndíjas alkotók is bemutatkoznak. Így a tárlat a különböző művész generációk közötti párbeszédet is megjeleníti. A kiállítás műfaji határokat átlépő válogatása, festményeket, szobrokat, grafikákat, ötvös, kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textilmunkákat, bútoris járműterveket, valamint építészeti víziókat is felvonultat. Az összművészeti szemléletnek köszönhetően a látogatók a kortárs magyar művészet rendkívül gazdag és változatos világával találkozhatnak. A tárlat egyik központi témája a lengyel és a magyar nép közös történelmi és kulturális öröksége. Különleges elemként jelenik meg a kiállításon Makovec Imre, Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális bemutatása is. Az Időérintése című tárlat nem csak a kortárs magyar művészet legfrissebb törekvéseibe enged betekintést, hanem a magyar és lengyel kulturális kapcsolatok élő hagyományát is ünnepli Krakkó egyik rangos kiállító helyén.
11: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Téged is lenyűgöz az állatvilág? Szeretsz elmélázni a természet alkotta csodákon, megfigyelni az izgő mozgó élőlényeket? Mutatunk 5 olyan állati helyet, amely nem szokványos módon hozza közelebb hozzánk a természet csodás teremtményeit. Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dánvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovas kocsin is megteheted. A vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. A Velencei tó páratlan madárrezervátuma. A pihentető strandoláson túl bizony más izgalmas élménnyel is kecsegtet a Velencei tó. Ha ellátogatsz ide, kis szerencsével megpillanthatsz nagy kócsagokat, kanalas gémeket, búbos és kisvöcsköket, nyári és vetési ludakat, barna és kékes réti héjákat és

0: és túlélői, bölények és vadlovak az őrségben. A bölények egyik alfaját, a kaukázusit az emberek teljesen kiirtották. Pontosabban csak azt hitték, ugyanis egyetlen szerencsés bika mégiscsak túlélte az évszázados vadászatokat. Ennek a bikának az utódai laknak most az őrségben, így tudott fennmaradni a hegyvidéki vérvonal. A bölények mellett van még egy faj, amely vonzza a kíváncsi természet szeretőket, az eurázsiai vadlovak. Medve otthon veres egyház. Közép-Európa egyetlen medve otthonának legfőbb célja, hogy az állatok természetes élőhelyükhöz hasonló környezetben éljenek. A hatalmas 5,5 hektáros terület jó élőhelyet biztosít a barna medvéknek. Öblös barlangok, kárászokkal teli tavak és fenyvesek teszik otthonossá környezetüket. De élnek a medve otthonban farkasok is, amelyek a tavak, a fák és a dús növényzet között ki tudják alakítani a természetes rangsort a falkában. Sőt, az ide látogatók mosómedvével, ormányos medvével és rénszarvasokkal is találkozhatnak. Ezek a helyszínek nem csak kiváló programokat kínálnak, hanem értékes tapasztalatot is adnak. Közelebb hozzák az emberhez a természetet és az állatokat, segítik a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítását, és remek élmény nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
1: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
2: Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
3: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó. A transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik, ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újraíródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alap problémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállít, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrájára, kevesebb a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van,

0: az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
1: A következő könyvünk James D'Acosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
0: Az egész fintech kérdés, ez azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó, ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit a másikra kicserélünk, hogy létrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak. És ott mi az érték? Tároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenértékszolgáltatás, újfajta egyenértékszolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valut szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terád van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok. És erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa, ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James DaCosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
1: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
0: Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv, tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény. Ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiben tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák. Ott értelemszerűen azért brutális kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre.
1: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délután 2 óra van, jó napot kívánok, én Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik. Ezt jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Emellett kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Az alkotmányozásba széles körben vonnának be pártokat is. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. A háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak Irán a Hormuzi szoroson keresztül. A Bloomberg összefoglalója szerint három óriás tartályhajó kelt át a területen mintegy 6 millió hordónyi energiahordozóval. Mindhárom jármű Szingapúr felé megy, ahol az iráni kőolaj más tartályhajókra kerül. Az olaj végső úti célja általában Kína. Mintegy 40 milliárd dolláros kiadást jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború. A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai háztartások is megérezték a meredeken emelkedő üzemanyagárak, és a három év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja hamarosan megjelenő elemzésének előzetes adatai szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárd dolláros keretébe. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfőjelöltek között van Wes Streeting, volt igaz egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul-e az utódválasztási versengésben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 139.151 ponton van, jelenleg a részvénypiac forgalma pedig átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok között jobbára erősödéseket látni, a MOL 1,7%-kal megy föl 3.854 forintra, az OTP 1,5%-kal erősödik 44.670 forintra, a Richter egy enyhe 6%-os pluszban 11.800 forinton, míg a Magyar Telekom 4%-kal megy fölfelé 2.764 forintra. Nyugat-Európában vegyes képet mutatnak a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE 0,5%-ot erősödik, a frankfurti DAX index stagnál, a párizsi CAC-on 0,5%-ot gyengül, a milánói börze 4,1%-kal megy lefelé, a madridi IBEX pedig 6,1%-kal erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 307 forintot kérnek, 1 angol fontért 407 forintot kell adni, 1 svájci frankért pedig 380 forintot. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésára 76 dollár, egy minimális 1%-os gyengülés mellett, a Brent típusú kőolaj pedig 79 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, délután a Duna vonalában azonban előfordulhat intenzív esőzés, amelyet felhőszakadás, jégeső, valamint erős széllökés is kísérhet. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 20 és 28 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát hallgatjátok, amelyben a balatoni gasztronómia elmúlt 200 évét idézzük fel. Szakértő vendégem dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója, aki maga is kedvenc tavunk mellett nőtt fel, és akit a balatoni éttermekről, ízekről, vendégekről és korszakokról kérdezek. Szóval mindarról, ami az elmúlt 200 évben formálta a tó körüli gasztronómia életét. Szeretettel köszöntelek, Emőke.
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: Mielőtt a gasztrovonalra térnénk, azért ne menjünk el amellett, hogy a Balaton egyik legnagyobb vonzereje maga a víz. A víz, amiben fürdőzni is lehet, de nem volt ez mindig így.
3: Igen, hát ahhoz, hogy megértsük a balatoni gasztronómia változásait, alakulását, valóban ismernünk kell ennek a vidéknek a kulturális hátterét, történeti hátterét. A Balaton akármennyire is szeretnénk, és tudjuk azt, hogy több száz éves múltja van, de a fürdőkultúra az lényegében egy 200 éves történet, amire visszatekinthetünk. Minden a 19. század elején kezdődik, amikor lényegében majd aztán a reformkor idején felfedezik ezt a vidéket a nagy közéleti személyiségeink, és hát itt van egy központi helyszín, Balatonfüred, ahol van egy olyan természeti adottság, amely elsősorban az orvoslásban fog majd nagyban segíteni, ez a savanyú víz, tehát még csak nem is a Balaton, és a savanyú víz, mint erőforrás jelenik meg lényegében a balatoni palettán vezető elemként, és így kerül Balatonfüredre Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, vagy Deák Ferenc, tulajdonképpen fürdőkúrákat vesznek, de nem a tóban. De aztán ezen pezsgés hatására azért kialakul egy olyan igény, ami azt mutatja, hogy itt infrastruktúrális változásokra van szükség. Nagyon nehéz volt akkoriban még eljutni a Balatonhoz, és akkor Széchenyi és Kossuth összefogásával elindul az első balatoni gőzhajó 1846-ban. Ez a próbajárat, és 47-től van rendszeres járat. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és van egy nagy közlekedés történeti lökés. Ezzel nem mindig számolunk, amikor a Balatonról beszélünk, de ez egy központi dolog, hogy 1861-ben megnyílik a déli vaspálya, ami meg még egyébként mindig nem a Balatont akar bekapcsolni, hanem lényegében Pest-Budát összekötni Nagykanizsán keresztül Fiumével, tehát a tengeri kikötővel, viszont ekkor bekapcsolja a déli partot ebbe az egész körforgásba, és akkor jön majd létre Siófok, Balatonföldvár, és hát ahogy megyünk a déli parton, az összes település fürdőtelepe, mert településként léteznek, de nagyon kezdetleges formában. És a 19. század végére alakul ki egy olyan Balaton, amiben már megvannak azok a magok, amikre most is híres fürdőtelepülésként tekintünk, Siófok, Füred, Almádi, Keszthely. Keszthely esetében azért tennék annyi kitérőt, vagy történeti kitekintést, hogy ott a Festeticseknek a hagyománya, és Festetics Györgynek a 18. század végi, 19. század elején nagyon erős gazdasági és kulturális tevékenysége annak a régiónak azért ad egy nagy motorizációt, de Kessze és Évíz mindig egy kicsit elkülönültebb a Balatontól, tehát itt most sok mindenről lehetne beszélni, de megpróbálom jobban összefoglalni. Szóval most tartunk körülbelül a 20. század elején, amikor még mindig nem az a Balatonkép van, amit ma ismerünk, de már van egy Balatonunk, viszont van egy kulcs dátum, ami a magyar történelemben nagyon szomorú dátum, ez pedig az 1920-as trianoni békediktátum, amikor olyan területeket veszítünk el, amik nemzetgazdaságilag és turisztikailag is központiak. Viszont egy térség ezáltal felfut, vagy hát nagy hangsúly helyeződik rá, és ebben van aztán kormányzati koncepció, ez pedig a Balaton lesz, és a két háború közti időszakban egy olyan nagy tőkeáramlás is van a tóhoz, meg egy kormányzati fejlesztés, ami nagyon nagy felívelést hoz. És 45 után aztán ez törik meg azzal a politikai, ideológiai váltással, aminek aztán a következményeit még a rendszerváltoztatás után is éltük.
2: Na, erről is fogunk majd beszélni, egy picit most valóban előre szaladtál, de hogyha össze akarjuk foglalni, ugye eleinte csak a savanyú vizet itták a környéken, aztán fürdőztek is benne, egy szép lassan vált a mindennapi fürdőkultúra részévé, talán eleinte inkább még csak a nádvágás miatt mentek a vízbe, vagy az állataikat fürdették, vagy éppen a halászat miatt, és akkor erről már át is tudunk térni a gasztronómiára, hogy mikor volt az első olyan írásos emlékünk, vagy akár irodalomtörténeti emlékünk, ami már megemlékezik valamilyen módon a tó körüli gasztronómiáról.
3: Igen, hát a 18. század végén, 19. század elején más a térhasználat. Az ott élők számára ez a vidék egy gazdasági erőforrás, és valóban ugye itt a legnagyobb húzó ágazat az a halászat, tehát egyértelműen a balatoni halételeknek az alap gyökerei, azok már felfedezhetők a 18. század végi, 19. század elejé útirajzokban, feljegyzésekben, de az első konkrét balatoni halászlé recept, az az 1830-as évek közepéről származik, Horváth József Eleknek a szakácskönyvéből, ami egy ilyen ritkás halléről tudósít tulajdonképpen, és amiben minden halat a halászok összefőztek egy ilyen paprikásszerű lében, és egy ilyen nagyon híg lé volt, ezt nevezik aztán petyegnek, tehát ez innen ered ez az elnevezés, és hát ez egy ilyen napi étel volt a Balaton mellett, ugye a halász bokrok, a halász kolóniák, azok a legtöbb településen meghatározták a település arculatát, és ezek családok generációkon át öröklődött ez a tevékenység.
2: Azokban az időkben művészeti találkozókról is megemlékeznek, és onnan is már olvastam a könyvedben írásos emlékeket, ami szintén utal már az akkori hal, illetve borfogyasztásra is.
3: Onnantól fogva, amikor felfedezik a Balaton vidékét, onnantól elkezdődik a tájnak a tájirodalma is. Tehát ugye a Balatonról szóló költemények, azok lényegében a 18. század végétől jelennek meg, Pálóczi Horváth Ádám az első, de aztán jön Festetés Györgynek az a helikoni költőünnepsége, ami egy irodalmi verseny, és amiben a költők legfőképpen inkább róla írnak, vagy őt dicsőítik, de már vannak olyan alkotások, amelyek egy ilyen tablószerűen bemutatják a vidéket, és a természeti szépségek mellett felsorakoztatják akár a gasztronómiai érdekességeket, vagy értékeket is, például a fogasról, sügérről is ír Nagy Ignác Keszthely című költeményében, ez az első ilyen kézzelfogható verses emlékünk.
2: Ebből van esetleg részlet nálad, tudunk idézni?
3: Igen, ezt úgy kell azért olvasni, vagy befogadni, hogy itt a nagyon a 18. század végén járunk, és a klasszicista verselőknek a stílus elemeivel, tehát egy kicsit koncentrálni kell a megértés, ez egy nagyon szép vers, egy részlet. Ha jól megtekintett természet munkáját, nem fogsz itt mást látni, csak szépség csodáját, és a teremtésnek egy nemes formáját. Vonyarc, diás, gyenes, cserszek palotával, üres hordót tölti az édes mustjával, a vevőt kínálja jó ízű borával, ez a magyarok tengere, jó ízű étket átfogassa a sigere. Ugye a sigér az a sügérre utal, és ez Nagy Ignác Keszhely című verséből egy részlet, és látjuk, hogy itt már a borokra is történik utalás, hiszen a vidékre jellemző a halászat mellett a szőlőtermesztés, mint egy szintén alapgazdasági forma.
2: Akkoriban voltak-e már nekünk olyan borászaink, akikről szólnak a régi legendák, vagy van-e valamilyen nyoma, valamilyen emléke borászainknak?
3: Nagyon két részre oszlik a balatoni szőlőtermesztésnek a története, a filoxéra vész előtti és a filoxéra vész utáni időszakra.
2: Ez mikor tájt volt?
3: Ez a filoxéra vész előtti időszak, mert ugye a filoxéra vész a 19. század második felében jelenik meg külföldön, és a balatoni vidéken pedig a 19. század második harmadában. Ez a legnagyobb természeti katasztrófa, ami talán ez idáig sújtotta ezt a vidéket, és ha nincsenek is nyilván helytörténészi feljegyzések és összeírások vannak a borászokról, de talán egy központi vagy egy fontos fordulópont az, amikor Ramaszetter Vince Sümeg Széchenyije, aki egyébként egy nagyon jó kereskedő családnak a sarja, fölismeri azt, hogy a balatoni borok megállják a helyüket az európai piacokon is, és egészen Angliáig jut a bor válogatásával, tehát ő az első, aki külföldi piacra viszi a balatoni borokat, és minőségének számítanak. A már említett filoxéra az viszont teljesen megöli azokat az őshonos fajtákat, amire épít addig a főleg balatonfelvidéki szőlőtermesztő gazdák, és van egy központi figura ebben az egész történetben, ma már keveset beszélnek róla, Széchenyi Imréről van szó, aki a filoxéra vész idején kormánybiztos lesz, és kezeli ezt a történetet állami segélyezéssel, új fajták telepítésével, új területeknek a kialakításával. Ő a balatoni szőlős gazdák megmentője, és akkor ugye egy új amerikai fajtát telepítenek a Balatonhoz, ami sokkal ellenállóbb, ez ellen a szőlő gyökértetű még hangozni is nagyon rosszul hangzik, amit tulajdonképpen felzabálta a Balaton felvidéki szőlők nagy részét. Szőlős gazdák lettek öngyilkosok, tehát tulajdonképpen itt olyan tragédiák voltak a vidéken, még irodalmi mű is született erről a nagy pusztításról.
2: Hogy ne, hát évtizedek termése és munkája lett oda akkoriban. Említetted, hogy fölismerték a magyar bornak a minőségét, a versenyképességét. Akkoriban például egy ilyen bormarketinget hogy lehetett elképzelni? Hogyan népszerűsít tették, milyen palackokban voltak jelen ezek a borok? Van-e erről bármilyen emlék?
3: Feltüntették nemzetközi vásárokon, ugye a palackokon az eredetet, elsősorban fehér borok származtak a Balaton felvidéki részről, vagy olyan bor különlegességek, mint például az űrmös bor, amit ugye maga Kisfordi Sándor is feljegyez, hiszen feleségének és neki is külön présháza volt a Badacsonynál, és hát ott állították elő Szegedi Rózának az űrmös borát, ami egy ilyen nagyon érdekes, édeskés, aszuszerű bor volt, és a korszakban gyógyszerként is használták. Azt nagyon fontos, hogy a korabeli szőlőtermesztés, amit a történeti forrásokból rekonstruálni tudunk, az nagyon szigorú szabályok alapján zajlott. Az úgynevezett hegyközségekbe tömörülő balatoni gazdák a szabályzatukkal az előállítás részleteit, a minőséget nagyban kontrollálták, és aki nem tartotta be a hegyközségi törvényeket, szabályokat, azokat kizárták tulajdonképpen ezekből a céhes tömörülésekből, és ezek a hegyközségek védték lényegében a balatoni bortermelést egészen 1945-ig, amikor egy tolvonással aztán megszüntették ezeket a nagyon érdekesen és szabályozottan működő tavi hegyközségeket.
2: Na akkor a borról egy picit kanyarodjunk vissza megint a halak irányába. Ugye említetted már az első lejegyzett halászlé receptet. Jól mondom, halászlé volt az? Vagy hogy is mondtad, egy híglé?
3: Igen, egy nagyon híg hallé volt, amiben amiben a hal lényegében kevesebb volt, mint napjainkban egy ilyen paprikás alapú léről van szó, amiben a halászok a maradék halat, amit miután már eladták vagy leadták, azt főzték bele, és ez mindennapi vacsoraként és étkezésként szolgált.
2: Azt is olvastam az Értéktár című könyvedben, hogy nem csak a borokat vitték világkiállításra, illetve nemzetközi európai porondokra, hanem a magyar hal is oda került a bécsi kiállításra. Konkrétan a magyar fogas volt, ugye, a bécsi világkiállításon?
3: Igen, hát a fogásnak az első ilyen külföldi sikere az a dualizmus idején valóban egy világkiállításon van, amikor Rosenberger Mihály fonyódi éttermes kiviszi a fogasokat, és ott tulajdonképpen bemutatja. Egyébként a fogasnak a nagy felfutása az majd a két háború közti időszakban történik meg, de mindenképpen ez az eredő, mert hogy a két háború között van egy olyan autodidakta halbiológusunk, az ő nevét se nagyon ismerik már, Lukács Károlynak hívják, aki elkezdi természetes módon a süllőket szaporítani a tónál. És ő az, aki nagy európai piacokra szánja, és egy nagyon sikeres történet ez, ami aztán szintén majd 45 után részben megszakad.
2: Hogy volt ez akkoriban? Gondolom, hogy másfajta halakat fogyasztottak a szegényebbek és a gazdagabbak, ugye ők a nemesebb halak irányába indultak, és mi volt mondjuk egy hétköznapi ember asztalán, mondjuk, aki gazdálkodott a tó körül? A garda, a keszeg?
3: Igen, hát a keszeg az a leginkább a halászok számára elérhető, az a maradék hal. A fogas, a sügér az mindig egy prémium halnak számított, bár a két háború közti időszakban a nagy számú tenyésztés miatt könnyebben hozzá lehetett jutni, és azért itt van egy olyan elem is, hogy ugye, amíg létre nem jön a 20. század elejéig a halászati részvénytársaság, ami Siófoki telephelyen működik, addig a halászcéhek tulajdonképpen saját maguk állították be, hogy milyen mennyiséget halásznak le, és ez kereskedelmi alapon működött. Tehát ők is fogyasztottak egyébként minőségi halakat, de értelemszerűen itt a megélhetés dominált. Amikor létrejön a halászati ZRT, akkor kap a magyar vagy a balatoni halászat is egy ilyen rendezettebb terepet, aztán az államosítás után megint változik ez a történet. Úgyhogy a keszeg mellett, igen, van a garda, ami egy ugye tulajdonképpen nem őshonos balatoni hal, hanem úgy úszott fel és maradt itt, és hát egy 100 évvel ezelőtt azért jóval több volt a tóban, mint napjainkban, bár látjuk, hogy Tihany ezt a hagyományt nagyon szépen élezgeti évek óta. Ugye a Tihanyi hegyről belátták az egész öblöt, és a garda vonulást úgy tudták követni a korabeli halászok, mert hogy a gardák ilyen csoportokban vonultak az ívási időszak idején, és ekkor halázták le, és ez egy ízletes kisebb hal, és ennek megvolt az előállítási, elkészítési módja a Tihanyi félszigeten, ezt a hagyományt elevenítik fel egyébként napjainkban is, és hát ezt a gardasütőt és hagyományát örökítette meg Jókai Mór is elsőként az egyik írásában.
2: Esetleg ebből is tudnál idézni nekünk?
3: A gardát csak cserepcsíkon lehet sütni. Egy szakácskönyv sem szól róla, hogy mi az a cserepcsíkon sütés. Megrakják a nagy tüzet künn a Balatonparton egy szép szabad tarlón, azt hagyják parázsá hamvadni, akkor minden egyes garda egy fanyásra felhúzva a mágia széléhez tűzetik a földbe, míg egész kör támad a paráshalom határán, és az eként felnyásaltak kísérteties süstörgéssel pirulnak ott körben, mikor az egyik felül megsült, a nyás a másik oldalára csavartatik.
2: Hogy is mondtad, kísérteties süstörgéssel pirulnak a vasárnapi ebéd főzésekor, ezt be fogom dobni otthon.
3: Igen, és nagyon szemléletes a leírás, és nagyon egyedi, mert a Balaton partján az ilyen jellegű halfogyasztás nem annyira volt jellemző, és ha nincs Jókai a nagymesélő, akkor csak a, hát ha a korabeli illusztrációink nincsenek is, csak 20. század elejek, akkor abból tudjuk meg, hogy, hogy miért nyáson vannak a gardák, és miért egy ilyen parázs fölött forgatják ezeket az érdekes halakat.
2: És akkor meg is fejtjük ezt a titkot, hogy miért ilyen?
3: Így lett ízletes, egy ilyen füstölt íze lett, és ez illett tulajdonképpen ehhez a halhoz, amivel azért nagyon éttermekben nem lehetett találkozni.
2: Ugye ez Jókainak egy újságcikke volt? Korabeli cikkből idéztél most.
3: Így van, mert hogy Jókainak számos ilyen balatoni útirajza van, mert hogy kapcsolatba kerül a tóval, nem hát, is kisé.
2: Hát hogyne, ha jól tudom, gyógykezeltette is magát. A Svábhegyi villa és Balatonfüred között ő nagyon sokat mozgott, és nagyon sok könyvében népszerűsítette magát a Balaton, de nem csak a Balatont, hanem azt a gasztronómiát, ami akkoriban ott divat volt.
3: Igen, hát most volt Jókai Mór születésének a 200. évfordulója a tavalyi évben, és hála Istennek nagyon sok szó esett az ő életművéről, feleségéről, családjáról, és a gasztronómiáról is, mert hogy a felesége Laborfalvi Róza, aki egyébként a Magyar Színház történet egyik legnagyobb tragikája és kiemelkedő alakja, valóban egy egyedülálló konyhát vitt, már a Svábhegyen is. És amikor Jókainak nagyon erős hörkurutos betegsége volt, és lekerültek Balatonfüredre, ahol a klíma és a savanyú víz alkalmas ennek a kezelésére, akkor nagyon megszerették ezt a vidéket, de eléggé fáradtságos volt leutazni, mert az 1850-es évek végén kerültek Balatonfüredre, amikor még nem volt se vonat, és lényegében csak váltott fogatokkal lehetett lejutni, de végül elhatározták, hogy a gyógyulás miatt és a kellemes helyszín miatt telket vásárolnak Balatonfüreden. Ugye ez a mostani kerektemplom szomszédságában van, de akkor még Füreden nem nagyon álltak villák, egy-két villa volt, és hát egy ilyen köves területen vásárolta meg Ötvös Károly, aki az Utazás a Balaton körül című könyvében azt írja, hogy kőbérc, kőbérc volt ezen a helyen csak, tehát csak ilyen köves rész volt, de egy gyönyörű villát varázsoltak itt, egy eklektikus villát, aminek a kertjében bizony rendkívül sok zöldség és gyümölcs is megtermett, amiből aztán Róza asszony egy paradicsomot varázsolt.
2: Emőke, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egy kicsit ezt a témát így a levegőben hagynunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb ételek készültek még ott a konyhában, illetve mi mindent rejtett az ő kertjük. Úgyhogy kedves hallgatók, egy rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30 van, jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják, jövünk a legfrissebb hírekkel. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Pott Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül. Emellett kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Az alkotmányozásba széles körben vonnának be pártokat is. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, a Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfőjelöltek között van Liz Streeting, volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul-e az utódválasztási versenyben. Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy 5 hete tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede meghalt, 100-an felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük 2-en vesztették életüket. Közel 14 ezer illegális fogadási oldalt zártak be Tájföldön. A hatóságok június 1-e és 18-a között olyan illegális weboldalakat zártak be, amelyek forgalma a tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokság alatt fokozódott. A szerencsejáték oldalak felderítésében a mesterséges intelligencia is segítségre volt. Tájföldön kizárólag a nemzeti lottón, valamint a versenypályákon való fogadás legális. Egyéb ilyen jellegű tevékenység akár börtönbüntetéssel is sújtható.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 139.112 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 6 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a Magyar Telekom 6%-ot erősödik 2770 forintra, a Richter 1,2%-os pluszban 11.870 forinton, az OTP 1,5%-kal megy fölfelé 44.620 forintra, a MOL papírok pedig 1,1%-kal drágulnak 3832 forintra. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-ot erősödik, a frankfurti DAX index továbbra is stagnál, a párizsi CAC-on 0,4%-os gyengülésben, a milánói börze szintén 0,4%-ot gyengül, míg a madridi IBEX 0,6%-kal megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 307 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 380 forintot. Egy uncia aranyért pedig 0,4%-os gyengülés mellett 4228 dollárt kérnek. A kőolajárak esetében szintén csökkenésről beszélhetünk. A Brent típusú kőolaj 78 dollár 50 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 75 dollár 80 centen.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, a Duna vonalában előfordulhat intenzív esőzés, amelyet felhőszakadás, jégeső, valamint erős széllökés is kísérhet. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
4: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégemmel, dr. Kovács Emőkével ott fejeztük be az első részt, hogy Emőke mesélt nekünk Jókai Balatonfüredi kiskertjéről, és akkor folytassuk innen tovább, mert hogy sok mindent termett abban a kertben, míg ha jól tudom, a Schwab-hegyi villában inkább a rózsákat termesztették, itt is voltak természetesen rózsák, de hát rengeteg konyhakerti termésük is volt, és hát Jókai bővelkedett irodalmi műveiben is az ételek leírásával.
5: Mindjárt néhány gasztronómiai érdekességet is mondok, de azért azt kiemelném irodalomtörténeti szempontból nagyon lényeges, hogy a mai napig a legszebb téli Balaton leírásunk az Jókai aranyemberében olvasható. Igen. Olyan plasztikusan, olyan megkapóan nem született még téli Balaton leírás, ezt is ez a villa hozta, de ez a villa hozta azt a nagyon érdekes sajátos háztartást is, amiben nagyon sokszor a Schwab-hegyről is hozott kosara Jókai, amikor felment a fővárosba alapanyagokat, de valóban itt is megtermett sok minden, sőt, mi több laborfalvi róza még jószágokat is tartott, és a csirkéket, kakasokat azt az ellenfeleiről, vagy a nem kedvelt emberekről nevezte el. A laborfalvi rózáról sok legenda született, például az, hogy a Füredi villába bezárta Jókait, hogy alkosson, és minél többet írjon, mert hát ezt a sok háztartást egyébként fenn kellett tartani, de az igazság az, hogy Jókai akkor már mint dualizmuskori képviselő, mint az ország leghíresebb írója, mint újságíró, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jó értelemben a korszak népszerű celebje nagyon jó módban élt. Így érthető az is, hogy ebben a füredi otthonban egyébként nagyon nagy vendéglátás volt, a család több tagja is jelen volt, de sokszor fogadtak vendégeket, külföldi vendégeket is, például a berlini könyvkiadójának az igazgatóját, tehát aki német nyelvű Jókaikat adott ki, és akkor is laborfalvi nagy vendéglátás csapott, és a források szerint nem nagyon tudta elbűvölni Otto Jánkét, mert hogy annyira szokatlan volt neki ez a sok magyar magyar étel, a pörkölt ízlett neki legjobban, de hogy a különlegességeket nem annyira élvezte, mert hogy valóban azért ez a laborfalvi konyha, ez nagyon érdekes volt, és maga a jókai gasztronómia is, mert a Lőcsei Fehérasszonyban olvashatunk a krampampuli receptjéről, ami egy ilyen édes, égetett szeszes, alkoholos, különleges ital volt, de vannak ilyen gasztronómiai legendák is, amik Jókai nevéhez kapcsolódnak, hogy például a kedvence volt a bableves, és hát e köré épül lényegében a Jókai bableves főző verseny a mai napig Balatonfüreden, ami egy nagyon szép kezdeményezés minden évben, és ez egy márka, egy védjegy Balatonfüred számára, de az ő bevallása szerint az ő kedvence a görög olvasó angyal bakancsa volt, ami hát malacpör pörkölt babba főzve, tehát egy ilyen pörköltes, érdekes étel volt, de szerette a bárányhúst is, tyúkhúst is, és köretként a hüvelyeseket. Egyébként ez jellemző a korra, hogy nem annyira a krumpli vagy a rizs voltak köretként, hanem nagyon sok esetben a zöldségek, de hát ez ilyen általános magyar gasztronómiai történetbe illik, és ami még nagyon fontos volt a Róza konyhájában, és ez egyértelműen a különböző leírások, memoárok alátámasztják, az a nagyon finom pörkölt kávé, és annak ilyen, hát mindennapi felszolgálása.
4: Ezek házi pörkölésű kávék
5: igen,
4: voltak?
5: Igen, de hát ez is a dualizmusra jellemző, ugye itt a monarchiának a hatása a magyar gasztronómiára nagyon erőteljes, ez mind megvolt Jókai konyhájában, Füreden is, ahol egyébként ők valóban a korszak hírességeként éltek, és amikor ők kimentek a füredi sétányra, akkor sorfalat álltak a fürdő vendégek, és nagyon nagy volt az öröm, hogy itt van a nagy mesélő, a magyar királyság leghíresebb írója.
4: És hogyha aztán visszakanyarodunk a nagy vagy híres konyhákhoz, ugye említetted már, hogy amikor kialakultak a fürdővárosok, ugye említetted Siófokot, Füredet, Keszthely, ezekben a városokban előbb-utóbb ugye megjelentek a turisták, azokat a turistákat ki kellett szolgálni, vendégül kellett látni, főzni kellett rájuk. Voltak-e már akkoriban olyan klasszikus helyek, amikről emlékszik akár az irodalom, akár a történelem?
5: Élenjáró ebben természetesen Keszthely, Balatonfüred és Siófok, a három zászlós hajó, akik a mai napig mindig küzdenek azért, hogy melyik a Balaton fővárosa. Egyébként összehasonlíthatatlan adottságú települések, látjuk már ebből a kis gasztrotörténeti múltból, hogy más az indulás. Keszthelyen a 18. század végétől már az Amazon szálló fogadja a vendégeket.
4: És ó, ahol... milyen bátor névválasztás.
5: Igen, ahol megszállni lehet, ott általában konyha is volt. De Balatonfüred esetében a nagy vendéglő az, aminek az 1850-es évek elejéről már ismerjük a szakácskönyvét. Egy pécsi kononok levéltári gyűjteményében maradt fönn. Nagyon érdekes ételek vannak, hogy miket főztek ebben az időszakban a 19. század közepén Balatonfüreden az ott szállást keresőknek. A korszakra jellemző, és ez akkor a balatoni vendéglátásra is igaz, hogy kacsa, bárány, marhahús alapú ételek voltak, a tyúk az nem annyira, a csirke nem annyira került előtérbe, marinírozott hal, tehát sokkal több időt fordítottak egy-egy étel elkészítésére, sok fűszer, például tárkonyos, balzsamecetes dressingek vagy áztatások, érdekes desszertek, csipkebogyófagylalt,

0: étkezés, vagy sok ilyen neves étterem van, például a Fogas, ugye a neve is elmondja, hogy itt halételeket lehetett mindenféle formában fogyasztani, és ami megjelenik majd már a 20. század első negyedévében, az a kóser éttermek. Tehát ez is nagyon jellemző a korszakra, és ebben szintén Siófok és Balatonfüred, de Siófok látogatottságát tekintve az izraelita vallásúak szempontjából mindenképpen első helyen áll, úgyhogy nagyon érdekes éttermek és formációk jönnek létre, amik a két háború között majd még nagyobb szára kapnak. Igen.
1: Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen cukrászati termékeket fogyasztottak ekkoriban? Ugye beszéltünk már italokról, beszéltünk ételekről, de az édesség nekem hiányzik édesszájúként.
0: Nagyon érdekes, hogyha a korabeli étlapokat végignézzük, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megmaradtak, főleg inkább azért a két háború közti időszakból, de van egy-kettő, ami 19. század végi, és magukon az étlapokon desszertek az elején nem nagyon szerepelnek, inkább gyümölcsöket ajánlanak, meg a kávét, de vannak már kávéházak a 20. század elején, ebben Siófok, Keszhely és Füred, ami jeleskedik, de például Siófokon már a két háború között egész évben nyitva tartó kávéház is van, és itt a dualizmusnak a süteményei, zahár torta, dobos torta, ezeket lehet megtalálni. A fagylalt, mint édesség vagy desszert, az inkább a két háború közti időszakban kezd erőteljesen megjelenni, és az elején én, ahogy így láttam a forrásokban, sok esetben a gyümölcsös ízek jelennek meg, de vannak különlegeségek is, mint például a sült fagylalt.
1: Hogyha már szóba hoztad a két háború közötti időszakot, akkor hogy kell elképzelni akkoriban egy éttermet? Volt-e ott élőzene? Egyáltalán milyen közönség járt akkoriban oda? Nyilván nem tehette ezt meg mindenki.
0: Igen, itt is megvannak a kategóriák. Tehát nyilván más volt a siófoki fürdőtelep központi szállója, ami közvetlenül egy balatonparti panorámával rendelkezett, és ahol Kánni főszakács volt. És más volt egy Hozbor vendéglő Siófokon, ahova pedig már Rejtő Jenő és Karinti Frigyes akár éjfélkor is beesett, és kapott valamilyen pörköltet. De az mindenképpen fontos elmondani, hogy a helyi alapanyagok domináltak az étlapokon. A 20. század elejéről már vannak fotográfiáink, tehát az egy nagyon fontos történeti forrás a Balaton esetében, hogy látjuk a terített asztalokat, a smokingos pincéreket az első osztályú helyeken, tehát a Grand Hotelben, a Sió szállóban, a központi szállóban, az Amazon szállóban, tehát ott, ami általánosan a magyar gasztronómiára jellemző ebben az időszakban, azt a fajta eleganciát és emelkedettséget, azt minden esetben tapasztaljuk, és az étlapok is, sok esetben francia és német nyelvű hasábok vannak a magyar mellett, és nagyon széles a válasz. Például egy siófoki telepi étteremben volt déli és esti külön étlap. Tehát más volt a választék, de széles választék volt. A halételek nagyban domináltak, és ha nem is az étlapokat elemzem most, hanem a kérdésedre válaszolok, hogy milyen volt mondjuk a vendéglátás, mindenképpen szakképzett pincélszemélyzet volt, és ami eltűnt, az a híres, országosan, sőt nemzetközileg elismert cigányzenészeknek a háttérzenéje, élőzene, ami ebben a korszakban jazz és cigányzeneként volt feltüntetve, és hát itt olyan szereplőkről van szó a hazai cigányzenészek esetében, akik mondjuk előtte Roosevelt elnöknek, vagy valamelyik nemzetközileg ismert politikusnak játszottak, és a nyári időszakra sok esetben hazatértek a fürdőtelepekre, és így szórakoztatták az elsőrangú közönséget.
1: Mi volt aztán a következő markáns változás?
0: Igen, itt két korszakot kell elkülönítenünk, és ezek már érzékeny időszakok. És ebben sokszor nem szoktak egyet érteni velem, vagy az olvasóim, vagy akár a szakma, hogy 1945 után ki kell mondani a Balaton esetében, hogy egy nagyon erős mélyrepülés van történelmileg, de a gasztronómia történetében is ez végig kísérhet,

0: Van egy általános korjelenség, tehát a háború utáni elszegényedés, uniformizálódó kínálat, az, hogy a nők állásba mennek, nincsenek már jól főző háziasszonyok, tehát ugye megváltozik az élet, és hát az 50-es évek elejére beköszöntő totális diktatúrának az egyhangú kínálata, és ez mind a Balatonnál is megjelenik, és hát ezek az éttermek és vendéglátóhelyek, amikről itt beszéltem, ezek nagy területen elhelyezkedő, elegáns helyszínek voltak, ezeket mind államosítják. Tehát itt nincs kivétel. Vendéglátós dinasztiák szűnnek meg. Van, akinek kis borozója lesz Badacsonyba, és odaszorul vissza. Tehát, hogy itt megvannak az egyéni sorstörténetek is. És hát ezt a fajta mélyrepülést nehéz is megállítani, de van egy csavar ugye ebbe az egész történetbe. Ugye az 1960-as évek elejére Kádárék rájönnek arra, hogy rendkívül sok pénz van a Balatonban, és ezt ki lehet aknázni, közben az ő szerencséjükre van egy olyan nemzetközi helyzet, ami azt adja, hogy a nyugati turisták is megérkezhetnek. Tehát formálisan valamennyire visszatérnek a terített asztalokhoz, és ezt látjuk a 60-as évek propagandafilmjeiben, vagy reklámjaiban, amikorra már megépülnek a nagy balatoni szállók, lásd, Siófok, Tihany, Balatonfüred, megvannak a mai napig, vagy felújítva, vagy Ebek 30-adján, és ezekben a szállókban, ha nem is a két háború közti minőség, mert semmiképpen nem az, de valamilyen látszat vendéglátás azért megjelenik.
1: Tehát akkor nagyon két lábon áll, nyílnak a szállodák, az éttermek, a rengeteg vendég, ugyanakkor egy egyszerűbb világ is megérkezett, az utasellátók, a igen, talpon állók, a kis büfék virágkorukat élhették.
0: Igen, az meg a harmadik oldal, ugye, hogy ott vannak a keleti turisták, ott vannak a kicsit a balatoni fekete gazdaságból élő balatoni vendéglátósok, ezt is ki kell mondani, én ebben persze, a világban hát éltem, igen, csak ezt nagyon sokan nehezményezik, de hát tudjuk, hogy mi volt a Balatonnál. Igen, igen, tehát én a Fonyódi piacon szocializálódtam, tehát nincs olyan dolog, amit ne láttam volna. Úgyhogy igen, a másik oldalon pedig létrejönnek azok a balatoni büfék és büfé ételek, amiket a mai napig ugye hát hordozunk, vagy viszünk, és valami fajta nosztalgiával is tekintünk rá.
1: A lángos?
0: A lángos.
1: Palacsinta?
0: A hek.
1: A hek. Hogy felejthettem
0: a el? Hek, igen. A hek, ami ugye hát idézőesen mondom, a balatoni hek, ami
1: jó messziről jött.
0: Ami jó messziről jött, és aminek van egy nagyon sötét gazdasági oldala. Az, hogy a 80-as években Kádárék ugye pénzt csinálni a Balatonból szlogán mentén, de nem kimondott szlogán mentén, a balatoni fogast kiviszik exportra, és nagyon nagy bevétel van belőle, azért nincsen fogas a Balatonban ebben az időszakban, és akkor jön helyette teljesen irracionális módon a büfékbe az olcsón behozható argentinhek. És hát tényleg itt maradt velünk, és nem is nagyon kopott ki ez a balatoni büféknek a kínálatából, annak ellenére, hogy ma már az sem olcsó.
1: Mivel az idő már nagyon sürget bennünket, akkor gyorsan még a rendszerváltás utáni időket nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a Balatonon.
0: A rendszerváltoztatás után és a német egységet követően tudjuk, hogy az első balatoni nyáron már milyen kevés turista érkezett a Balatonra. Tehát nagyon nagy kérdéseket vetett föl a balatoni turizmus minden iránya az 1990-es évek elejére, és ez eltartott egy évtizedig, vagy még tovább is, és a balatoni gasztronómiában is ez nagyon erőteljesen jelen volt, hogy mi legyen a balatoni büfékkel, nyíljanak-e, igényes éttermek van erre egyáltalán, vásárlóerő, és hát, hogy az a kínálat, ami a 80-as években az éttermekben volt, a nagyon leszűkült kínálat, a rántott hal, rántott hús, halászlé, pörkölt, hogy azon hogyan lehet változtatni. Nagyon nagy mélyrepülés volt a Balatonnál, ezt személyesen is tapasztaltam, útkeresések, és mostanra az elmúlt 10-15 évben egy nagyszerű gasztronómiai forradalom bontakozott ki, minden tiszteletem azoké, akik ebbe belemertek és tudtak vágni és kockáztatni mertek, mert itt nem lehetett tudni, pontosan egyébként a balatoni retro életérzés miatt, hogy mire lesz igény. És hát vannak szinte minden településen olyan élenjáró vendéglátóipari egységek különböző kategóriákban, tehát a prémiumtól egészen a büféig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a balatoni büfék is sok esetben meg tudtak újulni, akik képviselik ezt az új hullámot, és aminek én nagyon örülök, hogy azt a fajta szemléletet, amit láttam a két háború közti időszakban az étlapokon, sokszor a helyi alapanyagok azt nagyon sok esetben követni tudják. Így tud ez a régió egészségesen fennmaradni és működni turisztikailag és gazdaságilag. Egyaránt, hogyha ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat beépíti a jelenbe és ezáltal a jövőbe is.
1: Csak két észrevétel ahhoz, amit most imént említettél, hogy a magasabb kategóriájú éttermek, ugye, ha jól tudom, most éppen a Balaton körül 6 Michelin ajánlású étterem van. Ezek különböző módon, tehát vagy a zöld tányér, vagy az árérték arányuk nagyon jók. Egyrészt ugye a magasabb kategória, és hogyha azt mondom, hogy szinte minden évben hírt adok arról a műsorban, hogy az év strandétele versenyt megrendezik a Balaton körül, ez megint csak egy olyan pozitív motiváció, hogy a büfések, a strandéttermek, a kisbisztrók arra törekedjenek, hogy újuljanak meg, egyedi, különleges ételeket kínáljanak a vendégeknek, úgyhogy valóban most már mindkét szintéren jelen van. Talán előbb a magasabb kategóriájú éttermek indultak el, hiszen ők kiküldték a séfeket tanulni, azok visszajöttek, sokkal jobban benn voltak a nemzetközi vagy európai vérkeringésbe, de az húzta szépen magával, vagy húzza magával még ma is az alsóbb kategóriát is.
0: Igen, mindenképpen kellenek ezek a jó gyakorlatok, és a történelmi tapasztalatokra vagy tényekre alapozva azt mondhatom, hogy itt látszott a 20. század első felében, hogy vendéglátós dinasztiák adták egymásnak át a Balatonnál is ezt a tapasztalatot, és ennek a megalapozása is most történt, vagy itt vannak olyanok, akik a megpróbáltatások után tértek vissza újból a balatoni vendéglátásba, úgyhogy ha ez az irány megmarad, akkor én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan látom a balatoni vendéglátás jövőjét.
1: Kedves hallgatók, beszélgetésünkben a mai műsorban felidéztünk múltbéli ízeket, művészeket, és az ő gondolataikon keresztül a terített asztalokra helyezett ételeket, és természetesen jófajta borokat is, és így jutottunk el napjainkig. És aki ebben az utazásban ma segítségünkre volt, az dr. Kovács Emőke történésze, a Balaton kultúrtörténetének kutatója. Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vagy a korábbiakat vissza szeretné hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva jelentkezem újabb műsorommal, akkor is várlak benneteket ugyanekkor, ugyanitt Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. Emellett kezdeményezi Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, és létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Illetve csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert. A potenciális kormányfőjelöltek között van Wes Streeting, volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul-e az utódválasztási versengésben. Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy 5 hete tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede meghalt, 100-an pedig felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük 2-en vesztették életüket. A háború kezdete óta nem látott mennyiségű nyersolajat indított útnak Irán a Hormuzi szoroson keresztül. A Bloomberg összefoglalója szerint 3 óriási tartályhajó kelt át a területen, mintegy 6 millió hordónyi energiahordozóval. Mindhárom jármű Szingapúr felé megy, ahol az iráni kőolaj más tartályhajókra kerül. Az olaj végső úti célja általában Kína.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX továbbra is 1%-os erősödéssel 138.963 ponton, a részvénypiac forgalma közelíti a 6,5 milliárd forintot. A vezető papírok között a MOL 1,1%-kal erősödik 3834 forintra, az OTP 1,2%-kal megy fölfelé 44540 forintig, a Richter 1,3%-os pluszban 11890 forinton, a Magyar Telekom 3%-ot erősödik 2764 forintra. A nyugat-európai bőrzéken most jobbára mínuszokat látni, a párizsi CAC-on 0,7%-kal gyengül, a milánói bőrze 0,5%-kal gyengül, a Madrid IBEX viszont 0,6%-ot erősödik, a frankfurti DAX index stagnál, a londoni FTSE pedig 0,5%-os erősödésben. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 307 forintot, még egy svájci frankért 380 forintot kell adni. Az olajárak továbbra is csökkenőben, 2%-kal megy lefelé a Brent típusú kőolaj edzésára, 78 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig 75 dollár 90 centen. Egy uncia aranyért 4215 dollárt kell adni, 0,7%-kal csökken az aranyára.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. A délutáni kánikula után estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő. Éjszakára csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A következő napokban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör, így kevés esőre kell számítani.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
3: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
4: A stúdióban Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia Bence!
3: És Tóth Györgyel, a Mediátor PR vezetőjével. Szávusz Gyuri! Gyorsan térjünk is rá, hogy a mai új epizódban miről lesz szó. Egyrészt visszatérünk az ügynökségek éjszakájára. A mai beszélgetésben pedig az fog kiderülni, hogy aki még nem került be a reklámszakma világába, vajon mit talál benne vonzónak, és miért akar reklámos lenni. Fiatal pályakezdőkkel beszélgetünk. Na de előtte szó lesz arról, hogy a reklámadó továbbra is 0%-os adókulccsal marad velünk, azaz létezik, de fizetni nem kell. Elmagyarázzuk azt, hogy miért látjátok egy csomó portálon azt, hogy a Google számára jelöld meg, hogy akkor ez egy jó hírforrás gomb, ez miért került oda, mit jelent, mit csinál, milyen funkciója ez a Google-nek, és előtte pedig egy parádés, két kiváló színész is szerepel a mai három spotos spotszemlénkben, Janklovics Péter, aki humorista is, és egyébként korábban volt nálunk a Rebriefben is, érdemes azt az epizódot is kikeresni a Spotify csatornáról is meghallgatni. Janklovics Péter mellett a másik spotban John Malkovich szerepel, most pedig kezdjük azzal a spottal, amiben nem szerepel híres színész, ez a szállás.hu-nak a új szezont indító spotja.
4: Sem Malkovich, sem Janklovich, azért ez egy érdekes spot lesz. Két spotról beszélünk, hiszen ugye az egész történetnek a kerete ez a Don't try this at home típusú disclaimer, vagy felszólítás.
3: Az ne próbáld ki otthon.
4: Igen, ne próbáld ki otthon, ez a kampány szlogenje is. De itt ezt a szituációt, ugye ezt akkor szoktuk látni, mikor veszélyes helyzeteket statisztákkal, vagy kaszkadőrökkel mutatnak be, vagy mondjuk egy Jackass epizódnak a gyakorlatilag végigírható volt ez alá. Itt ugye olyan szituációkat látunk, amik egy ilyen kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen bénanyag nyaralási helyzetek, amiket mondjuk, hogyha otthon valaki a konyhába próbál flamingós muszogumival, nem tudom,
3: jól érezni magát,
4: vagy megmaradni egyáltalán. És ugye ezek olyan helyzetek, amiket itt vázolnak, amelyeket nem otthon javasolnak, hanem a szállás.hu kínálatából kiválasztott, megkedvelt destinációs helyen.
3: Mind a kettő szituáció aranyos, klasszikus reklámos túlzás. Igazából az biztos, hogy egy olyan jól bevezetett márkának, mint a szállás.hu, amit tényleg Magyarország egyik legismertebb márkája, vagy legalábbis a magyarországi internetezők körében biztos, hogy egy nagyon-nagyon ismert márka. Kíváncsi lennék egyébként, hogy van a Booking, vagy a szállás.hu-e az ismertebb, hogy ez egy tök jó emlékeztető spot arra, hogy azért lehet, hogy így utolsó pillanatban még egy-két ilyen utolsó lehetőséget érdemes megnézni, és ezt nagyon játékosan adja elő. Körülbelül ilyennek kell lennie talán egy reminder spotnak.
4: Ha jól emlékszem, jó pár éve egyébként talán még a márka indulása körül, vagy azután egy-két évvel láthattunk, ugye hasonlóan vicces spotokat, abban egészen más premissza volt, ugye ott az volt, hogy valaki vasalt, és akkor a vasaló is biztos részét képezi majd a csomagnak, tehát hogy valaki ugye az aprólékos feature-öket kereső, meg egy csomó ilyen szitúban. Én úgy emlékszem, hogy azok is ilyen viccesek voltak, tehát ajánlottam, hogy ez a márkához szerintem picit kötődik ez az ilyen offbeat elgondolás arról, hogy mi van a nyaralók fejében, és hogy ők hogyan szeretnék jól érezni magukat. Én szerettem ezeket a megoldásukat.
3: Szállás.hu úgy is lett, ez a szlogen, ez valahogy egy kicsit döccen, de közben meg értjük mögötte a játékot. Igazából, ha valamit nagyon akarnánk kritizálni vagy gondolkodni, akkor lehetne ezen merengeni. Teljesen más megközelítés viszont Horvátország idei ország vagy turisztikai image kampánya nem más, mint John Malkovichot szerződtette le a horvát turisztikai hivatal azért, hogy morogjon. És de próbálja magát rosszul érezni?
4: De vajon miért őt? Azért őt, mert ugye a briefében, amit megkap az ügynökétől is szerepel, hogy szeretnének az ő horvát gyökereire visszautalni, és hogy őt találták. Ugye Magyarországon talán egy ilyen spotot Adrien Brody-val tudnánk elképzelni a gyökerek említése kapcsán. Ugye itt miből indulunk ki? Épp egy forgatási helyzetben van. Egyébként ez egy 6 perces, nem spotnak mondanám, kisfilmnek, és erről még szerintem majd egy pillanatot beszéljünk, hogy ez hogy van. És még annyit elárulok, hogy a szerkesztőségi chatben itt az előkészületek során például Tóth Gergő kollégánk azt mondta, hogy ez egyszerűen zseniális, és tényleg van benne valami. Tehát ugye John Malkovichot megkérik arra, hogy vállalja el ezt a szerepet. Hogy
3: ő lesz Horvátország turizmusának az arca idén.
4: És hallani sem akar erről, viszont nagyon vicces része szerintem, mikor valaki meghallja ezt a telefonbeszélgetést, például egy sminkes vagy valaki, akkor mindenki azt mondja, hogy I hear it's beautiful, tehát hogy...
3: Úgy hallottam, hogy tök jó, gyönyörű. Hallottam, hogy gyönyörű.
4: És erre épül az egész, az új szlogányuk egyébként.
3: Azt mondják gyönyörű, azt hiszem így lenne.
4: Igen, azt mondják gyönyörű. És erre épül az egész kampány, ugye utána ő belemegy a sztoriba, de hát azt kéri, hogy akkor mutogassák meg neki, és végig is mennek rengetegféle destinációs...
3: Igen, Dalmát partoktól, szigeteken keresztül egészen Szlavóniáig, mindenhol morog egy kicsit, aztán persze nem áruljuk el, nem lövünk le nagy poént, hogy a végére persze megszereti, meg még örül annak, amikor még egy hetet maradhatott, mert kell neki még ott maradnia. Igazából ez egy nagyon-nagyon klasszikus reklámos megközelítés, hogy van valaki, aki szkeptikus, nem hiszi el, csak morog, teljesen hitetlen, és aztán a végére igazából így maga ugye az ország ebben az esetben, de ugye maga a termék vagy a szolgáltatás az így meggyőzi arról, hogy nem, ez mégis jó, és a végére szereti meg. Ez a storytellingnek a lényege, és ez nagyon-nagyon passzol a John Malkovichhoz, a stílusához, személyiségéhez, hogy igazából teli találat, mondtad azt, hogy 6 perces film készült ehhez, rövidebb vágattal egyelőre még nem találkoztunk, biztos, hogy lesz majd. Milyen egy 6 perces országimics filmet megnézegetni?
4: Hát erre, hogy rákészül az ember, nem? Tehát akkor úgy nem tudom, nem bontja ki a chipset, de mondjuk egy kávét lehet, hogy már lefőz, és úgy ül le a monitor elé.
3: De az ember nem csinál ilyet, hogy egy reklám megnézése miatt kávét főz hozzá, és így rákészül, hogy meg akarja nézni.
4: Kivéve, hogyha ebben a reklámban John Malkovich szerepel, és mondjuk látsz, tehát azért belefutunk ezekbe a 6-12 perces olyan content darabokba, amikről egyértelműen tudod, hogy ez inkább film, vagy inkább egy olyan valami, amire szerintem kell időt szállni, tehát szerintem nem is azt várja el a userektől, hogy akkor ők ezt így scrollozzák, hát, hogy értsék meg az egész kontextust a legelején.
3: Lehet, hogy maga John Malkovich Management írt elő, hogy itt short videó ebből nem lesz. Ne arra, hogy John Malkovich-sal forgattok, short videó nem lesz, csak rendes content. Simán el tudom képzelni, hogy így benne volt a szerződésben. Térjünk át a másik színészünkre, aki nem 6 perces terjedelemben érkezett, hanem normál spothozban, fél percben viszi el a Telekom digitalizációs asszisztensét országszerte különböző vállalkozásokhoz. Ő Janklovics Péter, és a Telekom üzleti almárkája Hello Business-nek az új kampányának a főszereplője.
4: És ugye kitaláljuk, hogy ez is egy országtuning.
3: Pontosan, ráadásul, igen.
4: Hiszen ugye azt üzeni a kampány, hogy 100%, hogy a te cégednek is lesz hozzáadott értéke a digitalizációnak, hogy segít előbbre jutni. Egy kicsit már ismert ez a szituáció, amiben vagyunk, hogy van egy humoros figura, aki ugye itt a vállalkozókat kizökkenti egy bizonyos helyzetből, kvázi becsatlakozik az ő munkájukba, fölmászik a tetőre az ácsnál, oda megy a méhészhez, átnyújtja szépen a telefont, ami majd valamilyen módon a Telekomnak a digitális asszisztensen keresztül segíteni fogja a vállalkozókat.
3: Ami gyakorlatilag egy AI chatbot, amelyik így arra van fölokosítva, hogy vállalkozások marketingéhez és digitális megoldásaihoz, ügyveletéhez nyújtson tippeket, lehessen beszélgetni arról, hogy most valaki hol hirdessen például TikTokon vagy Google AdWords-ben.
4: Szóval ezt a szituációt nyilván már láttuk máskor is. Én azt mondom, hogy se nem jobb, se nem rosszabb azoknál az elmúlt években hasonló szituknál.
3: Mennyire fura az, hogy viszont komoly dologról, üzletről, üzletfejlesztésről, hatékonyságfejlesztésről, márkaépítésről van szó, ezt kínálja Telekom ezzel a digitalizációs asszisztenssel a vállalkozásoknak, és egy ilyen teljesen csetlő, botló, vicceskedős figura teljesen vicceskedve túljátszott szitukkal csinálja ezt. Az lehetett a logika mögötte, hogy azért Janklovicsra mindenki egy picit odanéz, ő fogja felhívni a figyelmet erre?
4: Nem tudom, emlékszel, egy vagy max. 2 évvel ezelőtt mentek szintén vállalkozói csomagok meg egyebek témájában ilyen AI-jal készült, alig bemozgatott, tudod, ilyen állókép, stock állóképben ott volt az összes öltönyös vállalkozós, egy kicsit bemozduló dolgok. Szerintem abból senki nem emlékszik semmire, tehát nyilvánvalóan ennek van egyrészt figyelemfelkeltő hatása, a szitukra emlékszel, van, amit szerettem benne, ugye én magábbis mindig a reklámokban nagyon-nagyon szeretem ezt, hogy valami kis kiszólással van vége, és ugye azt mondja a méhésznek, hogy na menjünk, mert várnak a cukrászok. Kb. Ezekre emlékszel egyébként.
3: Mert ugye belefeledkezett már azonnal a telefonozásba, ami egyébként egy 2 évű kép, mert nekem nem az jutott az eszembe, hogy a digitalizációs asszisztensbe szeretett bele. Nagyon kevés időnk van, 2 téma, láthattátok egy csomó portálon a Telextől, a 24.hu-n keresztül, a HVG-n át, ahogy feltűntek egy ilyen kis Google márkázott dobozkák a cikkek mentén, hogy azt kell megnyomni, hogy így bejelöld a Google-ben, hogy akkor azt a hírforrást azt így sorolja előbbre, és hogyha valamilyen témára rákeresel, akkor az onnan érkező híreket a találatok között magasabb szintre vigye. Preferált forrásoknak hívják ezt a funkciót, és felhasználók maguk jelölhetik meg azokat az oldalakat, amelyeket megbízhatónak tartanak. Ez ugye egy ilyen kb. Ilyen szokásos 2 élű dolog, hogy egyrészt a Google megtudja, hogy a tudatos felhasználók milyen hírforrásokat, portálokat tartanak hitelesnek, és informatívabbak a többinél. Tehát nyilván ez egy nagyon jó visszacsatolási csatorna a Google algoritmusa számára. Másrésztről meg a testre szabottabb tudnak lenni a keresési eredmények.
4: De vajon ez a média felé egy gesztus is egyben talán? Kérdezem. Hogy ugye ismerjük ezt a paradigma váltást, egykattintásos internet, stb. Tehát, hogy a médiumoktól veszi el gyakorlatilag forgalmat azzal, hogy AI-t rajtuk keresztül tuningolja bármelyik szolgáltató is, akiről beszélünk AI keresések kapcsán. És azt, hogy a Google gyakorlatilag egy valamilyen, és bocsánat, láttunk meg egy másik tendenciát, azt pedig az Instagramról mondtuk a 2-3 adással ezelőtt, hogy ott viszont ugye ezeket a saját tartalmakat nem gyártó újraosztó oldalakat fogja azzal szankcionálni, hogy háttérbe kerülnek az ajánlatok során, tehát leginkább az egyedik és tízüzsi tartom. Számomra úgy tűnik, hogy van egyfajta felismerés a platformok és működtetőik részéről, hogyha nem lesz tartalom, akkor mi lesz. Tehát nyilvánvalóan itt van egy ilyen iránya is ennek, de vajon ez mondjuk a szerkesztőségek számára bármilyen módon elegendő tud-e lenni, hogy fenntartsák a fejüket a vízbe, meglátjuk ezt 1-2 év múlva.
3: Fogunk erről beszélgetni egy későbbi rebriefben. A Google-t is kerestük, és velünk lesz majd a Centrál Médiának a digitalizációs szakértője, AI szakértője Virág Attila később. Utolsó hírünk már a 0%-os adókulcson marad a reklámadó, velünk marad a reklámadó, de gyakorlatilag nem kell fizetni, mert az adó kulcsa 0%-os egyelőre, ez így marad a kormányváltást követően is. Ugye a reklámadó lenne az, amit azoknak a felületgazdáknak, tehát kiadóknak, közterületi cégeknek kellene fizetni, akik közzé tesznek mindenféle reklámanyagokat a saját felületeiken, akkor, hogyha az éves bevételük nagyobb, mint 100 millió forint, mint nettó 100 millió forint, de egyelőre nem történik velük semmi, nem lesz változása az életükben.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Hárman álltak kötélnek Málna, Csongor és Viktor, hogy beszéljenek arról, hogy mit találnak izgalmasnak a reklámszakmában, és miért szeretnének belekerülni. Az első kérdésem az tényleg ez, hogy mi lehet vonzó a reklámszakmában?
5: Igazából szerintem a kreativitásunknak, meg a stílusunknak a megmutatása.
6: Nálam az, hogy sokáig dolgozhatok egy ügyön, és felépíthetem az egész struktúrát, úgymond, mivel szoktam látni az influencer kampányokat. Nyilván értékes egy influencer, de szerintem maximum 1-2 hét és lecseng az egész. Most azt a 6-800 ezer forintot, amit egy nagyobb brand vagy cég elkölt arra, szerintem hosszú távon simán megérné havi 10-12 profi shortform tartalommal, amit én és a társam csinálunk.
3: Nagyon a közepébe csaptál benned, kifejezetten megvan, hogy te téged a stratéga szakma, vagy az influencer management, vagy a content management érdekel, tehát úgy érzem benned, már van egy ilyen érdeklődés egy adott szakterület iránt is.
6: Abszolút, én videóvágóként dolgozom, és a társam pedig operatőr, így társultunk, és cégeknek shortform tartalmakat forgatunk havi 10-12 darabban, tehát A-tól Z-ig visszük az egészet, rendezzük, tehát az elejétől az egész contentet felépítjük, és akkor húzzuk el. Szóval én ebben látom az egészet. Szóval
3: jobb lenne egyébként ezt nagyobb ügynökségbe csinálni, nagyobb csapatban, vagy neked kifejezetten megfelel ez a kis céges forma?
6: Mint csapat azt nem szeretném nagyobba, de hosszú távon muszáj leszek nyilván növekedni, mert magam sem tudom fejleszteni csak egy emberrel. Tehát a nemzetközi projektek felé nyilván kell, hogy fejlődjek.
3: Miért nem döntöttél úgy, hogy becsatlakozol egy hagyományosan működő nagy ügynökségbe, valamelyik például ennek a mai estének az egyik szervező ügynökségébe csatlakozol be?
6: Inkább a kapcsolat, meg úgy a láthatóság, mert én nem szeretem úgymond profinak eladni magam, hogyha mondhatom így, mivel nagyon sok embernél látom azt, hogy indítanak egy márkát, ügynökséget, hogy ők videósok, vagy felhúzzák, mert hogy marketingesek, úgy idézőjelbe, és ezt nagyon nem szeretem, mert szerintem nagyon rossz hatása van, hogy nekik is maximum 50 követőjük van, és a biójukban stratégiát hirdetnek. Ezt én nagyon elkerülöm, ezért sincs közöm ilyenekhez, ez az első eseményemben vagyok, így a 4 évem alatt, amit a szakmában töltöttem, úgyhogy abszolút inkább azon a vonalon vagyok, hogy akivel elkezdek dolgozni, ő adta tovább. Tehát én nekem körülbelül 2 év alatt egy kiküldött e-mailem se volt, csak folyamatosan adták tovább a melóimat, hogy...
3: Ehhez gratulálunk, viszont most meg kell kérdeznem Csongort is, hogy neki mi a vonzó a reklám szakmában?
7: Hát én a kommunikáció és média területről jövök, és... Hát én szimplán érdekesnek találom ezt a vonalat, én is a kreatív gondolathoz kapcsolódnék hozzá, hogy annyi kontentet látunk így a hétköznapokban, hogy gyors éttermek, telekommunikációs cégeknek a reklám kontentjei, a promóciós kontentjei, és én ezt mindig érdekesnek és izgalmasnak tartottam, hogy gondolkodnak ők, lásd közéletben is. Most a fókuszcsoportos interjú is nagyon érdekelt, és igazából ezekért a programokért is látogatom meg az ügynökségek éjszakáját, így most arra másodszor.
3: Amúgy a reklámszakmát ezt tényleg kreatívnak gondoljátok, vagy azért igazából lennének más szakmák is, amiben az ember jobban ki tudja élni a kreativitását?
5: Szerintem ez attól függ. Szerintem ebben a szakmában is vannak kevésbé kreatív ágazatok és feladatok, viszont hogyha más nézünk, akkor máshol is szerintem abszolút ezt a kreativitást ki lehet bontakoztatni, akár egy saját vállalkozásban, akár bármilyen másfajta művészetben is.
3: Kinek lehet jó az, hogyha kifejezetten ilyen alkalmazott kreatívként a reklámszakmában dolgozik? Mi az, ami kell ahhoz, hogy így az ember tudjon alkalmazottan kreativitást kibontakoztatni.
5: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy csapatjátékos legyen az ember, tehát szeressünk csapatban működni, csapatban dolgozni, hogy rugalmas legyen az ember. Sokszínű, szerintem ezek ilyen alapillérei ennek a fajta pozíciónak.
3: Lehet ebbe örömet találni, amikor az ember így alkalmazottként pénzért éri ki a kreativitását?
7: Ahogy itt előttünk is elmondták a kerekasszal beszélgetésnél, van az az állapot, ugye a flow állapot, amit ha elér az ember, akkor egy idő után valószínűleg talál benne örömet és értelmet.
3: Jó, de a flow állapotban ugye a klasszikusan a könyvben az a példa, hogy az ember abban talál örömet, hogy autógumik gyárban autógumikat gyárt.
7: Csinálja. Igen. De tehát szerintem el kell először arra egy szintre jutni szakmailag, és fejben is, hogy az ember már tényleg csak átélje azt, amit csinál, és azon a szinten felül szerintem már lehet ezt élvezni, és ki tudja magát élni benne szerintem az ember.
3: Vajon influencerként nem tudná az ember jobban kibontakoztatni a benne rejlő kreativitást, mint effektíve második vonalban, ügynökségi oldalon vagy gyártás oldalon?
6: Hát ez abszolút tehetségtől vagy tanulástól függ, de mint egyedüli influencer, aki csak szabadúszóként dolgozik, szerintem abszolút nagyon el van maradva attól, mint egy ügynökségi szint, amikor az ügynökségek skáláznak a brendek között, mondjuk Coca-Cola, Fanta, és oda ajánlanak ki egy olyan influencert, aki szerintük jó lenne oda, de például mint a Henry Kettner, na mondjuk őt ajánlják ki, mondjuk nagyon sokszor látom üdítő márkákhoz, meg italokhoz, de már nekem annyira hiteltelen lett az arca, hogy mert mindenhol ő van ott, ami folyékony állagú, hogy egyszerűen nem tudom, tehát meg kell találni pont azt az arany középutat, ahol jól be lehet lőni ezt az egészet.
3: Én igazából kicsit arra céloztam, hogy te nem érezted azt, hogy te tudnál influencer lenni és elindulni ezen a vonalon, és kevésbé kiszolgálni márkákat, inkább saját márkát építeni.
6: Abszolút, én ebben is voltam, már 2 vállalkozást ezelőtt csináltam is, és ugye arra is saját magamnak húztam fel a tartalmakat, de úgy, mint szereplő, tehát én inkább a kamera mögött meg a vágásnál érzem magam komfortosan, tehát nekem ez az eladás a saját arcommal, a self-brand az nekem ilyen szinten nem menne.
3: Sok reklámot néztek egyébként?
5: Nem, igazából ami feljön elém, azt sem mindig nézem meg, de látok azért párat.
7: Inkább a városban a billboardok, meg azon megyek szüleimhez, akkor be van kapcsolva a tévé, és akkor nézek a reklámot, de egyébként nem fogyasztok ilyeneket nagyon.
6: Hát én csak VSL reklámokat nézek végig, az átlagos shortform tartalmakat sosem nézem végig, azokat egyből görgetem, de illetve az Allé bevásárlóközpont mellett láttam a BMW-nek egy nagyon nagy hirdetését kint a vetítőn, és fent ott maradt a jobb felső sarokban a CapCut logó, úgyhogy azután rá sem mertem nézni 2 hétig a hirdető táblákra, mert szerintem borzalmas volt.
3: Az az érdekes, hogy ugye azért lehet azt mondani, hogy 20 alatt elég fiatalok vagytok, és mégis ilyen klasszikus régi vágású felületekkel, közterülettel jöttetek, amikor reklámról beszéltünk, és egyáltalán nem valami nagyon divatos és menő digitális vagy online felülettel, ez miért lehet? A reklámról miért vajon a közterület és a plakátok jutnak az eszetekbe?
6: Abszolút fogalmam sincs, nem tudom.
7: Szerintem sokaknak a tévéreklámok jutnak az eszébe először, mint például nekem is, és tehát egy kicsit átalakulóban vannak ezek a médiafogyasztási szokások, és szerintem az újabb generációval, hogy kezd eltávolodni például a tévétől, tévénézéstől, tévéműsoroktól, én inkább van egy ilyen húzóvonal is, hogy a tradicionális, klasszikus média felületek fele húzunk vissza, szerintem azért.
3: Záró kérdés, muszáj megkérdeznem, mennyire érzitek azt, hogy ahhoz képest, hogy mit képzeltetek pár évvel korábban, ahhoz képest most az AI, a mesterséges intelligencia újraírja a karrier elképzeléseiteket, egyáltalán a jövőképeteket, elront mindent, vagy éppen pont, hogy felturbóz mindent, mit gondoltok erről?
5: Szerintem az AI az nagyon sokat tud segíteni, hogyha jól használjuk, de alapvetően nem kreatív ötleteknek az előállításában, tehát a munkafolyamatokat igenis gyorsan meg tudja segíteni, de szerintem most ezen kívül nem tud semmilyen nagyon újat hozzáadni, főleg inkább a kreatív folyamatokhoz, ami nagy előrelépés lenne még.
7: Szerintem is idő kérdése, de én ott tartok, hogy nagyon sok ismerősöm már félti a munkahelyét, és ha felhívom őket, hogy tudnátok valami melót intézni, akkor sokszor az a válasz, hogy már látjuk, hogy fogja kiaknázni a mi pozíciónkat is az AI, szóval szerintem abszolút több teret fog nyerni a jövőben az AI, és hogy előttem szólottak, már csak időkérdése.
3: És mit gondolsz, hogy mivel tudsz érvényesülni te személy szerint az AI-jal szemben?
7: Hát szerintem még mindig versenyképes az emberi kreativitás és az emberi munka, tehát az biztos, hogy nem fog kiesni. Tehát egy AI generált reklám, logó, bármi design, szerintem az emberi kreativitás az mindig kenterbe fogja verni, és lesz rá igény.
3: Egyet értesz ezzel?
6: Félig meddig igen, mert egyébként az a baj, a legelső, legnagyobb baj, hogy az interneten az emberek hazudnak, az AI pedig az internetből táplálkozik. Tehát, hogy ezzel már körülbelül el is mondtam mindent, viszont szerintem nagyon undorító tényleg, amikor egy márka csak ilyen AI generált logót rakja magának, az azért nagyon visszataszító, és egyre többen csinálják ezt sajnos, kiegészíteni tudja bizonyos esetekben, viszont az a baj, hogyha azt mondja az AI, hogy ez az étterem ebben az utcában van, de én letagadom, akkor ő is mondja, hogy á, bocsi, tényleg ott van. Tehát, hogy annyira gyerekcipőben jár még ilyen téren, viszont aki profin használja, annak hasznos lehet.
3: Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám a Rebriefbe, Málna Csongor Viktor. Legjobbakat kívánom a jövőre, és tényleg hálásak vagyunk, hogy velünk tudtatok lenni. A kedves hallgatóknak pedig az a jó hírünk, hogy egy hét múlva is lesz Rebrief, aki addig nem bírja ki, annak a podcast csatornát ajánljuk a figyelmébe. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és további jó délutánt kívánunk.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
8: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
10: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
9: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
10: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
9: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
10: www.citytaxi.hu.
11: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Velhello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, másfél perccel múlt 3:30, a mikrofonnál Kovács Gergő, a legfrissebb hírekkel jövök. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig négy elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrak kezelése, az irracionális túláradás kifejezés megalkotása és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülések egyikének felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott. Kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája és deregulációs szemlélete hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz. Halálát felesége Andrea Mitchell az NBC News tudósítója jelentette be. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik. Ezt jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. Emellett kezdeményezi Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, és létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Illetve csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 139.034 ponton jár, a részvénypiac forgalma átlépte a 6,5 milliárd forintot. A vezető részvények közül a MOL 1,1%-kal megy fölfelé 3832 forintra, az OTP 0,5%-ot erősödik 44.660 forinton, a Richter 1%-kal megy fölfelé 11.840 forintra, míg a Magyar Telekom egy enyhe 0,5%-kal korrigál fölfelé 2768 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat továbbra is, a londoni FTSE 0,5%-ot erősödik, a frankfurti DAX index viszont 2,1%-kal megy fölfelé, a párizsi CAC-on 0,3%-ot gyengül, a milánói börze szintén 0,3%-os mínuszban, a madridi IBEX 0,8%-kal korrigál fölfelé. Nézzük, mi a helyzet néhány perccel tőzsdenyitás után a tengeren túlon. A Wall Street-en a Dow Jones Index 4,1%-kal megy fölfelé, az S&P 500-as mutató pedig 1%-os erősödésben, a Nasdaq Composite pedig 0,2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot, egy amerikai dollárért 307 forintot kell adni. Az olajárak továbbra is csökkenőben, 0,5%-kal olcsóbb a WTI, $75.40 a jegyzés, a Brent típusú kőolaj 2,5%-kal olcsóbb, $78.50.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. A délutáni kánikula után estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, folytatódik a kánikula, a következő napokban viszont egy érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör, így kevés és esőre kell számítani.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
8: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, én pedig Mlinárik Márton vagyok. A mostani alkalommal energiahatékonyságról fogunk beszélgetni épületek, családi házak tekintetében. A vendégem Gulyás István. Szia István!
13: Szia!
8: A építészmérnök vagy energiahatékonysági szakértő és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke. Jól mondom?
13: Így van, tökéletes.
8: De hát az első kérdésem azon kívül, amit már előre leegyeztettünk, az az lenne feléd, hogy mivel most vagy itt először, ezért mondd el, amit rólad szerinted tudni érdemes, tehát egy kicsit mutasd be magad, illetve azt mondd el, hogy mit csinál egy energetikai szakértő, illetve hogy a Magyar Családi Ház Tulajdonosoknak miért kell egyesület, és az mit csinál.
13: Jó. Szegedi gyerek vagyok, 50 éves elmúltam, van két csodás lányom, meg egy csodás feleségem. Szegeden a Vedresben végeztem, az építőipari szakközépben, utána a Műszaki Egyetemen, Budapesten és Pécsen a Polákon szereztem meg tulajdonképpen a diplomámat. Az építőiparnak az összes szegmensében dolgoztam, voltam kereskedő cégnél, most neveket nem mondok, voltam építőanyaggyártó cégnél, ott voltam a legtöbbet, ott majdnem 10 évet, és most az utóbbi időszakban csinálom az egyesületet, és mellette egyébként felújítok családi házakat és kihívást jelentő építőipari projekteket.
8: Hú, te szépen hangzott.
13: Túl vagyunk több mint 700 családi házon és néhány nagy projekten, ami egyedi és új gondolatokat, meg új irányokat adott nekem, tehát hogy alkotni szeretek igazából, ez a lényeg.
8: Épület energetikai hogy mondtad, energiahatékonysági szakértő. Ezek a felújítások, amiket az előbb említettél, ezek szerint energetikai felújítások.
13: Igen, nagyon-nagyon nagy mértékben. Úgy indultunk, hogy először csak, ugye nem tudom mennyire emlékszel, 2014-ben volt az Otthon Melege program, és akkor csináljunk rá pályázatot, megcsináljuk a pályázatokat ügyfeleknek, csináltunk egy weboldalt, és olyan sikeres lett, hogy mitől befutott 400 igénylés. Tehát egyik évben pályázatot csináltunk, másik évben megvalósítottunk, mert azt mondták az ügyfelek, hogy ha már meg is csináltuk a pályázatot, mi lenne, ha meg is csinálnánk, és ezt mi így kezdtük el, ablakcserékkel, hőszigeteléssel, kazáncserével, és aztán egyre több olyan hozzárakott projekt jött, hogy ha már ott voltunk, azt mondta az ügyfél, hogy akkor ha már az energetikában belementünk, akkor csináljuk már meg a teraszt, esetleg meg tudjuk-e oldani a kerítést, ha tetőcserében tudunk-e segíteni, ablakcserében, a tetőablakokban, vagy a festésben, tehát mindig hozzájött egy-egy munkafolyamat, amivel így kialakult, hogy hát akkor csináljunk mindent generálba. És akkor ez így indult, hogy energetikában indulunk, és általában a vége az, hogy minden mást is megcsinálunk ott, mert egy jó bizalmi kapcsolat kialakul.
8: Oké, és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete az mit csinál?
13: Nagyon sokat fejlesztettem, nagyon sok gondolatot írtam, meg mondtam el hasonlóképpen rádiókban, tévékben. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne még többet segíteni az embereknek, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan és optimálisan tudjanak felújítani. És ezért hoztuk létre néhány szakmabarátommal és néhány ügyfelemmel egyébként magát az egyesületet, hogy ebbe az egyesületbe tegyük be azokat a tudásokat, amikkel utána ők könnyebben és hatékonyabban tudnak dolgozni. Én 2014-ben írtam egy könyvet, itt mutatom a kamerának.
8: Zöld otthont mindenkinek.
13: Így van, ez a címe.
8: Hol lehet ezt elérni?
13: Hát most az egyesületi tagok kapják meg automatikusan. Aha, aki egyesületi tag lesz, az automatikusan megkapja. Volt a könyváruházban is, de ott hát mondjuk üzletileg nem érte meg hát letenni, mert ennek más a tudás alapja. És ennek a könyvnek az a lényeg, hogy olyan dolgokat írtam le benne, amit egyébként soha senki nem mond el egy magánembernek, de jó, ha tudja, hogyha nem akarja megszívni a felújítását. És ezt akár úgy is olvashatja, hogy egy-egy fejezetet néz meg, de úgy is, hogy az elejétől kezdve a végéig elindul, mert ugye tudom, én mutatom neked, hogy...
8: Nem akarok indiszkrétni, de ezt nekem hoztad egyébként?
13: Majd kapsz egy példányt.
8: Ó, nagyon köszönöm.
13: Ez most a feleségem példánya, mert otthon nem találtam csak a köteles példányt egyet, úgyhogy ezt most mintaként hoztam be, de fogok egyet küldeni.
8: Tartok
13: neked.
8: Igényt egy ilyenre, mindenféleképpen.
13: És a könyvnek az a lényeg, hogy ebben egyértelműen, tehát a tanácsadásnál kicsit előrébb szaladok, nagyon könnyű akkor beszélgetnem egy ügyféllel, ha tud kérdezni. És ez a könyv abban segít egy ilyen ügyfélnek, hogyha még miatt nem találkozunk, elolvassa ezt a könyvet, akkor föl tudja tenni azokat a kérdéseit, amit előtte még nem tudott, és nem Ádám és Évánál kezdjük a tanácsadást, hanem konkrétumokról beszélgetünk az ő házával kapcsolatosan. Másik fejlesztésünk volt, ez a ingatlan zöld otthon szervizkönyv. Ez pedig abból az apropóból indult el, hogy minden autónak van.
8: Szervizkönyve.
13: És ugye ez egy jóval kisebb értékű tárgyunk, Viszont az ingatlanok esetében azt tapasztaltam, amikor elmegyek egy felújításra, hogy 10-ből 2 ügyfél azt mondja, hogy figyelj István, adj már nekem 2 hetet, amíg összegyűjtöm az összes papírt, amit kérsz, hogy el tudjatok indulni. 2 ügyfél benyúl a fiókba, kiveszi és odaadja. Na most azt, hogy ez ne legyen probléma, ezt a szervizkönyvet lefejlesztettük, amit kifejezetten azért csináltunk ilyenre, ebbe be lehet a tervdokumentációkat fűzni, be lehet fűzni a biztosítási kötvényeket, be lehet fűzni az energiatanúsítványt, a garanciajegyet, a kulcskódokat, be lehet írni azt, hogy milyen felújítási tervek vannak az ingatlannal kapcsolatosan. Na most gondolj bele, hogy ha ezt te veszel egy ingatlant, és ezt így megmutatják neked, arról az ingatlan, amit te meg akarsz venni, akkor milyen a bizalmad, vagy ha nem mutatnak semmit.
8: Hasonló anyagokat szoktunk csinálni egyébként az ügyfeleink projektjeiről, ingatlanjairól, tehát minden ingatlan eladás, ugye mi ingatlan értékesítéssel foglalkozunk, minden ingatlan eladás egy külön projekt, tehát amiben szerepel egy nagy értékű ingatlan általában, és ennek van egy mappája, amivel minden cuccát az ingatnak bele dobáljuk. Ez nem offline, hanem online újabban,

0: Nem vennék soha.
1: Ezt gondoltam.
0: Tehát ez elég nagy kockázat, szerintem.
1: De induljunk ki a laikusból, akinek az energetikai tanúsítvány annyit jelent, hogy legyen, mert kell.
0: Igen, mert papír, pipáljuk ki az adásvételhez. Én tudok olyan ügyletet most is, ahol a tanúsítvány nem fedezte azt a valós értéket, vagy nem mutatta azt a valós értéket, ami a háznak az energetikája volt, tehát jobbat mutatott, mint ami a valóság volt, és most per van, mert ugye itt a X év távlatából a rezsiköltséget, hogyha hozzáteszik ahhoz, amit vártak, és ami lett a vége, akkor az már egy súlyosan jól látható összeget mutat. Tehát mindenképpen kockázat, én azt gondolom, és ha veszünk egy használt autót, mindig ez a legjobb példa, akkor ugye legtöbb esetben elvisszük egy szervizbe, és átnézetjük, egy szakember megvizsgálja, most már lehet ilyen szakembert is bérelni, és megmondja, hogy ez az autó törve volt, nem volt törve, mi a baja, tehát tud felmérni neked azokat a kockázatokat, amiket tudnod kell. Ingatlanba általában az emberek érzelmi alapon döntenek, és később racionalizálják azt, hogy úristen, mennyibe kerül a rezsi, úristen, ezt mennyibe kerül megcsinálni, felújítani, és úristen, tehát ugye mi első alapból, érzelmi alapon beleszeretnek az ingatlanba, jaj, de szép, jaj, de jó helyen van, de szép a kert, stb., és egyébként meg utána csodálkoznak azon, hogy a rezsi költségben kifizetik a fizetésük nagy részét, és ha pedig kapnak egy ajánlatot a felújításra, akkor meg dobnak egy hátast, mert hogy hát hogy lehet ez ilyen sok alapon. Tehát ami a probléma szerintem, hogy az emberek nem olyan tudatosak az ingatlan kapcsán, mint az autók kapcsán, pedig az autók egy jóval kisebb értékű, mert az előbb ugye beszéltünk, és az ingatlanra hitelt vesznek föl, több évre, évtizedekre eladósodnak érte, és egyszerűen nem értem azt, hogy itt miért nem költünk arra, hogy legalább vizsgáljuk már meg, hogy az az ingatlan jó, nem jó, rengeteg ügyfelem van, akinek dolgozom, adásvétel előtt kimegyek, megnézek ingatlant, vagy, és hú, tudnék menni mesélni nagyon komoly sztorikat, de nem akarok, mert hogy biztos te is tudsz ilyet mondani.
1: Szerintem érted te ezt egyébként. Van neked feleséged?
0: Van.
1: Akkor érted.
0: Há, hogy ne.
1: És mondok csak, még egyet. Ugye
0: csak
1: a piac...
0: az rosszabb utána, hogy te rajtad fog csattani az ostor a végén. Na,
1: és nagyon szexista voltam, de valóban, tehát ezt látjuk, hogy általában a nő dönti el, hogy azt az ingatlan szeretném, igen. Mert a férfinak... most nem mindegy, hogy legyen letéve valahol egy matrac, aztán csókolom, egy kicsit túloztam egy nyilván, de egyszerűbbek vagyunk, illetve jobb, tehát egy férfi, mivel inkább műszaki beállítottságú, jobban átlátja, hogy az mivel is fog járni, tisztelet a kivételnek, mert nyilván sem mindig igaz. A másik oka ennek, hogy érzelmi és gyakorlatilag impulzus vásárlások történtek a piacon, meg történnek a piacon. Az elmúlt időszaknak az ár növekedési üteme, az a fajta hype, ami az ingatlan vásárlás környékén volt, nem volt idő.
0: Tehát pánikoltak.
1: Aki odajött, hogy jó, akkor még hoznék egy szakembert, és igen, akkor átnéznék, lemaradt.
0: Igen.
1: Lemaradt, és ezzel nehéz mit kezdeni, mert nyilván én is azon lennék, hogy jót tegyek mindenkinek, de ha ott van az a vevő, aki még majd keresi a mestert, és akkor majd még kihívom, közben ott a másik köszönjük, hogy itt a lóvé, hova menjünk aláírni a szerződést.
0: Ezt aláírom. Én akkor is azt gondolom, hogy ha ekkora anyagi vállalást vállalok, akkor azt a kockázatot minimalizálni kell. Egyébként arra visszatérve, hogy a hölgyek döntenek, az az érdekes, mi mérjük azt, hogy a felújítási piacban, tehát magában a felújításban, akik megkeresnek bennünket, ez most már 67%-ban hölgyek.
1: Mert
0: hozzák
1: ők szervezik
0: az impulzust, hogy igen. Apuci, mi szeretnénk felújítani. Tehát ezt mutatja a statisztika.
1: Igen, abszolút. Van valami olyan számod vagy arányod, hogy mekkora pénzügyi bukta lehet mondjuk egy, nem tudom, egy B kategóriához képest mondjuk egy I kategóriát megvenni? Tehát van valami ilyen kimutatásodok?
0: Hát így nem számoltuk ezt.
1: Tehát bocsánat, az energetikai tanúsítványban vannak ezek a betűjelek, ugye igen, a B az már van, egy, az már egy egészen jó, az I betű az meg a legalja a listán.
0: Hát az már az átlag alatti, így van. Hát ez súlyos 10 milliókat jelenthet. Ugye attól függően, hogy mit akar az ügyfél a házzal, mert ugye, hogyha fel akarja újítani, akkor ebben benne van a kockázat, ha el akarja adni, vagy le akarja bontani, akkor ez kevésbé kockázatos, csak ugye az a kérdés, hogy mennyiért veszi meg, és itt jön be az a kérdés, hogy az ingatlan felújított költséggel tehát csökkentett áron vásárol, vagy pedig megveszi a jó lokációban, tök mindegy, mindegy alapon, mert hogy ott van, mondjuk második, 12. kerület Budapest, 11 ker, ugye ezek felkapott kerületek, ott nem nagyon számít az, hogy mi az energetika, ugye nagy belmagasságú, régi, nagy

0: bérlakások még konvektoros fűtéssel ugyanúgy 1,5-2 milliós négyzetméter áron futnak, mint azok, amiket fullosan felújítanak, és minimális rezsivel A+-osan üzemelnek.
1: Mert a lokáció
0: elviszik. Mert a lokációja ott van, így van. És hát ebbe bele kell kalkulálni azt a plusz költséget. Tehát a bérlésnél is ugyanez, én béreltem ilyen ingatlant, és amikor a tulaj jelentősen akarta emelni a bérleti díjat, akkor mondtam neki, hogy tegyük már a mérleg nyelvébe a két ingatlant, van egy felújítatlan, ami viszonylag jól néz ki, annak van egy ára, meg mondtam én két utcával arrébb, ugyanakkor a lakást veszek, kibérelek, de már mondjuk, tudom én, A+-os kategóriában, akkor annak ugye a rezsiköltsége nem ugyanaz, ergo a bérleti díja sem lehet ugyanaz. De egy nagyon sok tulajdonos azt gondolja, azért, mert a lokáció ott van, magas áron adja ki, és utána hónapokig keresi a bérlőjét, mert ugye valaki beköltözik egy térre, aztán meglátja a rezsiköltségeit, és utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, konvektoros lakást soha többet nem veszek ki.
1: Hát ott markáns az a különbség, ahol esetleg házközponti fűtés van úgy beállítva, hogy a közös költséggel együtt fizeted a ház felé, mert ott ezt nem lehet el kummantani, mert amikor azt mondod, hogy hát a fogyasztás alapon fizeted majd a fűtést, hát ott ugye ezt el lehet fedni, ezt a különbséget, ahol viszont ott van a papíron feketén-fehérre, hogy mennyi a havi költség, ott azt egy kicsit nehezebb. Mekkora probléma ez egyébként, vagy mekkora problémának érzékeled ezt te egyébként? Mert nekem van egy képem arról, hogy milyen állapotban van az átlagos ingatlan Magyarországon, Budapesten egy kicsivel jobb talán, mint a magyar átlag. De mekkora ez a probléma egyébként?
0: Budapesten valóban, és a megyei jogú városokban, meg a Pest vonzás körzetében azt gondolom, hogy jobb állapotok vannak. Magyarországon van 2,7 millió családi ház. Ennek, ez az én, mi becslésünk, tehát 5%-át le kéne bontani, mert azok nagyon rossz állapotban vannak. Van egy 10-15% a 2000-es évek után épített volumenben, amelyek már energetikailag viszonylag jónak mondhatók, mert ott már sokkal szigorúbbak voltak a szabályok. És van a többi, ami ugye olyan durván 1,4-1,7 millió között van, aminél nem igaz, hogy egyiknél sem csináltak semmit, mert lehet, hogy van, ahol már ablakot cseréltek, van, ahol már hőszigeteltek, van, ahol már a kazán kicserélődött, vagy a padlásfödémet megcsinálták, de összességében a teljes felújítási folyamat az nem valósult meg ezeknél a házaknál. Én azt gondolom, hogy ha lenne egy átfogó, hosszú távú felújítási program, akkor ez a magyar építőipart és a magyar gazdaságot kihúzná a csávából, hogyha csak ezekkel a házakkal foglalkoznánk, mert ez szerintem legalább 20 évre adna folyamatos felújítási munkát a magyar építőiparnak mindenféle szinten, tehát a gyártótól kezdve a kivitelezőig, és ami nagyon jó lenne, hogy tervezhetővé válna a felújítási folyamat.
1: De erre azért van esély, nem? Tehát erről van szó mostanában.
0: Én bízom benne, hogy most a nagy változás közepette végre már egy olyan program fog kijönni, ahol nem a gombhoz várjuk a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot, mert én azt gondolom, hogy jó, hogy voltak programok, de sosem az alapproblémát osztották meg, hanem, vagy szüntették meg, hanem mindig egy szegmensnek adtak valamilyen kedvezményt. Én azt gondolom, hogy például akkumulátoros napelemes rendszer nem kell mindenkinek. Tehát vannak olyan házak, ahol erre egyáltalán nincs szükség, csak ugye ezt az ügyfelek nem tudják, ez olyan, mint az elektromos autózás sem való mindenkinek, mert az autózási szokásai mások, akkor ő ne vegyen elektromos autót, hanem vegyen hibridet. Tehát ezeket mindig fel kell mérni, és az alapján kell döntéseket hozni. Én bízom benne, hogy a pályázati szegmens onnan elindulhatna, nekünk van egy programunk, a Tiszta Udvar energiatudatos ház, nem tudom, vidéki vagy-e, Tiszta Udvar rendes ház, az megvan?
1: Igen,
0: kisebb hogy városokba, falvakba.
1: Én Karancsolya, Nógrád megyet.
0: Na, tehát akkor ott, ha emlékszel, akkor ez volt, ez nagy divat volt, és ugye ott arra mentek rá, hogy szép legyen a porta. Mi meg azt gondoljuk, hogy mi lenne, ha energiatudatos lenne a porta, és erre építve az lenne a modellnek a lényege, hogy először mérjük föl, hogy hol tart a ház, és ha van egy mondjuk Magyarországon elfogadnál, mondjuk az lenne a cél Magyarországon, legyen mondjuk minden ház CC kategóriás, jó? Tehát, hogy én azt gondolom, az egy olyan szintű energia kitettséget csökkentő hatást hozna, ami döbbenetes lenne a magyar gazdaság számára, felújításban, gyártásban és energia megtakarításban is, hisz az a legjobb energia, amit ugye nem használunk.
1: Tehát ez egy nyer-nyer-nyer szituáció lenne, abszolút. Mert nyerne vele.
0: És itt van minden hozzá, mert tudás itt van, itt vannak a jó gyártóanyagok, itt vannak a szakemberek, szerintem nagyon sok szakember visszajönne az országba, főleg most, és ugye itt nem az a lényeg, hogy drágán dolgozzunk, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan és kiszámíthatóan, mert az elmúlt X évben, most nem mondom a 16-ot, de inkább 25-öt is mondhatom nyugodtan, egy ilyen hullámvasúton ült az építőipar, vagy nagyon sok munkánk volt, vagy semmi. Tehát ez a kettő, ez nem jó, erre nem tudsz infrastruktúrát fejleszteni, nem tudsz embert fölvenni, stb. És ezért van az, hogy a megrendelő csak azt néz, hogy egyszer ennyibe kerül a szolgáltatás, egyszer meg ennyibe kerül. Hát ennek ez a hátulütője, hogyha nincs egy komplex folyamat, mint mondjuk Németországban januártól decemberig van egy íve ennek az építőipari folyamatnak, ami kiszámítható, ő tud fölvenni hitelt eszközre, gépre, infrastruktúrát tud fejleszteni, amivel ugye a hatékonyságot tudja növelni, de nálunk, ha nem kiszámítható ez a piaci folyamat, akkor mire veszel föl? És akkor itt nem beszélve arról, hogy itt a szürkébe úszó folyamatok kapcsán Magyarország az élen jár ebben a kérdésben, és ez meg ugye nem működhet hosszú távon jól.
1: Hát igen, egyetértek. Adjál néhány olyan szempontot, tehát tételezzük fel azt, hogy ezt a műsort nem csak szakemberek hallgatják, hanem ugye laikusok lesznek többen valószínűleg. Adjál nekik néhány szempontot, mondjuk hármat, amit egy ingatlan megtekintésnél érdemes figyelembe venni, hogyha az energetikai kérdéseket akarjuk megfigyelni. Tehát, hogy energetikailag milyen állapotban van a ház, mit kell ott lecsekkolni.
0: Jó, ez attól függ, hogy mikor megyünk. De mondjuk a három fő irány szerint, ami nekem rögtön eszembe jut, az, amikor belépsz ebbe a térbe, érzel egy dohos, büdös, ilyen kicsit ilyen nagyon áporodott, erős párás, áporodott szagot, az az egyik, ami esetleg penészhezesedésre valamilyen problémára utalhat, tehát valószínűleg van lehűlőfelületünk, vagy ázásunk, hogy a kettőt majd meg kell vizsgálni részletesebben, ez biztos, hogy egyértelmű. A másik, amit én szoktam vizsgálni, a nyílászáróknak a nyithatósága, hogyha bele van feszülve a tokba a fajtva ablak, akkor hát ott az már régen volt kinyitva, tehát valószínűleg ott is vannak problémák. A harmadik pedig meg szoktam nézni a kazánházat, és a kazánnak a külső oldalát, a régi fék kazánokon, vagy a régi technológiai kazánokon gyönyörű szép lángokat, tehát kormosodást lehet látni a kazánnak a külső felületén, ami ugye azt mutatja, hogy valószínűleg nem hatékony, nem teljesen jó az égés, és az a rendszer nem működik tökéletesen. De ugyanezt meg lehetne vizsgálni radiátorok kapcsán, hogyha van csöpög a radiátor, vagy rozsdásodik a radiátor, ugyanezt lehet látni. Tehát vannak ezek az apró finomságok.
1: Szerintem, ha már egy fég ilyen átfolyós kazánt meglátsz, akkor arról már mindjárt tudod, hogy akkor sere.
0: Ez nem? Így van, nagyjából igen.
1: Tehát különösebben nem érdemes vizsgálgatni ezeket az energetikai igen. szempontokat, mert az nem lesz jó.
0: Szinte, igen, hát szinte az egyértelmű, tehát ugye a nagy rezsicsökkentéses coming out előtt ugye úgy volt, a felújítási folyamatban volt egy technológiai sorrend, amit általában végigvittünk egy felújításnál. Abban például a kazánt azt azután tettük be, hogyha megcsináltuk a hőburkot jól, mert akkor ugye kisebb volt a hőigény, értelemszerűen kevesebb teljesítmény kell. Ami most ugye volt a rezsicsökkentés csökkentése, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, amikor ugye elszálltak az árak, akkor az mindenkinek nagyon fájt, és ott hirtelen felborult ez a fajta technológiai sorrend, és mindenki azonnal megoldást akart. Na, és itt jöttek be a problémák, hogy ugye volt, aki kidobta a gázkazánját, akár ezt a régi féget is kidobta, mert azt mondták, meg azt hallotta a rádióban, és helyette vett egy hőszivattyút. Majd fél év múlva jött hozzánk vissza tanácsadásra, hogy több az elektromos áram számlája, mint amennyi a gáz volt, és ugye ez megint csak az, hogy az a hőszivattyú értékesítő neki el akarta adni azt a terméket, ő meg akarta venni, megvette, de azt, hogy mekkora hőszivattyút vegyen, hogyan tegye be, mi lesz a hőigény, tehát ezeket ugye nem számolta végig senki, ergo egy nagyon gazdaságtalan és rosszul üzemelő rendszer került beépítésre, és ezt szerintem nagyon sokan megszívták abban az időszakban. Akkor még az elektromos kazánokról ne is beszéljünk, tehát itt tudnék még mesélni, hogy milyen problémákba szaladtak bele. Itt megint csak arra utalnék vissza, hogyha nincs egy olyan szakember, aki segít abban, hogy azokat a súlyos tízezereket, milliókat okosan és hatékonyan költsük el, akkor ez egy kockázati elem lesz.
1: Az időnk az sajnos lejár, úgyhogy egy kérdésem van még. Most, amit itt elregéltünk, ez alapján légy szíves, mondj valami olyan tanácsot, amit ebből a beszélgetésből el kéne vinnie minden vevőnek, illetve eladónak, aki nem szeretne vele futni a hasonló milliós buktákba tekintve a felültesi költséget, vagy akár a rezsi költséget.
0: Az első, hogyha ingatlant akar venni, akkor mindenképpen vonjon be előtte egy szakembert, akibe megbízik, és ővel együtt menjenek ki az ingatlant megnézni. Csak egy egyszerű példát mondok, és nem energetika, hogy én mindig azt szoktam az ügyfeleimnek mondani, hogy hozzon egy mérőszakot, és mérjük le az alapterületet. Itt főleg Budapesten, és már többször szaladtunk olyanba bele, hogy az adásvételi szerződésen szereplő alaprajz és a valóság nem volt ugyanaz, és kisebb volt. Na most itt, amikor 1,5-2 millió forint egy négyzetméter, akkor azt gondolom, hogy az a díj, amit egy ilyen szakértőnek kifizet, az baromira meg fog érni.
1: És ez még nem is energetika, csak
0: egy egyszerű alapterület számítás. Az energetika, itt olyanokat felfedeztünk, hogy a átadási doksin, amikor az ügyfél megvette a lakást, rajta volt a hőszigetelés, aláírta, de ő azt nem ellenőrizte le, mert nem tudta, nem vitt magával szakembert, és amikor én megvizsgáltam a falakat, kiderült, hogy nincs is szigetelés a falon.
1: Szuper.
0: Tehát, hogy úgy átadva neki a lakás, hogy ezt ő észre se vette. Tehát, hogy mindenképpen kell szakember, az mindenképpen fontos. Amit tud, kérjen be az eladótól dokumentumot, fényképeket, felújítási fotókat, felújítás előtti állapotot, amit tud a Google-ön vagy a régi térképeken nézzen utána. Nekem több ilyen projektem van, ahol ilyet a Google-nek köszönhetem, meg tudtam nézni. Tehát minden információt, ami ahhoz kell, hogy ő megvelő bizalmat tudjon összeállítani azzal az ingatlannal kapcsolatosan, és ne feltétlen a racionalitás legyen az alap. Tökre értem, meg el is fogadom, de azért oda kell tenni mellé a matekot is, mert akkor a mosoly az nem csak egy ilyen kényszeredet lesz, hanem valós.
1: Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gulyás István. Köszönjük.
0: Én is köszönöm.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a reggeli monitorban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra múlt 1,5 perccel. Jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrak kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülések egyikének felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott, kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz. Lecsapott a NAV az illegális sportcipőárusokra a Facebookon. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon zajlik. Míg egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, addig mások már működő csoportokhoz csatlakoznak. Ezek jellemzően több 10 000-es követői táborral rendelkeznek. A kiválasztott eladók már hosszabb ideje rendszeresen kereskedtek a csoportokon keresztül, de az egyikük az adószámot sem váltotta ki. Egy másik eladó jelentős, több 10 millió forint éves árbevételét úgy ért el, hogy a készpénzes vásárlásokról szinte soha nem állított ki bizonylatot. Volt olyan eladó, aki a lábelik beszerzési forrását sem tudta igazolni. A mulasztások miatt a vállalkozók akár 2 millió forintos bírsággal is számolhatnak. Közel 14 ezer illegális fogadási oldalt zártak be Tájföldön. A hatóságok június 1-e és 18-a között olyan illegális weboldalakat zártak be, amelyek forgalma a tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokság alatt fokozódott. A szerencsejáték oldalak felderítésében a mesterséges intelligencia is segítségre volt. Tájföldön kizárólag a nemzeti lotton, valamint a versenypályákon való fogadás legális. Egyéb ilyen jellegű tevékenység akár börtönbüntetéssel is sújtható.
2: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 139.188 ponton jár, egy órával tőzsdezárás előtt. A vezető papírok közül többségében most is pluszokat látunk, a MOL 1%-kal megy fölfelé, az OTP 1,7%-kal, a Richter 1%-ot erősödik, míg a Magyar Telekom 7%-kal korrigál fölfelé. Érdemes még megállítani a 4iG-t, ami 2,7%-os mínuszban van. Nyugat-Európában vegyes a hangulat továbbra is, a londoni FTSE 1%-os enyhe pluszban, most az ugye ezt kimondtam már, 6%-os erősödésben. A frankfurti DAX index szintén 0,5%-kal korrigál föl, a párizsi Kakaron 3%-os mínuszban, a milánói börze szintén 3%-ot gyengül, a madridi IBEX pedig 9%-os erősödésben. A tengeren túlon fél órával tőzsdenyítás után pozitív mutatókat látunk, a Dow Jones 1%-kal megy fölfelé, az S&P 500-as mutató 1%-ot erősödik, a Nasdaq kompozit pedig stagnál, de 0,4%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kell adni, egy amerikai dollárért pedig 308 forintot.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani, elsősorban a Duna vonalában is attól keletre. A délutáni kánikula után estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
4: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, hétfő rövid műsorsában, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Fél 5 és 5 óra között Reng Zoltán lesz a vendég, a Hungrana vezérigazgatója, fókuszban az agrárium, egészen pontosan a kukorica ágazat, az ipari feldolgozás témaköre. Most pedig néhány perc múlva Olá Zsanettel beszélgetek majd, útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom, új jövő kép a magyar zenei élet számára, az első vendég tehát Olá Zsanett. Néhány perc múlva indul a Monitor délután itt a Trend FM-en.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Útnak indult a magyar zenei minimum mozgalom. Új jövőkép a magyar zenei élet számára. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén június 17-én hirdette meg a magyar zenei minimum mozgalmat. Beszélgető társam Olá Zsanett, kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát ha nem bánja, akkor én azzal kezdeném, hogy világhírű elődök nyobámmal járnak. Ugye ez nem tévedés, mert Kodály jutott eszembe, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, ő mondta azt, hogy legyen a zene mindenkié.
2: Ez így van, és valóban sajnos újra fontossá vált az, hogy ezt kimondjuk, és minél szélesebb körben beszéljünk arról, hogy ma mi a helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk azért, hogy ez valóban így legyen, hiszen azért ha ma körülnézünk, akkor sajnos ez nem feltétlenül ez látszik. Úgyhogy ez hívta tulajdonképpen életre ezt a mozgalmat.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy látja ezt a kérdést. Önhöz nagyon közel áll a tehetséggondozás, a tehetségkutatók, a kulturális diplomácia. Ezeket a dolgokat lehet önnel kapcsolatban tudni, komoly tapasztalata van. Mi a helyzet most ezzel a gondolattal szemben? Milyenek az állapotok, vagy mi akadályozza ezt az eszmét?
2: Valóban van több mint 10 éves tapasztalatom a tekintetben, hogy milyen nehézségei, kihívásai és jelentősége van a tehetséggondozásnak, az elismerés kultúrájának a fejlesztésének, de azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy végig főállású emberként nem, tehát a főállásom nem ez, ettől mind nem a zenei világban dolgozom főállásúként, viszont közel 20 éve látom közelről azt, hogy mi történik, milyen lehetőségei vannak a zenészeknek, és miként alakul a társadalom zenei ízlése, az ehhez való hozzáállása. Ducsai Szabolcs, a gyerek édesapja, aki ugye profi jazz trombitásként mellette azért beleláttam ebbe a világba, és a barátaink, az ő barátaink keresztül láttam azt, hogy mi a helyzet. És amikor elkezdtük ezt a munkát közel 4 évvel ezelőtt, akkor a tehetséggondozás, elsősorban a fúvós tehetséggondozással kezdtünk el foglalkozni. Látjuk azt, hogy vannak jó programok, leginkább szigetszerű kezdeményezések, de érdemben az elmúlt 30 évben nem javult a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy hány gyerek tanul meg hangszeren játszani, hány tehetségézi úgy, hogy ezt a pályát szeretné választani, aki ezt a pályát választotta, annak milyen rövid, közép és hosszú lehetőségei vannak. Van-e lehetősége arra, hogy nemzetközi pályára lépjen, de hogyha mondjuk csak az oktatásban nézzük, hogy az oktatóknak milyen fejlődési lehetőségei vannak. Érdemes-e egy fiatalnak, aki mondjuk hangszeren játszik, abban gondolkodnia, hogy átadja a tudását és tanár legyen. És akkor még nem is beszéltünk arról egyébként, hogy akár a nemzetközi példákat nézve milyen hatása van a zenének arra, hogy a társadalom mentális egészsége milyen állapotban van, hogy egy gyermek fejlődése, annak a fejlődését milyen módon befolyásolja az, hogyha a hangszeres játék vagy a zene részt vesz az ő fejlődésében, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogyha belegondolunk, hogy hány iparág kapcsolódik a zene világához, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy Kodály után ma is azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy stratégiai ágazat, és ehhez méltó módon kell hozzáállni, átgondolni egészen az oktatástól, akár odáig, hogy milyen módon szabályozzuk a szerzői jogokat, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányokat határozunk meg ebben, vagyis ahogy én lefordítottam, hogy mi a magyar zenei minimum, amihez hozzáállunk, amiből igazából nem engedünk. Ugye azok a kiváltó okok, amik generálták ezt a gondolatot, látni azt, hogy mennyi tehetség van itt, és hogy tulajdonképpen mind múlik az, hogy őket megismerje az ország, vagy akár a nemzetközi közönség, az ma egyáltalán nem egy jól kigondolt, átgondolt, nemzeti konszenzuson alapuló szabályozási rendszer és lehetőség tárháza határozza meg. Ebben szeretnénk egy közös gondolkodásra, közös cselekvésre hívni mindenkit, aki ebben érintett. Azt fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy nem szeretnénk érdekképviseleti szervként működni, nem szeretnénk átvenni azon szervezeteknek, a szövetségeknek a munkáját, érdekeit, akik ebben most tesznek különböző ajánlásokat, hanem inkább azt gondoljuk, hogy ezen túl van egy nagyon fontos alap, amit közösen kellene meghatároznunk, és ez túlmutat azon, hogy egyéni érdekek, vagy egy-egy szektornak az érdekei mentén lobbizzanak, és ez, aki hangosabban kiabál, vagy jobbak a kapcsolatai, ők határozzák meg a rövidtávú megoldásokat. Mi arra szeretnénk kívni minden szereplőt, hogy az alapokat határozzuk meg, és ennek az alapoknak a meghatározásával már valamennyi szektor, amint valamennyi zenei szféra, ágazat sokkal inkább tud majd a saját szempontjai szerint bármilyen módon előrébb jutni.
1: Jó, sok mindent mondott, és nekem sok minden jutott eszembe. Eszembe jutott az, hogy itt a rendszer hiányzik talán valóban, a fundamentum, az ökoszisztéma, mert egyébként újságíróként az elmúlt években, vagy most már évtizedekben sok mindenről hall az ember, és hogy most hallgattam, felidéztem ezeket egészen a cigányzenészek támogatásától, ha már azt mondta, hogy lobby, vendéglátás, idegenforgalmi, az élőzene hátránya kontra gépzene, aztán most már ugye mindent visz az internet, jogdíjak kérdése, eszembe jutnak a máltaiak, hogy micsoda zenei talentum gondozásba fogtak, pedig hát nem dolguk, nem lett volna dolguk jó pár évvel ezelőtt, és hogy micsoda kitörési pont lehet a zene nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy fiatal felnőtteknek. Igen, de ezek ilyen eseti dolgok, meg ilyen, ki mekkorát kiabál, kinek milyen a lobby ereje. Önök azt mondják, hogy legyen ennek az egésznek egy rendszere Magyarországon?
2: Igen, egy rendszere, amelynek a mi meglátásunk szerint három alapillére van. Az egyik az, ami szintén nemzetközi szinten is már többszörösen bebizonyított, hogy milyen jelentősége van mindebben, amit elmondtam, annak, hogy egy általános iskolában, magában az iskolában minden gyermek tanuljon egy hangszert, hiszen tesztnevelés órája is van minden gyereknek attól függetlenül, hogy tehetséges-e vagy olimpiai bajnok lesz-e belőle, de nyilvánvalóan azt már kimondták, hogy a teszti lelki fejlődés ez milyen fontos, a mindennapi mozgás. Én nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, hanem sok-sok más országon, ahol ennek már előrébb haladott a kultúrája, hogy a hangszeres játék, a hangszeres zene az milyen mentális és kognitív képességfejlesztő hatása van egy gyermek számára, nem beszélve arról, hogy egyébként ha ezt a kaput kinyitjuk egy kisgyereknek a lelkében, akkor későbbiekben ő neki milyen hozzáállása lesz az élőzenéhez. Ez ugye az egyik alapvetés. Ami azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a következő 50 évben ne a AI vegye át a hatalmat, és már 50 év múlva az a generáció ne tudja, hogy mi az élőzene, szerintem ez nélkülözhetetlen. A másik ilyen, hogy amikor valaki belép már ezen túl, az általános iskolán túl abba, hogy ő szeretne a zenével foglalkozni, akkor milyen oktatásban részesül. Kiváló zenei oktatók vannak Magyarországon, de azt hiszem, hogy most láttunk egy nagyon jó példát a Pókhelyga Művészeti Akadémiánál, ahol nagyon jól látszik, hogy milyen hatása van annak, hogyha nem csak lexikális és tárgyi tudást, hangszertudást oktatnak egy diáknak, hanem azt is, hogy egyébként milyen módon kell együtt zenélni, hogy kell zenét szerezni, hogy kell a bennük megszülető hangokból dalokat formálni, és aztán ezt hogyan kell továbbvinni ahhoz, hogy egyébként ebből ne csak egy hangfelvétel legyen, hanem alapvetően ki tudjon lépni a szélesebb közönség számára. És nyilván az oktatók számára milyen továbbképzési lehetőségek vannak. Gondolhatja azt egy fiatal, hogyha ő egyébként eljutott 30-40-50 éves korába odáig, hogy ő zenélt valamilyen szinten, akkor ő egyébként szívesen foglalkozik azzal, hogy átadja a tudását. Milyen ösztönzők vannak erre. És végül ugye az életpálya, hogy ha valaki végül is tehetséges, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ebből alapvetően megéljen. És itt mondom, egészen a támogatástól az ösztönzőkig, a szerzői jogokon át nagyon sok nemzetközi példa van, mi ezeket elkezdtük összegyűjteni, érdemes ezeket feldolgozni, átbeszélni, és ez nagyon fontos, a nyitottság, és nagyon fontos az, hogy azt hiszem, hogy sokkal többen vagyunk azok, akik látjuk azt, hogy amikor mondjuk akár egy utcazene fesztiválon felfedezünk akár hangszeres, akár énekeseket, akik csodálatosak, akkor feltesszük a kérdést, hogy hát miért nem ismertük őt eddig? Miért nem volt lehetőség arra? Annyira esetleges most az, hogy egyébként valaki a tehetséges, milyen módon jut ahhoz, hogy egy élettájában tudjon gondolkodni. A nemzetközi ösztöndíjak tekintetében például, hogy ha egyébként minden máshol, minden más iparágban működik az, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy kimenjenek külföldi intézményekbe, külföldi zenekarokba, kapcsolatokat építsenek, egyrészt nyilván a magyar zenei tehetségnek a hírnevét is népszerűsítsék, ezek mind-mind olyan dolgok, amikkel egy rendszer. Itt én nagyon fontosnak tartom, hogy itt elsősorban nem a pénzről van szó, hanem a meglévő erőforrások, a meglévő rendszernek az újragondolása ezen alapelvek mentén, mert akkor anélkül, hogy sokkal több vagy mástól kellene elvenni pénzt arra, hogy ezt a dolgot támogassuk, már nagyon fontos lépéseket tudnánk tenni az ügy érdekében.
1: Értem, amit mond, és milyen izgalmas, hogy a pénz az a beszélgetés 12. percében került szóba, de nem került szóba, mert azt mondta, hogy nem a pénz a fontos. Mi most az első lépés, vagy az lépések, a figyelem felhívás, felkeltés, hogy mennyire ezt egyedül nem lehet. És van-e jó példa? Nem. Még egy utolsó nagyon rövid, hogy lát ön mondjuk Európában erre jó példát, ami működik, és ami megszűri, azt az alapot biztosítja mindenkinek. Régen is volt ilyen alap, hát én emlékszem, én is tanultam furulyázni, azt hiszem általános iskolában, aztán hamar ennek vége volt, de hogy, és hogy a tehetségek valamilyen szűrőn fönn akadjanak, ne véletlenszerű legyen. Szóval lát ebben jó példát, ami használható?
2: Igen,
1: lenne?
2: A Távol-Keleten több országban is, Japánban, Tájföldön egyébként nagyon sok ilyen program van. Tájföldön egy pont Romhány Áron volt kint egy jazzfesztiválon, ahol azt mesélt, hogy egészen elképesztő a társadalomnak a befogadó képessége, a befogadó készsége a zenére, és hogy ott hosszú évekre ezelőtt elindult egy ilyen program, de akár Finnországban. Tehát nagyon sok ilyen van. Én nem gondolom, hogy analógiákat kellene itt behoznunk és meghonosítani. Én azt gondolom, hogy kellően sok színű és kellően sok tudás van itt Magyarországon is, ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, de azt hiszem, hogy valóban a bölcsekköve nem nálunk van. Mi azt gondolom, hogy hitelesebb tudunk lenni a tekintetben, hogy én is még jó néhány eleve az alapítványban nem ebből élünk, nem az önmegvalósítás, vagy a saját érdekeinknek a előtérbe helyezése visz minket ebben, sokkal inkább maga az ügy, és nem beszélve arról, hogy én személy szerint Bucsai Szabolcs örökségét szeretném, és ő neki ezek a dolgok, mint a magyarság, mint a magyar zene, mint a tehetséggondozás nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban vagyunk ebben az országban, ahol egyébként minden másban is ki lehetett mondani azt, hogy voltak alapvető dolgok, amik az elmúlt 30 évben nem álltak fejlődési pályára. Én csak azt szeretném, hogyha kellően sok emberhez el tudnánk jutni, és közösen tudnánk gondolkodni. Elég sok olyan dolgot csináltam már az életemben, amiben akkor éppen még nem volt trendi, vagy nem volt népszerű, de valahol el kell kezdeni, és én elkötelezett vagyok abban, hogy mindenki, aki a zeneiskoláktól, az általános iskolákon át, az oktatási rendszerben dolgozóktól odáig, akik egyébként vendéglátóhelyként vagy koncerthelyszínként ebbe vannak, látják a nehézségeket. Nem, egyszerűen csak érdemes elolvasni néhány cikket egy-egy nap, amiből látszik az, hogy ez az ágazat bajban van. És itt a pillanat, hogy elkezdjünk sem gondolkodni, és egy közös alapelvek mentén, a nemzeti minimum mentén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valakinek szándéka van, ötlete van, lehetősége van, akkor valamilyen módon azért kapcsolódhat az alapítványhoz, önökhöz?
2: Mindenkit örömmel látunk. Azt gondolom, hogy egy kezdő zenésztől, egy zeneoktatón át, egy színházigazgatóig mindenki fontos szereplője ennek, és a következő hetekben el fogjuk kezdeni ezt a fajta kommunikációt, a kapcsolatfelvételt, de boldogan veszünk mindenkit, akinek bármilyen, akár csak egy-egy fontos gondolata van ezzel kapcsolatban. Ugye a lányunknak köszönhetően elindult a weboldalunk is, a ducsészabolcsalapítvány.com. Ott vannak az elérhetőségeink, ott van egyelőre csak néhány gondolatban magának a mozgalomnak is a fő gondolatmenete és az alapvetések, és a következő hetek, hónapok munkája lesz az, hogy ezzel elinduljunk. Nyilvánvalóan itt ez közös munka kell, hogy legyen, és én nagyon boldog vagyok akkor, hogyha életben csatlakoznak ehhez.
1: Én meg apaként hadd gratuláljak önnek, mert ez nagyon szép dolog, hogyha valaki így viszi tovább az édesapja vagy az ősei örökségét, gondolatét, és aztán ez a családban akár tovább is megy, ahogy mondta. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy beszéltünk. Sok sikert akkor.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Magyar Zenei Minimum Mozgalomnak és Balázs Anettnek köszönöm szépen, kezdi sokan.
2: Én is köszönöm, viszont hálásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, fél öt van, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik. Ezt jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. Emellett kezdeményezi Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, és létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Illetve csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tette arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki múlt héten időközi parlamenti választást nyert. A potenciális kormányfőjelöltek között van még Viz Streeting volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy elindul-e az utódválasztási versengésben. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig négy elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrak kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülés felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott, kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott is a helyszínről, a felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások. Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy 5 hete tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede meghalt, 100-an felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük 2-en vesztették életüket.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os erősödés mellett 139.435 ponton van. A részvénypiac forgalma fél órával tőzsdezárás előtt már közelít a 9 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a Magyar Telekom enyhe 0,8%-ot erősödik, 2776 forinton, a Richter 1,4%-os pluszban, 11.900 forinton, az OTP majd 2%-kal megy fölfelé 44.820 forintra, a MOL 1,1%-ot erősödik 3.834 forintra. A Forage továbbra is meredeken esik, 3,1%-kal megy lefelé a papír árfolyama 1.895 forintra. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, illetve jobbára plusz-minuszokat látni. A frankfurti DAX index 6%-ot emelkedik, a londoni FTSE 0,5%-os pluszban, a párizsi CAC-on 7%-os mínuszban, a milánói börze 0,5%-kal esik, a madridi IBEX pedig 0,8%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 308 forintot kérnek, 1 svájci frankért pedig 381 forintot. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túli bőrzékkel. A Dow Jones 1,1%-os emelkedésben, az S&P 500-as mutató 1%-kal erősödik, a Nasdaq Composite pedig 1,8%-os mínuszban. Az olajárak továbbra is csökkenőben, 3,3%-kal megy lefelé olcsóbb a Brent, $77.90, a WTI pedig 2,5%-kal olcsóbb, $74.07.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. A délutáni kánikula után estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Renk Zoltán ül velem szemben a stúdióban, a Hungrana vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hú, sok mindenről szó lesz. A kukoricáról egész biztosan, meg innovációról is, gazdákról, termőterületről, élelmiszeriparról, vegyiparról, takarmányiparról. Azt olvastam nem olyan régen, azt mondta, hogy egy szuper cégük van, jelen vannak az élelmiszeriparban, vegyiparban, takarmányiparban. Egy picit elhelyezi a Hungranát azoknak, akik talán kevesebbet tudnak róla?
6: Igen, aki nincs a szakmában, agráriumban vagy élelmiszeriparban, annak kevésbé ismert tény, hogy mi Magyarország egyik és Európa egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme vagyunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 1 millió tonna kukoricát dolgozunk föl minden évben. Hogy ezt valaki el tudja képzelni, ez az sok. Év minden egyes napján, szombat, vasárnap, ünnepnap, ez 125 kamionnyi, ilyen dupla kamionnyi áru minden egyes nap, ennyi megy be, és majdnem ennyi késztermék jön ki. És akkor ugye, amit említett, hogy mik ezek a késztermékek. Kukorica egy ilyen csodanövény. Ugye egyrésztről Magyarországnak nagyon nagy tradíciói vannak, hogy rengeteg kukoricát szokott termelni.
1: Ez bár azért változik. Erről majd beszéljük, igen, hogy kevesebb termőterület és kevesebb, talán kevesebb kukorica.
6: Igen, sajnos a klímaváltozás az erre van a legnagyobb hatással, de hogy azért hagyományok, tradíciók, tudás az itt van, és a kukoricában rengeteg dolog készíthető, leginkább azért, mert a kukorica szemnek a 70% az keményítő. Tehát olyan szénhidrát, amit át lehet alakítani különböző anyagokká. A legismertebb az alkohol, és gondoljunk csak a koronita sörre, ugye hát az is kukoricából készül, de gyakorlatilag, amit mi készítünk is, a legismertebb, most nem mondhatok márkákat, neveket, de a legismertebb likőrmárkák, vagy külföldön vodka, ginekben vagyunk benne, tehát mi olyan alkoholt is előállítunk, emellett minden másfajta alkoholt is, a körömlaklemosótól, a fertőtlenítőszeren át.
1: Vegyipar, gyógyszeripar.
6: Gyógyszeripari alkohol, kozmetikai és bioüzemanyag. Tehát aki benzint tankol az autójába, az látta, hogy néhány évvel ezelőtt E10-es matrica megjelent a kutakon. Ez azt jelenti, hogy 10% etanol van benne. Erről is szívesen beszélek, bár órákig Fogunk. Tudok csak erről az átlomáról beszélni, mert nagyon lelkes
1: vagyok. Ezt a, nagyon... Elgurítottam ezt a kukoricaszemet, látom.
6: Igen. Utána cukrokat is tudunk belőle készíteni, izocukrokat, ami tulajdonképpen teljesen hasonló tulajdonságokkal bír, mint a kristálycukor, csak monoszaharid, nem diszaharid, és kukorica keményítőjéből készül, és úgy kell elképzelni, mint mondjuk a méz, csak nem annyira sűrű és átlátszó, de hogy körülbelül így néz. Tehát ilyen szirupos valami.
1: És mindenben benne van, nagyon sok.
6: Gyakorlatilag minden, nagyon az édesipari termékeknek a zömébe benne van, igen. Tehát a legismertebb üdítőipari termékekben.
1: Barna üdítőkben.
6: Barna üdítőkben is.
1: Meg nem barnákban.
6: Sárgákban is, meg nagyon sok mindenben van. Szörpökben, dzsemekben, lekvárokban, csokoládékban, csinálunk dextrózt, ami szintén egyfajta édesítőszer, az például, az is rengeteg élelmiszerben van, de talán a legjobban ismert az a jégkrémek. Vagy glükózt, az pedig a gumimaci, ez a kis gumimaci.
1: Azon gondolom,
6: hogy gyakorlatilag minden
1: muszáj élemszer. Közben vágnom, mert elmegy a 35-40 percünk, hogy a Hungránának, hogyha van egy ilyen nagy vezérlő termés, ott kinnélnének a termékek, amiben valahol benne vannak, hát az, ahhoz egy elég nagy terem kéne.
6: Mi egyszer ezt megnéztük, bementünk egy, és akkor keményítőkről beszéltünk, tehát pudingpor és a papíripari keményítő, mert a papírt, az alappapírt azzal keményítik, kukorica keményítővel, és még ott vannak a takarmányok. Egyszer megnéztük, csináltunk egy ilyen vizsgálatot, hogy 40%, bementünk egy normál ABC-be, vagy közérbe, és 40%-ban a termékekben ott vagyunk valahol. Vagy a csomagolóanyagba, vagy valamilyen ilyen additív, tehát egy ilyen
1: hozzáadott
6: valamiben, akár cukorban, akár alkoholban, vagy keményítőben, 40%-ában egy normál ABC-s termékekben ott vagyunk.
1: 1 millió tonna, azt mondta, ugye?
6: Igen.
1: Ez attól független, hogy Magyarországon éppen hogy érzi magát a kukorica. Most csak nem én vagyok a szakember, csak mondom, most a kegyelem döfés a kukoricának szárasság és hőség után jöhetnek a bajok. Tehát tudom, hogy a kukorica nincs túl jó helyzet, erről majd nyilván beszélünk meg a termőterületről és a technológia fontosságáról. De hogy ez teljesen mindegy, hogy van nálunk ez a növény az 1 millió tonnához képest, tehát ezt önök beszerzik.
6: Ezt beszerezzük, ezt mondjuk néhány évvel ezelőttig kizárólag Magyarországról tettük, az elmúlt néhány évben pedig rákényszerültünk az importra is. A környező országból, ahol most éppen kedvezőbb helyzetben van a kukorica, mondjuk Északabbra,
1: igen.
6: Tehát Szlovákia, Lengyelország. Volt egy év, amikor Ukrajnából, aztán ugye ez be lett tiltva. Muszáj behoznunk, ugyanis a gyárnak működnie kell. Tehát egy ilyen nagy gyárnak a méretgazdaságosság az egyik nagy előnye, tehát minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek. Ha lemegyünk egy bizonyos szint alá, kihasználtsági szint alá, akkor nagyon könnyen átfordul veszteségesbe a termelés. Tehát mi commodity termékeket gyártunk, commodity piacra, úgy gyakorlatilag a nagy volumen az, ami
1: tehát itt nincs, mis az 1 millió tonnának annak meg kell lennie.
6: Meg kell lenni, a kapacitásuk még egy picit ennél is több, de azért a piacok most nehezek, tehát azért érződik, hogy a gazdaság az egész Európában gyakorlatilag nem szárnyal. Mindenből azt gondolom, hogy egy ilyen, azt lehet mondani általánosan, hogy ilyen 10-12%-kal a kapacitásunk alatt vagyunk, tehát tudunk 1,1 milliót is, ha kell.
1: De a legjobb az lenne, ha a magyar kukorica menne be a Hungránába?
6: Ez lenne mindenkinek a legjobb, természetesen a magyar termelőknek is a legjobb, a cégnek is a legjobb, már csak azért is, mert idehozni messziről, nyilván, az drágább alapanyagot jelent, amit sajnos nem tudunk a értékesítésben a késztermékekre ráterhelni, hiszen a késztermékeinknek a nagy részét viszont exportáljuk. Tehát mi abban is nagyon jelentősen hozzájárulunk a magyar gazdasághoz, hogy az export-import mérlegnek a
1: forint most megerős, az se jó ebből a szempontból önöknek.
6: Pontosan ez nekünk a lehető.
1: Önök nem turisták most külföldön, amikor akkor ez jó lenne.
6: Igen, pontosan.
1: De a kukoricában nagyon beleszerelmesedett. Egy picit visszamegyünk a saját profilba, mert láttam, hogy kukoricakör, ugye, is van, de valahogy a kukoricát elkapta, hogy az etanolgyár környékén, vagy mikor?
6: Hát igen, igen, ez egy hosszú történet.
1: Mert hogy építész, építész.
6: Igen, én eredetileg építészmenők vagyok, én egész életemben építészmenők akartam lenni. Székesfehérváron nőttem föl, egy gimnáziumba jártam, és ott volt egy nagyon erős szakközépiskola, műszaki szakközép, de én nem oda mentem a gimibe, és úgy nagyon tetszett az építészet, nagyon, nagyon volt egy elképzelésem, és a családban is mindenki azt súlykolta, hogy nekem az kellene, nem tudtam, hogy mi az. És két ponttal lecsúsztam a műegyetemről, mert a rajzfelvételim nem volt elég erős, arra kellett volna készülni, és akkor az Ybl Miklós műszaki főiskolára kerültem, ami hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az egyetem, csak ott a kivitelezőket képzik, az egyetemen meg a tervezőket, és akkor ott rádöbbentem arra, hogy hát engem tulajdonképpen a kivitelezés, a menedzsment, a szervezés sokkal, de sokkal jobban érdekel, mint hogy én, mint hogy álmodozzak, és egy művész legyek. Úgyhogy rögtön is határoztam, hogy nekem ez lesz az irány. Ugye a 90-es évek legvégéről beszélünk, amikor gyakorlatilag gombamódon jöttek a külföldi befektetők, épültek a plázák, a irodaházak, tehát egy ilyen építési boom kezdődött el Magyarországon, és

0: Ilyen kórházat csináltunk az elejétől a végéig, rendőrség, nyomda, tehát ilyen különleges majd dolgokat. És akkor hazaköltöztünk 2009-be, első lányunk születésekor, akkor megtalált egy írbefektető.
1: Na most már három gyermek van.
0: Négy.
1: Na bocsánat, háromnál.
0: Négy, most már négy, köszönöm. Három lány, egy fiú. Úgyhogy nem egyszerű. De, tehát amikor hazaértünk Írországból, akkor megtalált egy írbefektető, aki 2009 végén gyakorlatilag Magyarországon kijelölt egy helyet Dunaföldváron, ahol egy zöldmezős beruházásként egy bioetanolgyárat akart építeni, és én lettem gyakorlatilag a kiválasztott projektmenedzser. Nagyon fiatalon, gyakorlatilag a technológiáról semmit nem tudva, de mivel építés, építőipari tapasztalatom volt, nyilván értettem az ír akcentust, tudtam ír akcentussal beszélni, nagyon könnyen, nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot, és most ezt viccet félretéve, de nyilván egy ilyen, amikor nem egy multi, vagy nem egy intézményi befektető van, hanem egy személy, sőt, ráadásul egy család, akkor azért ez a, hogy mondjam, a bizalom, meg az úgynevezett kémia, az fontos, és ez működött nagyon jól. Belecsöppentem ebbe, akkor már egy hely szint ki volt választva, az építési engedélyezés, illetve a tervezés egészen pontosan elkezdődött, és nekem az volt a feladatom, hogy ez a gyár, ez akkor, tehát 2009 vége, 2010 elejéről beszélünk, akkor volt 214 millió dollár érték, ami most mondjuk inkább a duplája lenne, tehát ez egy viszonylag nagy projekt volt, hogy volt egy nagy amerikai technológiai szállító, meg a hazai kivitelezők, ez határidőre elkészüljön, minden engedély meglegyen. Tehát körülbelül így lehet elmondani egy projektmenedzsernek a feladatát, de aztán menet közben mindennel elkezdtem foglalkozni. A nemzetközi, mert volt egy négy fős külföldi menedzsment, volt egy, aki a műszaki vonal, én ugye elvileg alátartoztam, volt egy pénzügyes, egy kereskedő és egy jogász, és mindenki rángatott, és elkezdtem bankokhoz járni, elkezdtem biztosítókhoz járni, vevőkhöz járni, gazdatalálkozókra, elkezdtem államtitkárokkal találkozni. Beszippantott az agrárium, és azt vettük észre, hogy mire fölépült a gyár, ráadásul óriási sikerrel, mert három hónappal határidő előtt és 10 millió dollárral büdzsé alatt, tehát ez egy elég ritkaság volt akkor is, azóta meg pláne.
1: Az 5% volt, ugye? Legalább 5%. Körülbelül most, hogy mondta
0: számot. Igen, tehát ez egy elég nagy siker volt, hogy föl tudott épülni, és akkor a tulajdonos megszavazta nekem a bizalmat, hogy vegyem át a gyárat, hiszen...
1: Ha már felépítette, akkor
0: vezesse. Igen, és így menet közben ugye tényleg mindennel kellett foglalkoznom, és tehát mindent ismertem tehát gyakorlatilag a cégről, most már azt lehet mondani. És akkor nagyon fiatalon, 2012-ben lettem vezérigazgató, akkor még csak egy ilyen 100 fős cég, de amikor elhagytam már majdnem 200,
1: 16-ban.
0: Azóta 16-ban, igen, és azóta meg az a cég már egyébként meg duplázódott, triplázódott, tehát óriások lettek, és akkor 2016-ban a Hungrana, tehát a szabadegyházi szeszipari vállalat, sokan így ismerik egyébként, talán az idősebb vagy a vidéki hallgatók közül, a dunántúli hallgatók közül, elcsábítottak, így van, ott volt egy teljes vezetőváltás, és megüresedett ez a pozíció, és nyilván, mivel nagyon hasonló iparágból jöttem, akkor is nagyon benne voltam ebben a üzleti életben, meg sokat szerepeltem, sokat képviseltem egyébként a bioüzemanyagipart például Brüsszelben, vagy a FAO-nál Rómában. Volt két év, amikor én képviseltem a világ bioüzemanyaggyártóit a FAO-ban. Tehát úgy benne voltam ebben a körforgásban, és akkor így rám esett a választás, és ennek most már kerek 10 éve.
1: És a kukorica? Hát mert én értem, ugye... az mint alap, vagy értem, van, világos, van, de hogy azért itt van egy ilyen vonzalom, azt láttam, majdnem kukoricaklub volt, aztán kukoricakört alapítottak, ami most is megvan.
0: Így van.
1: Szóval én értem, hogy vezetek egy gyárat, meg értem az etanol vonalat is, de ehhez képest izgalmas az, hogy ez a kukorica, a termék, a termény, a gazdák, ez a vonal, meg ez az érdeklődés megmarad. Tudom, a generációváltásról akarom is kérdezni, hogy mi a véleménye. Hogy lehet tudást eljutatni a gazdákhoz? Ezek fontosak maradtak láthatóan, vagy fontosak lettek?
0: Abszolút, ugyanis azt láttam, hogy ez egy óriási potenciállal bíró iparág. Tehát ugye amikor én elkezdtem, akkor azért Magyarországon nagyon, tehát akkor ez a klímaváltozás nem volt még ennyire erős, a hatásai nem voltak érezhetőek, csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer lesz valami.
1: Nem voltunk már csúcson kukoricát termesztésben, de csúcs közelben
0: a 2010-es
1: voltunk.
0: Évek második fele kimondottan jó időjárások voltak, és kukorica szempontjából. Tehát én azt, tehát ami engem elvarázsolt, az a potenciál, ami ebben az iparágban volt, hogy mennyi mindent lehet ebből a növényből
1: termelni. Ugye a kukorica szemben mennyi minden van benne,
0: készíteni, és még mennyi mindent lehet, például bioműanyagot. Tehát, hogy palackot, csomagolanyagot lehet gyakorlatilag ugyanúgy

0: kukorica kemény többől készíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő még, még messze nincs kiaknázva, illetve az a fajta bioenergia, ami erre, meg ehhez kapcsolódóan meg tud valósulni, az is egy óriási potenciál Magyarország számára, és ez a potenciál engem lenyűgözött, hogy, és ez egy szép dolog, tehát, hogy szép dolog növényt termelni, azt learatni, és utána abból valamit készíteni, valamilyen. Tehát ez egy jó dolog, amire méltán lehet büszke a termelő, a gazda, meg szerintem az is, aki ezt csinálja. Nekünk van egy nagyon jó csapatunk, nagyon lelkes mindenki a gyárban, 350-en vagyunk, megfiatalodott a csapat itt az elmúlt 10 évben, de nagyon lelkesek, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon hasonló kaliberű és hasonló mentalitású, és hasonlóan pozitívan hát látja a jövőt. Muszáj, mert hát ugye ez egy nagyon versenyző iparág, tehát ugye aki megáll, az lemarad, szokták mondani. De nagyon szép beruházásokat is tudtunk megvalósulni. Van 5 biomassa kazánunk, tehát a energia, amiből gyakorlatilag a gyár működik, annak 70% az megújuló energiaforrás. Ugye az etanol is, amiről beszéltünk is, egy megújuló üzemanyag, amiben sokan nem hisznek, és sokan kételkednek. Én látom a számokat, és látom a...
1: Igen, volt egy nagy felfutá, volt egy hype-ja, ugye, és aztán most, hát sok minden azóta már megváltozott, hogy jött az elektromobilitás, meg sok minden más is.
0: Elektromobilitás, igen, de azt gondolom, hogy tehát, hogyha megfigyeljük, azért a pusztán elektromos autó egy része, a másik része, ami még inkább nagyobb, az a hibrid autó. Igen. És a hibrid autók általában azért benzinesek. Most a benzinhez ugyanúgy, ugye, felhasználható. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egy kiváló alternatívája a fosszilis energiának. A kettő együtt gyönyörűen működik. Az akár az elektromobilitás, illetve a bioüzemanyag gyönyörűen működik a kettő.
1: Mondja, hogy fiatalodott a Hungrana, vagy a stáb, a gazdatársadalom megöregszik. Mit tud segíteni a Hungrana a termelőinek, a gazdáknak, akikkel partneri viszonyban van? Hogy azon a kisebb termőterületen ilyen klimatikus viszonyok mellett megérje még kukoricát termeszteni, és ne utódnövényekbe gondolom, annyira készültem a beszélgetésre, már az utódnövényeket is végignéztem, majd erről is kérdezem a véleményét.
0: Nagyon jó kérdés. Ugye a legnagyobb probléma az, amit szerintem úgy mindenki tapasztal, hogy a klímaváltozás ilyen hosszabb, szárazabb időszakokat hoz. Az éves csapadék nem is nagyon változott, 1-2%-kal, de hogy gyakorlatilag az eloszlása az teljesen más, mint korábban.
1: És pont nem jó a ritmus a kukorica.
0: Pontosan, hiszen a kukorica az a növény, ami a napraforgóval együtt, amit ugye ő tavasszal vetnek el, tehát még áprilisban, és szeptember-októberben aratják le, tehát egész nyáron kint van a mezőn. Na most, hogyha ebben a nyárban van 2 hónap, amikor nem esik az eső, véletlenül még légköri a száj is van, hát akkor vége. Tehát akkor a termés az megfeleződik, vagy akár teljesen kiég. Régen ilyen nem volt, és sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt 4 évből 3-szor is elég nagy aszály volt Magyarországon. És a trend az, hogy ez nem lesz jobb, tehát valószínűleg ez a fajta klíma, ez itt marad velünk. Mit lehet tenni? Ugye ez volt a kérdés. Azért Magyarországon is tehát nagyon eltérőek a klimatikus viszonyok, a földrajzi viszonyok, a vízellátottság, a föld minősége.
1: Van, ahol most jól érzi magát, akkor itt szépen Magyarországon van, ahol
0: meg. És mi azt szoktuk mondani, hogy ahol jól érzi magát, és ezért alapítottuk meg a kukorica kört is, tulajdonképpen nagyon sok céggel együtt, akik mind valamilyen módon hozzájárulnak a kukorica termesztésnek a
1: sikeréhez,
0: a gazdaságossághoz. Tehát ahol lehet jól csinálni, ott kötelező jól csinálni. Tehát ott igenis a legújabb technológiát kell alkalmazni.
1: Precíziós
0: gazdálkodás. Ismerni kell a talajaink állapotát, azt olyan felméréseket kell végezni, hogy folyamatosan lássuk, hogy akár egy parcellán belül milyen eltérések vannak, és nekünk erre reagálni kell, nekünk erre válaszokat kell adni. Ugye az előbb említette, hogy drónos cég volt korábban a vendége, dróntechnológia és óriási fejlődött. Tehát magyarul a lehető legfrissebb tudást kell alkalmazni, a lehető legjobb vízmegtartást a talajban, aki tud öntözni, kötelező öntözni, és akkor nagyon-nagyon nyereségesen is lehet a kukoricát termelni. Oké, nem 1 millió hektáron, mint régen, hanem mondjuk ennek a 2/3-án, ahova most úgy néz ki, hogy beáll a vetésterület, de ott lehet jól csinálni, és lehet versenyképesen. És a nap végén mindig azt szoktuk mondani, hogy a gazda azért gazdálkodik, nem azért gazdálkodik, mert gazda, hanem azért, mert meg akar élni belőle.
1: Hát igen, szép az a tábla, de azért valamivel ki kell fizetni a számlákat.
0: Igen, és ez lehetséges. Tehát gyönyörű példákat láttunk, vannak fantasztikusan innovatív, nagyon jó termelők, és a Hungranának a szerepe, mint egy nagy fölvásárlónak, egy nagy földolgozónak, az, hogy hozzásegítse ez a tudás. Hoz a termelőket. Néha rendezvényeket tartunk, a kukoricakörön belül is, vagy akár a Hungranában is, ahol meghívunk tehát valamilyen technológiát képviselő céget, aki be tudja mutatni ezt. Vízháztartás, vízgazdálkodásról, talajtanról tartunk előadásokat, hogy kicsit szélesítsük a látókörüket a gazdáknak, a mi eszközünkkel nyilván ennyit tudunk tenni. Említette az idősödő gazdatársadalomnak a problémáját. Ez az egyik probléma, hogy nagyon kevés fiatalt érdekel ez, tehát nagyon nehezen tudják átadni ott is. Tehát a generációváltás nagyon nehezen valósul meg az agráriumban. A másik probléma, sajnos ki kell mondani, és most nem leszek népszerű sokak szemébe, de hogy a felsőfokú végzettek aránya is még mindig nagyon kevés az agráriumban. Én azt gondolom, hogy az egyetemen nagyon pozitív, nagyon jó változások történtek, hogy összevontak önt intézményt, megalakult a MATE.
1: Hát ha jól tudom, akkor oktat is valahol, ugye óradó?
0: Óradó tanár is vagyok, igen. Kitaláltunk egy tantárgyat, és ezt csináljuk. Hogy rendszeresen az élelmiszerkarról jönnek a gyárba, megnézik minden évben, sőt, 2-3 csoport is mindig jön a gyárba. Tehát, hogy benne vagyunk ebben a körben, és azt gondolom, hogy ott nagyon, nagyon jó irány mindult az egyetem. Nagyon jó lenne, hogyha minél több fiatal maradna a szakmában. Tehát, akik elvégzik az egyetemet, azok ott maradnának. És azt gondolom, hogy mi ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy egyrészt a fiataloknak is bemutassuk azt, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, és ha van lehetőség, akkor helyezkedjenek el ezen a területen, mert van jövő. Most én nagyon nagy szavakat mondok, de hogy ez csak együtt gondolkodással, meg együtt ötleteléssel lehet, azt gondolom, megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, a Hungrana vezérigazgatója Reng Zoltán volt nálunk a Trend FM-en, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen.
1: És jó termést akkor.
0: Köszönjük.
1: Kukoricából is.
0: Köszönjük.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői adás. Holnap kett hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, csobbanást, viszont hallásra.
2: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatorna építés miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Délután 5 óra van, jó napot kívánok, én Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben az ehhez kapcsolódó törvénycsomag beterjesztésekor. A kormányfő emellett kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Magyar Pétert hallják.
8: Ez egy összehangolt feladat lesz. Ezen intézmény és a hozzátartozó változtatások megalapozása, jogi megalapozása csak egy dolog. Az alaptörvénynek a módosítása, a gyors módosítása csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz, ezt teljesen komolyan mondtam. A többi meglévő hatóság koordinált együttműködésére a magyar emberek politikai és egyéb támogatására is szükség lesz ahhoz, hogy tényleg eredményt érjünk el. Nagyon fontos lenne, hogy a magyar Cosa Nostra felszámolása mielőbb megtörténjen, minél jobb hatásfokkal. Ahogy elmondtam, 7-8%-a is eltűnik a GDP-nek Magyarországon a korrupció miatt. Ennek egy jelentős részét jó lenne azért megsporolni, és az emberekre költeni, egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára, gazdaságfejlesztésre.
7: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Pott Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnne. Ezt jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt is közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, illetve csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Kamat csökkentése készülhet holnapi ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt. Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5%-ponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásánál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
1: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányban mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 1,5%-ponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB. Hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós. És a piaci árazások is bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb, az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
7: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett és vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a kormány változatlan feltételek mellett fenntartja a kamatstoppot október elejéig, hogy utána úgy lehessen azt kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapjanak. Befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott is a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások is. Mintegy 40 milliárd dolláros kiadást jelentett az amerikai védelmi minisztériumnak eddig az Irán elleni háború. A CNN összefoglalója szerint a konfliktust az átlagos amerikai háztartások is megérezték, a meredeken emelkedő üzemanyagárak és a három év után ismét 4% fölé ugró infláció miatt. Előzetes adatok szerint a Pentagon extra kiadásai nem tartalmazzák azokat a hadműveleti költségeket, amelyeket a tárca már eleve beépített az idei költségvetési év több mint 1000 milliárd dolláros keretébe. Lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a hatalom rendezett átadása érdekében. Utódjaként a legesélyesebbnek Andy Burnhamet, Manchester volt munkáspárti polgármesterét tartják, aki a múlt héten időközi parlamenti választást nyert az angol nagyváros egyik elővárosi körzetében. A potenciális kormányfőjelöltek között van Wee Streeting volt egészségügyi miniszter is, bár ő még nem közölte, hogy Burnhammel szemben elindul-e a versengésben. Már a bankkártyás vásárlások harmada mobillal vagy okosórával történik Magyarországon. A biztosdöntés.hu vezető elemzője szerint a technológia gyors terjedését főként a kényelmes használat és a biztonság magyarázza, hiszen a telefon vagy az óra sok esetben védettebb fizetést tesz lehetővé, mint a plastikkártya. Tóth Leventét hallják.
9: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlásoknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okos órával történik. Tehát, hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedés üteme egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlásoknak ilyen lehet.
7: A Covid utáni hajópiaci lendület mára jelentősen visszaesett, de a Balatonon a szezon elején egyre több vízi jármű jelenik meg. A Balatonkenesei és Balatonföldvári kikötők üzemeltetője szerint a kettelési célú hajózás továbbra is magasabb árkategóriás szabadidős forma, ugyanakkor a bérlés már sokkal szélesebb kör számára elérhető lehetőség. Viszkei Andrást hallják.
10: Nyilvánvalóan így a nyári szezon elején azok a hajótulajdonosok, azok a csónaktulajdonosok lejönnek végre a Balatonra, elkezdik használni a hajóikat, a vízijárműveiket, a csónakjaikat. Kint a vízen, hál' Istennek, egyre többeket lehet látni. Ha mondjuk összehasonlítani akarunk a jóval korábbi, vagy néhány évvel korábbi állapotokhoz képest, akkor azért egy kicsit mondjuk azt, hogy meggyengült a lendület. A Covid éveihez képest, amikor szárnyalt Magyarországon a hajó eladás, sőt nem csak Magyarország, hanem egész Európában. Ahhoz képest azért mostanában jelentős visszaesés tapasztalható, hogy ez minek tudható be az európai helyzetnek, a magyarországi helyzetnek, ezt nehéz lenne megmondani, de igazándiból most azért sokkal gyengébben muzsikál a piac, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
7: Már több mint 1000 ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy 5 hete tört ki a járvány. Eddig a fertőzöttek negyede meghalt, 100-an felépültek a betegségből. Az afrikai járványügyi hatóság már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt. A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük 2-en vesztették életüket.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os erősödésben 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 14 milliárd forint volt. A vezető részvények közül a MOL 7%-os pluszban 3818 forintra erősödött, az OTP 2,1%-os pluszban zárt 44.920 forinton, a Richter 1,1%-os erősödéssel zárt 11.860 forinton, a Magyar Telekom pedig 1%-os plusszal 2784 forinton zárt. További részvények a 4IG 1,9%-os mínusszal 1919 forinton zárt, az Alteo 3,4%-os plusszal 3350 forinton, az Autovallis 7%-os plusszal zárt 147 forinton, a Dunahouse részvények 1,1%-os mínuszban 1280 forinton fejezték be a kereskedést, míg az MBH Bank 1,7%-os erősödéssel 480 forinton, a Rába 6%-os mínuszban 2310 forinton fejezte be a kereskedést. Nyugat-Európában is hamarosan zárnak a főbb tőzsdék. A londoni FTSE 1%-os erősödésben, a frankfurti DAX Index 4%-kal megy fölfelé, a párizsi CAC-on 2%-kal, a milánói börze pedig szintén 2%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os erősödésben. A tengeren túlon továbbra is nagyon többségében jó a hangulat. A Dow Jones 1%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató 1%-kal korrigál felfelé, a Nasdaq Composite viszont majd 2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot, egy amerikai dollárért 307 forintot kell adni, egy svájci frankért pedig 381 forintot.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. A délutáni kánikula után estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
7: Újabb női játékvezető mutatkozik be a világbajnokságon. A csütörtöki játéknapon a Tunézia-Hollandia mérkőzésen Katia Garcia fújja majd a sípot. Ez azért meglepő, mert a mexikói játékvezető nővel vélhetően csak tartalékként számoltak eleinte. Ezt jelzi, hogy csak egy asszisztense érkezett a VB-re. A 33 éves Garcia munkáját Sandra Ramirez mellett a spanyol José Enrique Naranjo segíti az oldalvonal mellett. Marozsán Fábián nagy csatában jutott a nyolcad döntőbe a majorkai tenisztornán. A magyar játékos játszma hátrányból fordítva legyőzte a szlovák Alex Molkent. A világranglistán 102. helyezett Molken és magyar riválisa először találkozott egymással. A harmadik felvonásban a magyar játékos kétszer is nehezen hozta adogatását, de így is eljutottak 6-6-ig. A rövidítésben Marozsán 3-0-ra és 5-2-re is vezetett, majd a második meccslabdáját tudta értékesíteni. Közel 14 ezer illegális fogadási oldalt zártak be Tájföldön. A hatóságok június 1-e és 18-a között olyan illegális weboldalakat zártak be, amelyek forgalma a tengeren túlon zajló labdarúgó világbajnokság alatt fokozódott. A szerencsejáték oldalak felderítésében a mesterséges intelligencia is segítségre volt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Get together.

0: That's why.
1: By multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
2: Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
3: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros magazinja.
4: Takács Tamással.
3: És Dankó Bencével. Te, Tufi, hoztad a 18-as karikát?
4: Fú, nem.
3: Csak mert lehet, hogy horror műsor lesz ez a mai?
4: Hát lehet.
3: Vagy lehet, hogy ez lesz az igazi közszolgálat. Horror és igazi közszolgálat vegyítve, miről lehet szó? Kerékpáros sérülésekről, sebesülésekről és balesetekről fogunk beszélni. Elsősorban így az utóélet, gyógyulás, gyógyítás és a kezelések szempontjából, ugyanis dr. Arató Róbert, baleseti sebész a vendégünk. Köszöntünk a műsorban.
5: Sziasztok!
3: Ő egyébként a Tour de Hongrie hivatalos versenyorvosa, úgyhogy nem csak sokféle sebesülést látott közelről, hanem kerékpárost is, meg kerékpározókat is, meg talán kerékpáros baleseteket is.
5: Igen, igen.
3: Egy-két történetet fel fogunk idézni, de azért érdemes velünk maradni, mert valószínűleg elég sok praktikus tanáccsal és fogással és praktikával fogunk szolgálni azoknak, akikkel időről időre, vagy ritkábban, vagy gyakrabban, de előfordul, hogy így lehorzsolják magukat, elesnek, összetörik magukat, és ez a testükön valamiféle kisebb-nagyobb elváltozást okoz. Ki fog derülni a műsorból, hogy mi az, amikor tényleg orvoshoz kell menni, és mi az, ami lehet, hogy házi körülmények között, házilag elérhető eszközökkel és némi odafigyeléssel is gyógyítható. Kezdjük talán ott, hogy Tour de Hongrie-n voltál. Mi volt szerinted az a legkomolyabb sérülés, amivel tovább ment egy kerékpáros, egy versenyző, és aztán másnap is rajthoz állt, és szerinted normális dolog volt ez?
5: Köszönöm a kérdést. Hát egyrészt a Tour de Hongrie során azért magasabb szintű versenyzőkkel van dolgunk, úgyhogy ők nagyon jól tudnak kezelni igazából a sérüléset, fel tudják ismerni magukon sokszor a sérülést, úgyhogy ez egy kicsit egyszerűbb az ő esetükben, de ilyen extrém sérülés idén az volt, amikor koponya zúzódása volt, szinte majdnem eltört a sisakja, behorpadt, és ennek ellenére lehúzta, beütötte a vállát, a csípőjét, a térdét is. Mindenhol volt hámsérülése, és volt egy zúzott sebe még az alkarján, hát ez nem olyan nagy, egy 4 cm nagyságú, de ez varrást igényelt. Miután beért a célba, akkor nyilván azért nézni kellett ilyenkor menet közben a agyrázódásnak a tüneteit, mert sajnos azzal nem mehetett volna tovább, de szerencsére ezeket nem mutatta. Végigtekerte a szakaszt, és akkor utána másnap az kórházban ugye ellátták a sebét, össze is kellett varni, és úgy állt rajthoz másnap.
3: Sisak jó szolgálatot tett ezek szerint.
5: Abszolút.
3: Mik voltak a legemlékezetesebb beavatkozások így a Tour de Hongrie-n vagy más versenyeken, amikről így mesélnél, mert vagy az orvostudomány csodát tett, vagy pedig vagy belőle egy olyan tanulság, amiről minden kerékpárosnak érdemes tudni.
5: Hát többek között sok nagyobb sérülés volt így a Tour de Hongrie-n. A legnagyobb talán a medence csonttörés volt, ez hát 4 évvel ezelőtt, a hajdúszoboszlói sprint előtt az utolsó kanyarban. Itt az volt a tanulsága az egésznek, hogy a versenyző jelezte, hogy probléma van, de itt protokollszerűen általában egy medenceöget szoktunk felhelyezni, és ő mondta, hogy a medence felhelyezésénél erősebbek a fájdalmai, mintha simán hagytuk volna, úgyhogy hallgattunk a versenyzőnek a tanácsára, úgyhogy nyilván a nyakát rögzítettük, hordájra tettük, de a magát a medenceövet, ami protokollszerűen kellett volna, azt nem helyeztük föl.
3: Ja, abban biztatok, hogy mivel sportoló, amit a beszélgetés igen. elején említettél, hogy jól ismeri a teste visszajelzéseit, volt már jó pár sérülése, érdemes az ő visszajelzésében bízni.
5: Igen, és ebből a szempontból utólag bebizonyosodott a vizsgálatok során, hogy egy medence, tehát egy csípőlapát törése volt, amit ha lejjebb, a rögzítés ugye lejjebb fog, ami gyakorlatilag, tehát azt a törést nem fogta volna, csak szorította volna, és a keringését akadályozta volna az alsó végtagnak.
4: Ez már ugye a baleset után
5: időszakban
4: művelet.
5: Igen.
4: És lesz egy kérdés, de az jutott eszembe előtte, hogy ugye te az orvosi autóban teljesítesz szolgálatot, igen, illetve a versenyt kísérik mentőautók is. Mi a különbség a kettő között egy ilyen profi kerékpár verseny során?
5: Az orvosi kocsinak teljesen más feladatai vannak. Az orvosi kocsi amellett, hogy a kisebb sérüléseket menet közben ugye el tudja látni.
3: Effektíve úgy, hogy kinyúlsz az ablakon.
5: Igen, ha van rá mód, igen. Ezért szeretjük a kabriónak a használatát, mert jóval egyszerűbben ki tud kapaszkodni a versenyző az autóra, akár meg is tud kerülni minket, hogyha a másik oldalát kell lápolni. Tehát könnyebben elérhető a sérült testrész.
3: De azért egy varrást azt nem lehet
5: nem, azért megcsinálni. Igen, tehát azért a varrást azt inkább, tehát miután beért a célba, utána nyugodtabb körülmények között végezzük el. A másik, ami nagy különbség, hogy az orvosi kocsiban egy orvos ül, maximum egy egészségügyi személyzettel, tehát maximum két egészségügyi személyzet van benne, míg a mentő az egy teljesen felszerelt három gyakorlatilag szakember ül az autóba, általában mentőtiszt, mentőápoló, és hát a sofőr, aki szintén azért sokat tud segíteni egy ellátás során. Tehát az orvosi kocsinak visszatérve a feladatára, mi egy mezőny bukás esetén fel kell mérni, hogy az adott versenyző egyáltalán igényele egyből orvosi segítséget, vagy fel fog kelni és feláll, és a horzsolásait idézőben leporolva tovább indul, mert akkor ugye megakasztaná a verseny menetét.
4: Itt a bringások valóban extrém tűrőképességről tesznek tanúbizonyságot.
5: Igen,
4: sokszor összehasonlítják a focisták, amikor ugye kamu esés
5: itt nincs fekvőpörgés, igen.
4: Itt
5: ha fekvőpörgés van, akkor tényleg esés van. Nagyon nagy tűrőképességük, meg fájdalomküszöbök is az egekben van.
3: De ezt mi hajthatja szerinted? Az inkább, hogy nem először esnek el, nyilván történt már velük ilyen, ismerik az érzést, ezt a fájdalmat, tudják, hogy kb. Hova vezet, vagy inkább az az adrenalin, ami a versennyel együtt jár?
5: Mind a kettő, de biztos, hogy nagy jelentősége van annak, hogy nem először esnek el, hanem több századszorra.
3: Nem érnek meg.
5: És nem ijednek meg, és tudják az érzését, hogy ez most komoly esés. Nyilván minden esésből lehet később probléma, de azért így elsőre, főleg egy versenyző, egy rutinos versenyző érzi, hogy mivel áll szemben nagyjából, hogy ez még belefér. Még az is lehet, hogy utána úgy dönt, mert azért verseny közben van olyan, ezért is jó így az orvosi kocsi, a mezőnyből vissza tud maradni a versenyző úgy, hogy nem kell visszamenni a kocsisorra, és meg lehet vele beszélni, tehát hogyha kér esetleg fájdalomcsillapítót, amit engedélyez ugye a doping ellenőrzés, azt lehet adni ilyen esetben, például a fejfájásra egy esés után. Nyilván viszont a tüneteket kell nézni, egy agyrázódásnak a tünetei, hogyha jelentkeznek, akkor sajnos tehát abba kell hagyni a versenyt, és meg kell beszélni a versenyzővel, hogy az ő biztonságáért, meg a mezőny többi versenyző biztonságával abba kell hagyni.
3: Maradjunk még egy picit a bulvár szinten, aztán tényleg elmegyünk a komoly irányba. Engem sajnos tényleg érdekel az, hogy mi az, amit meg lehet csinálni. Egy 25-30-35-tel guruló kabrió autóból egy párhuzamosan guruló kerékpározó versenyzőnek a testén. Mi az, amit így bevállaltok?
5: Hát amit egy felszínes sebellátás, azt be lehet vállalni. Nyilván nagy jelentősége van a sofőrnek, de ugyanúgy az asszisztensnek is elől. Én általában hátul szoktam ülni, hogy jobban körbe tudom így a versenyzőt, el tudom érni minden irányból, és ugye a sofőrnek nagyon figyelnie kell arra, hogy megfelelő tempót tartson, ugyanígy a kijelölő asszisztens, ő meg figyelnie kell menet közben bármi, lehet ugye félreálló csapatautók, mert ugye ilyenkor a mezőny végén van az ápolás, és tehát főleg sebellenőrzés szokott lenni, vagy akkor ellátjuk. Volt olyan, hogy szembe került idegen testet kellett valamilyen szinten mosással, tehát nem belenyúlva de hogy átöblítve ki lehetett szerencsére szedni, és nem kellett teljesen megállni a versenyzőnek. Volt arra is példa, hogy egy egyszerűbb eset, hogy tehát a versenyző is tud abban segíteni, hogy aznap például emésztési problémái voltak, erre azért vannak szerek szerencsére, és akkor a versenyző oda tud jönni, és akkor egy gyógyszeres
3: segítséget kap.
5: Igen. Tehát ebből a szempontból. De varrás nem. Tehát varrás nem alkalmazunk, nagyobb beavatkozásokat nem.
3: És röntgengép sincs a kabrión.
5: Nincs. Még nincs.
4: Nekem eszembe jut egy olyan reakció, még versenyzősi időszakból, hogy minden állap, tehát bármilyen bukásnál az alapreakcióm az volt, hogy fölpattanni újra a biciklire és menni. Tehát általában az volt a gond, hogy mondjuk a bringával volt valami, és nem tudtam rögtön tovább menni, de az, hogy akarsz rögtön tovább menni, az egy alap. És általában, hogyha valami nagy baj van, azt úgy rögtön érzi az ember. Viszont meg szokott történni olyan, hogy utólag derül ki, hogy valakinek mégis komoly sérülése van. Volt-e ilyen akár a Tour de Hongrik történetében állat, hogy valaki visszaült, és aztán csorgott hátra, és érezte, hogy van valami, és ránéztél, és úristen, hogy valami eltört, vagy valami nagyon komoly dolog volt, hogy azonnal le kellett szállítani a bringáról.
5: Olyan eset nem volt, hogy azonnal le kellett szállítani. Volt olyan, hogy fejsérülés miatt az elején nem voltak problémák, de utána a jelentős szédülésről számolt be a visszacsorgó versenyző, és akkor viszont egyből abba kellett hagyatni a versenyt. Nyilván ilyenkor a csapatorvossal felveszük a kapcsolatot menet közben, és akkor vele együtt a döntést nyilván meg kell hozni, de a versenyző általában a saját csapatorvosának a döntését is figyelembe veszi. Tehát nyilván mi vagyunk a végső döntésnek a meghozói, de teljes mértékben meg kell beszélni azért a csapatorvossal is. Tömegbukás esetén az a nehéz, ahogy felmérni a versenyzőknek a valódi sérülés fokát. Tavaly volt egy helikopteres mentésünk is, ott volt egy ilyen helyzet, hogy hát egy tömeges bukás során egymás hegyén hátán feküdtek a versenyzők a bringákkal, és szólt is az egyik versenyző, hogy menjek oda, de láttam, hogy az a versenyző az óvatosan nyilván fájdalmak között, de fel tudott ülni, viszont tovább egy 6 méterrel arrébb viszont feküdt a földön.
4: És akkor döntened kell
5: dönteni
4: nagyon
5: kell,
4: gyorsan.
5: Igen, és ugye ez szokott a nehézség lenni, tehát így a versenyek során, hogy ezért kell az orvosi kocsinak úgynevezett triázsolni, tehát állapotfelmérést végezni, és akkor visszaszólni a mentők részére, hogy ki az, aki igen súlyos, és nyilván a nagyon súlyos eseteknél el kell kezdeni valamelyest a helyszíni ellátást, amit csak lehet, stabil helyzetbe hozni, amit lehet nyilván egyedül.
4: Ez az ominózus balatoni, amikor a szélben hát ott 20-30-an
5: igen,
4: is feked.
5: Igen.
3: Na, tényleg lassan sikerül elmenni horror műsorba, és még egy horror kérdés van, aztán átmegyünk, ez már kifele vezet a horrorból. Milyen olyan praktikák, technikák vannak, amiket ti, és a versenyzők tudnak, de úgy nem köztudott az átlagemberek számára, amitől tényleg egyik napról a másikra horzsolások, sebek gyorsabban begyógyulnak, mint amihez így az átlagemberek szokva vannak.
5: Sajnos nagyon sok új szert nem találtak ki erre, tehát itt szó volt korábban a hidrotakról, a különböző gélekről, akár az aloe verás készítményekről. Ezeket is lehet alkalmazni. Általában a felületes sérülésnél szoktuk mondani azt, hogy esetleg lehet krémmel kenni, viszont arra kell figyelni, hogyha a horzsolás kicsit mélyebb, akkor már nem javasolt rá a krémezés, hanem inkább a folyadék halmazállapotú, akár okteniszeft például, tehát ez megfelelő. Egyébként az égési osztályon is ezeket alkalmazzák, tehát azért ez egy kvázi egy égési sérülés, hogyha magáról a hám sérülésről beszélünk egy többnyire a legnagyobb esések kapcsán, is mindig jelen van, meg a legkisebb esésnél is.
3: Bocsit, egy kicsit lassítsunk vissza, tehát hogy azt mondod, hogy egy horzsolás, tehát hogyha elesünk, horzsolás, nagyobb sebesség, kisebb sebesség, ott szinte mindig égési sérülésről érdemes beszélni, vagy ott egy égési sérülés történik?
5: Hát hasonló, de ugye égési sérülésnél ott nincs, tehát a felülete a sebnek, ott általában a hő hatás miatt károsodik. Itt meg azért van egy mechanikus sérülési fázis, ahol azért hogyha közelebbről nézzünk a sebet, egyenletlen a felszíne, és ezért azért máshogyan kell kezelni valamilyen szinten, mint egy égési sérülést, de lényegében, mivel hámon történik a maga a sérülés, meg a mélysége is, ezért tekinthetjük közeli rokonságnak a égési sérülésekkel.
4: Illetve a szennyeződések.
5: A szennyeződésnek, igen. Tehát, hogy maga az ellátás, azt szoktuk javasolni, hogy akár traumatológiai szempontból is, vagy ugye a kerékpározás során, hogy első körben, hogyha van esetleg tiszta víz, mert nyilván a szennyeződést le kell mosni, tehát hogyha ideális a helyzet, és van tiszta víz, akkor lemosni a sebet a szennyeződésektől, amennyire csak lehet.
3: Tiszta víznek számít az, ami a kulacsomban van, reggel beletöltöttem, de már beleittam akkor is?
5: Igen. Ebből a szempontból igen. Nyilván, hogyha molekulárisan néznénk, már nem, de ebből a szempontból igen.
4: Tehát ezzel
5: le lehet mosni, és utána a fertőt, tehát a tisztára a törlés, az igazából itatást jelent, mert ugye minden egyes törlés az
3: igen, fájdalmas,
5: igen. És tehát hogyha leitatjuk a vizet, az azért fontos, mert ugye utána jöhet rá a fertőtlenítőszer, mert akkor nyilván nagyobb, tehát ha feloldja maga a víz, tehát a fertőtlenítő hatása nem úgy fejti ki, mint hogyha rendesen a szer rákerül.
2: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.

0: Pedál. Gurulunk tovább Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Itt egy életszerű példát, illetve hát mindig ezen gondolkozom, amikor valami bukás történik, és ugye ez a kulacsos módszer, ez a legtöbbünknél működik, viszont mondjuk bringázol, elestél, visszaülsz, eltelik még másfél óra, hogy hazaérsz, és az alatt ugye egy kicsit varrasodik a seb. És hogy itt elkövetek-e hibát azzal, hogy megpróbálom mondjuk alaposan kipucolni, vagy inkább hagyni kell ez az itatós módszer, tehát hogy itt mi a helyes magatartás. Ez például én nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy inkább hagyni, hogy ha már bevarrasodott, akkor békén hagyni, és jobban gyógyul, vagy látod, hogy van benne az a feketesség megpróbálni mindenáron kimosni.
2: Ha felületes a seb, és úgy látszik, hogy nincs sok szennyeződés benne, akkor maradhat úgy, ahogy van. Tehát akkor igazából egy fertőtlenítő oldattal való kezelés az bőven elég, és még maradhat is szabadon. Tehát ugye ez egy, ha viszont mélyebb, és látszik, hogy akár szemcsék, homokszemcsék vannak benne, akkor célszerű annak ellenére, hogy már kezd varrosodni, rendesen áttisztítani. Erre vannak csapatorvosok, korábban egy angol csapatorvos írta le a könyvében, hogy ők gyakorlatilag ilyen nagyon puha kefét használnak ilyen a szennyeződésnek az eltávolítására. Tehát lemossák, utána jön a fertőtlenítő, és utána jön még egy mechanikus tisztítás egy kvázi kefével. Nyilván
1: az nagyon nem fájdalmas.
2: Igen, igen, de abból is a finom sertélyű, nyilván, de az is érzékeny. Csak ilyenkor azt kell figyelembe venni, hogy az aszfalt darabok, hogyha akármilyen kicsik, az okozhatnak később váladékozást. És minden egyes aszfalt szemcse, vagy homokszemcse, ami ott marad a bőr alatt, hiába nem látszik, vagy nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, az később a seb gyógyulásának tehát gyakorlatilag lassabban gyógyul a seb tőle, mert ott van az idegen test.
1: És hogyan döntsük el azt, hogy megint csak az előbbi példa, hazaértünk, így vagy úgy kezeltük a sebet, mi az a pont, amitől kezdve érdemes elmenni mondjuk a rendelőbe, hogy szakember kezelje a sebet?
2: Általában, hogyha a mélység is számít, nyilván, hogyha nem látjuk, tehát ilyen fél centiméternél mélyebb sebeknél, és mondjuk fél centiméternél nagyobb sebeknél érdemes azért megmutatni, főleg akkor, hogyha máshol is van sérülés. Egyrészt azért, mert általában tetanuszinekciót szoktunk adni ilyen nyílt sebeknél, főleg, hogyha földdel meg szennyezett sebekről van szó, és mert általában az ilyen 2-3 centis sebeket is lehet, hogy érdemes inkább összevarni egy-két öltéssel, mert gyorsabban gyógyul. Tehát időt nyerünk azzal, hogy nem váladékozik annyit a seb, hanem hamarabb zárható.
3: Most tegyünk egy nagy levegőt, egy kicsit zoomoljunk ki. Meg kell kérdezem, hogy te egyébként szeretsz-e bicajozni, és biciklizel rendszeresen?
2: Én nagyon szeretek kerékpározni, nyilván ilyen amatőr szinten, de főleg országúton, hogyha tehetem, időm engedi, akkor országúton szoktam.
3: És azért provokáltalak egy kicsit ezzel a kérdéssel, hogy amúgy egyébként ez egy biztonságos sport-e a kerékpározás? Így összességében neked a nyugtassuk, tehát most elég sok drámai helyzetről beszéltünk, összességében azért így továbbra is baleseti sebészként is azt tudod mondani, hogy aki teheti, az menjen bicajozni. Vagy?
2: Nem. Alapvetően egy annak ellenére, hogy veszélyes is tud lenni, de mindenki a tudásának megfelelően, főleg, hogyha emberi erővel hajtott kerékpárokról beszélünk, nyilván most nem az elektromos vonalon gondolkodunk, akkor mindenki a tudásának megfelelően tud azért megfelelő sebességgel tud menni, és általában a reakcióidő ezzel legyen arányos, és így az extrém sérülések is többnyire elkerülik az embert. Nyilván minél hamarabb elkezdi a kerékpározást egy ember, tehát gyerekkorba, annál nagyobb tapasztalata, annál nagyobb rutinja lehet, és az ilyen vészes eseteket is jobban tudja kivédeni. Tehát ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, de nyilván arra is figyelni kell, hogy idősebb korba jóval könnyebb abból a szempontból sérülést szerezni, hogy csontritkulástól kezdve, de mégis összességében az időseknek is nagyon jó sportszer, mert gyakorlatilag a kardiovaszkuláris rendszert semmi más nem tudja ennyire jól terhelni, úgy, hogy az izületeit közben valamelyest kíméli.
3: Ha lehet választani, és ilyen alapon válaszunk kerékpározás irányát, terepet, hogy hol fogjuk magunkat legkevésbé összetörni, akkor mit válaszunk?
2: Ez nagyon érdekes kérdés. A tapasztalat azt mutatja, hogy általában a városban sérülnek le legtöbben, nyilván ott is élnek a legtöbben, ott is használják a legtöbbet a kerékpár talán, de mégis a sérülések súlyossága az inkább a városi közlekedésre tehető. Ennek ellenére ott is inkább az autóval való találkozás, vagy a kereszteződésekben való, tehát nem közvet, tehát a kerékpárúton nagyon-nagyon kevés olyan eset van, hogy csak szimplán egy kerékpárúton elesik valaki, és kórházi kezelést igényel. Tehát ebből a szempontból terepen nyilván, aki terepen kerékpározik, itt a tudás is azért tehát szerepel az egészben, hogy aki már kerékpárral tud közlekedni viszonylag nehezebb terepen, a tudása is jobb, tehát kevésbé esik talán olyan esetben, vagy kivédi az esést, tehát el tudja mozogni.
3: Akkor igazából nem is az számít, hogy mondjuk a fa az, vagy a fű az puhább, mint a beton, hanem sokkal inkább az számít, hogy egy város az egy sűrűbb környezet, és illetve az, hogy aki kimerészkedik terepre, ő valószínűleg lehet, hogy egy kicsit ügyesebb, mint az, aki nagyon alkalmanként városba gurul.
1: Meg talán még becsatlakoznék a kérdéshez, hogy aki nem gyakorlott, tehát nem sportol, annak fogalma sincs, meg nagyon váratlanul éli egy esést, tehát hogy nem, meg se tudja ítélni, hogy mi baja van. Tehát ő az, úristen, elestem, és vérzek, és megyek be a sebészetre gyorsan.
2: Ez is igaz, ez is benne van egyébként.
3: Akkor ez nagyon jó hír, mert igazából senki sem kerül hátrányba, akár mi, akár a Monti, akár az országút, akár a Grével legyen a szenvedélye, és egyébként nyilván a városi kerékpározástól sem szeretnénk senkit sem eltántorítani.
1: Nekem közben egy kérdés eszembe jutott még, becsatlakozva komolyabb sérülésekhez, hogy ugye beszéltünk a horzsolások, elesel, aszfalton elfekszel, csúszol, stb., de mi van a törős, zúzós komolyabb sérülésekkel, amit nagyon sok esetben nehéz érzéssel megállapítani, hogy most én komolyan sérültem, vagy nem. Tehát nekem például volt konkrétan izom, részleges izomszakadás, amit nem vettem elég komolyan a helyzetben, színen utólag derült ki, hogy hát ez egy több hetes sztori lesz, hazabicikliztem vele, tehát így, na, ugye a kulcsontörés is egy ilyen jellemző dolog, ami nem annyira fájdalmas, de azért nem jó vele bringázni.
3: Én meg szerencsére ellenpéldáról tudok beszámolni, mert én miután az oldalamra estem a hármas határhegyen, megmertem volna esküdni, hogy biztos eltörtem a bordámat, de a röntgen szerint nem törtem el.
1: No, ezeket hogy, ebbe tudsz-e tanácsot adni, hogy vagy erre van-e ökölszabály, hogy mi az, amire hívjuk ki a mentőt, mi az, ami biztos, hogy nagy gond?
2: Hát általában az szokott lenni, hogy egy zúzódás gyakorlatilag fájhat annyira, főleg egy nagyobb esés során, mint egy törés. Tehát ez valóban elfedheti a dolgot. Viszont 4-5 nap után, hogyha nem érezzük úgy nagyon a fájdalmat, akkor ez a zúzódásból származó panaszok valamelyest elkezdenek csökkenni. Ez általában a végtagokra vonatkozik. Nyilván extrémes esetben, hogyha szalagsérülés van, akkor is azért egy hét után el kell kezdődni egy javulásnak. Olyan esetben, hogyha akár itt előbb említetted a mellkasi sérülésnél, ott igazából a bordák alatt fut az ideg, ami felerősíti ilyen

0: még akkor is, hogyha nem igazolódik törés, mert azért nem csak törés lehet. Tehát lehet egy bevérzés, ez nem akarok senkit megijeszteni ezzel. A lényeg az, hogy azért jelentős nehéz légzéssel jár ez a, hogyha tehát nem csak egy zúzódás van, egy mellkasi zúzódásnál, általában nem szokott nehéz légzés lenni, nem tudunk felülni a kerékpárra gyakorlatilag.
1: Igen, én fel tudtam.
0: Tehát igen, egyébként ez is egy mérce valamilyen szinten, akár a lovaglóknál, ha vissza tud ülni a lóra, akkor minden rendben van, nyilván ez időzőjelben, de lényegében van egy ilyen fajta része is. A dolognak a végtagi sérüléseknél ugye jellemzően kulcsontöréssel, ott is azért érezhető, hogyha szúró jellegű a panasz, akkor inkább érdemes ellenőriztetni. Mert azért az úzódásokból származó panaszok inkább tompa, nyomó jellegű fájdalmak lehetnek. Amikor már éles, szúró jellegű, az inkább akut történést erősebb sérülésre utalhat. Ugyanígy a hasi régióban, ott is érdemes, főleg így gyerekeknél szokott előfordulni az, hogy tompa hasi traumának nevezzük, amikor akár egy tompa tárgy, akár egy bicikli kormány megüti a hasat. Ilyenkor, hogyha a gyermek nyilván előbb, tehát megijed, fájdalmas neki, és még eltelik néhány perc, akár 10 perc is, és még mindig nagyon fájlalja, ott is érdemes inkább megnézni.
2: Itt a szúrásról és a kulcsontörésről jut eszembe, hogy sokszor talán ezt meg fogod erősíteni, hogy nem egy jó magatartás mozgatni, megerőltetni egy feltetően törött csontot, de mégis mondjuk egy kulcsontörést hogy tudunk megállapítani, hogyha milyen mozdulatokra vagy tartományban érezzük a fájdalmat, illetve nem csak kulcsontörés, hogyha tudsz ilyet, ami mondjuk azonnal megállapítható, hogy gond van és törés.
0: Hát általában külsérelmi nyom esetleg, ha van, akkor az is engedhet következtetni rá, akár egy erős duzzanat, hirtelen bőrpír jelentkezik azon a területen is lokalizált, tehát egy helyen, ahol a fájdalom is maximuma van igazából, vagy végtagoknál esetleg nyilván, hogyha tengelyeltérés van és látszik tehát nem egyenes az alkar, akkor nyilván...
1: Igen, lassan így elképzeltem, hogy mit jelent a tengelyeltérés, nem szeretném kipróbálni, nem a bicajról van szó.
2: Elnézést bele a szögekbe.
0: Igen, elnézést. És nyilván vannak olyan esetek is, amikor a kulcsont a lapockához ízesülő része, ott egy szalagos összeköttetés van, ott is lehet probléma, de az nem annyira akut helyzet, de azt is ellenőrizni kell. Tehát, hogyha váll fölé emelésnél, tehát visszatérve a kulcsontra, ha váll fölé emelésnél a karnak jelentős panaszok vannak, inkább érdemes ellenőriztetni.
1: A műsor vége fele közeledve kicsit térjünk át olyan szempontból békésebb vizekre, hogy egy picit elmegyünk a szerek és praktikák és gyógyulás irányába. Amit mindenképpen meg akartunk kérdezni, hogy szellőztetjük a sebet, nem szellőztetjük, naposztatjuk, nem naposztatjuk.
2: Mikor kötjük?
1: Milyen gyakran kötsük újra? Milyen gyakran kell újra és újra végig fracskolni oktaniszeptel vagy más hasonló szerrel, mi az, ami működik?
0: Hát általában attól függ ugye a sebnek a nagyságáról, már beszéltük korábban. Nyilván, hogyha az orvos vagy az ellátó személyzet elrendel valamit, akkor nyilván azt célszerű betartani.
1: Beszéljünk arról,
0: ami otthoni kezelés során. Ott, hogyha felületes, akkor attól függően, hogy mennyire mélyen barázdál. Tehát itt is azért van egy olyan rendszer, hogy ha megfigyeljük a nagyságát igazából, nyilván, hogyha húzódik a bőr, tehát azt kell tudni, hogy a bőr gyógyulásánál azért van egy hegesedő fázis, ami húzza össze, és ugye minél lassabban történik ez, annál szebb gyógyulás várható. És ezért vannak ezek az intelligens kötszerek, amit szintén égési sérüléseknél is használnak, de nem csak annál, akár egy váladékozó sebeknél, ezek úgy gyorsítják a sebgyógyulást.
1: Bocsánat, azért szakítanak meg, hogyha engem érdekel, szükségem van intelligens kötszerre, akkor egyrészt az hogy fog kinézni,

0: És hogyha bemegyek a patikába, és ezt mondom, akkor zavarba hozom-e a patikust, vagy fogja tudni, hogy miről van szó?
1: Abszolút fogja tudni, hogy miről van szó. Igazából úgy kell elképzelni, mintha egy szivacsos réteg fedné a sebet átmenetileg. Ugye ennek vannak több fajtája. Ma a piacon lehet fertőtlenítő szertartalmú a maga a szivacs, akár ezüstös tartalma is lehet, ami szintén fertőtlenít, ez általában ilyen mélyebb sebeknél szoktuk alkalmazni, van felületes sebre, szintén ezüst. A hidrotátak, mint olyan, az ugye magát a hidrotációt segít elő, ezáltal is nem engedi kiszáradni, tehát hogyha egy mélyebb sebről van szó, nem húzódik túl hamar össze, tehát van elég ideje, hogy a felső rétege a bőrnek újra kialakuljon, és nem heggel, hanem szépen oldalról fel tudja tölteni, illetve alulról is a sebet. Gyakorlatilag.
2: Ezt ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen, amit az egyszerű átlag ember gondolna logikusan, ösztönösen, pont az ellenkezője történik, mert ugye átlag ember legtöbbször azt gondolja, hogy elkezd ez a varrasodás, meg ez a kemény réteg kialakulni, és hú, az milyen jó, és valójában, amit elmondasz, az alapján minél nedvesebb környezetben
1: az elején igen,
2: gyógyul.
1: Igen, az elején igen, és itt kell áttérni, amikor a pár első 3-4 kötés csere után, viszont valóban kell, hogy szellőzzön. Tehát az sem jó, ha dunsztoljuk a kötést. Tehát itt egy ilyen átmeneti időszak van. Az elején
0: jó. Ez 1-2-3 nap körülbelül, ezt jelenti, igen, nagyjából. Igen. Csak mi a helyzet a napsütéssel? Ugye a napra sokszor úgy tekintünk, a napfény ez nagyon jó. Náthás vagyok, megsütetem az arcomat a nappal, és így érzem, hogy így kitisztul, és így jobban leszek, és így elképzelem, hogy a rengeteg ronda bacillus az így ettől rögtön elpusztult. Milyen viszonyban vannak a sebek a napsütéssel és a napsugárzással?
1: A napsugárzás ugye alapvetően jó a bőrnek abban a szempontból, hogy nyilván egy egészséges időtartamban, de a sebeknél ott valamilyen szinten szár, tehát nem mindig jó, hogyha főleg az elején egyből szárad ugyanígy a hegesedés miatt. Tehát nagyon száríthatja, sőt, ami lehet, hogy a var meg a seb gyakorlatilag más szín lesz pont emiatt, mert egy kicsit más alapja lesz, tehát sokkal vérbőbb lesz a terület, mert hamarabb.
0: Tehát összességében nem javaslod ezt a naposztatást?
1: Sütetni a sebet nem célszerű, érdemes akkor inkább hosszú jut venni addig, amíg szépen gyógyul, amikor már nyilván begyógyult, akkor nyugodtan érheti nap fokozatosan nyilván.
2: És mennyit álltunk akkor, amikor ugye megtörténik a sérülés, és gyakorlatilag kénytelenek vagyunk mondjuk másfél órát még menni.
1: Azzal nem ártunk, ezzel nem ártunk semmit.
2: Az nem. Illetve egy valamit mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, egy saját tapasztalat, amikor már mondjuk kezdődik ez a varrasodás, tehát már nem puha a seb. Én elkezdtem kipróbálni a régebben a gyereknek ezeket a neogranormon, meg a szudokrém, meg, tehát amit kimondottan baba popsikra találtak ki, és azt figyeltem meg, hogy ezeknek nagyon jó hatása van. Ebben van-e valami, vagy ez nekem egy ilyen placebo?
1: Nem, természetesen van. Ezek általában a száraz bőrre, meg a száraz sebre való, és ilyen esetekben lehet szépen alkalmazni, gyakorlatilag felpuhítja a fölötte lévő varros réteget, és ezáltal több oxigén jut azért a lenti, tehát a lejjebb lévő zónákba. És ahogy így puhítja, tehát nagyobb, nincs akkora ellenállás, hogy alulról töltődjön, gyakorlatilag a felhámosodás megtörténjen. Meg bőrnyugtató hatása is van, igen.
0: Záró kérdésként soroljuk föl, hogy amikor mondjuk családdal, barátokkal elmész biciklizni, bicajtúrára, te vagy az orvos, nyilván mindenki arra számít, hogy a kis egészségügyi csomagát, tapasztait otthon hagyja, mert nálad úgyis lesz minden, akkor nálad mi van? Te mit viszel magaddal?
1: Hát általában attól függ, milyen hosszú túrára megyünk.
0: Számoljunk egy ilyen egynapossal, tehát hogy tényleg úgy messzebb megyünk, nem csak gurulunk egy kicsit a városban.
1: Jó. Hát hogyha egynaposra, akkor én szoktam vinni magammal ilyen steril gézlapot, ez általában beszerezhető a gyógyszertárba, ugyanígy akkor betadint vagy okteniszeptet, ugye le lehet mosni a sebet vele, És nyilván, hogyha mélyebb sebről van szó, akkor amúgy sem tudom ott egyértelműen megoldani, tehát nem kezdek ott a járdán varni, de ezen kívül érdemes azért ezen kívül talán még lehet kapni ilyen hálót, amit így rá lehet rakni akár a végtagra is, tehát hogyha van egy seb, és a kötés az ne lifegjen, ezt versenyen is szoktuk alkalmazni, illetve érdemes egy-két méretű ilyen szigetkötszert beszerezni, aminek a közepén kicsit vastagabb a kötszer, és ez felszívja az esetleges nedvet, vagy a váladékot a sebből. Ez is segít abban, hogy simán az ember tovább tudjon menni, illetve lehet kapni olyan ilyen úgynevezett raktapaszokat, aminél akár az ujjakra specializált raktapaszok, mert ezek pont ráilleszthetőek az ujjakra. Ugye a kerékpáros kesztyű azt javasoljuk is általában, mert ugye az ilyen eseknél a tenyér akkor valamekkora védelmet kap, de az ujjak ugye szabadon vannak, azokra ezek a fajta kötszerek meg pont ideálisak. Mert általában kisebb horzsulások vannak, de bosszantó, mert váladékozik, összekem mindent. Igazából ennyi.
0: Be kell fejeznünk a műsort, ennyi idő fért bele az időkeretbe. Nagyon sok boldog balesetmentes kilométert kívánunk mindenkinek, neked különösen, tehát hogy így mások baleseteivel se kelljen találkoznod, ezt kívánjuk, és nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Pedál Podcastban.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönjük, hogy itt voltál. A YouTube csatornánk Pedál Podcast, kövessétek be a Facebook oldalunkat is, szintén Pedál Podcast néven, a weben pedig pedál.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat. Megmutatjuk, milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Kőrösi Csoma Sándor út előtt a belső sávban. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatorna építés miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! Délután 6 óra van, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbből menti országnak így augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolaj termékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban is. Hiszen befejeződött az első közvetlen béketárgyalás az Egyesült Államok és Irán között Svájcban. Az iráni delegáció már távozott is a helyszínről. A felek megállapodtak egy kerettervezetben, amelynek alapján megkezdődnek a részletesebb technikai jellegű tárgyalások is. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben az ehhez kapcsolódó törvénycsomag beterjesztésekor. A kormányfő emellett kezdeményezés Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Magyar Pétert hallják.
4: Ez egy összehangolt feladat lesz. Ezen intézmény és a hozzátartozó változtatások megalapozása, jogi megalapozása csak egy dolog. Az alaptörvénynek a módosítása, gyors módosítása csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz, ezt teljesen komolyan mondtam. A többi meglévő hatóság koordinált együttműködésére, a magyar emberek politikai és egyéb támogatására is szükség lesz ahhoz, hogy tényleg eredményt érjünk el. Nagyon fontos lenne, hogy a magyar Cosa Nostra felszámolása mielőbb megtörténjen, minél jobb hatásfokkal. Ahogy elmondtam, 7-8%-a is eltűnik a GDP-nek Magyarországon a korrupció miatt. Ennek egy jelentős részét jó lenne azért megsporolni és az emberekre költeni, egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára, gazdaságfejlesztésre.
3: Emellett visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Pólt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik. Erről is beszélt a miniszternök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, illetve csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. Szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot is indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt népszavazással erősíti meg majd a magyar nép. Két év szünet után ismét ejtettek el bálnákat izlandi bálnavadászok. Két közönséges barázdás bálnáról van szó, ezek az első cetek, amelyeket 2023 óta levadáztak Izland térségében. Izland mellett a világ országai közül mindössze Norvégia és Japán engedélyezi bálnák kereskedelmi célú vadászatát, amit állatvédők hevesen bírálnak. Az izlandi tengeri és édesvízi kutatóintézet hivatalos ajánlása szerint az idén legfeljebb 150 bálnát ejthetnek el. A Hafrur halásztársaság 2024. decemberében 5 évre szóló vadászati engedélyt kapott, azonban ősszel a Szigetországban törvényt terveznek benyújtani a bálnavadászat teljes betiltásáról.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra erősödött, az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forintra emelkedett, a Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. És bezártak a nyugat-európai bőrzék is, itt vegyes a képet látunk, a londoni FTSE 1%-kal erősödéssel zárt, és a madridi IBEX is erősödött 4%-kal. A frankfurti DAX Index 2%-os mínusszal, a párizsi CAC-on 3%-os, míg a milánói bőrze 0,5%-os mínusszal zárt. A tengeren túlon viszont még tart a kereskedés. A főbb tőzsdemutatókkal vegyes képet látunk itt is, hiszen a Dow Jones Index 3%-kal megy fölfelé, az S&P 500-as mutató 0,5%-os mínuszban, a Nasdaq Composite pedig 1,5%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot, 1 amerikai dollárért 308 forintot, 1 svájci frankért 380 forintot kérnek. Tovább csökkennek a kőolaj árak, 2,5%-kal megy lejjebb a VTI, 74,70 dollár jegyzik, a Brent pedig majd 4%-kal olcsóbb, 77,40 dollár a hordonkénti jegyzésár.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
6: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
5: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és, ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években. És te, hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
6: továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarán Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
5: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
6: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak, inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
5: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
6: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
5: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról. Egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősséget vállalni vezetőként?
6: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
5: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
6: Azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyenlő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
5: Félnek egyébként? Tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
6: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat. A legnagyobb változást én nem abban látom, hogy elkezdjük használni a technológia előnyeit, mert erre mindenki nagyon lelkes. Így nem tudom, hogy belegondoltatok-e reggel, amikor a GPS-t használjátok, hogy valójában ez mondjuk az izraeli hadseregnek a fejlesztéséből jött át a mindennapi működésünkbe, és ma már mindenki A-ból B-be úgy megy el, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkes tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki, mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes, mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
5: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
6: Én azt, hogy az üzenet az, meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát a végső üzenetem az, hogy mindig azt mondom, ami van.
5: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
6: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani. Sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fel kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
5: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
6: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
5: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerep történt. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
6: Hát már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
5: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
6: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem, hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott a az asztalra, mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét, azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. Itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
5: Lehet, hogy ez épp egy COVID,
6: ez így van,
5: vagy egy energiaválság, vagy
6: bármi más is lehet. És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen 3-as energiára tudok 3-szorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
5: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
6: Semmiképpen, én azért 2 lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a 2 dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
5: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
6: Hosszú éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
5: Beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jóllétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely?
6: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom, és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
5: Igen, és hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
6: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a béremnek rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
5: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
6: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek. Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás is egyszerre, meg óriási lehetőség.
5: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparensen kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generáció hogyan állnak ehhez a kérdéshez? Mit várnak? Vagy mit jelent számukra a bizalom?
6: Míg az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
5: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
6: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy ettől nem lesznek hitelesek. Én meg azt gondolom, hogyha végig gondolom az elmúlt 25 évemet, akkor a hibáimból tanultam a legtöbbet. A sikerek kellettek ahhoz, hogy örömteljen tudj fejlődni, na de a hibáimból tanultam a legtöbbet
5: azokat
6: valójában.
5: Gondolni, igen. Mennyire diverz a HR csapat, mert ugye beszéltünk a munkavállalókról, beszéltünk az ügyfelekről, a HR csapatod milyen?
6: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
5: 3 éve volt.
6: 3 éve, igen. Az előző csapatom viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
5: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.
0: a hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbből menti országnak így augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban is. Hírek itthonról: létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. A hivatal működésének részleteiről Magyar Pétert hallják.
3: Az országgyűlés hozza létre, tehát nem a kormány alá lesz rendelve ez a szerv. Az országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága fogja kiírni a pályázatokat az elnökre és az elnök helyettesekre. Ahogy említettem, egy elnök, 4 elnök helyettes, ők alkotják az 5 tagú vezetését. A szervezetnek nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, hanem a meglévő ügyészséget, a megvélő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni. Részben be lesznek rendelve a hivatalba a legjobb korrupcionális ügyészek, rendőrök, navosok, részben át lesznek helyezve, és részben segítséget fog kérni és igénybe venni, főleg a büntetőjárási szakaszban nyomoztatni tudja, tulajdonképpen utasítási joga lesz a rendőrség felé.
2: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Erről is beszélt a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg.
3: Ez érint azt hiszem 4 alkotmánybírót vagy 5-öt, köztük Polt Pétert, úgyhogy várhatóan szeptemberen már biztosan új elnöke lesz az alkotmánybíróságnak, és Polt Péter pedig elveszíti a mentelmi jogát. Bővítjük az alkotmánybíróságnak a jogköreit, jelentősen csökkentjük a sarkalatos törvények számát, arányát. 2 fontos változás van még, a kúria elnökének és az OPH elnökének az esetleges visszahívása, illetőleg az új elnökök megválasztása. Ezen szabályok részben változnak, részben bekerülnek az alaptörvénybe, mert nem minden volt benne a visszahívás kapcsán, és megváltozik. Nagyobb beleszólása lesz a bíróknak. Dönthetnek egyrészt a visszahívás kezdeményezéséről, és dönthetnek utána az új kuriai elnök vagy OBH elnök megválasztásáról is, vagyis javaslatot tehetnek.
2: 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrak kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülés felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott, kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra, az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forintra emelkedett, a Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. Európában a főbb tőzsdei mutatók vegyesen teljesítettek. A londoni FTSE 7%-ot, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 3%-os, a milánói börze enyhe 1%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban zárt. A tengeren túlon viszont pozitív a hangulat, a Dow Jones 1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 1%-ot megy fölfelé, a Nasdaq Composite majd 2%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért pedig 308 forintot kell adni, 1 svájci frankért 381 forintot. Az olajárak továbbra is csökkenőben, a Brent típusú kőolaj hordonkénti jegyzésára 77 dolláron, 4%, majd 3,5%-kal olcsóbb a Brent, a WTI 2,5%-kal olcsóbb, 74 dollár 75 centen a jegyzés. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenés mellett 4198 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
4: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, visszatekerni vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élményhez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
5: Ez ugye az iskolák harca, és vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
4: látja,
5: érzik,
4: hogy
5: a munka
4: tudja,
5: el van
4: csinál.
5: Végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
4: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
5: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
4: Tehát, hogy ez egy érték.
5: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
4: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
5: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők egy hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább egy éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ez, ennek két dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben, bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben, az egyik az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
4: Meg a vállalaton belül
5: is. Így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
4: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
5: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
4: Igen.
5: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
4: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
5: Én azt azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez visz el majd a valódi transzparencia felé.
4: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
5: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk.
4: Tehát már
5: nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
4: Én ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
5: Mindenki olvas, hal most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy állás.

0: A bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unicánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer? Te ezt hogyan látod?
1: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok, ez nagyon izgalmas. Ugye nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
0: tehát
1: így tovább.
0: Többet keressünk miközben, évről évre.
1: Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárás befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
0: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
1: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát, hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
0: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia
1: először
0: kérdése.
1: Konfliktust, uh-huh. Aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakul ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A. igény, B. innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
0: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
1: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
0: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
1: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. Vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, vezető. És itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
0: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
1: Igen,
0: erre
1: tehát
0: gondolsz,
1: nem a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, igen, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a

0: gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
0: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van, fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az unikán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni
0: nem,
1: a direktíva
0: nem,
1: hatására, hiszen
0: nem.
1: Ennek a munkának a nagy részét már
0: így
1: elvégeztétek.
0: Van. Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét, akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
0: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél,
0: igen,
1: és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
0: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jóllétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működésed legyen? És egyáltalán lehetséges ez.
0: Azt mondtuk, hogy őszintén a hibákkal kapcsolatban,
1: igen,
0: is vannak szélsőségeim, de azért 80%-ban szerintem kiegyensúlyozottan tudom ezt kézben tartani. Ami ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, és itt sok mindent felsoroltál, Judit, hogy a HR mit tesz és csinál.
1: És lehet, hogy ki is hagytam pár,
0: igen,
1: dolgot.
0: És én egyet szeretnék ide behozni, hogy szerintem ma a HR akkor tud fennmaradni, és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
0: és az nem lehet a jövő HR-e semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
0: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk. Tehát, hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása, és a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR-t tudok elképzelni, és ilyenben is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És ez mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
0: Most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide eljutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállalói, igen, jólétről beszélünk,
0: igen,
1: és nem,
0: igen,
1: a HR vezető jólétéről.
0: Igen. De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR business partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdéskört
0: feszegettem, és ezt nagyon,
1: igen,
0: szépen felépítettem. vettük nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum, ezt is szoktam mondani, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
0: Meg, és tudatosan tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni, ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
0: Kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap?
0: Nagyon érdekes ez a egy nap. És hogy valahogy ez az egy nap,
1: héten,
0: igen, hogy így nem válik ugye így szét az az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen 2-2,5 órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltek ezzel?
0: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazzunk
0: hát, ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen. És hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a CS-ből.
0: Igen, hiszen a CS-ből jövök. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és az szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy ha anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
0: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
0: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol, ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést, én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésünknek,
0: nagyon
1: és
0: köszönöm.
1: Folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en mai éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Este 7 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbölmenti országnak így augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban is. Javult a fogyasztói hangulat júniusban az euróövezetben. A mutató mínusz 17,7 pontra emelkedett az előző havi mínusz 19-ről. Az euróövezeti fogyasztói hangulatmutató az évet mínusz 12,5 ponton indította, történelmi mélypontját pedig 2022. szeptemberében érte el mínusz 27,5 ponton. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet. A kormányfőt hallják.
5: Az országgyűlés hozza létre, tehát nem a kormány alá lesz rendelve ez a szerv. Az országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága fogja kiírni a pályázatokat az elnökre és az elnök helyettesekre. Ahogy említettem, egy elnök, 4 elnök helyettes, ők alkotják az 5 tagú vezetését. A szervezetnek nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, hanem a meglévő ügyészséget, a meglévő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni. Részben be lesznek rendelve a hivatalban a legjobb korrupciómentes ügyészek, rendőrök, navosok, részben át lesznek helyezve, és részben segítséget fog kérni és igénybe venni, főleg a büntetőjárási szakaszban nyomoztatni tudja, tulajdonképpen utasítási joga lesz a rendőrség felé.
4: A miniszterelnök emellett kezdeményezi Sűok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot, emellett visszavezetnék az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Magyar Péter azt is közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. Pénteken sztrájkolnának a kisbenzinkutak. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a megígért támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a korábbi árrendszert, sértve a tulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot. 2 év szünet után ismét ejtettek el bálnákat izlandi vadászok. 2 közönséges barázdás bálnáról van szó, ezek az első szetek, amelyeket 2023 óta levadáztak a térségben. Izland mellett a világ országai közül mindössze Norvégia és Japán engedélyezi bálnák kereskedelmi célú vadászatát. Az izlandi tengeri és édesvízi kutatóintézet utasítása szerint az idén legfeljebb 150 bálnát ejthetnek el. Az egyik legnépszerűbb halásztársaság 2024. decemberében 5 évre szóló vadászati engedélyt kapott. Azonban ősszel a Szigetországban törvényt terveznek benyújtani a bálnavadászat teljes betiltásáról.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra, az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forintra emelkedett. A Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 7%-ot, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 3%-os, a milánoi börze enyhe 1%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban zárt. A tengeren túlon még tart a kereskedés, ezért nézzünk is rá, hogy hogyan alakulnak ott az indexek. A Dow Jones Index pozitív tartományban 3%-kal, az S&P 500-as mutató 3%-os mínuszban, a Nasdaq Composite 1,1%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 352 forintot, egy amerikai dollárért pedig 308 forintot kell adni.
2: Időjárás jelentés.
4: Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani, elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap pedig folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb, mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz, biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovas kocsin is megteheted. A vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. Magyar szürke marhák, rackajuhok, vízibivajok, kecskék és szamarak várnak. Ilyen egy valódi természetközeli élmény.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Jo című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Este 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbölmenti országnak augusztus 21-ig lehetősége van a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban. Javult a fogyasztói hangulat júniusban az euróövezetben. A mutató mínusz 17,7 pontra emelkedett az előző havi mínusz 19-ről. Az euróövezeti fogyasztói hangulatmutató az évet mínusz 12,5 ponton indította, történelmi mélypontját pedig 2022. szeptemberében ért el mínusz 27,5 ponton. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Ezt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. A miniszterelnök emellett kezdeményezi Sülyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot. Szeptembertől pedig egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Pénteken sztrájkolnának a kisbenzinkutak. Egy napos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a megígért támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a korábbi árrendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. 2 év szünet után ismét ejtettek el bálnákat izlandi vadászok. 2 közönséges barázda bálnáról van szó, ezek az első cetek, amelyeket 2023 óta levadáztak a térségben. Izland mellett a világ országai közül mindössze Norvégia és Japán engedélyezi bálnák kereskedelmi célú vadászatát. Az izlandi tengeri és édesvízi kutatóintézet utasítása szerint az idén legfeljebb 150 bálnát ejthetnek el. Az egyik legnépszerűbb halásztársaság 2024. decemberében 5 évre szóló vadászati engedélyt kapott, azonban ősszel a Szigetországban törvényt terveznek benyújtani a bálna vadászat teljes betiltásáról. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrach kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülés felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott. Kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra. Az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forint emelkedett. A Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX 0,6%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 0,3%-os, a milánói börze enyhe 0,1%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani. Elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet, de az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenei zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Nights.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: tehetségére, egy ír jazzzenész, az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló, Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
0: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 90, jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbölmenti országnak augusztus 21-ig lehetősége van a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban. Javult a fogyasztói hangulat júniusban az euróövezetben. A mutató mínusz 17,7 pontra emelkedett az előző havi mínusz 19-ről. Az euróövezeti fogyasztói hangulatmutató az évet mínusz 12,5 ponton indította, történelmi mélypontját pedig 2022. szeptemberében érte el mínusz 27,5 ponton. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, ezt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. A miniszterelnök emellett kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot. Szeptembertől pedig egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Pénteken sztrájkolnának a kisbenzinkutak. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a megígért támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a korábbi árrendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. 2 év szünet után ismét ejtettek el bálnákat izlandi vadászok. 2 közönséges barázda bálnáról van szó, ezek az első cetek, amelyeket 2023 óta levadáztak a térségben. Izland mellett a világ országai közül mindössze Norvégia és Japán engedélyezi bálnák kereskedelmi célú vadászatát. Az izlandi tengeri és édesvízi kutatóintézet utasítása szerint az idén legfeljebb 150 bálnát ejthetnek el. Az egyik legnépszerűbb halásztársaság 2024. decemberében 5 évre szóló vadászati engedélyt kapott, azonban ősszel a Szigetországban törvényt terveznek benyújtani a bálnavadászat teljes betiltásáról. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A Maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrach kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülés felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott, kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra. Az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forint emelkedett. A Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,7%-ot, a frankfurti DAX 0,6%-ot erősödött. A párizsi CAC 0,3%-os, a milánói börze enyhe 0,1%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani. Elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet, de az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en. Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 10 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Az Egyesült Államok hivatalosan is felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól 2 hónapra. Az öbölmenti országnak augusztus 21-ig lehetősége van a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. Mindez szerepelt a pénteki egyetértési nyilatkozatban. Javult a fogyasztói hangulat júniusban az euróövezetben. A mutató mínusz 17,7 pontra emelkedett az előző havi mínusz 19-ről. Az euróövezeti fogyasztói hangulatmutató az évet mínusz 12,5 ponton indította. Történelmi mélypontját pedig 2022. szeptemberében érte el mínusz 27,5 ponton. Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet. Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Ezt jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg. A miniszterelnök emellett kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselői mandátumot. Szeptembertől pedig egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat és a pártokat. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Pénteken sztrájkolnának a kisbenzinkutak. Egy napos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a megígért támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a korábbi árrendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. 2 év szünet után ismét ejtettek el bálnákat izlandi vadászok. 2 közönséges barázda bálnáról van szó, ezek az első cetek, amelyeket 2023 óta levadáztak a térségben. Izland mellett a világ országai közül mindössze Norvégia és Japán engedélyezi bálnák kereskedelmi célú vadászatát. Az izlandi tengeri és édesvízi kutatóintézet utasítása szerint az idén legfeljebb 150 bálnát ejthetnek el. Az egyik legnépszerűbb halásztársaság 2024. decemberében 5 évre szóló vadászati engedélyt kapott, azonban ősszel a Szigetországban törvényt terveznek benyújtani a bálnavadászat teljes betiltásáról. 100 éves korában elhunyt Alan Greenspan Parkinson-kórhoz kapcsolódó szövődmények következtében. Az amerikai jegybank legendás elnöke 1987-től 2006-ig 4 elnök alatt irányította az Egyesült Államok monetáris politikáját. A maestro néven emlegetett közgazdász nevéhez fűződik az 1987-es tőzsdekrach kezelése és a leghosszabb amerikai gazdasági fellendülés felügyelete. Öröksége azonban máig vitatott. Kritikusai szerint alacsony kamatpolitikája hozzájárult a 2008-as pénzügyi válsághoz.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt. A vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintra. Az OTP részvények ára 2,1%-kal 44.920 forintra nőtt. A Magyar Telekom 1%-kal 2.784 forint emelkedett. A Richter papírok árfolyama 1,1%-kal 11.860 forintra erősödött. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 7%-ot, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött. A párizsi CAC-on 3%-os, a milánói börze enyhe 1%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma még több felé kell zivatarokra és felhőszakadásra számítani. Elsősorban a Duna vonalában és attól keletre. Estére csökken a felhőzet, de az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok. A szél időnként megélénkül, éjszaka többnyire 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

álmodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzemények

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

Purchase them locally.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: mosolyod.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
2: Trend Night.
3: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

Rendben van, szólt a furcsa vendég. Mintha tegnap lennék. Gyűrött arc, fél mosoly a füstbe. Szépek itt az esték.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatás.